ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.

Egy misszionárius kijelölte a helyet, és elkezdte a sátorverés előmunkálatait Afrikában. Egy kis néger gyerek nagy érdeklődéssel figyelte a dolgozó férfit, akinek fehér keze volt. Lassan neki bátorodott és odakúszott hozzá. Egyszer csak a misszionárius apró ujjak érintését érezte, s a kis kéz megragadta azt a csodálatos fehér kezet. Egy darabig szorongatta, majd azt kérdezte. Ó, misszionárius, nem mondanád meg, hol van az a folyó, ahol megmostad a kezedet?

Ismeretlen költő, a madarak beszélgetése. Angolból fordította Dénes Ferenc. A vörösbegy így szólt a veréphez. Hallod? Szeretnék tudni valamit. Itt ezek a nyugtalan emberek miért szaladnak és aggódnak annyit? A kérdésre válaszolt a veréb. Barátom, előttem úgy tűnik fel, hogy nekik nincs olyan mennyei atyjuk, mint az, aki rólunk gondot visel.

A nagy döntés. Második rész. Az Úrtól van az értelmes feleség. Bízik abban az ő férjének lelke. Jóval illeti őt, és nem gonosszal, az életének mindennapjaiban. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyázz házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje is, és dicséri őt, mondván, sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Aki ilyen feleséget nyer, megnyerte a jót, és vett jó akaratot az Úrtól. Itt olyan dolgok vannak, melyeket meg kell fontolnunk. Boldogságot hoz-e házadba az, akivel összeházasodni kívánsz? Takarékos-e, vagy ha férjhez ment, nem csak a saját keresetét költi-e majd el, hanem a tiédet is, hogy a hiába valóságnak és a külszínnek hódoljon? Helyesek-e elvei ez irányban? Van-e most valamije, amire számíthatsz? Tudom, hogy a szerelemtől és a házasság gondolatától megzavart ember esze e gondolatokat elhessegeti magától, mintha annak semmi következménye nem lenne. De e figyelmeztetéseket kellően meg kell fontolni, mert azok a jövőre nézve jelentőséggel bírnak.

A feleség választásakor tanulmányozd jellemét. Vajon türelmes és lelkiismeretes lesz-e? Vajon megszűnik gondoskodni szüleidről a nehéz időkben, amikor szükségük lesz egy erős fiúra, akire támaszkodhatnak? Vajon visszatart társaságuktól, hogy saját terveit valósítsa meg, és a maga kedvére tegyen? Elhagyja-e a szülőket, akik ahelyett, hogy szerető lányt kapnának, elvesztik saját fiukat is? Jó tulajdonságokat kell keresned a leendő férjedben. Minden nőnek, mielőtt kezét nyújtaná a házasságra, meg kellene kérdeznie, vajon az, akivel össze akarja kötni sorsát, érdemes-e arra? Milyen volt a múltja? Tiszta-e az élete? Kimutatott szeretete nemes, emelkedett jellemű-e, vagy csupán érzéki? Rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amelyek boldoggá teszik őt? Igazi békességet és boldogságot találhat-e majd mellette? Megőrizheti-e önálló egyéniségét, vagy ítéletét és véleményét mindig alá kell rendelnie majd férje irányításának? A megváltó elvárásait legfontosabbként tisztelheti-e? Megőrizheti-e szentül és tisztán testét, lelkét, gondolatait és céljait? E kérdések létfontosságúak a házasság előtt álló nő jóléte szempontjából.

Minden nő, aki békés, boldog kapcsolatra vágyik, valamint el akarja kerülni a jövő nyomorúságát és bánatát, tegye fel a kérdést, mielőtt enged vonzalmának. Van-e édesanyja? Milyen annak jelleme? Elismeri-e a jelölt az iránta való kötelezettségét? Ha nem tiszteli és nem becsüli édesanyját, vajon tiszteletet, szeretetet, kedvességet és figyelmességet fog-e tanúsítani felesége iránt? Ha a házasság újszerűsége majd elmúlik, akkor is fog-e szeretni engem? Türelmes lesz-e hibáim iránt, vagy bíráló, basáskodó és zsarnok lesz-e? Az igaz szeretet sok hibát elnéz. A szeretet nem veszi észre azokat. Egy fiatal nő csak olyan férfit fogadjon el házastársául, aki tiszta, férfias jellemvonásokkal rendelkezik, aki szorgalmas, igyekvő, becsületes, aki szereti és féli Istent. Kerüld azokat, akik tiszteletlenek. Kerüld azt, aki szereti a tétlenséget, aki kigúnyolja a szent dolgokat. Kerüld annak társaságát, aki közönséges szavakat használ, vagy akár csak egyetlen pohár szeszes ital rabja. Ne hallgass olyan ember tanácsára, aki nem ismeri fel Isten iránti felelősségét. A tiszta igazság megszenteli a lelket, és bátorságot ad arra, hogy megszakítsd a legkedvesebb ismeretséget azzal, akiről megtudod, hogy nem szereti és nem féli Istent, és semmit sem tud az igazság alapelveiről. Mindig elhordozhatjuk barátunk gyengeségeit és tudatlanságát, de bűnét sohasem. A hibát könnyebb elkövetni, mint kijavítani. Az elhamarkodottan és önzően tervezett házasság általában nem eredményez jót, sőt, gyakran nyomorúságos kudarchoz vezet. Mindkét fél csalódottnak érzi magát, és szeretnék meg nem történté tenni azt, amit meggondolatlanságukban cselekedtek. Könnyebb, sokkal könnyebb dologban hibát elkövetni, mint később a tévedést rendbehozni.

Az elhamarkodott eljegyzést jobb felbontani. Még ha eljegyezted is magad valakivel jellemének teljes ismerete nélkül, és össze akarsz vele házasodni, ne gondold, hogy az eljegyzés feltétlenül szükségessé teszi a házasságkötést, s egy életre összeköst magad azzal, akit nem tudsz szeretni és tisztelni. Nagyon vigyázz, hogyan vállalod a feltételes eljegyzést. De jobb, sokkal jobb felbontani az eljegyzést a házasság előtt, mint utána elválni, ahogyan sokan teszik. Mondhatod, ígéretemet adtam, és most visszavonjam. Erre azt felelem. Ha ígéretet tettél a Szentírás tanácsa ellenére, vondd vissza mindenképpen, késedelem nélkül, és Isten előtt alázattal bánd meg hirtelen választásod, mely oly gyors fogadalomra vitt téged. Sokkal jobb visszavonni ilyen ígéretet Isten félelmében, mint megtartani, és ezáltal meggyalázni a Teremtőt. A házassági szövetség felé minden lépésedet a szerénység, az egyszerűség, az őszinteség és az a komoly elhatározás jellemezze, hogy elnyered Isten tetszését. A házasság befolyásolja későbbi életedet mind ebben, mind az eljövendő világban. Őszinte keresztény nem fektet le olyan terveket, amelyeket Isten nem helyeselhet.

A bohóc. Az egyik neves ideggyógyász rendelőjében megjelent egy külsőleg ápolt, jól öltözött és kiegyensúlyozott férfi. Pár mondat után azonban az orvos észrevette, hogy a nyugalom mélyen gyökerező levertséget és szomorúságot takar. A specialista nagy gonddal végezte a vizsgálatot, és a beszélgetés végén egyszerű szavakkal így szól a beteghez. Miért nem megy el ma este a cirkuszba? Mert ha nem tudná, ma este lesz az első előadás a városban. A műsorban fellép egy híres bohóc, akiről azt állítják, hogy a fél világot megnevettette már. Mindenki róla beszél, mert egy különleges egyéniségről van szó. Meglátja, jót fog nevetni. A rendelőben levő férfi felzokogott, és így szólt. Az a bohóc. Én vagyok.

Egy néger beszéde. Az Ádám hol vagy igéről beszélt egy néger prédikátor. Három részre osztom beszédemet. Először is. Minden ember van valahol. Másodszor. Némely ember nem ott van, ahol lennie kellene. Harmadszor. Azok, akik nem ott vannak, ahol lenniük kellene, egy napon majd ott lesznek, ahol nem szeretnének lenni.

A szeretet olyan, mint a tűz. Ha nem terjed, kialszik. A világon elterjedt egy szokatlan betegség. Akik megbetegedtek, azok szíve egyre kisebb lett. Erejük csökkent, vidámságuk alább hagyott. Az orvosok tanácstalanok voltak. Rengeteg orvosságot írtak elő, de semmi nem használt. Még szívátültetést is alkalmaztak. Az átültetett szív is pár napra a műtét után kezdett összezsugorodni. Tehetetlen félelem fogta el őket. A betegség tovább terjedt, a kórházak megteltek az utolsó ágyig. Rövid idő alatt mindenki szívbajos lett. Ágyban fekvő volt az egész világ, és a halált várta. Egyedül egy szemét nem ragadott el a kór. Idős ember volt, szép, nagy és egészséges volt a szíve, sőt, a szokottnál is nagyobb. Neki látott a betegápolásnak. Azt vette észre, ha megfogta a beteg kezét, és rámosolygott, a kis szív azonnal növekedni kezdett. Amint elengedte, a növekedés megállt. Fölfedezett valamit. A szokatlan betegség oka a szeretet hiánya volt. Nekilátott a munkának, betegtől betegig járt. Fogta a kezüket és nevetett. Amikor a beteg szíve kellő nagy lett, ő is képes volt gyógyítani. Az új orvosság gyorsan terjedt az egész világon. Világszerte megszaporodtak a nagy szívű emberek. Mindenkit gyógykezeltek, és a szívek egyre nőttek. Elég volt megfogni a kezet, és mosolyogni.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz itt levelében, és ott a második levél, harmadik fejezet, 14. versétől a 17. versig a következőképpen. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.

0: Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a te igéd valóban élő és ható, és hogy az az írás, ami a kezünkben van, az Istentől ihletett. Azt is tudod, hogy állunk hozzá. Nagyon sokszor kritikusan, és elfelejtjük, hogy igazából az lenne a lényeg, hogy a te igéd számunkra elmondott kritikáját átéljük, elfogadjuk, szívünkbe fogadjuk, és változzunk. Látod, hogy sokszor nem esik jól, amikor fed, amikor nevelni akar. De köszönjük neked, hogy mégis egy hatalmas nagy ajándék. És köszönjük neked, hogy életre szóló útmutatás a számunkra. Segíts így fogadni a szívünkbe most is, miközben együtt tanulmányozzuk, és áld meg azokat a hallgatókat, nézőket, akik velünk együtt gondolkoznak, hogy amikor véget ér ez a Biblia tanulmány, áldással legyen nekik is, és nekünk is. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek ismételten benneteket, elérkeztünk a negyedik tanulmányunkhoz, amelynek a címe a Biblia szerepe. A Biblia valami olyan írás, ami 1500 év alatt íródott meg, számtalan írója, de csak egy szerzője van. De ez a Biblia nem ér semmit, vesző, ha nem olvasom. Tehát, ha ott van a könyves polcomon, és úgy néha letörölgetem a port róla, az nem sokat ér. De ha olvasom, és rendszeresen olvasom, akkor változtatja a gondolkodásomat, visszahat rám, mássá tesz, jobbá tesz, alakítja az emberekhez, Istenhez való viszonyomat. Nagy lehetőség, sőt azt mondanám, a legnagyobb lehetőség az életünkben a Biblia helyes és rendszeres olvasása. És ha már tanácsolhatok, akkor ne feltétlenül a legnehezebb résszel kezdjük, bár nyilván a legnehezebb részben is van üzenet és mondani való, de inkább az olvasmányosabb résznél. Vegyük elő az evangéliumot. Ne feltétlenül a legnehezebb részt vegyük, mondjuk Mózes harmadik könyvét. És ezek a történetek megelevenednek az életünkbe. Mindenkinek tanácsolom, hiszen mi, akik itt vagyunk, már ezeken a tanácsokon túl jutottunk. Gyerekkorunktól fogva olvassuk, de hozzáteszem, nem eleget. És én azt látom, hogy az én apám korosztálya, akik már elhunytak, sokkal többet olvasták a Bibliát, mint mi. És az apám előtti nagyapám korosztálya pedig még többet olvasták a Bibliát, mint mi. Igen, abban az időben nem voltak különböző elektronikus eszközök, és nem olyan rég olvastam, hogy az 1900-as évek elején egy fiatalember gyertya mellett olvasta a Bibliát, és nem lehetett, mert olyan drága volt a gyertya, és aztán úgy csinálta a tüzet, a kandallót, úgy állt be, hogy sokszor fél éjjel, háromnegyed éjjel olvasta. Én azt nem mondom, hogy vegyük el az alvás időnket, de lehet, hogy sok mindent érdemes félretenni, és helyette a Bibliát olvasni. Nézzük, mert a Biblia egy fegyver. Az egyik kedves Biblia szövegem, Jeremiás síralmai, 3. fejezet, és ott a 22. és 23. vers. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged.
1: Köszönöm szépen. Ez akrosztikus szerkesztéssel van ez a fejezet, az azt jelenti, hogy a héber ABC növekvő sorrendjében kezdődik minden Biblia vers. Ezt a magyar fordítás véletlenül sem tudja átadni, de csodálatos nem csak a tartalma, hanem a szerkezete, az irodalmi mondani valója is. Anikó.
3: Én egy picit visszaugornék a bevezető gondolatokhoz, és hogy mennyire értékesnek tartották a Bibliát. Bizonyára vannak, akik olvasták már Mary Jones történetét, nagyon híres. Ez a kis leány Angliában élt a 19. 8.-9. században valamikor, pontosan nem tudom mikor, utána lehetne nézni, és ez egy szegény sorsú leányzó volt, aki hallott az igéről, hallott belőle történeteket, és nagyon szeretett volna egy Bibliát. És ő a kis spórolt pénzét gyűjtögette, és amikor úgy gondolta, hogy elég, akkor elindult gyalog egy távoli városban Bibliát megpróbálni venni, és amikor odaért, a lelkész mondta, hogy hát sajnos most nincs, elfogyott, és a kislány elkezdett sírni, és a lelkésznek mégiscsak volt valahogy másra szánta egy félretett Bibliája, és megvásárolta a kislány, és rettenetesen boldog volt, de ennek hatására a lelkész a következő értekezleten elmondta, hogy hát mekkora szükség lenne Bibliára, és hogy a történet nagyon szépen fejeződjön be, ez a kislány indította el azt, hogy a Brit Biblia Társulat megalakuljon, és a Brit Biblia Társulat szertezen a világon Bibliák millióit, nyugodtan mondhatom, a millióit juttatta el emberekhez, többek között Magyarországra is, melyeket az úgynevezett kolpörtörök terjesztettek, és hogy itt egy kis személyes dolog. Igen, mondom, a kolpörtörök voltak azok, akik a hátukon hordták egy ilyen hátiban könyveket, Bibliát, puttonyszerűségbe, vásárról vásárra a Bibliát és keresztény irodalmat, és bizonyságot is tettek az Úr Jézusról, de lehetett náluk vásárolni is, és hogy személyes legyen. Az első szolgálati helyünkön mi még ismertünk egy olyan bácsit, aki kolpörtörként dolgoz, szolgált, inkább ezt a szót mondom, és járta a területet, és a szolgálata nyomán emberek Bibliához jutottak és megtértek. Tehát ez egy hatalmas áldás volt, és egy kislány Biblia utáni vágyakozásából indult el az, hogy kialakult ez a szervezet, és szerte ezen a világon, tényleg mindenhol rengeteg Bibliát juttattak el, például a szállodákba, kórházakban, mai napig általában a Brit Biblia Társulat Bibliái vannak, hogyha le van rakva mondjuk az éjjeli szekrényre.
1: Sok 10 millió, sok 100 millió. Hát Magyarországon vannak ilyen 10 milliós, igen, nagyságrendben, igen. Akkor gondoljuk el a világban.
0: Igen. Ez a Brit Biblia Társasághoz csak egy mondat, hogy legyen egy kis lehetőségünk örvendezni is. Francia területen a felvilágosodás egyik legnagyobb személye, mármint így hívjuk hivatalosan, ugye, hogy felvilágosodás, Voltaire volt, aki azt mondta, hogy nem ad csak egy néhány évet vagy évtizedet, és a Biblia el fog tűnni. Tetszik tudni, Franciaországban az ő házában, nem tudom, hogy ma is, de hogy hosszú évtizedekig ott volt a Brit Biblia Társaságnak a székhelye, ez biztos, és onnan küldték szét a világba millióit a Bibliának.
1: Csak egy érdekesség, ha már Franciaországnál tartunk, ott összehordták a Bibliákat egy nagy, hatalmas térre. Éppen ezért a középkori francia Biblia az ritkaság számba megy, mert ez a felsötétedés, bocsánat, felvilágosodás, de ez nem véletlen volt, ez a nyelvbotlás. Szóval ebben az időszakban a francia Bibliáknak a 90-95%-át elégették. Nem olyan rég feleségemmel Párizsban jártunk egy konferencián, és elmentem megnézni azt a teret, tudtam nagyon jól, hogy hol van, és a legnagyobb megdöbbenésemre a tér egyik sarkán ott volt a Nemzeti Francia Biblia Társaság. Abból a házból, amelyből a fáklyát vitték ki, és meggyújtották, és elégették a Bibliákat, a francia nép úgy érezte, hogy ennyivel tartoznak az emberiségnek, a Bibliának, hogy abban a házban Biblia Társulatot rendeztek be. Parancsolj!
4: Hogy emlékszetek, most a hétvégén Galusz testvér azt mondta, hogy megint Franciaország, Franciaországban elkezdődött megint a Biblia iránti kutatás, és ráadásul a fiatalokkal telnek meg a templomok.
1: Igen, ez most egy nagyon jó dolog, igen.
5: Azt tudjuk mondani, hogy a Biblia a világon a legtöbbet kiadott könyv, és nagyon sokféle Biblia van. Van a fiatalok részére, van a nők részére is külön Biblia, angol nyelven, nekem is van. amit a hetednapi adventista egyház generál konferenciája adott ki, de el tudjuk mondani azt is, hogy Magyarországon is működik ugye a Magyar Biblia Társulat, és az ott dolgozó emberek mindent megtesznek azért, hogy minél több Bibliát tudjanak az emberek kezébe adni. És emlékszem rá, amikor a rendszerváltás volt 1989-ben, akkor különböző helyeken árusítottuk, illetve ajándékba is adtuk a Bibliát. Vagy mondhatnám azt is, hogy a Boldog Élet Alapítvány több ezer példányban adta ki a Bibliát, és juttatta el az emberekhez. És ha valakinek nincsen Bibliája, írjon nekünk, és küldünk neki Bibliát.
6: Sátán terve és célja az, hogy mindannyiunkat megsemmisítsen, hogyha lehet. Romlásba döntsön, és elszakítson Istentől. És ehhez sokféle módszert használ. És ezeknek a módszereknek a leleplezésére adta Isten a Bibliát a kezünkbe. Tulajdonképpen a Biblia az nem más, mint két tanú, az Ó és az Új Szövetség, ami szembeáll Sátán minden állításával, és tulajdonképpen minden egyes olyan sátáni cselekedetet, ami arra irányul, hogy tönkre tegyen bennünket, a Biblia cáfolja. És hiteles és bizonyított utat mutat nekünk arra, hogy hogy tudjuk kikerülni Sátánnak ezen állításait, és azokat a csapdákat, amit felállított nekünk, hogy tulajdonképpen elvesszünk. És még egy dolgot, amit a Biblia megtesz, és ezt nem szeretném kihagyni, hogy nekünk nem csak Sátán az ellenségünk, hanem sajnálatos módon nekünk ellenségünké vált a saját énünk. Amikor mi szövetkeztünk az Édenkertben Sátánnal, és úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk az ő lázadásához, akkor tulajdonképpen saját magunk ellen is fordítottuk saját magunkat. És a Biblia érdekes módon abban is segít nekünk, hogy az a belső vívódás, amit nap mint nap gyötri tulajdonképpen az életünket, az a két erő, ami ott küzd bennünk, a Biblia segít abban, hogy mindig a jó fele tudjunk itt is dönteni.
7: Köszönöm szépen. Rábik László.
8: Olvastam valahol, hogy az, aki azt mondta, hogy pusztítsátok el a gyalázatost, a halál előtt papot kért. A másik, több mint 7000 nyelvet tartanak nyilván a világon, de a teljes Bibliát, nem csak a felét vagy az Új Szövetséget részben, a teljes Bibliát nem egészen 800 nyelvre fordították le. Tehát ne ringassuk magunkat abban a hitben, hogy már mindenkinek tudunk Bibliát adni a kezében. Még nagyon sok feladat van ezen a téren.
7: Emlékszem egy misszionárusra, aki a kalahári sivatagba ilyen különleges kis elektronikus eszközöket dobott le az ott élő területen található őslakosok számára, és ez napelemmel működött, és az ő nyelvükön az Új Szövetség volt hallható kis fülhallgatóval, és rendkívül népszerűvé vált. Székely Marika.
9: Ugye Biblia az Isten szava, és az írók Isten által engedett gondolatokat írtak le, és a Biblia az nekünk van kitalálva, hogy tisztában legyünk, hogy mi minden tartozik Isten tervéhez, hogy Isten jellemét megismerjük, és hogyha a Bibliát Isten szavának tartjuk, akkor Isten gondoskodik róla, hogy ez örök legyen, és ezt akármilyen lázadással, egyébbel eltörölni nem lehet. Isten terve szépen megy előre, ahogy az Isten eltervezte, és nekünk kell kutakodni az igék között, mert ami több ezer éve lett írva a proféták által, abból ugyanúgy meg lehet találni a mai korhoz fűződő gondolatokat is. Tehát a Biblia örök, azt nem lehet elpusztítani.
7: Amen. István?
10: Mindig el szoktam mondani a te alapelvedet, hogy a tanulás az egy élethosszig tartó folyamat tulajdonképpen. És ebben az is benne van, hogy ismereteket csak tanulás révén lehet megszerezni. Tehát az a feladatunk, hogy szerezzük ismereteket, tanulásunk, és ha nem megfelelő vagy hiányos az ismeretünk, akkor ne elégedjük meg, mert a Biblia tanulmányozásával rendszeresen teljes ismeretre lehet jutni.
7: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Sokan érvelnek azzal, hogy a Bibliát a ma embere nem értheti meg, mert hogy hát több ezer éves könyvről van szó. Én nagyon sok ellenpéldát tudnék mondani, olyanokat, akikkel úgy találkoztunk, hogy valahogy a Biblia került a kezükben, elkezdték olvasni, és Isten szólt hozzájuk személyesen a Biblián keresztül, és így kerestek gyülekezetet. Például egy fiatal lány a vonaton kapott egy Bibliát, miközben iskolába ment, amit elkezdett olvasni, és addig olvasta a Bibliát a vonat útjai során, hogy hitre jutott. Így ismertük meg. Tehát nem igaz, hogy és azért ezt a fiatal lány példáját mondta, mert fiatal. Tehát nem igaz, hogy a ma embere és a fiatalok nem érthetik meg. Ha nyitott szívvel és vágyakozva olvassa valaki, akkor megérti, és Isten megismerhető a Bibliából.
7: Köszönöm szépen. Van egy ismerősöm, aki Bibliákat rejt el különböző helyzetekben, és ráírja, hogy vigyél haza. Különböző helyeken, várakozó helyeken, parkírozókban, parkokban, orvosi várakozó termekben, banki épületben, és fantasztikus visszajelzést kap, mert közben van egy telefonszám, és azt mondja, ha kiolvastál, adj tovább engem. Parancsolj!
8: Csatlakozva az Anikó által elmondottakhoz, én csak annyit mondanék, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy miként olvassuk a Bibliát, irodalmi alkotásként, vagy az Isten szavaként. Mert mind a két esetben más-más fogunk kiolvasni belőlünk.
7: Köszönöm. Gyula?
4: Én még annyit, hogy a Szentírásnak a hitelességéhez nem fér kétség, és ha megfigyeljük, tehát itt mi magunknak mondom nekünk, hogy ami rendkívüli kinyilatkoztatás, azt Isten úgy gondoskodott, hogy vagy elküldte az ő angyalát, és személyesen, ahogy Jánosnál is leírja. Tehát nagyon, de nagyon precízen vannak a Bibliának olyan szakaszai, ami itt illetettség, de van a rendkívüli kinyilatkoztatás, amikor az Isten angyala eljön, és megmagyarázza Dánielnek, vagy ha kell Jánosnak, hogy hogyan kell érteni, és hogyan kell megírni. Eljön az angyal, és segítkezik.
7: Köszönöm, menjünk tovább. A Szentírás tekintélye a következő gondolatsor. Timóteus második levele, 3. fejezet, 14. versétől a 17. verséig. Tokics Marika.
5: De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a Szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített legyen.
7: Köszönöm szépen. Tehát a Szentírásnak van egy autoritása, egy tekintélye, és ezt a tekintélyt kell nekünk használni, és ezt a tekintélyt kell nekünk képviselni. Parancsolj, Tibor!
0: Egy történet jutott eszembe, ami nagyon megdöbbentő. háromszor kaptam Istentől olyan lehetőséget, hogy Svájcban tanuljak egy teológiai kurzuson, és ott nagyon sokféle nemzetből voltunk, távol-keletről is, és amikor először voltam, volt ott egy ember, és hát láttam rajta, hogy rendkívül szomorú, valahogy nagyon összezavarodott, elkezdtem vele beszélgetni, egy kicsit olyan távol-keletiesen, szinte csipogva beszélte az angolt, és elmondta, hogy mivel muzulmán többségű országból jött, a teljes évi költségvetést ő kell, hogy hazavigye az országának, és ez egy diplomata táskában volt, és egy pillanatra letette maga mellé a repülőtéren, és eltűnt mellőle egy hatalmas összeg, a teljes táska. És nem volt a táskában csak a pénz, meg az ő bibliája. És segítsünk már imádkozni. Hát imádkoztunk. Évekkel később döbbenten láttam, amikor harmadszor mentem vissza, hogy ő is ott van a névsoron, és hát ebből gondoltam, hogy a testvérek megtartották azért, hogy ekkora anyagi veszteség került a neve mellé, és egy-két nap után rákérdeztem, nagyon jó barátságba kerültünk, hogy te mi lett azzal a pénzzel? Azt mondta, gyere be a szobámba. Néztem, hogy mi ez a nagy titok. Akkor bementünk, oda tette egy diplomata táskát az ágyra, fölnyitotta dugik pénzzel. Mondom, mi ez? Ez az a táska. Tavaly kaptam egy levelet, hogy én raboltam önt ki, uram. Megtaláltam a pénzt, megtaláltam a Bibliáját. Nagyon örültem a pénznek, de elkezdtem olvasni a Bibliát. Ne haragudjon, a Bibliát nem szeretném visszaadni. A pénzt viszont a zürichi reptéren letétbe helyeztem a táskával együtt egy zárt széfbe. Amikor oda megy, ha oda megy, akkor ezzel a kóddal és megadta a jelszót, megkaphatja. És nézett rám, mondd meg, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságunkat. Oda van a Bibliám, de hát ez az ember megtért. És hogy mennyire megtért, az itt levő teljesen hiánytalan összeg bizonyítja. Hát szóval a teljes írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre.
7: Köszönjük szépen. Marika?
9: Ha olvassuk a Bibliát, és hát ismeretekre teszünk szert, és megismerjük Jézust, de hiányzik a hitünk, akkor lehet, hogy úgy olvassuk, mint egy olyan művet, amit illik a mai korba ismerni a részleteit, de belegondolunk abba, hogy hit nélkül mire jutunk ezzel az olvasással? Egyáltalán valaki akar üdvözülni? Üdvösségre jutni. Tehát, hogyha mi nem hittel olvassuk a Bibliát, akkor lehet, hogy nagyon gazdag lesz az ismeretünk, de hogy megváltást nem kapunk, az is biztos.
7: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
4: Én az igébe egy kis visszaemlékezőt, azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy tudván kitől tanultad. Ez egy nagyon fontos három szócska, de nagyon fontos és nyomatékos, hogy a Szentlélek az segít ennek a megértéséhez és a gyakorlati élethez.
7: Köszönöm szépen. István? Csak
10: még egy mondatot erre, amit a Gyula most mondott, a Jézusnak erre a válasza az, hogyha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Itt két dolog nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen a tekintély azt fejezi ki, hogy valamit tisztelek, és valamit követek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha meg is teszitek. Tehát ez aktivitás van, a hangsúly.
7: Köszönjük. Drábik László.
8: Marika beszélt arról, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Én csak egy mondatot mondanék. Nem lehet csak azért olvasni, hogy a saját elképzeléseinkhez szerezzünk bizonságot belőle.
7: Köszönjük szépen. László?
6: Nagyon különös, hogy a Szentírásnak a tekintélye az miből adódik. Ugyanabból, amiből a frigyládának volt a tekintélye. Az Isten személye jelenik meg a Szentírásba, és én nagyon-nagyon szeretném a nézőink, hallgatóink figyelmébe is ajánlani, hogy a Szentírást azt soha ne kezeljük úgy, mint egy átlagos könyvet. Ne nyissuk csak úgy ki. Ne gondoljuk azt, hogy ez csak úgy föl lehet nyitni, és aztán beleolvasgatok, aztán félreteszem, hanem amikor a Szentíráshoz hozzányúlok, és ki akarom nyitni, akkor ha csak egy pillanatra is, de álljak meg, engedjem meg, hogy átszellemüljek, hogy a lélek át tudjon járni. Mondjak el egy rövid imát, egy néhány szót, hogyha nem is többet, hogy vezessen, hiszen tudjuk, hogy ezt a Bibliát Isten lelke illetésére írták azok az emberek, akik ezt megírták, és az a lélek, ami megíratta ezekkel az emberekkel ezt a Szentírást, az a lélek fog tudni segíteni nekem és mindannyiunknak, hogy meg tudjuk érteni. Nagyon sok ember eljutott a Mózes első könyvéig, a második könyvéig talán, vagy a harmadikig talán, az rengetegen, és aztán ott leteszi, félbehagyja. És szeretném mindenki figyelni, hogy ez mind azért tud előfordulni, mert nem azzal a tekintéllyel közelítünk a Szentíráshoz, ami megilleti a Szentírást. Tehát, hogy ezt nagyon komolyan, különben Isten, hogyha mi nem megfelelő tisztelettel és tekintéllyel közeledünk a Szentíráshoz, Isten lezárja annak a megértésének a kapuit, nem fogja. Isten nem, van egy bizonyos szint, ami alá nem megy a jó Isten. Nem fogja csak úgy adni ezt. De ha viszont én alázattal és a megfelelő tekintéllyel közeledek a Szentíráshoz, akkor ki fognak nyílni a kapuk, és érteni fogom.
7: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsor, bibliai igazság, példabeszédek könyve 30. fejezet, 5. 6. verse, Kulcsár Anikó.
3: Istennek minden szava szín igaz. Pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz.
7: Úgy gondolom, hogy az Isten igéjének egy másik oldalát mutatja be a példabeszédek, a bölcsességirodalom, hogy egyfajta pajzs, egyfajta védelem, és ehhez se hozzátenni, sem elvenni, ahogy a Jelenések könyvében is olvassuk. Ez úgy jó, ahogy van. Ezt nem szabad felhígítani, nem szabad úgy korrektúrázni, hogy a általunk feleslegesnek vélt dolgokat kivesszük belőle. Ez így szent, ahogy az Isten ránk hagyományozta.
0: Azért itt nem szabad hozzátenni semmit. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kéne venni mai ige hirdetőknek is, mert tessenek csak arra gondolni, hogy Jeremiás prófétának mondja az Úr az ítéletről szóló üzeneteket, és amikor beleborzad Jeremiás abba, hogy mit készít az Úr, azt mondja, hogy de hát Uram, hát a prófétáik azt mondják nekik, hogy itt menekülés lesz, szabadulás lesz, hogy az Úr, és az Úr pedig így söpri le ezt az egészet, és azt mondja, hogy a prófétáikkal együtt fognak elveszni. Ami a mai ember számára különlegesen fontos üzenet, mert abban az időben nem volt minden család asztalán ott a Biblia meg a könyvespolcán, szerintem most tucatnyi van némelyik családban. Vajon vizsgáljuk? Mert az van a Szentírásban kötelezettségünkét téve, hogy vizsgáljuk, hogy amit hallunk, üzenetek, ige hirdetések egybeesnek a Szentírás tanításával, és a saját életünket is igazítani akarjuk ehhez, mert ez óriási felelősség.
7: Köszönöm. István?
10: A mai valóságban tulajdonképpen a legnagyobb problémák, és ezzel nagyon sokat köztük, hogy mi az igazság. Van-e egyáltalán igazság? És ha az értelmező szótárt megnéztem, azt mondom, a valóságot hülyen tükröző, neki teljesen megfelelő igazi tényállás. És akkor csak tessék gondolni a tömegkommunikációra. Egyik ezt mondja, másik azt, a harmadik. Ebből következtetünk, ez az igazság, az az igazság, van-e igazság, nincs igazság. De a Biblia egyértelműen mondta, azt mondja, Jézus, én vagyok az igazság. Tehát itt nem kell ezt megfejteni, hanem Jézus az igazság. Ráadásul azt is mondja, amit nagyon fontosnak tartok lehozni, aki nem változik, mert tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát van egy fix, stabil igazodási pontunk, és ezért nagyon fontos a Bibliának a kutatása, az is ismerése.
7: Köszönöm. Anikó, és aztán menjünk tovább.
3: Tibor, az igére hivatkozva mondta, hogy nem tehetünk semmit hozzá a Szentíráshoz. Én egyetlen egy mondattal egészíteném ki. Elvenni se szabad belőle, mert lehet, hogy bizonyos dolgokat nem szívesen hallunk, vagy nem szívesen hallja a hallgatóság, de nincs jogunk elvenni belőle, mert ez így teljes.
7: Pontosan így van. Köszönöm szépen, menjünk tovább, amit a Biblia kér. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Varga Gyöngyike.
11: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mérehatól az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
7: Köszönöm szépen. Itt a Szentírás, mint valami fegyver, mint valami olyan dolog, ami belénk hatol, és megvizsgál bennünket, és megméri a mi hitünket, hitetlenségünket, Istenhez való viszonyunkat. Igen, a Biblia az ilyen.
12: Hát abban az időben nyilván, hogyha valakin így átsuhant egy kard, az utána már sokat nem beszélgetett, ugye a velők és veséik szétválasztásáig. Lehet, hogyha ma íródna, akkor azt mondanák, hogy a pillanatnyi ismereteink szerint egy emeri vizsgálattal egyenértékű, ami így átvilágít teljesen apró kis részletekig, és föltárja azokat a dolgokat, amik el vannak rejtve a szem elől, de abból a célból, hogy diagnosztizáljon, és aztán terápiát állítson föl. Magyarul megvizsgáljon, megmondja, mi a baj, és aztán a gyógykezelést is megmondja. És ez egy óriási fontosságú dolog a számomra, hogy az Isten igéje nem megölni akar, hanem megvizsgálni és helyreállítani.
7: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
4: A kardnak adjunk egy más jelentőséget, az egy védőeszköz, és Jézus úgy védekezett a kísértés ellen, hogy meg azt arra hivatott, hogy meg van írva. És hát éppen emiatt nagyon fontos, hogy ismerjük a Szentírást, hogy legalább a Szentírást, és önmagunkat is védjük meg, a Szentírás hitelességét, és önmagunkat is.
7: Köszönöm szépen, László.
8: Pál apostol meg azt írja, hogy öltsük föl az Isten mely minden fegyverzetét, a lélek kardját, ami nem más, mint Isten igéje.
7: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
6: Van egy csodálatos ige, ami úgy hangzik, hogy ha szavadat hallattad velem, az örömömre volt nékem. És kicsit elszomorító, meg elkeserítő az, amikor azt látjuk, és azt halljuk, hogy ugye az elején is már itt a bevezetésben említve volt, hogy ha a Biblia a polcon van, hogyha nem vesszük onnan le, hogyha nem tanulmányozzuk, hogyha nem olvassuk, akkor annak ez nem fog előfordulni velünk. Akkor ez az öröm, ez el fog maradni az életünkből. És ugye ami ennél is szomorúbb az, hogy az ige maga mondja, hogy lesz egy olyan idő a föld történelmében, amikor az emberek egyszer csak fölébrednek, hogy keresni fogják, hogy szeretnék Isten igéjét magukévá tenni, hogy szeretnék és akarnák hallani. És az lesz a szomorú benne, hogy akkor már nem lesz rá lehetőség. Én óvnék attól mindenkit, hogy ebbe belekerüljünk, és óvnám magunkat, és ezért ajánlom újra mindenkinek, hogy vegyük a kezünkbe a Szentírást. Leginkább a hajnali órák, a reggeli órák, a legjobbak, amikor még tiszta a gondolat, amikor fölébredtünk, még nincsen megterhelve a fejünk sok mindennel. Próbáljuk meg, hogy ne a telefont vegyük elsőnek a kezünkbe, amikor reggel fölébredtünk. Ne a híreket nézzük meg, hanem vegyük el a Szentírást, mondjunk el egy rövid imát, és nyissuk fel, olvassuk el például a 138. Zsoltárt, vagy a János evangéliumát, vagy valami könnyebben érthető részt, akiknek kicsit nehezebben érthető a Szentírás, és meg fogjuk tapasztalni, és meg fogják tapasztalni a nézők is azt, és a hallgatók, hogy milyen óriási áldás van, mennyire más lesz az a nap, amit így fogunk elindítani.
7: Köszönjük szépen, Anikó.
3: Én egy rövid megjegyzést szeretnék tenni, hogy azért vigyázzunk, mert a sátán nagyon jól ismeri a Bibliát. És még az Úr Jézusnál is megpróbálta idézni. Na nem a teljeset, csak úgy kiragadott mondatokat. És én most mondok egy kiragadott mondatot a Bibliából, ami benne van. Nincs Isten. Igen, ám de így folytatódik, hogy mondja a bolond az ő szívében. De ha akarom és ki akarom ragadni, akkor a Bibliában benne van az a fél mondat, hogy nincs Isten. Tehát vigyázzunk, nézzük meg mindig a teljes szakaszt, olvassuk el az egész igeverset, vagy az egész szakaszt, és úgy értelmezzük, mert egy-egy kiragadott félmondattal bizony nagyon komoly tévtanításokat össze lehet szedni.
1: Nagyon jó volt, köszönjük szépen, István.
10: Amit az Anika mond, most az jut eszembe, egyszer a Lacival eszmét cseréltük abban a vonatkozásban, hogy én azt mondtam, hogy a Szentírásban mindent meg lehet magyarázni, meg az ellenkezőjét is. Én arra gondoltam, hogy az ellenkezőjét ezzel a kiragadott egy mondatra rá lehet mindenre ültetni, hogy ezt mondja a Biblia. De én nagyon fontosnak tartom, amire Tibor már utalt, hogy milyen funkciói vannak a Szentírásnak. Hát először is azt mondja, hogy a tanítás. Ugye tulajdonképpen ez ennek az a lényeg, hogy megtaláljuk és megértsük, hogy mi az igazság. A második funkció ez a feddés. Ez nem valami dorgálás, hanem ráébresztünk arra, hogy milyen hibáink vannak. Aztán a megjobbítás, ez azt jelenti, hogy nem elég felismerjük a hibákat, azt meg kell javítani, jobbá kell tenni, és ezt Szentírás megmutatja az irányt is, hogy mi az az irány ebben. És a negyedik funkció, amit is említettük, az igazságra való nevelés, tehát a teljes embert átformálja arra, hogy tulajdonképpen felkészít arra, hogy a Biblia mondja, hogy minden jó cselekedetre felkészít bennünket. Tehát nagyon fontos a Biblia felé fordulni, mert több funkció van, és a tanulásunknak, a továbblépésünknek ez az elengedhetetlen alapja.
1: Köszönöm szépen. A szív állapota, Tesszalonika beliekhez írt első levél, második fejezet, és ott a 13. vers, Apa László.
6: Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az. És annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.
1: Köszönöm szépen. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a könyvet ne tegyük olyan helyre, helyzetbe, ami nem illeti meg az Isten szavát. Én egy muzulmán emberrel találkoztam fiatal koromban Isztambulban, ő a török rádiónak a Korán olvasója volt, és jó barátságba kerültünk, és mondtam, hogy olvas fel valamit nekem a Koránból, én is felolvasok neked valamit a Héber Bibliából, szigorlatra készültem, és ott volt velem a Héber Biblia. És valamit tanultam tőle. Nem fogta meg a Koránt, hanem elment és kezet mosott. És azt mondta, hogy a Koránt csak kézmosás után lehet kinyitni és megfogni. És bizony azóta én is, amikor megyek a prédikációimat készíteni, elmegyek a dolgozószobámba, az az első, hogy megmosom a kezem, és utána fogom a Bibliát. Tehát adjuk meg a tiszteletet. Röviden egy hozzászólás.
8: A Drusszám által felolvasott Biblia szövegből egyértelműen kiderül, hogy a Biblia tekintélyét a forrása adja. A forrás pedig Isten, aki a Szentlélek által nyilatkozott meg azoknak, akik aztán szavakba öntötték.
12: Bocsánat, egy mondat még. Pál azt mondja, hogy én Isten igéjét hirdettem. Ti meg úgy fogadtátok, mint nem emberi beszédet. Ehhez kell a hallgatóság, de elsősorban az ige hirdető, aki úgy hirdeti, hogy nem a magáét mondja, nem is merészeli a magáét mondani, kiszínezni, föltupírozni, meggyengíteni, vagy valahol felerősíteni Isten igéjét, mert abból lehet az, hogy a hallgatók valóban megerősödnek az Isten kegyelmében.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább az összefoglaláshoz. Jakó Rózsika, honnan hoztad az összefoglalást?
13: Dr. Szigeti Jenő, a Csodától a próbáig, 420. oldal. A Biblia nem vallásos könyv, hanem az élet könyve. Nem a papok által kitalált, élettelen szabályok kódexe, hanem a régi idők tanulságainak közvetítője. Nem akar történeti, természettudományos kézikönyv lenni, csak rólunk, emberekről szól. Csak két kérdésre keres feleletet. Ki az Isten, és én ki is vagyok? Meggyőződésem, hogy gyorsan öregedő századunknak legnagyobb kérdése éppen az, hogy ki is az ember, a másik, aki mellettem van, aki szeret, vagy aki ellenem akarja megvalósítani önmagát. Ez mai életünk legégetőbb gyakorlati kérdése, és hogy erre a Biblia gyakorlati választ tud adni, az bizonyítja, hogy az évszázadok során sem avult el az ősi könyv. Ma is sok ember olvassa, belőle merít erőt a mindennapi helytálláshoz.
7: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, nagyon jó gondolatokat, és ezt a Szigeti Jenő által mondott utolsó mondatot idézném én is, hogy nagyon sok erőt tudunk a Szentírásból meríteni a mindennapi küzdelmekhez. Ezt kívánom nektek az elkövetkezendő napokban, és ezt kívánom kedves nézőink és hallgatóink számára. Jövő héten folytatjuk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. Ez lesz a központi gondolatsor. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk, megköszönjük azt, hogy a te szavad rendelkezésünkre áll. Nem úgy, mint középkorban, amikor le kellett láncolni, nem úgy, mint a valdensek idejében, amikor a családoknak meg kellett tanulni a Biblia egy-egy könyvét, hanem elővehetjük akár írott formában, papírformában, nyomtatott formában, akár elektronikus módon, ad, hogy olvassuk minél többet, és engedjük átalakítani saját lelkünket, szívünket és gondolatunkat. Add, hogy büszkeség helyett alázatot tudjunk képviselni ebben a világban. A te alázatosaiddá tudjunk válni, ahogy Jézus Krisztus is közeledett az akkori világban az emberekhez. Köszönjük a Bibliát, és add, hogy tudjunk élni vele, és engedjük formáló, átalakító hatását a szívünkbe. Jézus nevében. Amen.

Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb,

távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk. Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98.
98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen, és aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észretetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb
benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen, olyan, amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg IK-bód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor. Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta. Oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretné. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jel,

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát egy bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javában a gyerekszolgálatban voltam,

0: Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak, meg egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmaz nekünk, bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
1: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
2: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az Urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni. Tehát, hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
3: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
4: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvére? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelki ismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelki ismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelki ismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
5: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És Olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert halljad te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyedik zsigrend történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha ezer ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt. Hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
6: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodtató, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve. De leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
7: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap, az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen. Nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. Onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
1: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, De ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
2: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheisernél volt, és Ebenheiserből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheiser ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a II. Világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. És még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig. És a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
8: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm. Abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtás időpontja most 19 óra 37 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 49 perc. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepeit sorolja föl, elsőként a szombatot, Mózes 3. könyve 21.1-től 24.23-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mózes 3. könyve 23:2-5. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A szentség kihirdetése, közös részünk a megszentelt időben. Az Emor heti szakaszban a Tóra egyik legalapvetőbb fejezetével találkozunk. Ünnepeink a Moádén felsorolásával fogalmazza Ferenc Kuna Valéria az Emor heti szakasz kapcsán. Már a bevezető mondatban van egy finom, mégis mély feszültség. A Vaikra könyvében, a 23:2-ben így szól az örökkévaló Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik az örökkévaló ünnepei, amelyeket ti hirdettek ki szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim. Kié az ünnep? A miénk is, és az örökkévalói is. Közös mű, ahol ő adja az időt, mi pedig a megszentelő szót. Sabbat Shalom. Fontos változás. Megváltozott az Életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti Életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó lebonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jó érzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban nemes művészek és előadók is velünk lesznek. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. A te imáid is számítanak.

Milyen gyönyörű és milyen erőteljes ez az ígéret. De vajon elhisszük-e? Te elhiszed-e azt, hogy ugyanazokat a tetteket viheted végbe, mint Jézus, sőt, még nagyobb dolgokat is tehetsz? Mit tett Jézus? Tanította az embereket, segített a bajba jutottakon, meggyógyította a betegeket, kiűzte a tisztátalan lelkeket. A jó hír az, hogy ő nem tartotta meg magának az atyától kapott hatalmat, a gyógyító, szabadító erőt, hanem megpróbálta azt megosztani a követőivel. Az egész keresztény közösség hatalmat kapott, hogy Jézus munkáját végezze. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.

Ha hiszel Jézusban, ez rád is vonatkozik. Téged is felhatalmazott Jézus arra, hogy imádkozz az emberekért, a családodért, a barátaidért. Az Úrnak szüksége van a te imáidra, gyengeségeid ellenére is. Ezért ne mondd azt, hogy te nem vagy méltó arra, hogy Isten ereje rajtad keresztül megnyilvánuljon. Ne félj attól, hogy ezáltal esetleg ki fogsz lógni a sorból. Ne félj megkérdezni a körülötted élőktől. Imádkozhatnék veled ezért a problémáért? És ha válasz igen, ne habozz, imádkozz érte. A hozzánk legközelebb álló embereket, így például a házastársunkat, a legnehezebb megkérdezni, mert fájna, ha nemet mondana. Pedig óriási ereje van annak, ha például egy feleség férjét átölelve imádkozik az ő gyógyulásáért. Jézus fel akarja használni a te imáidat is, hogy ezáltal megáldja, meggyógyítsa és megszabadítsa az embereket. Adj esélyt neki erre!

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 2-a. Prédikátor könyve, 3. fejezet, 9-től 15. versig. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan. És ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. A prédikátor kijelenti könyvének elején, hogy minden

hiába valóság. Akár még a munkavégzésre is tekinthetnénk ezen a szemüvegen keresztül, hiszen Salamon király felteszi a kérdést. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? A kérdésre önmaga adja meg a választ, amely szerint nincs haszon az ember semmilyen munkájában, nem is lehet, mert a nemzedékek szüntelen váltakozásában eltűnik az egyén minden tette, mint csepp a tengerben. Ám a könyv harmadik fejezetéhez érkezve már azt olvassuk, hogy az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. A legértelmesebb cselekvés az, idézőjelben a nap alatt, ahogy a prédikátor fogalmaz, hogy Istenre bízzuk magunkat és földi életünket, élvezve munkánk gyümölcseit és az élet örömeit, amelyeket Istentől kapunk. Újból elérkeztünk az alapvető kérdéshez, hogyan tekintünk a munkára? Merő kötelességként, vagy lehetőségként és Istentől kapott ajándékként, amely által hasznosan élhetjük az életünket? Ugyanakkor tudjuk-e élvezni munkánk gyümölcsét? Merjünk pihenni és kikapcsolódni is ezen a hétvégén, és dicsérni Istent a gyülekezetben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Allen Cox írta Michiganből az Egyesült Államokból. Átkelni a vonat előtt. Jézus mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangéliumának 6. fejezetének 34. verse. Nemrég, amikor autóval mentem a munkahelyemre, egy vasúti átjáróhoz közel, a piros figyelmeztető lámpák villogni kezdtek, jelezve, hogy vonat közeledik. Az előttem haladó két autó felgyorsított, hogy még a sorompó leereszkedése előtt átkeljen a vasúti átjárón. Bevallom, én is kísértésbe estem, hogy megpróbáljak átjutni, de végül úgy döntöttem, hogy nem teszem. Az érkező vonat csak két kocsiból állt, így az egész esemény kevesebb, mint egy perc alatt lezajlott. A következő közlekedési lámpánál pedig utolértem a vonatot megelőző autókat. Elgondolkodtam, vajon miért sietünk mindig, hogy akár az életünket is kockáztatjuk, csak hogy néhány percnyi időt nyerjünk. Persze láttam már vonatokat, amelyek fél órára vagy akár még hosszabb időre is megállítják a forgalmat, ezért értem, hogy miért akarnak sokan a vonat előtt átmenni, de milyen áron? Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Az aggódás nem hosszabbítja meg az életünket, a türelem viszont talán igen. A kötelességeink akkor is ott lesznek, amikor a vonat már elhaladt. Lehetünk türelmesek, és örülhetünk minden pillanatnak. Irgalmas Istenünk, segíts türelmesnek lennünk. Vezess, hogy sietős dolgaink között is a te lelkedre összpontosítsunk, és békességet találjunk benned. Amen. Napi gondolat, örülni fogok minden napnak, amit Isten ad. Imádkozunk azokért, akik aggódnak az idő miatt.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Füle Lajos, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. A példázatok titkai. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Dwight Lyman Moody, a híres evangélista, még kezdő vasárnapi iskolai tanító volt, amikor egy prédikátor hirtelen berekedt, és neki kellett helyettesíteni. Kétségbeesve kérdezgette barátait, miről beszéljek, mit mondjak. A barátok csak ennyit mondtak. János könyvének 3. fejezetéről, a 16. versről prédikálj. De hát erről mindent elmondtak már, ebben semmi új nincs, hiszen ez a Biblia aranyszövege, próbálta elhárítani a jó tanácsot Moody. De a barátok nem tágítottak. Prédikálj csak bátran János 3.16-ról, mondták mosolyogva. Moody szívszorongva megfogadta a tanácsot, és prédikált a Biblia aranyszövegéről. Az első este nem tudta befejezni a témát, sem a másodikon, sem a harmadikon. Végül az egész sorozat erről az igéről szólt, amit először elcsépeltnek, agyonprédikáltnak tartott. Ez a történet jut eszembe, amikor Jézus példázatairól prédikálok olyan gyülekezeti tagok előtt, akik gyermekkoruktól ismerik ezeket az egyszerű, könnyen megjegyezhető történeteket. Sokszor megkérdezem magamtól, kit fog ez érdekelni? Hiszen a példázatok az evangéliumok legismertebb szakaszai. Lehet-e valami újat mondani? Mondanak-e valami fontosat ezek az ősi példázatok a mai ember számára is? És mindig megszégyenülök, mert bennük új, szántóföldbe elrejtett kincsekre, új drága gyöngyökre bukkanunk. Krisztus tanításainak legjellegzetesebb ránk maradt emlékei a példázatok. Bennük van elrejtve Jézus tanításainak kulcsa. Legtöbbjük egyszerű, a mindennapi életből vett példa, első hallásra is megjegyezhető, mégis a példázatok megértése körül a teológia története során sok vita zajlott. Ezek a viták mindig összefüggtek Jézus tanításainak megértésével, mert az egyszerű forma mély tartalmat takar. Jézus nem volt teológus, hanem az egyszerű emberek tanítója. Ezért van az, hogy a kereszténység titka ma is abban van, hogy a mindennapi életünkben felfedezzük-e Jézus tanításának időszerűségét, köznapi egyszerűségét. A példázatok képei, hasonlatai is a korabeli Palesztinába vezetnek bennünket. A feltételezett természeti viszonyok és a társadalmi körülmények is Jézus világát tükrözik, mégis a bennük rejlő tanulság minket is tanít. Mindig keresnünk kell azt, hogy akkor, amikor elhangoztak azok a szavak Jézus ajkáról, mit is akartak mondani a kortársaknak. De itt nem lehet megállnunk. Minden vizsgálódásunknak az az értelme, hogy Jézust a 21. században is tanulnunk kell követni. Ez a mi ige tanulmányozásunk igazi célja. Mi, akik naponta Isten igéje fölé hajolhatunk, azért ne felejtsük el azt, amit a 20. század nagy mártír teológusa, Dietrich Bonhoeffer így fogalmazott meg. A példázatok a legmagasabb potenciájú Krisztus bizonyságtételek. Jézus Krisztus minden egyes példázat belső célja. A példázatok világos, tiszta, egyértelmű volta lehetetlenné teszi, hogy az ember kikerülje a Krisztus mellett vagy ellene szóló döntést. A példázatok ezért nem arra szolgálnak, hogy örökérvényű igazságok múlhatatlan szépségeit prédikáljuk, hanem hogy Krisztusról tanúskodjunk. Jézus érted jön ítélni. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! A ránk maradt legrégebbi keresztény hitvallásban még ma is minden keresztény mondja, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ősidőktől ez a reménység éltette a hívő keresztényeket, de ma a kereszténység utáni korban lassan fenyegetéssé torzult. Azt hiszük, hogy a pokol tüzével ijesztgetve jobbá lehet tenni az embereket. Mivel Jézus időben messze került tőlünk, emlékezzünk arra, miért is ígérte meg, hogy visszajön. Jézus először azért jött el, hogy a Golgotán legyőzze az én bűnömet is. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nékünk semmi részünk sincs. Jézusnak ez a győzelme visszajövetelekor lesz nyilvánvalóvá. Miért jön vissza Jézus? Mert a bűn öncélúsága tönkretette az ember, a társadalom és a közösségeink életét, ezentúl pedig a természet világát is pusztulással fenyegeti.
Ha külső segítséget nem kap a világ, az ember végképp tönkreteszi azt a világot, amelyből él. Mikor jön vissza Jézus? A napot és az órát nem mondta meg nekünk. Jézus akkor jön, mielőtt a bűrontása végképp reménytelenné teszi életünket. Jézus nem késik el az ígérettel, még akkor sem, ha sokan késedelemnek tartják Jézus kegyelmének türelmét. Kikért jön vissza Jézus? Azokért, akik elfogadták őt és készek voltak követni még akkor is, ha az ő értékrendszere, életstílusa más, mint a mai divat. Krisztus értem, érted akar jönni, még ránk vár. Ítélni pedig azért fog, hogy az életet, aminek ő az ura, kiszabadítsa a halál rabságából. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Anyák klubja. A depresszió kezelése.
1: Az idősebb nőknek kell tanítaniuk a fiatalabb nőket, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, legyenek józanok, tiszták az életben, tartsák meg a házat, legyenek jók, engedelmesek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Tituszhoz írt levél 2. fejezet, 3-tól 5. versig. Mindig úgy gondoltam a depresszióra, mint valami olyasmire, amit más emberek tapasztalnak, nem én. És felkészültem arra az évre, amikor a két gyermekünknek el kellett mennie iskolába azzal, hogy találtam egy teljes munkaidős állást, hogy elfoglaljam magam. Ez nem jött össze. Elvesztettem a két legjobb barátomat, a legkedvesebb ismerőseimet és a kedvenc munkám egy részét, az anyaságot. Depressziós voltam. Istenem, mit akarsz? Mit tegyek? Így imádkoztam. Ekkor két idézet jutott eszembe, amelyeket már sokszor olvastam. Az öregasszonyok tanítsák a fiatalokat, és a szomorúaknak segíteniük kell valakinek. Kinek volt nagyobb szüksége segítségre, mint a kisgyermekes anyáknak? Miért ne oszthatnám meg másokkal azt, amihez legjobban értek? A háztartás vezetést. Az eredmény egy klub lett a környékbeli anyák számára, hogy legyen idejük magukra, míg mások vigyáznak a gyerekeikre. Az anyák hetente egy délelőtt a gyülekezetben találkoztak. A közösségre és az általános beszélgetésre szánt időt rövid program követte a nyírástól a kenyér sütésig, mindenről. A nagyi sarok vigyázott a gyerekekre, és megismételte a programot az óvodában. A gyülekezeti asszonyok és lányok segítettek. A depresszió elleni kezelésem bevált. Én voltam a jutalma a sok erőfeszítésnek, miközben élveztem az új barátokat és a fiatal nőkkel, gyermekekkel való kapcsolattartást. A gyülekezetünk összes egészségügyi evangelizációs programja közül ez hozta a leggazdagabb hozadékot. A fiatal családok közül többen megkeresztelkedtek, mások pedig egyházi iskolába járatják gyermekeiket. A nők a klubban 7 éven át találkoztak, amíg a nagymama bele nem fáradt a szolgálatba. Az utolsó találkozó óta 3 év telt el. Az idei szünidei iskolában a megjelent gyerekek 6-oda olyan anyák gyermeke volt, akik a klubba jártak. Néhányan közülük még nagyon fiatalok voltak, amikor az édesanyjuk elhozta őket ezekre a találkozókra. A Krisztusért végzett munkánknak a családban, az otthonban kell kezdődnie. Nincs ennél fontosabb missziós terület. Az Isten tervével összhangban összeállított és vezetett keresztény családok a legsikeresebb eszközei a keresztény jellemformálásnak és az ő munkájának előmozdítására. Te is missziós mezővé tetted már a saját otthonodat és mások otthonát?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 2-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 119. Zsoltár 133. verséből olvasom. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Az Ószövetségi igét pedig János első levelének 2. fejezetében a 6. versben olvashatjuk. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. A Biblia leghosszabb fejezete a 119. Zsoltár, és nem véletlenül. 22 szakaszból áll, mindegyik a héber ABC egy-egy betűjéhez kapcsolódik. Olyan, mint egy lelki iskola. Betűről betűre tanít arra, miért olyan értékes és megtartó Isten törvénye. Nem szabályokat magasztal, hanem azt a rendet, amely Isten akaratából fakad, és amely útmutatást ad, védelmet nyújt, életet formál. Ez az imádság különösen időszerű lehet most, amikor sok fiatal életének iránya és jövője formálódik, útkeresésben, döntések előtt bizonytalanságban. A balagás ünnepe már mögöttük van, de az igazi megmérettetés még hátra van. Az érettségi, a felvételi. Sok családban imádkoznak a gyermekekért, testvérekért, unokákért, mert nem elég tudni, merre kell menni, erő is kell, hogy valóban végigjárjuk az utat. Az apostol így figyelmeztet. Aki azt mondja, hogy Istenben marad, annak úgy is kell élnie, mint Jézus. Szeretetben, türelemben, irgalomban, küldetéstudattal. Ma, anyák napja előtt, hálát adhatunk azokért, akik életükkel Jézus példáját tükrözik vissza. Az édesanyákért, a nagymamákért, akik csendesen, de kitartóan hordozzák mások terhét, és szeretetükkel Isten közelségét adják tovább. Ma értük is imádkozunk, és példájuk emlékeztet arra, mit jelent Istenben maradni és Krisztus szerint élni. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy igéd ma is utat mutat. Kérünk, vezess minden fiatalt, aki döntések, vizsgák előtt áll. Adj nekik békességet, bátorságot és erőt, hogy járják a kijelölt utat. Könyörgünk az édesanyákért, akik szeretetükkel tanúságot tesznek rólad. Tedd áldássá példájukat, és taníts minket is úgy élni, ahogy Krisztus élt. Hűségben, irgalomban, szeretetben. Amen. Az áhítatot Lázár Zsolt írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

Egyszer önkéntesként egy helyi iskolában hallottam, ahogy egy tanár a tanuló édesanyja jelenlétében szítta a tizenéves korú tanítványát. Az anya szintén önkéntes volt, és a tanár behívta őt és a fiát az osztályterembe. Amikor hárman kisétáltak a találkozóról, a fiú kétségbe esett arcára néztem, és láttam, hogy az anya a könnyeit törölgeti. Befejezték az adománygyűjtést, de helyzetük még mindig elszomorított. Odalopóztam az anyukához, és megöleltem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, miért is sír. Nem sokkal később lehetőségem nyílt arra, hogy négy szem közt beszélgessek a tanárnővel. Régebben magam is tanár voltam, mondtam neki nyugodtan. És egykor lelkes gyermek szülője is voltam, aki most sajnos tékozló fiú. Miközben a tanár óvatos figyelemmel hallgatott, folytattam. A fiam már nagyon fiatal korától kezdve mindent megtett azért, hogy segítőkész legyen. Egy keresztény iskola tanára azonban félreértette a többi diáknak nyújtott segítségét, és azt helytelen viselkedésnek tekintette. Egyszer még a mosdóba is bevitte, hogy fizikailag bántalmazza és engedetlenséggel vádolja. Másokkal beszélt a fiamról, de velem soha.

amikor a tanárnő nem mutatta az érdektelenség jelét, kidolgoztam az ötletet. A következő évben állami iskolába írattam a fiamat. Írtam egy újságírónak, akinek volt egy keresztény tanácsadó rovata, és bizonyos értelemben aktivistává vált a fiam és a hozzá hasonlók ügyében, akikkel a tanáraik rosszul bántak. Az újságíró erőfeszítéseinek az lett a hatása, hogy akik egyházi iskolában szeretnének tanítani, kötelezően gyermekpszichológiai kurzust is el kellett végezniük. Sajnos a fiam mindig is viselni fogja a sebb helyet, amelyet az a tanár ejtett rajta. Őszintén kértem a hallgatómat, hogy legyen kedves a diákjaihoz és családjaikhoz. Még aznap láttam, hogy másodszor is behívta a diákot és édesanyját az osztályterembe. Ezúttal mindannyian mosolyogva jöttek ki az ajtón. A világ gyakran az erőt és határozottságot a keménységgel és önérvényesítéssel azonosítja. Azonban Isten országában a szelídség az igazi erőjele. A szelídség a keresztényi jellem egyik legértékesebb tulajdonsága. Ez nem gyengeség, nem jelent gyávaságot vagy határozatlanságot. A szelíd ember Isten lelkének uralma alatt áll, és nem engedi, hogy az indulatok irányítsák tetteit vagy szavait. A szelídség Krisztus jellemének tükre. Ő, aki szelíd és alázatos szívű volt, példát adott, hogy miként bánjunk másokkal. Türelemmel, megértéssel, szeretettel. A szelídség a megpróbáltatások közepette tündöklik igazán. Nem akkor derül ki, amikor minden békés körülöttünk, hanem amikor félreértenek, bántanak, vagy igazságtalanság ér minket, de mégis Krisztus lelkületével reagálunk. A szelídség nem csak mások felé mutatott kedvesség, hanem Isten akaratának elfogadása is. Az igazi szelídség a saját énünk teljes alárendelése Isten akaratának, gyógyítja a kapcsolatokat, és bizony közösséget is épít.

kérjük ma Istentől azt a szelídséget, amely nem csupán viselkedésünkben, de szívünk mélyén is ott él. Akiben Krisztus szíve él, az nem keresi a maga dicsőségét, hanem Isten szeretetének világosságát szétárasztja az egész világban.

hanem a szív elrejtett embere. A szelíd és csendes lélek romolhatatlan díszével, amely igen értékes az Isten szemében. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 4. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Május volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A fünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki, és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján, 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Magyar evangélikus delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zultánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6.25. és 33. verse alapján hirdette Isten igéjét a gondviselő Isten nagyságáról. Május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten igéjét. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelytől 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarozsdával is,

gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Ageus könyve 2. fejezet 16-19.

0: Az áldás ígérete.
1: Ebben a néhány versben temérdek ellentét rejlik. Rossz aratás és rekordtermés. Pusztító jégeső és reményteljesen sarjadó vetés. Csalódás és hasztalan fáradozás a nép részéről, és Isten soha véget nem érő áldásai állnak egymással szemben. Isten nem vonja meg magát a népétől. Ők azonban hosszú ideig meg sem hallották Isten intéseit, és csak most fordulnak vissza hozzá. Isten senkire nem kényszeríti rá magát, hanem újra és újra felkínálja a segítségét, és ezzel hosszú tűrését bizonyítja. Visszatérhetünk hozzá, de ma is mindig az egyes emberen múlik, hogy elfogadja-e ezt az ajánlatot. A 18. versben olvassuk, hogy lefektették a templom alapját. A nép ezzel az építkezés egyik fontos részét fejezte be, egy részcélt elértek. Isten pedig betartja a szavát. Az utolsó mondatban Haggeuson keresztül megáldja Izrael népét. Amikor Isten megáld, azt kifejezi, hogy ő kegyelmesen tekint az emberre. Örül, amikor minket is boldognak lát, és ez az öröm ragyog fel bennünk is. És mivel ezek a sugarak átragyognak rajtunk, gyakran a körülöttünk élőket is elérik. Isten áldása nyomot hagy az emberek.

Isten áldjon meg minket a reggel frissességével, áldjon meg a déli napfénnyel, áldjon meg az esnyugalmával. Amen.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Te szeretsz minket, és ezért szent fiadat küldted a világba, hogy életünk legyen. Te, akitől minden közösség származik. Te, aki fölkelted a napot egyaránt jókra és gonoszokra,

Őt adsz az igazaknak és bűnösöknek. Te tudod, hogy mire van szükségünk, hiszen te táplálod az ég madarait és a mező liliomait. Kérlek, te légy velünk e nap folyamán is, hogy akaratod mozgasson, szereteted égessen, s a te szolgálatodba fogadj be minket. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 2. 1519-ben ezen a napon hunyt el 67 évesen Leonardo da Vinci, akit sokan minden idők legműveltebb főjének tartanak. Valóban példaképe a polihisztoroknak, hiszen maradandót alkotott, mint festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író egyaránt. Mi most festményeit idézzük ide. Freskója, az utolsó vacsora 1498-ban készült el. E mű erénye a mesteri módon fölépített jelenet. Mivel a kompozíció, a színhasználat, a megvilágítás, az egyes alakok tartása és mozdulata is a bibliai szavakra utal. Ma közületek egy elárul engem. Vásári így írt róla. Mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem, a felháborodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi van Krisztus lelkében. Utolérhetetlen festményei közül néhányat említünk a lelőhelyüket is említve. Ez mutatja, mennyire fontos volt a gyűjteményeknek egy-egy alkotását birtokukban tudni. Angyali üdvözlet, Firenze Uffizi képtár, Madonna virággal, Szent Péter vár ermitázs, Sziklás Madonna, London National Gallery, Mona Lisa, Párizs Louvre. Egy bölcs mondását idézzük. A becsvágyóknak, akik sosem elégszenek meg az élet áldásával és a világ szépségeivel, az a kényszerű büntetésük, hogy sosem érthetik meg az életet, és érzéketlenek maradnak a mindenség javaival és szépségeivel szemben.
2: Szegedi Kis István 1505-től 1572-ig élt református lelkész, teológus. Wittenbergben tanult vele együtt Abádi Benedek és Heltai Gáspár is. Reformátori pályáját Csanádon kezdte el, és számos további állomása közül csupán néhányat említünk. A templomban és az iskolában is hirdette az új tanokat, és emiatt hamarosan el is üldözték, sőt, legnagyobb bánatára 200 könyvétől is megfosztották. 1545-ben Gyulára hívták, majd Ceglédre került, aztán Békésen kapott lelkészi és tanári hivatalt, ahol hitéért fogságot is szenvedett. 1554 elején Laskóra hívták, és még abban az évben a Baranyai kerület szuperintendensévé választották. 1558-ban Kálmáncsára ment lelkésznek, folytatva püspöki tisztét. 1561-ben esett török fogságba, ahonnan 2 év múltán szabadult. Ráckevére hívták lelkészként, és az alsó melléki kerület egy részének szuperintendenseként működött. A svájci reformáció tanai melletti kiállásával megindította azt a folyamatot, amely a református egyház szervezeti önállóságához is vezetett. Műveiből néhányat. Speculum Romanum Pontificum. Teológiae sincerae loci communes de Deo et homini. Confessio verae fidei de uno vero Deo. 5 énekét sokáig énekelték a magyar protestáns templomokban, sőt, egy ma is előfordul, mind az evangélikus, mind a református, mind az adventista énekes könyvekben. Az 5 verséből az első, Jöv el, Szentlélek Isten, tarts meg minket ígédben, ne légyünk sötétségben, maradjunk igaz hitben.
1: 1896-ban e napon indult el a budapesti föld alatti vasút 20 kocsia. 10 fém, 10 pedig faburkolattal állítottak forgalomba. 2 fillérért a Gizella, ma Vörös Marti tértől, az Artézi, ma Széchenyi fürdőig szállította utasait. Kiemelt jelentőségű a 20-as kocsi, melyet az uralkodónak tartottak fönn. Wünsch Róbert tervei nyomán, Wojtek Ödön főmérnök vezetésével a 3700 méteres, szegecselt vasoszlopok között futó vasútpálya megépítéséhez 134 000 köbméter földet emeltek ki, 47 000 köbméter betont és 31 000 tonna acélt építettek be.
2: Az ősi magyar hitvilág kutatója Diószegi Vilmos 1923-ban ezen a napon született. 1947-től dolgozott etnográfusként a Néprajzi Múzeumban. 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjának tagja, majd osztályvezetője lett. Több kutatóutat tett az ázsiai nomád népek között, főként a sámánok és a régi magyar hitvilág foglalkoztatta, ezen belül az ős magyarság természet szemlélete. A témában számos könyve jelent meg, például Sámánok nyomában Szibéria földjén 1962, és a Pogány magyarok hitvilága 1967.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 23. vers.

Ahány ember él a földön, annyiféle nemzetiség, bőrszín, gondolkodásmód, világnézet, érzelemvilág, érdeklődési kör létezik. Egyben azonban mindenki közös, méghozzá abban, hogy milyen a munkához, a tanuláshoz, egyáltalán az élet dolgaihoz való hozzáállása. Vannak, akik szorgalmasak, ég a kezük alatt a munka. Róluk mondják, hogy tűzről pattantak. Az emberek másik csoportja lusta, finomabban fogalmazva kényelmes, olyan, mint Patópál. Ej, ráérünk arra még szemléletű, akinek megalszik a tej a szájában. Volt egy ismerősünk, aki állandóan leállt az utcabeliekkel beszélgetni. Milyen jó neki, gondoltam, mert valahogy ő mindig ráért. Egyszer aztán megláttam a lakását. Csupa rendetlenség és piszok vette őt körül. A munkahelyeiről rendszeresen elbocsátották, mert többet járt a szája, mint a keze.

0: te melyik csoporthoz tartozol? Azok közé, akik kényelmesen elvannak, ábrándoznak, csavarognak a haverokkal, egész nap a gép előtt ülnek, mobiloznak, locsognak. Ha a szüleik a segítségüket kérik, kelletlenül teszik meg. Ki se bújnak a szobájukból, a feladatokkal mit sem törődnek, mondván, hogy majd csak lesz valahogy. Vagy azokhoz, akik célra törően igyekeznek, szorgalmasan tanulnak, segítenek a ház körül, észreveszik, ha valamit tenni kell. Akár még nyári munkát is vállalnak, hogy pénzt keressenek. Legyél magadhoz őszinte. Csak a munka hajt hasznot. Aki a száját jártatja, elszegényedik.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Alávetette magát a szülői tekintélynek.
1: A mai ige János 1.16. Aztán velük tartott, visszament Názáretbe, és engedelmeskedett neki. Anyja pedig szívében tartotta mindezeket a beszédeket. Gondolatok az ígéről. Jézus az örökkévalónak ajánlotta fel fiúságát. A templomban történt első látogatása új érzéseket ébresztett. A földi kötelezettségeket erre az időre félretette, azonban isteni küldetése és Istennel való egysége tudatában nem utasította el szülei tekintélyét. Kérésükre engedelmes fiúként visszafordult velük, és segítségükre volt dolgos életükben. Szívébe rejtette jövőbeni küldetésének titkát, alázatosan várva az időt, hogy nyilvános szolgálata megkezdődjék, mielőtt bejelenteni a világnak, hogy ő a Messiás. Annak felismerése után, hogy ő Isten fia, még 18 évig alávetette magát a szülői tekintélynek, és az egyszerű galileai ásmunkás hétköznapi életét élte. 30 éven keresztül úgy élt, hogy elismerte és elfogadta a szülői vezetést. Még keresztény szülők gyermekeinél is általános dolog, hogy 12 éves korukat megelőzően úgy érzik, követhetik saját kívánságaikat. A szülők pedig készségesen elfogadják, hogy gyermekeik vezessék őket, ahelyett, hogy ők irányítanák gyermekeiket. Ennél fogva sok fiatal úgy nő fel, hogy szokásává válik az önzés és a henyélés, hiúk, büszkék és önfejűek. Amikor Krisztus türelmes önmegtagadására, minden népszerűséget elutasító egyszerűségére és a mindennapi munkára való alázatos odaszentelődésére tekintünk, láthatjuk, hogy milyen szépséges fény övezte életét. Milyen világosan mutatja élete azt az ösvényt, amelyen a gyermekeknek és fiataloknak járniuk kell. Jézus nem kevésbé volt Isten fia szerény otthonában és szüleinek való engedelmességében, mint amikor Isten kijelentette örök trónjáról, ez az én szeretett fiam. Krisztus élete mindörökre áldást biztosít az olyan életre, mely a szülői tekintélynek való örömteli engedelmességben és szorgos fizikai, szellemi munkával telik.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ha bennem bízva élsz, akkor élvezheted a bővölködő életet. Megtanulod nagyra becsülni a nehéz időket, mert ilyenkor sokkal erőteljesebben tudatosul benned az én jelenlétem. Azok a feladatok, amiktől régebben rettegtél, a közelségemben való örvendezés gazdag lehetőségeivé váltak. Amikor fáradtnak érzed magad, eszedbe jut, hogy én vagyok az erőd. Gyönyörűséget származik abból, hogy rám támaszkodsz. Kedves nekem az a hajlandóságod, hogy egyre gyakrabban hozzám fordulsz, különösen, amikor egyedül vagy. Amikor másokkal vagy, sokszor szem elől téveszted az én jelenlétemet. Az emberek nem tetszésétől való félelmed a foglyukká tesz, és elsősorban rájuk figyelsz. Amikor észreveszed, hogy ez bekövetkezett, suttogd a nevemet. A bizalomnak ez az apró megnyilvánulása gondolkodásod előterébe helyez engem. Oda, ahová tartozom. Ahogy közelségem áldásában sütkérezel, az én életem tud átáradni rajtad keresztül mások felé. Ez a bővölködő élet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 29. fejezet, 25. vers. János evangéliuma, 10. fejezet, 10. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve, 29. rész. Jeruzsálem ostroma és szabadulása. Jaj Ariélnek, Ariélnek a városnak, ahol Dávid táborozott. Évek telnek egymás után, ünnepek váltják egymást, azután ostromot indítok Ariél ellen. Akkor lesz nagy sírás, rívás, mert égő oltárrá teszem. Táborral veszlek körül, sáncot vonok köréd, felállítom az ostrom műveket. Megalázottan fogsz beszélni a földön, és megtörten hangzik szavad a porból. Olyan lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szavad a porból suttog. De ízzé porrá törik ellenségeit serege, a szálló pejvához hasonló lesz az erőszakosok hada. Egy szempillantás alatt következik be, mert a seregek ura meglátogat téged, mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tűz lángjai között. Olyan lesz, mint az álom, mint egy éjszakai látomás, valamennyi nép serege, amely Ariél ellen hadakozott, és mindazok, akik ostromot indítottak hadereje és sziklavára ellen. Mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik, de ha fölébred, üres a gyomra, vagy mint a szomjazó, aki azt álmodja, hogy iszik, de ha fölébred, eltikkadt és szomjas, úgy jár a népek egész serege, amely Sion hegye ellen hadakozott. A nép elvakultságának következményei. Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg, legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól, mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét, bezárta szemeiteket a prófétákat, befötte fejeiteket a látnokokat. Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha írástudó ember kezébe adják, és azt mondják, olvasd el, ő azt válaszolja majd, nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig írástudatlannak adják az iratot, és ezt mondják, olvasd el ezt, ő azt válaszolja majd, nem tudok olvasni. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni, vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől, sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk, micsoda fonákság, egyenrangú talán az agyag a fazekassal, mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Isten mindent újjá tesz. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbeejtik azt, aki megmeri fedni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ezért így szól Jákób házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákób, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákób szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A téveigő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 29. Ezt a fejezetet Ézsaiás Jeruzsálem jelképes nevével, az Áriellel indítja, aminek jelentése Isten oroszlánja, ami a templom dombnak, avagy a Sion hegyének is lehetséges elnevezése volt Dávid napjaiban. A prófétai nyelvezetben két Sion hegy létezett, egyik a földi, a másik pedig a mennyei. Ézsaiás fölsorolja, mit tesz majd a sátán, Isten oroszlánja, vagyis a templom, a földi szentély ellen. Fájdalmat hoz, jajgatás lesz ott, síralom és gyász. Táborral zárja körül a várost, az aszír sereggel keríti be, tornyokat és ostroműveket állít a város ellen. A város megaláztatik, és a földből, a porból szól majd szava Istenhez. Hangjuk olyan lesz, mint a kísértetek suttogása. A szenvedőváros számára az oroszlánna változás azt jelenti, hogy Istennek kell átvennie az irányítást, és a sátánt megbüntetni. Bizakodhatunk abban, hogy Jézus második eljövetelekor Isten maradék népe ellenségeinek sokasága olyanná lesz, mint a szél fut tapolyva. Sátánt és híveit mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással bünteti meg a seregek ura. A Biblia ma mindenhol elérhető, szinte minden nyelven, nyomtatásban és az interneten is, de sokan nem értik, mert sohasem olvasták. Ők a világi emberek, akik csak szavakban, és nem a szívükkel közelednek az Úrhoz. Hagyományokkal tisztelik őt, nem bensejükből jövő őszinte hódolattal. Isten tiszteletük és életmódbeli szokásaik el akarnak rejteni dolgokat az Úr elől. Továbbra is bűnben élnek, mégis úgy tesznek, mintha tisztelnék őt. A második eljövetel után újjáteremtés következik, és minden gonoszság felszámolása. A föld termőföldé lesz. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak. Mert Jézus második eljövetelekor és a föltámadáskor Isten az ő maradék népének tökéletes életet ad. Ézsaiás látja sátánnak, a könyörtelennek a végét. Minden rossz végleg eltöröltetik. Elpusztul a csúfolódó, és kiírtanak minden gonoszságra vetemedőt. Akik teljesek a hitben, azoknak nem sápad el többé az arca. Semmit sem kell félniük oldalukon az Úrral. A maradék meg fogja tapasztalni az Úr közöttük végzett munkáját. Mert a tévejgő lelkűek megismerik az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot tanulnak. Tudjunk mi is készülni a Szentlélek végső időben történő kitöltetésére, hogy be tudjuk fogadni az isteni igazságot értő szívvel és kitartással az utolsó napokban.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Galata 6:7-8. Nagyon sokan megkérdezték már, akik elolvasták Dávid elbukásának történetét. Miért kellett ezt a feljegyzést a nyilvánosságra hozni és az emberek elé tárni? A hűtlenné vált emberek gyakran mutattak rá az egymást követő nemzedékek folyamán Dávid életének erre a sötét foltjára, és gunyolódva diadallal kiáltottak fel. Íme az Isten szíve szerint való ember. Így megkeményítették lelküket a hitetlenségben, és sokan merészek lettek a bűnben, a kegyesség leple alatt. Dávid története azonban senkit sem bátorít a bűnre. Dávid akkor neveztetett Isten szíve szerint való embernek, amikor még Isten tanácsa szerint járt el minden dolgában. De amikor a bűn útjára lépett, megszűnt igaznak lenni, mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem tért az Úrhoz. Isten szava világosan kijelenti: de ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Sámuel 2. könyve 14. fejezet 27. vers. Az Úr ezt mondta neki a proféta útján: miért vetetted meg az Úr beszédét, olyan dolgot cselekedve, amely utálatos ő előtte? Most azért ne távozzék el a fegyver soha a te házadból, mivel megutáltál engem. Sámuel 2. könyve 12. fejezet 9. és 10. vers. Bár Dávid megbánta bűnét, és Isten megbocsátott neki, elfogadta őt, azonban az általa elvetett mag kikelt, és annak kártékony gyümölcsét le kellett aratnia. A személyén és házán végrehajtott ítélet bizonyítja Isten irtozását a bűntől. Bűnével, melyet elkövetett, megváltoztatta Istenhez való viszonyát. Az Úr semmiképpen sem nézhette el a bűnt. Nem használhatta fel hatalmát arra, hogy Dávidot megvédje a bűn következményeitől, úgy, mint ahogy megvédte őt Saul gyűlölködésétől. Azok, akik Dávid példájára való hivatkozással próbálják kisebbíteni saját bűnüket, tanulják meg a Biblia feljegyzéséből, hogy a bűn, a törvényáthágás útja bizony nagyon kemény. Bár a bűnösök, csak úgy, mint Dávid, elfordulhatnak a gonoszság útjától, a bűn következményeinek elhordozását keserűnek és keménynek fogják találni.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek szabadsága. Nagy ajándék az élettől, ha van valaki, aki bármit is teszel, szeret téged. Bátorít, sosem engedi el a kezed, meglátja benned a jót, és mindig meg tud nyugtatni. Ám a lelked akkor lesz szabad, ha te saját magadnak is meg tudod adni mindezt. Gary Chapman.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Gyere ide a szélről! Ne arassátok le a földet egészen a mező széléig. Mózes 3. könyve 23. fejezet 22. vers. Isten ezt parancsolta a zsidó földműveseknek az ószövetségi törvényben. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl. Hagyd ott azokat a nincsteleneknek is a jövevénynek. Mózes 3. könyve 23. fejezet 22. vers. Rút egy mező szélén szedegette a kalászokat. A mező tulajdonosa egy Boáz nevű gazdag ember volt, aki a megváltó Jézus Krisztus egyik előképe. Amikor Boáz meglátta Rútot, magához hívta a mező széléről a búzatábla kellős közepére, az aratókat pedig utasította, hogy hagyjanak el jó sok kalászt a számára. Van itt egy tanulság. Ha Isten jó indulattal van irántad, egy pillanat alatt megváltozhat az életed, és pedig olyas valaki közreműködésével, akit erre készített az Úr. Noha talán soha nem is találkoztál vele. Rút sem tudott róla, hogy anyósa Naomi rokonaként Boáz az ő megváltó rokona volt, vagyis jogosult volt arra, hogy eltörölje az adósságát, gondját viselje, és betöltse a szükségeit. Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan, mondta Jézus. Máté evangéliuma 6. fejezet 4. vers. Nyugodj meg, Isten nem feledkezett meg rólad. Mások talán nem veszik észre a hűségedet, de ő igen, és meg fog jutalmazni érte. Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 10. vers. Egy napon neked is ezt fogja mondani Isten. Gyere ide a szélről!

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6:8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségéért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket.

Milyen gyönyörű és milyen erőteljes ez az ígéret. De vajon elhisszük-e? Te elhiszed-e azt, hogy ugyanazokat a tetteket viheted végbe, mint Jézus, sőt, még nagyobb dolgokat is tehetsz? Mit tett Jézus? Tanította az embereket, segített a bajba jutottakon, meggyógyította a betegeket, kiűzte a tisztátalan lelkeket. A jó hír az, hogy ő nem tartotta meg magának az atyától kapott hatalmat, a gyógyító, szabadító erőt, hanem megpróbálta azt megosztani a követőivel. Az egész keresztény közösség hatalmat kapott, hogy Jézus munkáját végezze. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek. Kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.

Ha hiszel Jézusban, ez rád is vonatkozik. Téged is felhatalmazott Jézus arra, hogy imádkozz az emberekért, a családodért, a barátaidért. Az Úrnak szüksége van a te imáidra, gyengeségeid ellenére is. Ezért ne mondd azt, hogy te nem vagy méltó arra, hogy Isten ereje rajtad keresztül megnyilvánuljon. Ne félj attól, hogy ezáltal esetleg ki fogsz lógni a sorból. Ne félj megkérdezni a körülötted élőktől. Imádkozhatnék veled ezért a problémáért? És ha válasz igen, ne habozz, imádkozz érte. A hozzánk legközelebb álló embereket, így például a házastársunkat, a legnehezebb megkérdezni, mert fájna, ha nemet mondana. Pedig óriási ereje van annak, ha például egy feleség férjét átölelve imádkozik az ő gyógyulásáért. Jézus fel akarja használni a te imáidat is, hogy ezáltal megáldja, meggyógyítsa és megszabadítsa az embereket. Adj esélyt neki erre!

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 2-a. Prédikátor könyve, 3. fejezet, 9-től 15. versig. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak velük. Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökké valóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad. Nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan. És ami lesz, már régen megvolt. És az Isten előkeríti azt, ami tova tűnt. A prédikátor kijelenti könyvének elején, hogy minden hiába valóság. Akár még a munkavégzésre.

és tekinthetnénk ezen a szemüvegen keresztül, hiszen Salamon király felteszi a kérdést. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? A kérdésre önmaga adja meg a választ, amely szerint nincs haszon az ember semmilyen munkájában, nem is lehet, mert a nemzedékek szüntelen váltakozásában eltűnik az egyén minden tette, mint csepp a tengerben. Ám a könyv harmadik fejezetéhez érkezve már azt olvassuk, hogy az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. A legértelmesebb cselekvés az, idézőjelben a nap alatt, ahogy a prédikátor fogalmaz, hogy Istenre bízzuk magunkat és földi életünket, élvezve munkánk gyümölcseit és az élet örömeit, amelyeket Istentől kapunk. Újból elérkeztünk az alapvető kérdéshez, hogyan tekintünk a munkára? Merő kötelességként, vagy lehetőségként és Istentől kapott ajándékként, amely által hasznosan élhetjük az életünket? Ugyanakkor tudjuk-e élvezni munkánk gyümölcsét? Merjünk pihenni és kikapcsolódni is ezen a hétvégén, és dicsérni Istent a gyülekezetben. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot John Allen Cox írta Michiganből, az Egyesült Államokból. Átkelni a vonat előtt. Jézus mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangéliumának 6. fejezetének 34. verse. Nemrég, amikor autóval mentem a munkahelyemre, egy vasúti átjáróhoz közel, a piros figyelmeztető lámpák villogni kezdtek, jelezve, hogy vonat közeledik. Az előttem haladó két autó felgyorsított, hogy még a sorompó leereszkedés előtt átkeljen a vasúti átjárón. Bevallom, én is kísértésbe estem, hogy megpróbáljak átjutni, de végül úgy döntöttem, hogy nem teszem. Az érkező vonat csak két kocsiból állt, így az egész esemény kevesebb, mint egy perc alatt lezajlott. A következő közlekedési lámpánál pedig utolértem a vonatot megelőző autókat. Elgondolkodtam, vajon miért sietünk mindig, hogy akár az életünket is kockáztatjuk, csak hogy néhány percnyi időt nyerjünk. Persze láttam már vonatokat, amelyek fél órára vagy akár még hosszabb időre is megállítják a forgalmat, ezért értem, hogy miért akarnak sokan a vonat előtt átmenni, de milyen áron? Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Az aggódás nem hosszabbítja meg az életünket, a türelem viszont talán igen. A kötelességeink akkor is ott lesznek, amikor a vonat már elhaladt. Lehetünk türelmesek, és örülhetünk minden pillanatnak. Irgalmas Istenünk, segíts türelmesnek lennünk. Vezess, hogy sietős dolgaink között is a te lelkedre összpontosítsunk, és békességet találjunk benned. Amen. Napi gondolat, örülni fogok minden napnak, amit Isten ad. Imádkozunk azokért, akik aggódnak az idő miatt.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Füle Lajos, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik. S minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. A példázatok titkai. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Dwight Lyman Moody, a híres evangélista, még kezdő vasárnapi iskolai tanító volt, amikor egy prédikátor hirtelen berekedt, és neki kellett helyettesíteni. Kétségbeesve kérdezgette barátait, miről beszéljek, mit mondjak. A barátok csak ennyit mondtak. János könyvének 3. fejezetéről, a 16. versről prédikálj. De hát erről mindent elmondtak már, ebben semmi új nincs, hiszen ez a Biblia aranyszövege, próbálta elhárítani a jó tanácsot Moody. De a barátok nem tágítottak. Prédikálj csak bátran János 3.16-ról, mondták mosolyogva. Moody szívszorongva megfogadta a tanácsot, és prédikált a Biblia aranyszövegéről. Az első este nem tudta befejezni a témát, sem a másodikon, sem a harmadikon. Végül az egész sorozat erről az igéről szólt, amit először elcsépeltnek, agyonprédikáltnak tartott. Ez a történet jut eszembe, amikor Jézus példázatairól prédikálok olyan gyülekezeti tagok előtt, akik gyermekkoruktól ismerik ezeket az egyszerű, könnyen megjegyezhető történeteket. Sokszor megkérdezem magamtól, kit fog ez érdekelni? Hiszen a példázatok az evangéliumok legismertebb szakaszai. Lehet-e valami újat mondani? Mondanak-e valami fontosat ezek az ősi példázatok a mai ember számára is? És mindig megszégyenülök, mert bennük új, szántóföldbe elrejtett kincsekre, új drága gyöngyökre bukkanunk. Krisztus tanításainak legjellegzetesebb ránk maradt emlékei a példázatok. Bennük van elrejtve Jézus tanításainak kulcsa. Legtöbbjük egyszerű, a mindennapi életből vett példa, első hallásra is megjegyezhető, mégis a példázatok megértése körül a teológia története során sok vita zajlott. Ezek a viták mindig összefüggtek Jézus tanításainak megértésével, mert az egyszerű forma mély tartalmat takar. Jézus nem volt teológus, hanem az egyszerű emberek tanítója. Ezért van az, hogy a kereszténység titka ma is abban van, hogy a mindennapi életünkben felfedezzük-e Jézus tanításának időszerűségét, köznapi egyszerűségét. A példázatok képei, hasonlatai is a korabeli Palesztinába vezetnek bennünket. A feltételezett természeti viszonyok és a társadalmi körülmények is Jézus világát tükrözik, mégis a bennük rejlő tanulság minket is tanít. Mindig keresnünk kell azt, hogy akkor, amikor elhangoztak azok a szavak Jézus ajkáról, mit is akartak mondani a kortársaknak. De itt nem lehet megállnunk. Minden vizsgálódásunknak az az értelme, hogy Jézust a 21. században is tanulnunk kell követni. Ez a mi ige tanulmányozásunk igazi célja. Mi, akik naponta Isten igéje fölé hajolhatunk, azért ne felejtsük el azt, amit a 20. század nagy mártír teológusa, Dietrich Bonhoeffer így fogalmazott meg. A példázatok a legmagasabb potenciájú Krisztus bizonyságtételek. Jézus Krisztus minden egyes példázat belső célja. A példázatok világos, tiszta, egyértelmű volta lehetetlenné teszi, hogy az ember kikerülje a Krisztus mellett vagy ellene szóló döntést. A példázatok ezért nem arra szolgálnak, hogy örökérvényű igazságok múlhatatlan szépségeit prédikáljuk, hanem hogy Krisztusról tanúskodjunk. Jézus érted jön ítélni. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! A ránk maradt legrégebbi keresztény hitvallásban még ma is minden keresztény mondja, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ősidőktől ez a reménység éltette a hívő keresztényeket, de ma a kereszténység utáni korban lassan fenyegetéssé torzult. Azt hiszük, hogy a pokol tüzével ijesztgetve jobbá lehet tenni az embereket. Mivel Jézus időben messze került tőlünk, emlékezzünk arra, miért is ígérte meg, hogy visszajön. Jézus először azért jött el, hogy a Golgotán legyőzze az én bűnömet is. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része nem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nékünk semmi részünk sincs. Jézusnak ez a győzelme visszajövetelekor lesz nyilvánvalóvá. Miért jön vissza Jézus? Mert a bűn öncélúsága tönkretette az ember, a társadalom és a közösségeink életét, ezentúl pedig a természet világát is pusztulással fenyegeti.
Ha külső segítséget nem kap a világ, az ember végképp tönkreteszi azt a világot, amelyből él. Mikor jön vissza Jézus? A napot és az órát nem mondta meg nekünk. Jézus akkor jön, mielőtt a bűrontása végképp reménytelenné teszi életünket. Jézus nem késik el az ígérettel, még akkor sem, ha sokan késedelemnek tartják Jézus kegyelmének türelmét. Kikért jön vissza Jézus? Azokért, akik elfogadták őt és készek voltak követni még akkor is, ha az ő értékrendszere, életstílusa más, mint a mai divat. Krisztus értem, érted akar jönni, még ránk vár. Ítélni pedig azért fog, hogy az életet, aminek ő az ura, kiszabadítsa a halál rabságából. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Anyák klubja. A depresszió kezelése.
1: Az idősebb nőknek kell tanítaniuk a fiatalabb nőket, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, legyenek józanok, tiszták az életben, tartsák meg a házat, legyenek jók, engedelmesek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Tituszhoz írt levél 2. fejezet, 3-tól 5. versig. Mindig úgy gondoltam a depresszióra, mint valami olyasmire, amit más emberek tapasztalnak, nem én. És felkészültem arra az évre, amikor a 2 gyermekünknek el kellett mennie iskolába azzal, hogy találtam egy teljes munkaidős állást, hogy elfoglaljam magam. Ez nem jött össze. Elvesztettem a 2 legjobb barátomat, a legkedvesebb ismerőseimet és a kedvenc munkám egy részét, az anyaságot. Depressziós voltam. Istenem, mit akarsz? Mit tegyek? Így imádkoztam. Ekkor 2 idézet jutott eszembe, amelyeket már sokszor olvastam. Az öregasszonyok tanítsák a fiatalokat, és a szomorúaknak segíteniük kell valakinek. Kinek volt nagyobb szüksége segítségre, mint a kisgyermekes anyáknak? Miért ne oszthatnám meg másokkal azt, amihez legjobban értek? A háztartás vezetést. Az eredmény egy klub lett a környékbeli anyák számára, hogy legyen idejük magukra, míg mások vigyáznak a gyerekeikre. Az anyák hetente egy délelőtt a gyülekezetben találkoztak. A közösségre és az általános beszélgetésre szánt időt rövid program követte a nyírástól a kenyérsütésig, mindenről. A nagyi sarok vigyázott a gyerekekre, és megismételte a programot az óvodában. A gyülekezeti asszonyok és lányok segítettek. A depresszió elleni kezelésem bevált. Én voltam a jutalma a sok erőfeszítésnek, miközben élveztem az új barátokat és a fiatal nőkkel, gyermekekkel való kapcsolattartást. A gyülekezetünk összes egészségügyi evangelizációs programja közül ez hozta a leggazdagabb hozadékot. A fiatal családok közül többen megkeresztelkedtek, mások pedig egyházi iskolába járatják gyermekeiket. A nők a klubban 7 éven át találkoztak, amíg a nagymama bele nem fáradt a szolgálatba. Az utolsó találkozó óta 3 év telt el. Az idei szünidei iskolában a megjelent gyerekek 6-oda olyan anyák gyermeke volt, akik a klubba jártak. Néhányan közülük még nagyon fiatalok voltak, amikor az édesanyjuk elhozta őket ezekre a találkozókra. A Krisztusért végzett munkánknak a családban, az otthonban kell kezdődnie. Nincs ennél fontosabb missziós terület. Az Isten tervével összhangban összeállított és vezetett keresztény családok a legsikeresebb eszközei a keresztény jellemformálásnak és az ő munkájának előmozdítására. Te is missziós mezővé tetted már a saját otthonodat és mások otthonát?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 2-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 119. Zsoltár 133. verséből olvasom. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Az Ószövetségi igét pedig János első levelének 2. fejezetében a 6. versben olvashatjuk. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. A Biblia leghosszabb fejezete a 119. Zsoltár, és nem véletlenül. 22 szakaszból áll, mindegyik a héber ABC 1-1 betűjéhez kapcsolódik. Olyan, mint egy lelki iskola. Betűről betűre tanít arra, miért olyan értékes és megtartó Isten törvénye. Nem szabályokat magasztal, hanem azt a rendet, amely Isten akaratából fakad, és amely útmutatást ad, védelmet nyújt, életet formál. Ez az imádság különösen időszerű lehet most, amikor sok fiatal életének iránya és jövője formálódik, útkeresésben, döntések előtt bizonytalanságban. A balagás ünnepe már mögöttük van, de az igazi megmérettetés még hátra van. Az érettségi, a felvételi. Sok családban imádkoznak a gyermekekért, testvérekért, unokákért, mert nem elég tudni, merre kell menni, erő is kell, hogy valóban végigjárjuk az utat. Az apostol így figyelmeztet. Aki azt mondja, hogy Istenben marad, annak úgy is kell élnie, mint Jézus. Szeretetben, türelemben, irgalomban, küldetéstudattal. Ma, anyák napja előtt, hálát adhatunk azokért, akik életükkel Jézus példáját tükrözik vissza. Az édesanyákért, a nagymamákért, akik csendesen, de kitartóan hordozzák mások terhét, és szeretetükkel Isten közelségét adják tovább. Ma értük is imádkozunk, és példájuk emlékeztet arra, mit jelent Istenben maradni és Krisztus szerint élni. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy igéd ma is utat mutat. Kérünk, vezess minden fiatalt, aki döntések, vizsgák előtt áll. Adj nekik békességet, bátorságot és erőt, hogy járják a kijelölt utat. Könyörgünk az édesanyákért, akik szeretetükkel tanúságot tesznek rólad. Tedd áldássá példájukat, és taníts minket is úgy élni, ahogy Krisztus élt. Hűségben, irgalomban, szeretetben. Amen. Az áhítatot Lázár Zsolt írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

Egyszer önkéntesként egy helyi iskolában hallottam, ahogy egy tanár a tanuló édesanyja jelenlétében szítta a tizenéves korú tanítványát. Az anya szintén önkéntes volt, és a tanár behívta őt és a fiát az osztályterembe. Amikor hárman kisétáltak a találkozóról, a fiú kétségbe esett arcára néztem, és láttam, hogy az anya a könnyeit törölgeti. Befejezték az adománygyűjtést, de helyzetük még mindig elszomorított. Oda lopóztam az anyukához, és megöleltem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, miért is sír. Nem sokkal később lehetőségem nyílt arra, hogy négy szem közt beszélgessek a tanárnővel. Régebben magam is tanár voltam, mondtam neki nyugodtan. És egykor lelkes gyermek szülője is voltam, aki most sajnos tékozló fiú. Miközben a tanár óvatos figyelemmel hallgatott, folytattam. A fiam már nagyon fiatal korától kezdve mindent megtett azért, hogy segítőkész legyen. Egy keresztény iskola tanára azonban félreértette a többi diáknak nyújtott segítségét, és azt helytelen viselkedésnek tekintette. Egyszer még a mosdóba is bevitte, hogy fizikailag bántalmazza és engedetlenséggel vádolja. Másokkal beszélt a fiamról, de velem soha.

amikor a tanárnő nem mutatta az érdektelenség jelét, kidolgoztam az ötletet. A következő évben állami iskolába írattam a fiamat. Írtam egy újságírónak, akinek volt egy keresztény tanácsadó rovata, és bizonyos értelemben aktivistává vált a fiam és a hozzá hasonlók ügyében, akikkel a tanáraik rosszul bántak. Az újságíró erőfeszítéseinek az lett a hatása, hogy akik egyházi iskolában szeretnének tanítani, kötelezően gyermekpszichológiai kurzust is el kellett végezniük. Sajnos a fiam mindig is viselni fogja a sebb helyet, amelyet az a tanár ejtett rajta. Őszintén kértem a hallgatómat, hogy legyen kedves a diákjaihoz és családjaikhoz. Még aznap láttam, hogy másodszor is behívta a diákot és édesanyját az osztályterembe. Ezúttal mindannyian mosolyogva jöttek ki az ajtón. A világ gyakran az erőt és határozottságot a keménységgel és önérvényesítéssel azonosítja. Azonban Isten országában a szelídség az igazi erőjele. A szelídség a keresztényi jellem egyik legértékesebb tulajdonsága. Ez nem gyengeség, nem jelent gyávaságot vagy határozatlanságot. A szelíd ember Isten lelkének uralma alatt áll, és nem engedi, hogy az indulatok irányítsák tetteit vagy szavait. A szelídség Krisztus jellemének tükre. Ő, aki szelíd és alázatos szívű volt, példát adott, hogy miként bánjunk másokkal. Türelemmel, megértéssel, szeretettel. A szelídség a megpróbáltatások közepette tündöklik igazán. Nem akkor derül ki, amikor minden békés körülöttünk, hanem amikor félreértenek, bántanak, vagy igazságtalanság ér minket, de mégis Krisztus lelkületével reagálunk. A szelídség nem csak mások felé mutatott kedvesség, hanem Isten akaratának elfogadása is. Az igazi szelídség a saját énünk teljes alárendelése Isten akaratának, gyógyítja a kapcsolatokat, és bizony közösséget is épít.

kérjük ma Istentől azt a szelídséget, amely nem csupán viselkedésünkben, de szívünk mélyén is ott él. Akiben Krisztus szíve él, az nem keresi a maga dicsőségét, hanem Isten szeretetének világosságát szétárasztja az egész világban.

hanem a szív elrejtett embere. A szelíd és csendes lélek romolhatatlan díszével, amely igen értékes az Isten szemében. Péter apostol első levele, 3. fejezet, 4. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Labirintus világnap. A Labirintus világnap május első szombati napján van, 2008 óta. Ezen a napon világszerte kirándulásokat szerveznek olyan kertekbe, helyekre, ahol ezek az építmények föllelhetők. Nem csak a szabadban lehet ennek a játéknak hódolni, hanem egyedül vagy közösségekben is, zárt helyeken, az év bármely napján. A labirintus lényege, hogy el kell jutni A-ból B-be oly módon, hogy sorozatosan választások elé nézünk, melyik útvonalat válasszuk a siker érdekében. Ezzel fejleszti a türelmet, a kreativitást és a logikát. A klasszikus labirintus kör alakú, négy részre osztott, spirituális jelleget is tulajdonítanak neki, az élet útját és a teljességét szimbolizálja. Május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több, mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor. Ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Évről évre, kézről kézre. Csak nem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Hét. A Református Szeretet Szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Emlékeznek még? Legutóbb ott hagytuk abba, hogy megérkezik Péter apostol Kornélius házához, aki egy igen tekintélyes létszámú hallgatósággal várja Péter apostolt, mert úgy gondolja,

Hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Cornelius így felelt. 3 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az időben, délután 3 órakor imádkoztam a házamban, és imé egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta. Cornelius, Isten meghallgatta imádságod, és megemlékezett alamizsnáidról, küldj el tehát Joppéba, hivasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simon Tímár házában szállt meg a tengerparton, ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk, Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Hadd álljunk meg egy kicsit, és próbáljuk együtt végig gondolni azt, ami Péterrel történik. Ugye az elmúlt alkalommal már tisztáztuk, hogy amikor leborul előtte, és hódolni akar Cornelius, ezt Péter nagyon-nagyon bölcsen, azonnal és gyorsan visszautasítja, hiszen hogyan is fogadhatná el, ő is csak egy ember, és amikor egy ember elfelejtkezik arról, hogy ő is csak egy ember, és dicsőséget próbál szerezni magának, akkor könnyen elképzelhető, hogy szembe fogja találni magát az élő Istennel, aki határozottan azt mondta Ézsaiás profétán keresztül, én az Úr vagyok az Isten, és dicsőségemet senki másnak nem adom. Ez nem azt jelenti, hogy nem próbálhatjuk megkaparintani, csak azt jelenti, hogy Isten nem adja. Ha valaki megkaparintani próbálja, az tulajdonképpen tolvaj, ráadásul Istent akarja meglopni, és számíthat a következményekre, hogy Isten előbb-utóbb elszámoltatja ezért a cselekedetéért. De utána van egy nagyon különös epizód. Azt mondja Péter, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban megmutatta Isten, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül. Milyen megdöbbentő az, hogy az udvariasság minden szabályát félretéve gyakorlatilag a házi gazdáira, hiszen itt az egész sokasságra vonatkozik mindaz, amit ő elmond, Péter azt mondja, hogy nagyon jól tudjátok, hogy amit én most teszek, az egy tiltott dolog. Hát nem tudom, mennyire szeretjük, hogyha úgy lepogányoznak bennünket, vagy úgy szembesítenek azzal, hogy valaki felsőbbrendű hozzánk képest, vagy legalábbis ennek az érzése ébred bennünk. És Péter előre bocsátja, hogy mindenki ismerheti ezt a nemzeti hovatartozásbeli problémát ezen a vidéken, ám de, és itt egy nagyon fontos dolog van, azt mondja, hogy nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Hogy mikor mutatta meg, azt hiszem magyarázni se kell, hiszen jön az a lepedő, tetszenek emlékezni mindenféle tisztátalan lényel, elhangzik a parancs, Péter öljed és egyél, Péter azt mondja, hogy soha az életemben nem ettem semmiféle tisztátalant, megy vissza a lepedő, jön vissza a lepedő, megy vissza a lepedő, jön vissza a lepedő, és Péter újra és újra hallja a mennyből, hogy amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Így ül asztalhoz azokkal az emberekkel, akit Cornelius küldött, így fogadják szállásra azokat az embereket, akik egyébként nem is léphettek volna be úgy igazán egy zsidó hajlékába, és most Péter tisztázni akarja, hogy ő isteni parancsra van itt. De hát Cornelius hívta, nem? Tetszik csak emlékezni? Azokat az embereket én küldtem, ezt hallotta Péter, amikor éppen megérkeztek Cornelius követei, kétség és vonakodás nélkül menj el velük, és ez a parancs, ez azt is jelentette Péter számára, hogy a korábbi, a kultúrából is következő, meg a vallásból is következő határokat neki most át kell lépni. Azért szeretnék megállni, mert ma egyébként nagy divatja van mindenféle határok gond nélküli átlépésének, és sokszor azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk modern keresztények, hogyha nincsenek is határok, hanem úgy megyünk át mindenféle egyébként Isten által megmondott határon is, mint kés a vajon. Hát nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy itt az evangélium terjedésének az ügye kívánja meg, hogy Péter isteni parancsra ezeket a korlátokat, ezeket a határokat átlépje. Pontosan tudta Isten, hogy ha oda megy Simon, nem pogánnyá válik, hanem megtérést fog hirdetni a pogányoknak. Amikor a mai emberek lépik át a határokat,

0: akkor nagyon sokszor a határ átlépés mögött az a titkolni vágyott és evangelizációs szándék mögé bújtatott gondolat van, hogy egyébként ez az izgalmas, ez az érdekes, olyan jó lenne egy kicsit így élni, és ezt az Isten megveti. Nem lehet evangelizáció ürügyén kocsmát járni, lebújókban lenni, utcalányokkal foglalkozni, és még egy csomó olyan területet mondhatok, a kábítószertől a különböző internetes portáloknak a szemlézgetéséig, ami külön megérne egy-egy beszélgetést. Ha Isten parancsot ad, ott ő elő is készíti a terepet. Azt hiszem, hogy Cornelius házanépének az esete ezt maximálisan bizonyítja. Ha Isten odaküld valahova, és ez tényleg ő tette, akkor elő is készíti a terepet. És nyilván Pétert ezt készteti erre az önleleplezésre, és ugyanakkor annak a világossátételére, hogy ő nem Cornelius hívására jön pusztán, hanem Isten határozott rendelésére, és ami miatt ő úgy fog viselkedni, olyan nyíltan fog beszélni, olyan a korábbi gátlásokat félre tevő módon ül le majd velük egy asztal köré, és beszélget az igéről, mert emögött Isten van, az ő személye van. Mégis fölhangzik egy kérdés. Most pedig mondjátok el, hogy miért küldtetek. Hát ez a kérdés, ez jogos egyáltalán? Hát Cornelius megüzente. Mégis azt szerette volna Péter, hogy az egész sokaság füle hallatára Cornelius ismételje meg. De hát nem tudták. Hát hogy nem tudták volna, egészen biztos, hogy Cornelius elmondta. Akkor minek ezt ragozni, ahogy ma szokták mondani? Nagyon egyszerű. Most ennek a történetnek minden szereplője együtt van. És jó, ha az ige hallgatók is tudják, hogy miért érkezett az ige hirdető, és jó, ha az ige hirdető is hallja a saját fülével, hogy minek alapján gyűltek itt össze ilyen sokan, és Cornelius nem hezitál, és nem mondja azt, hogy jaj, Simon, hát megüzentem, hát most miért kell ezt ismételgetni, hát nem ezért hívtunk ide, hogy én most kezdjem ezt az egészet előről. Szépen végig mondja azt, hogy milyen módon nyilvánult meg az angyal az ő házában, és elmondja azt, hogy itt teljesen pontosan azonosította, hogy kit kell hívni, miért kell hívni, hol fogják megtalálni. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, igazságot cselekszik, ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ez a most értem meg igazán, ez egy olyan furcsa mondatnak tűnik, nem? Hát amikor gondolkozott a látomáson, és utána megjöttek a pogány százados követei, akkor nem értette? Tetszik tudni, ez úgy van a dolgokkal, hogy egy darabig nem értjük, aztán mintha értenénk, de el kell, jöjjön az a pillanat, amikor teljesen együtt van a kép. Amikor tökéletesen és világosan látjuk. És amikor egybehangzik a követeknek a szava azzal, amit most Cornelius elmondott, Péter össze tudja vetni azzal, amit ő végighallgatott az Úr Jézustól, amíg az Úr Jézus itt volt közöttük. Ugye tetszenek emlékezni, hogy más juhaim is vannak nekem, akiket nekem terelgetnem kell, legeltetnem kell, és majd lesz egy akol és egy pásztor, és valószínűleg, amikor ezt hallották a tanítványok, a nemzeti öntudat hatalmasan ágált bennük, nem igazán vonzódtak a samaritánusokhoz, tessenek csak arra gondolni, hogy amikor nem fogadják be Jézust egy samáriai faluban, akkor János meg Jakab szeretett volna tüzet kérni az égből a samaritánusokra, úgyhogy az Úr Jézusnak úgy kellett megfékezni Jánost és Jakabot, emlékeztetve őket, hogy nem is tudjátok, hogy milyen lelkület, azaz milyen lélek van bennetek. És Simon Péternek újra és újra föl kellett és föl lehetett idézni magában olyan eseteket, amikor az Úr Jézus igenis kegyelemmel hajolt le egy pogányért. Tessenek csak a szirofőniciai asszony leányára gondolni, akit az Úr Jézus meggyógyít az asszony kérésére, pedig egy nagyon kínos, keserves beszélgetéssel indul ez a gyógyítás. Ekkor van az, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem jó elvenni a fia kenyeret és odaadni a kutyáknak, és az asszony azt válaszolja, hogy de hát uram, még a kutyák is szedegethetnek az asztalról lehullott morzsákból. mint a kis puzzle darabok a szétvágott képekből, itt is van egy már a helyén, meg ott is, de hát egyszer csak egybe kell, hogy legyen a kép. És amikor egyben van az egész kép, igazából csak akkor látszik, hogy na hát ez milyen gyönyörű. Péter számára valami ilyen érzés volt, olyan aha élmény, ahogy a pszichológia szokta ezt nevezni a lélektan, most értem igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népből kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiének, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Milyen különös igehirdetés nyitás ez, a békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ez a békesség, ez milyen békesség? Békesség Istennel, Jézus Krisztusban, hiszen a bűnbocsánat kegyelme ennek a békességnek a háttere. És békesség a másik emberrel. Származásra való tekintet nélkül, nemre való tekintet nélkül, elfoglaltságra, foglalkozásra való tekintet nélkül, iskolázatságra való tekintet nélkül. Mert nem az a kérdés, hogy honnan származik a másik, hanem hogy kivé tette Isten. És Péter most ezt az egész kis összegyűlt sokadalmat úgy látja, mint akiket Isten már megmentett. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Mit csinál Péter? Nem lett volna érdekes egy néhány szóval ecsetelni a Jopéban történteket? Az is bizonyságtétel lett volna, nem? Félre ne értse senki. Én nem akarok semmi rosszat mondani, semmiféle bizonyságtételről, amikor saját tapasztalatainkat elmondjuk, de valami miatt az eredeti szöveg, amit mi bizonyságtételnek fordítunk, tanúságtételnek emlegeti, és mi a különbség a bizonyságtétel és a tanúságtétel között? Hát valószínűleg első hallásra semmi. De azért hangsúlyozom, mert mit csinál egy tanú? Hát nem önmagáról beszél. Hát amelyik tanú alkalomattán mondjuk egy balesetnél, az őt megkérdező rendőrtől, aki azt kérdezi, hogy látta vagy nem látta, hogy látja, milyen gyönyörű ruhában vagyok, ezt a cipőt most viselem először, éppen úton voltam a fodrászhoz, vagy jöttem a fodrásztól, ezen kívül ez a nyaklánc is milyen jól áll, és itt fordultam be a sarkon, nem egy 3 méterrel arrébb. Valószínűleg a rendőr azt mondja, hogy tessék ezt gyorsan abba hagyni. Nem ezt kérdeztem. Látta? Nem látta? És ha látott, mit látott? És csak arról beszéljen. Nem érdekel a szeme színe, nem érdekel a bajusza, nem érdekel az öltözködése. Ez mind magánügy. Ami nem magánügy, hogy hitelesen beszámoljon a történtekről. Mit csinál Péter? Hagyja önmagát. Annyit elmond, hogy ő most azért van itt, mert Isten neki megmutatta, hogy ezt kell tennie. De utána elkezd Krisztus Jézusról teljesen egyértelműen, világosan, magától értetődő természetességgel beszélni, mintha mindenkinek kellene tudni, aki jött ül, mindent tulajdonképpen, ő most csak pontosít. Egyébként a hírek valószínűleg valóban terjedtek, tehát rengeteg mindent kellett, hogy tudjanak ezen a vidéken is az Úr Jézus Krisztusnak a tevékenységével kapcsolatban, csodáiról, és most elkezd arról beszélni, hogy mit jelent, hogy Krisztus él, mit jelent, hogy meghalt a bűneinkért, mit jelent az, hogy föltámadt a halálból, és hogy mi olyan tanúi vagyunk, akik nem csak véltünk látni valami látomást egy pillanat alatt, hanem vele együtt ittunk és ettünk, miután föltámadt a halálból. Közvetlen kapcsolat volt köztünk, és azt akarjuk elmondani, hogy ő él, és hogy majd Istentől rendelt bírája lesz élőknek és holtaknak. És azt akarjuk nektek elmondani, amit nem biztos, hogy egyből tudtok, hogy miközben ti olvastátok a legtöbben közületek a proféciákat, ő az, aki beteljesítette a proféciákat, amit eddig a Szentírásból megérthettetek, Jézusban beteljesedett. Én nem tudom, hogy meddig folytatta Péter ezt a prédikációt, de csodálatos az indítás, mert én meg vagyok arról győződve, hogy igazából ennek az igehirdetésnek csak az indító részét halljuk most, mert annyira izgalmas az egész, hogy Lukács tovább lép, és azt mondja, míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hát, szeretnék én egy ilyen istentiszteleten részt venni, amikor szól az igehirdetés, és egyszer csak a hallgatók teljes mértékben átélik Isten szent lelkének a jelenlétét. Van ennek valami titka? Azért tessenek csak arra gondolni, hogy ezek nem nézték az órájukat, hogy jaj, mindjárt kezdődik az Isten tisztelet, még föl se vettem a harisnyámat, a gyerek is, meg már megint, jaj, mi is lesz ott, el kéne menni, nem kéne menni, majd bekapcsolódunk online, vagy nem tudom, akkor nem is volt ilyen lehetőség, ugye? Ezek az emberek teljesen felahízva várták azt, hogy itt valami nagy dolgot fogunk megtudni. És tetszik tudni, egy éhes ember egy szelet zsíros kenyérnek jobban tud örülni, mint egy jó lakott a rántott húsnak. És ezek az emberek teljes mértékben fölkészültek voltak arra, hogy Isten vezesse őket egy lépéssel tovább. Kornéliuszról mit tudtunk? Hogy igaz, istenfélő, aki gazdagon adott alamizsnát, egyébként minden tekintetben, még a héberek között is mintának kellett volna tekinteni azt, ahogy ő viselkedett, és ahogy ő élt az élő Istennel, annak alapján, amit eddig megismert. Hát mi lehetne más a tovább lépés, mint hogy Isten lelke kiárad? Hiszen ezt ígérte az Úr, és ez nagyon hiányzott az életéből eddig. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, magasztalták az Istent, és akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a szent lelket, mint mi? Na tessék csak várni. Pünköstkor ugyanez a Péter prédikált. Kiáradt a Szentlélek az ige hirdetés alatt azokra, akik hallgatták Péter prédikációját? Nem azt kérdeztem, hogy működött-e a Szentlélek, hiszen az, mintha szíven találták volna őket, szívükben megkeseredtek, és egy akarattal azt kérdezgették Pétertől, hogy atyám fiai, mit tegyünk? De a Szentlélek munkája nem egyezik azzal, amikor kiárad Istennek a lelke, és betölti a jelenlévőket. Ott Péter arra a kérdésre, hogy mit kell tenni, azt mondta, térjetek meg, keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Itt azonban a Szentlélek egy lépéssel előre ment. Miért ment előre egy lépéssel? Szeretném teljesen világossá tenni. Simon Péter az ok. Meg a vele jött testvérek az ok. Mert lehet, hogy elmondta Simon Péter, hogy most már látom, hogy nem személyválogató az Isten, és minden nép között kedves neki, aki az ő nevét vallja, és aki igaz és kegyes és igazságot cselekszik, aki féli őt, de hogy be nem merítette volna őket első szuszra, az egyszer biztos. Hát miért nem? Azért, mert mindent külön-külön meg kell tanulni. És itt Isten átlépett egy határt. Most másképpen mondta Isten, hogy amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Most ezzel a különös jellel. De milyen megdöbbentő, hogy Simon azonnal a fejéhez kap, és nem azt mondja, hogy hát akkor van egy itt ilyen cézárista gyülekezet, vagy Cornélius házanépiste gyülekezet, hát ezek szerint nekik nem kell megkeresztelkedni. Hát valakinek kell, valakinek nem kell megkeresztelkedni. Hát a Szentlélek már előre járt, hát akkor Mit kell nekem visszafelé menni? Mit mondott nekik az Úr Jézus, amikor a misszió parancsot adta? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve tehát az egész világra, tegyetek tanítványá minden népet, és Károli atyánk fia nagyon bölcsen, határozói igenévvel fordítja a folytatást, amit ma úgy lehetne a legegyszerűbben kifejezni szövegben, hogy kettős pontot rakunk. Tehát hogy kell őket tanítványá tenni? Tehát tanítványá téve őket, kettős pont, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Természetesen a tanítás, az evangélium hirdetése megelőz, de amikor eljut valaki a megtérésre, akkor nem lehet össze-vissza csinálni a dolgokat, és ezt Péter tudja, érzi. És mivel tudja és érzi, hát nem tagadja meg a vizet, hanem megteszi, hogy a gyülekezet egészséges lelkű legyen. Aztán náluk maradt néhány napig. Folytatta a tanítást. Milyen áldott alkalom lehetett ez, és szerintem Cornélius házanépe soha el nem felejtette az első találkozást Krisztus evangéliumával. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Hivatás az örökkévalóság fényében. Timothy Keller és Katerine Alsdorf Hivatás és elhívás, hogyan kap értelmet a mindennapi munkánk Isten nevében alcímet viselő kötetét szeretném ajánlani a kedves hallgatónak, amely 2025-ben jelent meg a Harmat és a Calvin kiadó közös gondozásában. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, olvashatjuk a Kolossé levél 3. fejezetében. Ez az ige olyan, mint egy titkos ajtó a mindennapok szürke folyosóin, feltárja, hogy a munkánk, bármilyen szerénynek vagy jelentéktelennek tűnik is, Isten színe előtt történik. A hajnalban felgyúló villanyfény a pékségben, a tömegközlekedés forgatagában fáradtan nyíló laptop, a gyerekek zajától zsibongó iskola, a kórházi folyosón szaporázó lépések, mind-mind helyszínei lehetnek annak a szent liturgiának, amely az élet szövetében bontakozik ki. A hívő ember munkája nem csupán kenyérkereset, hanem szövetség, részvétel Isten teremtő és helyreállító művében. Ahogy a magvető hite a földbe hulló magban rejlik, úgy a hivatás méltósága is abban a hitben gyökerezik, hogy amit teszünk, nem vészel, hanem az Úr szőlőjének termésévé válik. Az irodai íróasztalok kékes fényében, a műhelyek olajos csöndjében, a kórtermek hajnal előtti félhomályában és az otthoni laptopok zizegő ventilátorai mellett ugyanaz a kérdés kísért, mire való mindez? Vajon a munkánk többe, mint fáradtság és bér, előléptetés vagy csalódás, határidő, esetleg hétvége? Timothy Keller és szerzőtársa könyve a Hivatás és elhívás olyan kompassz, amely a hétfő reggelek térképén is északra mutat. Nem csupán vallásos vigasz, inkább világos, józan és mégis felemelő útmutatás arra, hogyan talál vissza a munka az evangélium tágas terébe, a teremtés méltóságába, a bűn miatti törés realitásába és a megváltás helyreállító örömébe. Ez a kötet nem egy lelkesítő szónoklat a teljesítményről, sem vakhitű optimizmus a karrierrel kapcsolatban. A szerzőtársak úgy beszélnek a munkáról, ahogyan a Biblia beszél az életről, józan realizmussal és reménnyel. A könyv egyik nagy erénye, hogy a miértek és hogyanok szövésében nem hagyja el az olvasót. Egyszerre tár fel nagy teológiai panorámát, az emberi munka teremtésbeli küldetését, és kínál finom, mindennapi gyakorlatokat. A munkát nem menekülési útvonalként, de nem is bálványként láttatja, hanem mint a szeretet egyik módozatát, amelyen keresztül a világ, közvetve is, áldást kaphat. A szerzők kulcsfogalma a szolgáló munka. A modern önmegvalósítás mítoszával szemben azt állítják, akkor válik a szakmai élet szabaddá és gyümölcsözővé, ha kilépünk az én központú körforgásból, és a munkát a másik javára végzett szolgálatnak tekintjük. Ez az elmozdulás nem moralizálás, hanem felszabadulás. A teljesítménykényszer szorítása enged, a láthatatlan összehasonlítások, rangok, fizetések, címek háttérbe csúsznak, és előtérbe kerül a mesterség tisztelete, a felelősség, a pontos szép munka öröme. Az Isten tisztelet hétfőtől péntekig képe nem jámbor frázis, a hivatás szenté válik, és nem a szent dolgok válnak hivatássá. A könyv teológiai gerince klasszikus és tiszta, bibliai igével alátámasztva és megerősítve minden állítás. A teremtés fényében a munka méltóság, Isten maga munkálkodik, és az embert úgy helyezi az édenbe, hogy művelje és őrizze, a bűneset miatt a munka fáradtsággal, hiába valósággal és töréssel telítődik, a megváltás pedig nem szökése világból, hanem gyógyulás a középen, Krisztusban új szív és új indulat ébred, és a munkaterében is megszületik az irgalom, az igazság, az igazmondás, az alázat és a kitartás etikája. Végül a helyreállítás ígérete azt jelenti, Isten nem pusztítja el a teremtést, hanem megújítja. Ezért a hívő ember munkája, még ha töredékes is, elővételezi azt a világot, ahol a dicsőség és a tisztaság lesz a közrend. Keller biblia képei sosem didaktikusak. Józsefet nem csupán sikersztorinak látjuk, hanem az igazgatás és bölcs kormányzás példájának. Dánielt nem csupán bátornak, hanem munkahelyi integritásában hűségesnek. Priscillát és Akvillát nem csupán vendégszeretőnek, hanem olyan kézműveseknek, akik szakmai jártasságuk és kapcsolati tőkéjük révén szolgálják az egyház ügyét. A szerzők rámutatnak, a munkaterepe missziós tér, de nem úgy, hogy munkaidőben hittérítünk, hanem úgy, hogy jól, igazul és szépen dolgozunk. Az evangélium jelenléte minőségben és a jellemben testet ölt. Az általános kegyelem protestáns tanítása, amely a könyv egyik visszatérő hívószava, felszabadító távlatot ad. Isten jó ajándékai a nem hívő szakemberek kezén át is elérik a világot. Ez a nézőpont egyszerre alázatra és partnerségre hív, a keresztény orvos tanulhat egy.
2: Hallgass csak! Őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Ez egy nagyon különleges kép. Abban az időben az őrállók kint álltak a városfalakon vagy a várfalakon. Az volt a dolguk, hogy minden rezdülésre odafigyeljenek. Ha látták, hogy jön az ellenség, akkor hírül adták. Ha körül volt véve a város és éppen ostromolták, de látták, hogy jönnek a szabadító csapatok valahol messze, azt is hírül adták. És itt tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó. A nagy messzeségből egyszer csak föltűnik egy különleges megmentő. Nem a szomszéd országnak a felbérelt zsoldosai. Vagy egy szövetségesnek a katonasága. Azt olvassuk, az őrállók kiáltanak, és a saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, és az Úr Jézus fölkiáltott ott a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet?

0: idézve a 22. Zsoltárt. Aztán a következő kiáltás már úgy hangzott, Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet, és a következő pedig úgy, hogy elvégeztetett. Ezután a kiáltás után a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Mintha valaki széttépte volna belülről távoztában a templom közel 10 centis kárpitját. És azóta azt várja mindenki, hogy visszatérje az Úr a Sionra. És az, amit Ézsaiás elmond itt az 52. fejezetében a tekercsének, az az a pillanat, amikor ráeszmélnek az emberek, hogy igen, jön vissza. És evangélium, azaz jó hír, ami hangzik, és azt mondja, hogy milyen kedves azoknak a lába, akik érkeznek futva és hirdetik az evangéliumot, hogy jön vissza az Úr a Sionra. Tudják, amikor az Úr Jézust a tanítványai nagyon határozottan megkérdezték, hogy mi lesz a jele az ő visszatértének, akkor ugye még ott ült mellettük. De megértették, hogy Jézus arról beszél, amikor a proféciák szerint majd vissza fog jönni. Valószínűleg nagyon össze voltak kavarodva a tanítványok, hiszen ott ül valaki, ők azt gondolják, hogy most minden alkalmas lenne arra, hogy ő beteljesítsen mindent, ami a profétáknál van, és Jézus pedig arról kezd el beszélni, hogy ez nem egészen így lett, még van közte egy nagyon komoly elvégzendő a váltságmunka, a kereszt, és aztán még visszatér majd az Atyához, és majd újra eljön, és a tanítványok megkérdezik, és miből fogjuk ezt fölismerni? És az Úr Jézus elkezd beszélni. Mondja a természeti katasztrófák előjeleit, mondja a népek ellenfordulásának előjeleit, mondja a családok fölborulásának az előjeleit, mondja az Isten hívő közösség egymással szembefordulásának az előjeleit, ahol nagyon sokan azt fogják gondolni, hogy Isten nevében tesznek olyan dolgokat, ami teljességgel Isten ellenes. És aztán azt mondja ezekre, hogy és amikor ezeket mind látjátok teljesedni, emeljétek fel a ti fejeteket, és értsétek meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az őrállónak az a dolga, hogy figyeljen. Azt mondta az Úr, hogy ő visszajön. És azt is mondta, hogy figyeljenek az őrállók arra, hogy el ne felejtsék az emlékeztetést. Most, amikor ezt a rengeteg mindenféle jelet látjuk, arra kell gondolnunk, de hiszen az Úr Jézus, aki az életét is értünk adta, és beteljesítette azokat a proféciákat, amiket róla előre évszázadokon, sőt évezredeken keresztül hirdettek a proféták, ugyanúgy be fogja teljesíteni a proféciákat. Jönni fog. Békességet hirdet. Örömhírt hoz. Szabadulást hirdet. Várjuk? Várjuk. Imádkozunk. Urunk, te tudod, hogy ebben a forrongó világban, ahol összeomlanak az emberi struktúrák, ahol látszólag nagyon megalapozott és nagyon jól eltervezett rendszerek, társadalmak egyik pillanatról a másikra úgy néz ki, hogy felbomlanak, megsemmisülnek, átértékelődnek, új tartalommal telítődik egy csomó általunk ismerni, gondolt fogalom. Olyan nagy szükségünk van a te békességedre. Segíts, hogy miközben készülünk megemlékezni arról, hogy te eljöttél ide a földre az Isten ígérete szerint, és váltságot szereztél nekünk. El ne felejtsük, hogy az az ígéreted, hogy visszajössz, magadhoz veszed a tieidet, és hogy lesz itt ezen a világon egy másik rend, amelynek te vagy a feje, te leszel a feje, az is a te kijelentett igazságod szerint beteljesedik majd. Segíts ezt érteni. Segíts megmaradni a hitben, és segíts egymást erősíteni a hitben. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 37 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 49 perc. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepei sorolja föl elsőként a szombatot, Mózes 3. könyve 21.1-től 24.23-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mózes 3. könyve 23:2-5. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A szentség kihirdetése közös részünk a megszentelt időben. Az Emor heti szakaszban a Tóra egyik legalapvetőbb fejezetével találkozunk. Ünnepeink a Moádén felsorolásával fogalmazza Ferenc Kuna Valéria az Emor heti szakasz kapcsán. Már a bevezető mondatban van egy finom, mégis mély feszültség. A Vaikra könyvében, a 23:2-ben így szól az örökkévaló Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik az örökkévaló ünnepei, amelyeket ti hirdettek ki szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim. Ki az ünnep? A miénk is, és az örökkévalói is. Közös mű, ahol ő adja az időt, mi pedig a megszentelő szót. Sabbat Shalom. Fontos változás. Megváltozott az Életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti Életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó levonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jó érzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban nemes művészek és előadók is velünk lesznek. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, Ézsaiás könyvében, 55. fejezet 6. versétől a 11. versig terjedően a következőképpen. Keressétek az Urat, ami megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem végéhez

0: Mennyei édesatyánk, arra gondolni, hogy a te igéd nem tér vissza üresen, mindig nagy reménységet is jelent, és hogy eléri a célt, amiért küldted, az is azt jelenti, hogy nem szól a te igéd hiába. Bárcsak ez így lenne ma is, és segíts, hogy mi, akik beszélgetünk a te igédről, ne úgy beszéljünk róla, mint akik kívül állnak ezen a beszélgetésen, hanem úgy, mint akinek az élet eleméről, a mindennapi kenyeréről van szó. Köszönöm, hogy nem arra hívtál bennünket, hogy tanácsokat adjunk, hanem hogy tanítványként éljünk, és ezt a tanítványi létet mutassuk be másoknak. Segíts, hogy ez ma is igaz legyen az Úr Jézusért. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az ötödik tanulmánynál tartunk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. A Biblia tanulmányozásának több lehetőségét

0: lehetséges módja van, de itt szeretném a tanulmányozást kiemelni. Nem arról van szó, hogy hogyan olvassuk, annak is vannak különböző módjai, de az olvasásból lesz tanulmányozás, amikor az összefüggéseket felfedezzük, amikor megértjük az üzenetét, amikor a szavaktól eljutunk a mondani valóig, a lényegig. Többféle lehetőség van, és a Biblia tanulmányozásának nincs rossz útja. Mert ez úgy kezdődik, hogy elkezdem olvasni a Bibliát, és ezt el lehet kezdeni az elejétől, a legelejétől, ez egy nehézkes és fárasztó út. El lehet kezdeni a könnyebb bibliai könyvekkel, például az Ószövetségből a Zsoltárok könyve a legkedveltebb, vagy az Új Szövetségből János evangéliuma a legolvasottabb, de ugyanakkor vehetjük a lépésről lépésre, fejezetről fejezetre, egy a lényeg, olvassuk. És ha most önkritikusan nézek saját generációmra, akkor azt tudom mondani, hogy a szüleink sokkal többet tanulmányozták a Bibliát, és a szüleink szülei pedig ebből éltek. Ez volt nekik a mindennapi lelki kenyerük. Sajnos a mostani generáció már ebben sokat romlott, változott. Soha nem volt akkora nagy lehetőség Bibliát olvasni, mint ma. Én emlékszem, hogy legalább 3-4 évig vártam, mire az első Bibliámat megkaptam, valamikor a 60-as éveknek a közepén, mert egyszerűen nem lehetett Bibliát vásárolni. Most pedig legalább egy tucat jó fordítás, magyar nyelvű fordítás áll a rendelkezésünkre. Soha nem adtunk el ennyi Bibliát, mint pont napjainkban. És talán azt mondanám, hogy soha nem volt annyira a Biblia ismeretlen, mint napjainkban. Ez a kis tanulmány segítséget jelent számunkra, hogy milyen módszereket, milyen lehetőségeket találhatunk a Biblia tanulmányozása kapcsán. A vasárnapi gondolatsor az időt jelzi, az időről szól. Apostolok cselekedete 17. fejezet 10. versétől a 12. verséig. Székely Marika.
1: A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált Szilással együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görögasszonyok és férfiak közül sem kevesen.
0: Köszönöm szépen. Anikó, aztán Marika, Tibor.
2: Én azon gondolkodtam éppen a bevezető gondolatok kapcsán, hogy tényleg mekkora kincs az, hogy tudjuk olvasni az Isten igéjét, és mennyire nem értékeljük. Egy nagyon régi riport beszélgetés jut eszembe, Erdélybe készítettem, és roma asszonyokkal. És nagy részük ő analfabéta a mai napig, mert hát olyan környezetben nevelkedtek. A férfiakat úgymond kötelezték az írásolvasásra, a felnőtt férfiakat is, hogy megtanulják, miután megtértek, de az asszonyoknak inkább háztartási ismereteket tanítottak az ott szolgáló testvérek, hogy hát egészen alapvető háztartási ismeretet, hogy mosás, mosogatás, főzés, stb. Viszont az egyik asszony, ahogy mesélte az ő élettörténetét és megtérését, egyszer csak felcsillant a szeme, úgy most is előttem van az arca, és mosolyogva annyit mondott, hogy de az én kislányom az már nem analfabéta, ő már iskolába jár rendesen, és minden este olvassa nekem a Bibliát. Most már otthon is van Biblia, mert a kislányom tud olvasni. És én ezt annyira... hát mélyen érintett, hogy beszélgetünk itt úgymond egy asztalnál, és két világ tulajdonképpen. Én akkor olvasom az igét, amikor akarom, és olyan fordítást, és még ha nagyon kell bizonyos, megnézem úgymond más nyelven is, hogy jól értem-e. Persze nem olyan magas a tudásom, de azért utána tudok valaminek nézni. És itt van egy asszony, aki pedig úgy említi azt, hogy az ő kislánya most már tud olvasni, és tud neki esténként Bibliát felolvasni, mintha valami hihetetlen kincset talált volna. És úgy összefacsarodott a szívem, hogy vajon értékeljük mi ennyire, mint ahogy ő értékelte azt, hogy de most már otthon is szól az ige. Hát ezt hívják éhségnek, azt hiszem, és ebben van most problémánk itt Európában, meg itt Magyarországon.
0: Köszönöm szépen, Tibor és Marika.
3: Eszembe jutott, hogy amikor kisfiú voltam az utcasarkon, tőlünk egy pár száz méterre volt egy pékség. Annál a péknél minden nap friss pékáru készült, és én oda jártam gyerekként rendszeresen vásárolni. A választék a következő volt, volt 2 kilós fehér kenyér, volt félbarna kenyérből, talán kilós. Egy idő után megjelent valami cipőféle, egyféle kalács, zsömle, kifli, slussz. És mindenki nagyon boldog volt, és képesek voltunk sorban állni érte, mert hogy jó a kenyér. Ha ma egy pékség előrukkolna egy ilyen választékkal, szerintem mindenki kinevetné, hiszen minimum 30-40-50 féle kenyér meg péksütemény legyen, és abból is mindenféle ilyen-olyan-amolyan ízesítéssel, mert mi már kicsit más igényeket képviselünk. És emellé eszembe jutott egy asszony. Kárpátaljáról költöztek át Magyarországra, mégpedig a régi határtól egészen közel laktak a vereckei hágóhoz, eredetileg. Hónapszám nem láttak igehirdetőt, hogyha azt akarták, hogy igehirdetés legyen, akkor elmentek 30-40 kilométerre, ahol ruszin nyelven prédikált valaki, de hát a gyülekezetben viszont volt egy darab Biblia, úgyhogy minden család föliratkozott, hogy melyik héten kinél van a Biblia, és kézzel másolták maguknak, azért, hogy legyen, és legyen otthon is belőle valami, és minden héten nem csak elhangzott egy alapige, hanem ez is, az is, amaz is fölállt, és hosszabb bibliai szakaszokat fölmondtak a gyülekezetben, hogy a gyülekezet ismerete bővüljön. Amikor meglátogattam, ki volt téve elé egy román nyelvű, egy orosz nyelvű és egy magyar nyelvű biblia, plusz még egy új fordítás, és olvasta össze is. Az jutott eszembe, hogy vajon hány teológussal lehetne úgy találkozni, nem hívő testvérrel, hány teológussal, aki képes órákon keresztül ülni és összevetni a fordításokat, és látszott rajta, hogy újjong azon, hogy milyen jó ízű dolgokat talált. Na, hogy rövidre fogjam, mert ez így hosszú lesz. Tehát mennyire más a mi lehetőségünk, de a sokkal több lehetőség nem jelent sokkal több nyereséget. Ez csak lehetőség. És sokszor a lehetőség csapdájába esünk, ha akarnám, tenném. Tessék akkor megkérdezni, hogy miért igaz, amit az előbb hallottunk, hogy sokkal kevésbé ismerjük a Bibliát, mint amikor nem is állt rendelkezésre.
0: Köszönjük, Marika.
4: A Biblia a legértékesebb könyv számomra is. A Zsoltáríró is azt mondja, hogy mécses a te igéd, mert világosságot mutat, utat mutat számunkra. Emlékszem én is, amikor a legelső Bibliámat megkaptam kislánykoromban, olyan boldog voltam, olyan kincset jelentett számomra, ma is az, és nagyon örülök, hogy olvashatom minden nap.
0: Köszönjük szépen. László?
5: A Biblia tanulmányozásának az egyik óriási akadálya, még azok számára is, akik szeretnénk és szeretnék ezt csinálni, az az idő. Valahogy nehezen találjuk meg a napba azt az időszakot, azt az időt, amikor azt tudjuk mondani, hogy most arra szánok időt. Azok, akik nem ismerik, azoktól elnézést szeretnék kérni, a nézőnk hallgatóink, akik nem ismerik a Biblia tizeddel kapcsolatos rendszerét vagy tanítását, hát azok, akik megismerjük ezt, azoknak meg figyelmébe szeretném ajánlani, hogy ha egy nap 24 órából áll, és azt mondom, hogy ennek a napnak a 24 órának a tized részét visszaadom Istennek, akkor az bő 2 óra, ugye? Tehát több, mint 2 óra. És hogyha ezt úgy gondolnám, hogy nem csak pénzben akarnám, vagy valamilyen más formában kifejezni Isten felé, hanem azt mondanám, hogy Uram, minden napnak a tizedét én visszaadom neked időbe, odaborulok eléd, lábaidhoz, és veled együtt szeretném eltölteni ezt az időt. Hát ez csodálatos lenne, én azt gondolom, és ajánlom magamnak is, meg mindannyiunknak.
0: Köszönjük szépen, Jakó Gyula, aztán Marika.
6: Az én mondandom is Lacihoz fűződik. Ha az idő kontextitást nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy olyan történelemben élünk, és fokozatosan tornyosulnak a fekete viharfelhők a kereszténység egén. Ez megint egy más aspektus, és élünk-e a lehetőséggel, hogy, és felismerjük-e az időnek a komolyságát, és tudunk-e alkalmazkodni. Mert ez nagyon, de nagyon fontos. Az is, amit Laci mond, hogy nyilván a gonosz gondoskodik arról, hogy elvegye a kedvedet, meg ne legyen időt, de figyelembe kell vegyük az időnek, a maga időnek a komolyságát. Hisz láthatjuk a történelmi időszakot, azt a komor felhőt, ami tornyosul a kereszténység egén, és szemtanúi vagyunk nap, mint nap mindezeknek. És hát megint Jenő bácsi szokta mindig mondani, mi lesz veled kereszténység?
0: Köszönjük szépen.
3: Igen, egy mondat csak ahhoz. Én a tizeddel kapcsolatban is azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogy tessék a másik oldalról nézni. Nem arról van szó, hogy oda kell adni a tizedet, hanem hogy én élhetek a 90%-ból nyugodtan. És az időnél pedig egy megjegyzés, nem biztos, hogy az az Istennel töltött idő, amikor bevonultam valahova, mert erre könnyen azt mondhatom, hogy ezt nem tudom megtenni. De rengeteg olyan időm van, amit erre is tudok fordítani. Például vezetés közben kiválóan lehet imádkozni. Ha telefonálni lehet, imádkozni is. És még, de hagyd legyen csak ilyen.
0: Köszönjük szépen. Marika?
1: Én is azon meditáltam, hogy hogy olvassuk a Bibliát, hogy futtában, és már valahogy a gondolatod túlhaladja azt, hogy ráfigyelj az igére. Az is fontos, hogy csend vegyen körül bennünket, mert mindenféle zaj egy pillanat alatt eltereli már a figyelmünket. A másik, hogyha oly fáradt vagy, hogy két sor között is elalszol, akkor inkább tedd le, és pihenj egyet, és utána vedd elő. Mert a minőségi idő az, amit nekünk a Biblia tanulmányozásra kell fordítani. És én is Tiborhoz csatlakoznék, hogyha várakozni kell valahol, vagy valamilyen program elmarad, akkor azt az időt mindjárt elő lehet venni, és az Úrral és az ő igéjével tölteni. A másik, hogy nagyon sok szép ének van, aminek a szövege valahogy eszünkbe jut. És ha odafigyelünk arra, hogy mit is mond az az ének, akkor általa az Úr is üzenni tud nekünk, és felhívja a figyelmünket sok mindenre.
0: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
7: Tibor erről beszélt, de nem mondta ki, hogy végül is milyen szemlélettel közeledünk a Bibliához, és egyáltalán minek tekintjük. Ugye én többször utaltam arra, hogy lehet irodalmi alkotásként is olvasni, meg az Isten szavaként is. De nekem mi a belső igényem? Mert ez fogja eldönteni a dolgokat, hogy egyáltalán akarok-e foglalkozni, hogy megszületik-e bennem. Az időről meg csak annyit mondanék, hogy ontológiailag, tehát lételméletileg nem tudják megmondani, hogy mi az idő. Hívő ember szempontjából, mert nem akarok itt tudoskodni, a hívő ember szempontjából szerintem azt kell megegyezni, hogy ez idő teremtmény, és amikor azt mondta az Úr, hogy megteremti az eget és a földet, akkor a térrel együtt teremtette meg az időt is. Szent Ágoston meg azt mondtam, ha nem kérdezik, akkor tudom, mi az idő. Ha kérdezik, akkor nem tudom.
0: Köszönjük szépen. István, Sziget István.
8: Én csak egy mondatot szeretnék aláhúzni, amit a felolvasott igében is volt, úgyhogy két nagyon fontos gondolat volt benne. Egyrészt, hogy naponta tanulmányozták az igét. És van egy motivációs tényező is, mert azt olvastuk, hogy arra volt a kíváncsiak, úgy vannak ezeket, amit Pál mondott. Tehát volt egy készség, kontroll, volt egy kíváncsiskodás, vagy egy a vonzódás az igének a tanulmányozása, annak a megtapasztalásához, átéléséhez. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen lelkülettel fogunk az ige tanulmányozásához.
0: Köszönjük szépen, menjünk a következő gondolatsorhoz. Előbb arról volt szó, hogy az idő, most egy hely. Itt két biblia vers lesz felolvasva, Márk evangélium első fejezet 35. verse, Tokics Marika.
4: Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félre vonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.
0: A másik Lukács evangélium 10. fejezet 38-tól 42. versek.
4: Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
0: Köszönöm szépen. Az első Jézus imádságáról volt szó, hogy még sötétedett, még éppen, hogy csak kelt a nap, és már ő szükségét látta, hogy az atyával imádságban megbeszélje az aznapi feladatokat. Figyeljétek meg, hogy az a nap, amit imádságban kezdünk, és imádsággal indítunk, mennyivel hatékonyabb, mennyivel több áldást kapunk belőle, mint amikor csak rohanunk, mert olyan sokat teendünk, hogy még imádkozni sincs időnk, Bibliát olvasni sem. Anikó?
2: Úgy gondolom, hogy muszáj erre egy picit reflektálni, mert a Mária és Márta történet az egy nagyon kedvelt történet, akár női alkalmakon is, vagy konferenciákon, és hát én hosszú ideig foglalkoztam kismamákkal is, tehát ilyen kismamakört tartottunk a gyülekezetbe, és hát ez az igen, el kell, hogy áruljam, hogy nem volt a kedvencük, mert úgy érezték, hogy nincs elég bajunk a kisgyerekek mellett, még alig érünk egyik feladatról a másikig, és még Isten is elégedetlen velünk. És mondtam, hogy nem erről van szó, és nem így kell látni, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy ki milyen élethelyzetben van. Itt inkább azt kéne eldöntenünk, hogy ugye a lónak van egyik oldala, meg másik oldala, de valahogy egyensúlyba kéne maradni. Tehát mindig az adott élethelyzethez kell megtalálnunk azt a lehetőséget, hogy időt töltsünk az Úrral. Mert lehet, hogy amikor három gyerek sír egyszerre, mert mondjuk mind beteg, nem akkor van a fő ideje a Biblia tanulmányozásnak, ezt el kell fogadni. De azért vannak olyan élethelyzetek, meg olyan néha 5 perc, vagy 3 perc, amit ki tudunk szakítani. Én úgy gondolom, hogy itt is a lelkület számít, hogy én akarok-e időt tölteni az Úrral, akarok-e figyelni rá, akarok-e imádkozni, és Isten meghallgatja a sóhajt is, amikor éppen semmi ideje nincs az embernek, és azt is tudja, amikor lenne ideje, csak mondjuk megnézem gyorsan a Facebookot, meg gyorsan megnézem, hogy az e-mailben mi érkezett, és minden gyorsan megcsinálok, és ez a média világ, ez nagyon sok mindent fölkínál. Beszippant, igen. Tehát azt is tudja, amikor tulajdonképpen lenne időm akár Bibliát olvasni is, csak hát más volt a fontosabb. Tehát nem gondolom, hogy Isten olyat kér tőlünk, akár egy kisgyermekes anyukától, aki, vagy egy olyan valakitől, aki éppen beteget ápol, vagy sorolhatnám azokat az élethelyzeteket, amikor valóban nem tudja megoldani azt, hogy leül és csöndben elvonulva igét tanulmányoz, de akár lehet a gyereknek is felolvasni egy igeverset, és akkor lehet azon elmélkedni. Tehát meg kell találnunk azokat az alkalmakat, amikor az Úrral töltünk időt. Ez lehet, hogy nem a hajnali óra, lehet, hogy nem, mit tudom én mi, de ha soha nem találom meg, azért az a lélek sorvadásához vezet. Ha én nem eszek tartósan, akkor rosszul leszek, és meghalok, mármint fizikailag. Ha lelkileg nem eszek tartósan, akkor lelkileg is éhen fogok halni.
0: Köszönjük szépen, Jakó testvér, aztán Tibor.
6: Én Teréz anyáról hallottam egy történetet. Egyik apáca fiatal hölgyemény azt kifogásolta, hogy igen sok időt töltenek a reggeli áhítattal, bezzeg ahelyett azt az időt, amit eltöltenek a reggeli áhítattal, azt megint a szociális munkára tölthetnék. És Teréz anya azt válaszolta a fiatal hölgyeménynek, hogy majd este megkérdezem a főnököt. És hát reggel megy a fiatal hölgyemény, na, beszéltél a főnökkel? Igen, azt mondja. A főnök azt mondta, hogy változatlanul legyen meg a reggeli áhítat, mert úgyse tudtak többet csinálni, mint amit eddig csináltatok.
0: Köszönjük szépen. Tibor?
3: Két dologra szeretnék reflektálni. Egyrészt, hogyha az Úr Jézusnak nagyon nagy szüksége volt arra, hogy ő időt töltsön az atyával, mennyivel inkább nekünk. Ezt nagyon rövidre lehet zárni. A másik kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert rengeteg ige hirdetőtől hallottam már a Mária és Márta történet magyarázatát, zömmel férfiak voltak valamiért, és nagyon nagy elánnal tudják magyarázni. Nekem ehhez van egy javaslatom. A gyülekezeti konferenciákon vezessük be a vajas kenyeret, hogy a Márta és Mária kiválóan ott tudjon lenni, és otthon pedig irány a konyha, kedves férfi testvérek, hogy Mártának, Máriának ne kelljen a dolgokkal vesződni. Tehát elő lehet készíteni, segíteni lehet előkészíteni. Krumplit pucolni például mindenki tud, nem? Hogyha nem akarom, hogy Márta és Mária ne vegyen részt az Isten tiszteletben, ne tudjon figyelni az igére, akkor segítsek megteremteni a lehetőségét. Lehet, hogy sokan fognak ezért szeretni, de azért szeretném mondani, meg lehet kérdezni a feleségemtől, hogy beszállok-e a konyhába.
0: Köszönjük szépen, Marika.
1: Én egy másik oldalát akarnám megvilágítani, hogy ugye a hely, ahol imádkozunk. Tehát ha valaki látja, hogy a másik imádkozik, akkor nem biztos, hogy abba hagyja a másik felé való közeledést. De akkor meg kell kérni, hogy most nem érek rá, és majd később. És hát a gyülekezetünkbe is, hogy megteremtjük-e azt a csendet, azt a minden zavaró körülmény mentes rákoncentrálást az ige hallgatására, mert hát elég zajosak szoktak lenni nálunk a gyülekezetbe, pláne az Isten tisztelet előtti percek, mert mindenki üdvözli a másikat, szervezés folyik, pedig kéne csendben várni az Úrnak a felénk való szólását. És nem véletlenül, hogy a jelenések könyvébe azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. De ha olyan hangzavar van, akkor a lélek hangját se halljuk.
0: Így van. Sziget István.
8: Tibor testvére nagyon érdekes dolgot mondott, és ehhez szeretnék én is egy más aspektushoz kapcsolódni. Engem foglalkoztat az a probléma, hogy tulajdonképpen a kérdésre csak Jézusi választ olvasunk a Bibliába. És Márta mit válaszolhatott volna Máriának erre a kérdésére, és én nekem Máté evangéliumában jutott eszembe az az ige, hogy keresitek először az Isten országát, és a többi ráadásként megadatik néktek. Tehát a helyes sorrendet én is nagyon fontosnak tartom ebbe a vonatkozásba. Tehát időt kell szállni, erről szól a történet, és időt és hely ez a két gondolat, ami most foglalkozunk. Tehát időt és helyet kell rá foglalkozni, és erre rá lehet készülni szerintem, de ezek tudatosság kell arra, hogy időt is szálljak rá, meg megfelelő helyen.
0: Köszönjük szépen, László!
7: Én csak annyival egészíteném ki a Marika által elmondottakat, hogy nem csak zajosak vagyunk időnként a gyülekezetekben, hanem olyan témákkal is foglalkozunk, amelyek valójában nem odavalók.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A Szentírás elmélyült tanulmányozása. Zsoltárok 119. részének 15-16. verse, Kulcsár Anikó.
2: Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
0: Köszönöm szépen. László?
5: Amikor a leckét tanultam ezen a héten, ez volt számomra az a nap, ami a legjobban elgondolkoztatott, és nagyon-nagyon megfogott, hiszen szeretem a Bibliát olvasni, szeretem a kezembe venni, és elgondolkodtam azon, hogy hogyan tanulmányozom a Bibliát, tehát mennyire mélyen. És engedjétek meg, hogy eszembe jutott egy példa, hogy ha bármelyikünket mondjuk a családjával bezárnának egy házba, és azt mondanák, hogy a ház pincébe van egy bomba, ami fel fog robbanni. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy két nap múlva, lehet, hogy egy hét múlva. De előbb-utóbb fel fog robbanni. És azt mondanák nekünk, hogy itt van egy könyv, és ebben a könyvben benne van, hogy hogyan lehet ezt a bombát hatástalanítani a pincébe. Semmi más nem kell csinálni, kezedbe kell venni, át kell tanulmányozni, és ha áttanulmányoztad, lemehetsz, és meg tudod oldani a feladatot. Na most el tudjátok azt képzelni, hogy elmegy az illető, utána fogom a könyvet, és azt mondom, nagy kis családom, akkor nézzük meg, mi a műsor a tévébe. Hát mit mondanának a gyerekeim? Hát azonnal, hát ne azt nézzük meg, hogy mi van a tévébe, hanem hogy mit írnak a könyvbe, hogy tudjuk megoldani a feladatot, ugye? Most gondoljátok végig, hogy a világunk egy lépésre van az összeomlástól. Egyetlen lépésre. És ahhoz, hogy meg tudjunk menekülni az összeomlásba való belezúdulástól, ezt a könyvet kéne a kezünkbe venni. Ezt a könyvet kéne a kezünkbe venni. Ezt kéne áttanulmányozni. Most ezzel szemben mit csinálunk vele? És engedjétek meg, hogy még egy példát elhozzak, hogy miért nem tanulmányozzuk a Bibliát, miért tesszük félre a Bibliát. 5-6 éves gyerek lehettem, amikor egy éjszaka arra ébredtem, hogy édesanyám a nővérem együtt kirángat a házból, és kilök az ajtón kívül, mert hogy ég a ház. És az édesapámat is megpróbálta édesanyám kiráncigálni az ágyból gyorsan, mert hogy ég a ház. És az apám az nem értette, hogy az anyám az most mit csinál, hogy miért akarja őt kirángatni az ágyból, és oda hagyjál már békét nekem, és mi van? És anyám mondja, hogy ég a ház. És apám azt mondta neki, hogy hagyd égjen. Mi gondoltok, hogy miért mondta ezt? Mert részeg volt. Mert apukám szerette az italt, és hazajött éjszaka berúgva, az égő cigarettát eldobta, kigyulladt az ágy, és égett. És égett a ház. És ő azt mondta, hogy hagyd égjen. Most, ha a Jelenések könyvét fellapozzuk, a Jelenések könyvében a végidővel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, hogy a föld népeivel mi fog történni? Azt mondja, megittasodnak. Megittasodnak, megrészegednek a föld népei attól az italtól, attól a koktéltól, amit Sátán kever a föld népeinek. És az emberek ezt isszák, és ma ennek a részegségnek vagyunk a tanúi, kedves nézők, és mi itt, akik ülünk, ennek vagyunk a tanúi. Azt látjuk, hogy az emberek, mintha meg lennének ittasodva, kezükbe vesszük a Szentírást, de ha nem vagyunk józanok, akkor nem fogjuk tudni megérteni. Akkor azt mondjuk, hogy lehet látni, hadd égjen, hadd égjen, elpusztul a világ. Mondjuk, hadd pusztuljon, éljük meg még a mát, aludjunk, ugye, és tragikus, tragikus. Köszönöm.
0: Igen, Tibor.
3: Bocsánat, lehet egy gyors reflekció? Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy amit most László testvérem elmondott, az teljesen elrugaszkodott az élettől, ilyen nincsen. Amikor teológiai szempontból tesszük ugyanezt, és a szerető Istenről beszélünk, aki úgyis meggondolja magát, úgyhogy érdemes a jövőre optimistán nézni. Az optimistán nézünk a jövőre, az azt jelenti, hogy felülírjuk Isten igéjét. Mert Isten igéjében nincs ilyen, hogy optimista. A teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelem felől, amit kapni fogtok Krisztus megjelenésekor. Ez nem optimizmus, hanem keresztény realizmus. De aki optimistán próbálja Istent is megközelíteni, az olyan, mintha azt mondta volna, hogy hadd égjen. Majd Isten meggondolja magát. Nem fogja.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Kétszeres áldás. Ézsaiás könyve 50. fejezet, és ott a 4. verse. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
9: Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.
0: Köszönöm szépen. Itt nagyon fontos a tanítvány. És azt gondoljuk, hogy csak az új szövetségnek egy nyomatékos kifejezése, pedig már itt van az Ószövetségben, Ézsaiásnál, hogy ő is mint tanítvány, és kiemelkedik annak a generációnak a sorából, amelyben ő élt, de mi volt ennek a feladata, feltétele, hogy az Úrra figyeljen. És én egyet tudok mondani, ha az Úrra figyelünk, és az Úr szavát olvassuk, akkor elkerülhetjük azokat a nagy-nagy csapdákat, amelyek ott ketyegnek a pincében, amelyek bármikor robbanthatják életünket. Tibor?
3: Bocsánat, csak egy megjegyzés. A tanítvány nem tanuló. Tanuló lehet valaki úgy, hogy kötelezték arra, hogyha kirobbantani se tudják az iskolából, mert iskola köteles, az tanuló, ha tanul, ha nem. A tanítvány az, aki olyan akar lenni, mint a mestere.
0: Köszönöm szépen.
2: Nekem eszembe jut egy kedves testvérnő, aki hát saját bevallása szerint nagyon-nagyon rosszul alszik, nem fiatal már, de azt mondta, hogy mindig is rosszul alud, de ez idősödő korában ez egyre rosszabb lett. És hogy ne mindenféle butaságon járjon az agya, megbeszélte a fiával, kevésbé használta, most már az egész jól használja az internetet, de akkor még kevésbé használta, hogy ige hirdetéseket töltsön le neki ilyen kis magnóra, és ott volt mindig az ágya mellett, és amikor ő éjszaka fölébredt, akkor vagy a Biblia szövegét magát, vagy ige hirdetést szépen fülhallgatóval hallgatta, és utána imádkozott érte azért, amit éppen hallgatott. És azt mondta, hogy ő ezt azért vezette be, mert hát olyan sok butaságon tudott járni az agya, amikor ő éjszaka fölébredt, és rájött, hogy Isten igéjén is járhatna, azon is elmélkedhetne, és szinte kényszerítette magát, hogy akkor ez a feladat. És ezt bevezette gyakorlatnak.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Az ige tanulmányozását ugye a teológusok, tudósok mélyen tanulmányozzák, de mindenki kap valamilyen készséget, talentumot arra, hogy saját maga is tanulja és megértse az igét. És ahogy sátán is dolgozik, mindent el akar venni, időt, barátságot, lelki tisztánlátást, és nekünk nagy szükségünk van Isten igéire, mert ez ad nekünk reményt, kapaszkodót, és mások életébe is így tudunk egy pozitív dolgot vinni.
0: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér, röviden.
6: Én egy picit az igéhez fordulnak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ez azt is jelenti, hogy ha elaludnék, ő akkor is gondoskodik arról, hogy fölébresszen. És én erre a fölébresztésre reagálok. Nagyon, de nagyon szellemes és érthető a Zsoltár írónak a szavai.
0: Köszönjük szépen, László.
7: Tibor utalt arra, hogy a tanítvány nem tanuló, hanem az, aki olyan akar lenni, mint a mester. Na most ugye a pedagógus dicséretének azt tartják, hogyha a tanítványa többre viszi, mint a mestere. De a Krisztussal való kapcsolatunkban ez soha nem következhet be. Mi mindig csak tanítványok lehetünk, soha nem szárnyalhatjuk túl a mesterünket.
0: Köszönjük szépen. Isten édes igéje. A 119. Zsoltár 103. 104. verse mit mond számunkra, Apa László?
5: Milyen édesek inyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításait értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
0: Köszönöm szépen. Tehát a zsoltáros felfedezi nem csupán a testi, hanem a lelki örömöket, édességet is az Úrral való kapcsolatában, és ez így van. Sokan ezt nem értik, és olyan jó látni, amikor egy távollevő közellevővé válik, és nem azért, mert kötelező, hanem azért jön, mert örömét leli, és az Úrral való kapcsolatát elmélyíti. Ez így van ma is. Igen?
4: Egy idézetet szeretnék felolvasni Ellen White-tól. A Biblia önmagát magyarázza, ezt mondja, és tudjuk azt, hogy a bibliai szöveg különbözik minden más irodalmi műtől, és mi úgy fogadjuk el, hogy ez a jó Istentől ihletett. Egy szerzője van, de több írója. És Ellen White azt mondja, hogy az igaz szakaszokat össze kell vetnünk egymással. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az igére, mint egységes egészre tekintsen, észrevéve a szakaszok közötti összefüggéseket.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Ugye örök szövetség Istennel az, hogy a Biblia ott van a kezünkbe. És ugye a Bibliából tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. Tehát ez egy éltető erő. És addig kell választani Isten igéjét, hinni az evangéliumba, amíg lehet. Mert életünk elrohan, a Szentlélek visszavonatik a földről, és lemaradunk arról a nagy ajándékról, kegyelemről, amit Isten készít nekünk. Tanulni kell a Bibliát, de soha nem mondhatjuk azt, hogy most már minden igazságát ismerjük. Tehát ilyen szempontból mindig van valami feladat, ami ott van nekünk.
0: Köszönöm. Tibor utoljára.
3: Az a legfontosabb kérdés, hogy az az ige nekem mit jelent. Mert addig, amíg az nem az életemnek a része éltető eleme, addig sose fogom átélni azt, hogy gyönyörködtet. Hogy valóban átélem, hogy energiát kapok belőle, hogy a mindennapokra útmutatást kapok.
0: Laci bácsi, egy szót.
7: Ugye mi Isten szeretnénk megismerni, és mi az örök élet, hogy megismerjenek téged. Tehát soha nem fogunk a végére érni.
0: Köszönjük szépen. Rózsika, összefoglalás, honnan hallhatjuk?
10: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 430. oldal. A Biblia csodája abban van, hogy nem enged belesüllyedni a magányba. Isten megszólít, beszél hozzám. Nem csak mond nekem valamit, hanem a válaszomat várja, és egy felelősségteljes beszélgetést kezdeményez. A Biblia első lapján így olvassuk az első parancsot. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten úgy akar barátságba fogadni, hogy először ad. A kert minden fájáról szabadon ehetsz. Olyan ez, mint egy csodálatos birtoklevél, amely a tulajdonossát tesz Isten remek csodái felett. Isten ezzel az ajándékkal kötelezi el magát az ember mellett. Ő mindent ránk bízott, mindent nekünk ad, pedig ő az erősebb. Ő alkotott minket. Hűségünknek csak annyi a próbája, hogy a mindenből egy keveset, az édenből egy fát visszaadok azért, hogy ennek az egynek a tiszteletben tartásával, visszaadásával valljuk meg azt, hogy mindent az ő kezéből veszünk el. Nem kényszer ez, hanem a döntés lehetősége.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A hozzászólásokat, a gondolatokat mindenkit hívunk és várunk jövő héten. Folytatjuk Biblia tanulmányunkat az Ima Harcosok címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönetet és hálát mondunk te néked a te igédért, azért a könyvért, amelyet Szentírásnak, Bibliának nevezünk. Köszönetet és hálát mondunk az Ó és az Új Szövetségi tanításokért, de legfőképpen azért, hogy a te fiadon keresztül megszólítottál bennünket. Tanítvánnyá hívtál, hogy mi is tanítványokat tudjunk nevelni, Urunk, a te nagy szőlőskertedbe. Add, hogy azzal a bizalommal fogadjuk az írásokat, amely bizalommal te adod a mi szívünknek. Ahogy a Zsoltáros mondta, hogy édesebb a méznél, Urunk, a te szavad. Add ezt az örömet, ezt a frissességet a mi szívünkbe. Jézus Krisztus által. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Május volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A fünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki, és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Magyar evangélikus delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zultánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Üzentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6.25. és 33. verse alapján hirdette Isten igéjét a gondviselő Isten nagyságáról. Május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten igéjét. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották. az öregség melódiája. Méltósággal megöregedni. Kedves hallgatóink, Sipos Lajos műsora következik. Közreműködik Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A még előttünk álló éveink végén ott a horizontunk határa, amit mindannyian elérünk, bárhogyan is alakul életünk. Addig azonban önmagunkkal és világunkkal számadást kell készítenünk. Vajon fel tudunk készülni szelíden, szépen, kegyelembe kapaszkodva arra, hogy békésen lépjük át életünk utolsó záró vonalát? Az időseknek ez kiváltság és tapasztalataikból mi is épülhetünk. Az átélt események sok mindenben bölcsebbé és tapasztaltabbá tették őket. Műsorunk gondolatai erre szeretnének bátorítani. Mind az öregeknek, mind a fiatalabbaknak tanulniuk kell az élet és az elmúlás tiszteletét, hogy sorsuk szép harmóniáját megtalálhassák.

Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben gallyal hátukon mind cipekednek hazafelé. Vagy tikkat nyárban, a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban. Vagy téli estén, kályha mellett, hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt, úgy állnak búsan, csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porba. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán vonja minden ember. Jó napot, bácsi! És néha, hogyha agg kezük játszik egy szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre, senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egy kedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondást nem tűrő kéz parancsolát. No gyere, tedd le!

Szilágyi Domokos, Öregek könyve, részlet. Mi örömöt tartogat még az élet? Tartogat-e valamit egyáltalán? A mások örömét, örömeinkből fakadottak örömeit, az öröm megmaradásának elve, ha mi már meg nem maradhatunk. Örömeinkből fakadott örömök visszaszállnak fejünkre, mint az áldás, mint az átok. Egy tőből fakadt-e két szó, egy törzsnek két hajtása, egy arcnak két orcája, egy madárnak két szárnya. Egyikkel előre röpül, a másikkal hátrafelé, és közös sírba temetődik. Élni az öntudatlanságot halál után, mint éltük születés előtt, hisz azelőtt is megvolt mindkettő, csak éppen nem tudtunk róluk, mint ahogy nem fogunk tudni majd azután sem. Életnek nyugdíjasai. Várjuk a postást, eleinte havonként, aztán negyedévenként, fél évenként, majd jobban, jobban, egyre jobban ritkulnak a küldemények. Évente egyszer hoz a posta egy fiat, unokát, még dédunokát is, és mi, a lefelé készülődők, humájló szemmel nézzük, nézzük a magasságot, a szárnyalást. Jaj, Istenem, csak le ne bukjék! Istenkém, most az egyszer! Cammognak még lusta napok, de már egyik után se kapok. A szó úgyis csak kába, dőre. Maradhat kimondatlanul, vagy már

más eszébe vésve. Mert nem röpül el a szó, nem marad meg az írás. Jaj, Istenem, halálra veszten, miért, hogy csak apránként vesztem el, mi veszteni való még maradt, ifjonti hevet, férfi sugarat, öreg árnyékot. Fogy az árnyék, mintha csak fél nap alatt járnék, fél hold alatt, a másik fele oda lett. Mégsem kívánok még egy életet, se tegnapi, se mai ésszel. Végül mindkettő együtt vész el. Testem lassú dadon ellenségemmé válik. Élek-e földön, amelyet úgy dédelgettem, s amely úgy dédelgetett.

Juhász Gyula az öregségről. Az ember sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Fáradt tekintetében kihúny a vak mohóság, kabzsiság, s szelíden pislog az emlékvilága. A keze nem szorul konok ökölbe, de símogató, békétlen pihen meg az ifjúság fején és vállain. A haja őszén megcsillan mosolygón a verőfény, mint a havas mezőkön, melyek fölött a kéklő végtelen van. Halk léptei a temetőbe visznek, de nem sietnek, és gyakran megállnak egy kedves arcnál, egy hervat virágnál, egy pohár bornál és egy bús zenénél. Az ember sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Hadd szépüljek meg én is.

Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól, rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt, ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertjébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt, a rászkódástól mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Voltak. Ó, én ifjú álmaim! Rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyaim. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol.

Élni és megöregedni. Az csak az igazi, ott van a dolog nyitja. Minden hősiesség a kitartásban rejlik. Abban, hogy élni akarunk, nem pedig meghalni. És nagyság csak az öregségnél van. Egy fiatal lehet lángész, de nagy nem lehet. Nagyság csak az öregkor hatalmánál, tartós súlyánál és szelleménél lehetséges. Hatalom és szellem. Ez az öregkor és nagyság. Szabó Magda.

ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, legyél hozzám türelmes, és próbálj megérteni. Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni, légy türelmes. Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak erre. Ha beszélek hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a dolgot, kérlek, ne szakíts félbe, hallgass végig. Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtál. Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal. Ha néha nem emlékszem dolgokra, vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát, adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson. És ha mégsem sikerül megtennem, ne légy ideges. A legfontosabb, hogy veled legyek és figyelj rám. Ha valaha nem akarok enni, ne erőltest. Jól tudom, hogy mikor kell ennem, és mikor nem. Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújtsd a kezed ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál járni. És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok tovább élni, hogy meg akarok halni, ne légy dühös. Egyszer ezt is meg fogod érteni.

tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán, körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.

tiszteljük az öregeket, mert tovább éltek, mint mi. Ha megállunk egy kicsit gondolkozni ezen, és megpróbáljuk az ő útjukat járni, rájövünk, hogy mennyi tiszteletet érdemelnek. Az élet nehéz. Legyünk türelemmel és tekintéllyel az időre, amit már eltöltöttek a földön. Tiszteljük az öregeket, mert többet tudnak, mint gondolnánk. Üljünk le beszélgetni a nagyszüleinkkel, vagy az idős szomszédainkkal, kérdezzük őket. Tiszteljük a világot, amit átéltek, a történelmet, amit túléltek. Egy élethossznyi tudás lakozik bennünk. Tiszteljük az öregeket, mert ők a mi családunk. A nagyszülők döntéseinek eredménye mi magunk vagyunk. Ha ők nincsenek, sem a szüleink, sem mi nem lennénk. Legyünk hát türelemmel és tisztelettel az életük és a tapasztalataik iránt.

Kosztolányi Dezső, intés az öregebbek tiszteletére. Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti nektek, mint a papok s az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mély nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket ezen az embernek ellenséges földgolyón. S ők, kik 40, 50, 60 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel, s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva, mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, hogy ámuljatok, viharcsapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét hirdető diadalmi lobogóját.

megfontolandó jó tanácsok az öregek iránti megbecsülésünk jegyében. Ne legyünk velük türelmetlenek. Ők sem voltak velünk, amikor még kicsik voltunk. Fogadjuk el, hogy ők mindent azonnal akarnak, hiszen nem tudhatják, vajon mire elég még az idő. Becsüljük meg a tőlük kapott apró dolgokat is, mert ők már megtanulták, hogy a kis dolgok is boldoggá tehetnek. Örömmel fogadjunk mindent, amit csak nekünk szántak, mert nem az adott tárgy a fontos, hanem a szeretet, ami megőrizte azokat a számunkra. Higgyük el, hogy a sok év, az átélt események tényleg bölcsebbé tették őket nálunk. Ezért nézzük el nekik, hogy némely észrevételük viszont a gyorsan változó, rohanó világban már nem igazán helytálló. Mindig tartsuk szem előtt, hogy számukra mi vagyunk a legfontosabbak, minket nem pótol semmi, és senki sem. Lehetőségeink szerint olyan időskort teremtsünk a számukra, amilyet majd mi is szeretnénk.

Uram, vigyázz rám, hogy öregkoromban is szerethető legyek. Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek. Ajándékozz nekem azt a derű szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról. Töltsd be úgy a te szereteteddel, hogy vénségemben is szívesen szóba álljanak velem az emberek. Uram, köszönöm. Köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem. Több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent tudás látszatától és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit. Humorral fogadjam feledékenységem jeleit. Uram, adj nekem bölcs szívet és kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam. Egyre inkább másokra szorulok. Uram, adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és árasszam szereteted melegét. Tartsd meg, és növeld hitemet. És amikor bölcs szereteted úgy látja, elérkezett az én időm, akkor át is ölelhesselek téged. Ámen.

0: Hóbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.
1: Az őszember előtt kelj fel, és a vénember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr.

Páskújné Kovács Erzsébet, Csak átlépsz. Mikor csendesedik bennünk már az élet, zárójelben maradnak a szavak. Az elme meggondolja kétszer is, mit a szájnak kimondani szabad. Mikor halványulnak már a fények, a szilajláb óvatosan lépt el. A völgyben szürke kötfátylakat rongyokra tép az őszi szél széllyel. A szíved megfáradt, nehéz, mint beton gerendák súlya, s egy messze hangzó trombita az utolsó takarodót fújja. Készül is minden benned a végtelen nagy útra, s milyen nagy áldás, ha nincs, mi visszahúzna. Csak átlépsz egy vonalon, könnyedén, megnyugodva. Boldogan mész el innen, tudod, hogy kezed fogja, aki adta életed, aki adta halálod, aki látta küzdelmed, aki vérén megváltott.

Elhangzott az öregség melódiája. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A műsort készítette Sipos Lajos.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6-8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet!
1: Kezdésül énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét. Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited,

Paul Roth verse, hogy újra egyek legyünk a hitben. Jézusom, te az utolsó vacsorán egységért imádkoztál, hogy a benned hívők egyek legyenek hitben és szeretetben. Mi keresztények évszázadok óta a nem keresztény világnak sírálmas példát mutatunk a széthúzásra és a gyűlöletre. Nem csak a mások bűne, hogy szétszakadt az egység, a mi bűnünk is. Mi kérkedtünk az igazsággal, és elhanyagoltuk a szeretetet. Jézusom, mi nem hadakozunk egymás ellen soha többé. Egymáshoz lassan megint közelebb jutunk, de még ez is kevés. Nem tudunk beletörődni a szakadásba. A te imád, a te parancsod egységbe hívott, hitben, szeretetben. Súlyos teher ez mi rajtunk, és súlyos kötelesség. Mikor jön el megint az idő, amikor azt mondják a nem keresztények, nézzétek, hogy szeretik egymást. Jézusom, csak általad lehet egyé lenni, megint a te nyájad, de azt a napot közelebb hozni a mi dolgunk. Semmi sem változik meg, ha mi semmit sem változtatunk meg, ha mi magunk

meg nem változunk. Oldozd fel bűneinkből, vess véget a szakadásnak, gyűjtsd egybe a tieidet, hogy hitben, szeretetben egyesülve szolgáljunk neked.

0: Az alapigét Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasom. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet néked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az imádság a lélek lélegzetvétele, írta E.G. White. Laodiceának légzés zavarai vannak. És ennek az az oka, hogy Jézus az ajtón kívül van, és ennek az az oka, hogy lényegében a bűn az egy elidegenítő folyamat. Az igaz emberséghez viszont hozzátartozik a kapcsolat. Egy ember nincsen. Nem lehet Robinsonként hívőnek lenni, valahol egy lakatlan szigeten, és úgy gondolkodni, hogy vagyok én, és a többi az nem érdekel. Imádkozni se lehet így. Nagyon érdekes, hogy az imádságnak ezt az oldalát nagyon keveset szoktuk emlegetni. Az imádság és a másik. Az imádság beszélgetés Istennel, de soha egyes szám első szemében, hanem a mintaima az mindig így szól, hogy mi atyánk. Amikor diák voltam utoljára az Andrews Egyetemen, ez már nagyon régen volt, akkor volt egy fiú, aki egy gitárral nagyon szép, klasszikus gitár szólammal kísért, énekeket szerzett, és péntekenként, mindig szombatkezdés után, szombatkezdő istentisztelet után ezeket elénekelte. Volt egy ének, amit sose fogok elfelejteni. Ez így szólt, az volt a címe, hogy a mi atyánk. És ebben egy óriási nagy felismerés van. Laodiceával Istennek az a baja, hogy a kapcsolata az Istennel gyengült meg, vagy ment tönkre, és ezért van légzés zavara, hogy így mondjam, vagy lélek zavara, vagy lélegzés és lélekzés zavara Laodiceának, hogy a szavakkal játszunk. A hegyi beszéd csúcsán viszont Jézus imádságot mond, a mintaimát mondja el. Máté evangéliuma, ezt nagyon sokszor elmondtam, egy nagy logikusan felépített evangelizációs sorozat, és ennek az első nagy pillére az, amiben Jézus elmondja azt, hogy mi az ő országának az alapelve. Hogyan lehetek én igazán keresztény, vagy hogyha úgy tetszik, igazán ember? Nem ilyen vagy olyan dogmatikai tételeket sorol fel Jézus, hanem egy nagyon érdekes egységet, egy nagyon érdekes, jól logikusan felépített beszédben mondja ezt el, ezt hívjuk hegyi beszédnek, ahol első helyen az értelmes boldogságról beszél. Figyeljétek meg, a mi életünkben az a baj, hogy a boldogságról nagyon töredékes ismeretünk van. Azt gondoljuk, a boldogság az, amikor jót nevetünk. Ez még nem boldogság. Sírva is lehet nevetni, hogy szokták mondani. A boldogság az egy célba jutott élet. Hogy lehet az én életem célba jutott, hogyha sírok, hogyha szegény vagyok, hogyha ilyen-olyan, amolyan problémáim vannak, amit felsorolnak a boldogmondások. Ez az egyik oldala a hegyi beszédnek. És utána azt mondja el, hogy akkor leszek boldog, hogyha a helyemet megtalálom, és ez a hely nem más, mint vagy sónak lenni, vagy pedig világítani, és így hegyen épített városnak lenni. Ez az első egysége a boldogmondásoknak. Nem véletlen, hogy a hegyi beszéd is itt fejeződik be, csak ott a házépítés hasonlatot mondja, hogy nem mindegy, hogy homokra építem a házam, vagy sziklára építem a házam. Ha boldog akarok lenni, akkor nem homokra építem a házam, még akkor is, hogyha ez könnyebb, elsősorban könnyebbséget ad, de ha igazán boldog akarok lenni, akkor az egyedüli szikla Jézus Krisztus, erre kell építeni a házam. A hegyi beszéd eleje és vége rímel egymással. Utána az az érdekes, hogy Jézus, és ezért szokták hívni a hegyi beszéd hegyét az Újszövetség Sínai hegyének, a törvényről kezd beszélni. Arról a törvényről, amiről nagyon sokat beszéltek akkor az emberek. Farizeusok állandóan a törvényről beszéltek. Megszámolták, hogy hány törvény van a Bibliában, ezeknek pontos szabályait kidolgozták, hogy még véletlenül se hágják át a törvényt, és Jézus is úgy kezdi, hogy a törvényben egy jóta vagy egy pontocska nem múlik el, de. És ez a de érdekes. Jézus az Új Szövetség Sinaiján a törvényt megfordítja. Ez a megfordítás azt jelenti, hogy belülről értelmezi. Azt mondja, hogy nem akkor ölök, hogyha megszorítom a másik torkát, és kiszorítom belőle a szuflát, hanem akkor ölök, hogyha ez a gyilkos indulat itt a szívemben. Elkezdek haragudni. És így tovább. Lehetne a paráznosságot, lehetne minden más bűnt így felsorolni. Jézus arra tanít, hogy fordítva kell látni a törvényt. Tehát a törvény nem kerítés, hanem ha kerítés, akkor én a kerítésen belül kell, hogy legyek, és nem pedig kívülről. Nem én tartom meg a törvényt, hanem a törvény tart meg engem. A törvény tart meg engem embernek. Igen ám, de hát mi vallásos emberek vagyunk, mondták a kortársak. És Jézus a törvény után, törvény értelmezés után mond új törvényeket is, ugye a másik oldalon elmondja azt, ami az új törvénynek a jellegzetessége, most nem sorolom fel, de utána az emberek azt mondták, igen, de van vallásos teljesítmény, nekünk olyan hitünk van, Isten tiszteletünk van, ami a mindennapban is fontos. Érdekes, Jézus nem az áldozatokról beszél, hanem először beszél az adakozásról, amiről nagyon büszkék voltak a farizeusok, és elmondja az adakozás alapvető szabályait, és elmondja azt, hogy ezt se kifelé gyakoroljátok. Ne úgy adakozzatok, hogy az emberek lássák és gratuláljanak, hogy micsoda nagyszerű emberek vagytok. Hanem az adakozás legyen a szívből jövő és természetes. És ezután tér rá az imádkozásra. Majd délelőttön néhány gondolatban ebben szeretném, hogyha foglalkoznánk. A farizeus imádkozott, és azt mondja, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutató farizeusok. Ezúttal azt kellene megérteni, mi az, hogy képmutató. A képmutatás az a farizeusoknál nem azt jelentette, hogy ők nem vették komolyan az imádkozást, vagy az egész lelki életet. A farizeusok készek voltak, ha kellett, az életüket is rátenni, amit mondtak, amit tanítottak. Erre történelmi példa is van. Pilátus, amikor bevonult Jeruzsálembe, ugye a hadi lobogók alatt, akkor a farizeusok elmentek tüntetni. Tüntetni az ellen, hogy a hadi lobogókat, amit az Antónia vár oldalára tűzött ki Pilátus, az Antónia vár ugye szomszédos volt a templommal, tehát a templom falára, hogy így mondjuk, csak a fal másik oldalára, azon ugye Mars istenségnek a szobrai voltak láthatók ezeken a hadi jelvényeken, és a farizeusok elmentek tiltakozni, hogy ez nem lehet, a Szentvárosba nem lehet behozni a pogány vallásnak semmilyen jelképét, semmilyen szobrot erre, engedélyünk van a császártól, stb. Pilátus egy darabig nem törődött vele, de annyit üvöltöztek éjjel-nappal, hogy Pilátus nagy dühösen lement Cezáriába, az a mai Tel Aviv területén van, nem az egész Tel Aviv, de a területén van, nem hosszú út, csak a farizeusok utána mentek. Vegyék le a bálványisteneket. Pilátus beterelte őket a cirkuszba, az amfiteátrumba, rájuk zárta az ajtót, két napig koplaltatta őket, éhen szomjan. A farizeusok nem hagyták abba, kiabáltak le a bálványokkal. Pilátus végül megunta, és azt mondta, jó, azt elengedi, aki abba hagyja a kiabálást. De ekkor se hagyták. Farizeusok megmesztelenítették a nyakukat, és azt mondták, mi akarunk elsőnek meghalni az Úrért. Készek voltak az életüket odaadni. Példamutatóan hívő emberek voltak ezek. Hát akkor mi volt a képmutatásuk? A képmutatás az volt, hogy a külső számukra többet jelentett, mint a belső. Nem arra törekedtek, hogy mi az, ami a szívben van, hanem arra törekedtek, mi az, ami ebből látszik. A külső cselekedeteiket akarták jobbá tenni, és nem pedig a szívüket. És itt hal meg az imádság. Ha az imádságban én szavalok, úgyhogy hallják az emberek, akkor van egy veszély. Míg én mondom az imát, addig a szívem hallgat. És Jézus ettől óv. farizeusok a zsinagógákban, az utcasarkon mindenütt imádkoztak, hogy hallják, lássák az emberek, hogy ők jobbak, kegyesebbek, vallásosabbak, hívőbbek, ahogy mi szoktuk mondani, mint a többi emberek. És azt mondja, bizony, mondom néktek, mondja Jézus, ezzel megkapták a jutalmukat. Az emberek elismerik őket, azt mondják, ez igen, ez egy vallásos zseni, olyan szépen imádkozik, hogy csak na. És Laodiceának is valahol itt a baja. Úgy néz ki, hogy gazdag, meggazdagodott, semmire sincs szüksége, és közben nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen, mert belülről éhez, légzés zavara van. Lélegzetet nem tud venni, csak fújni tud rendszerint a másikra. Mert valahol az Istennel való kapcsolat rövid zárlatos. Ez volt a farizeusok baja. A másik, az a sokbeszűdiség volt. Nagyon érdekes ez. Itt egy érdekes szó van, a battalologómenó szó, amelyik pontosan azt jelenti, hogy volt egy batta nevű cserje, aminek mérges volt a tüskéje. Ha körülbelül szömörce ilyen, hogyha ez a mérges tüske megszúrt valakit, akkor ez ilyen exotikus állapotot hozott létre, mint egy kábítószer, és elkezdett az ember össze-vissza beszélni mindent, mint a részek. Nagyon sok ilyen imádkozó van, gondoljunk a karizmatikus mozgalmakban lévő imádságra. Ez a másik probléma az imádsággal. Minden olyan baj az imádságban, ami az imádság lényegét, a szívét megfékezi, hogy így mondjam, megfojtja az én lelki életem. Nagyon sokszor szokták kérdezni azt, hogy akkor hát mit jelent az imádság? Az imádság lényegében nem más, mint egy szüntelen párbeszéd az Istennel. Ez az, amit Pál úgy mond, hogy szüntelen imádkozzatok. Most ez a szüntelen imádkozás az nem azt jelenti, hogy állandóan ima pózokban vagyok, vagy így kiterjesztett kézzel, mert ugye az ókoriak így imádkoztak, a középkor óta összekulcsoljuk a kezünket. Istennél a forma teljesen mindegy. Isten nem a formákat nézi az imádságnál. Erről is nagy vita van, hogy csak letérdepelve szabad-e imádkozni, fekve lehet-e imádkozni a beteg ágyon. Tőlem nem is egyszer megkérdezték ezt. Hogy kell imádkozni? Nem a forma a lényege az imádságnak, hanem, és itt érünk el Laodiceához megint, egy olyan beszélgetés, ami abban a tudatban fogalmazódik meg az én életembe, hogy Isten jelen van. Isten jelenlétének a tudatába élek. És a szüntelen imádkozás az azt jelenti, hogy magamban, ha villamoson utazok, vagy a metrón, vagy a munkahelyen vagyok, vagy éppen valamit csinálok, tudnom kell, hogy ott áll mellettem Jézus. És nem csak áll és figyel, mert ő nem a minőségi ellenőr, hanem az a valaki, aki segít. Aki ezt fel lehet fohászkodni, Uram, most segíts. Uram, most hogy kellene? Uram, te most adj ötletet, hogy merre menjek. Vagy, Uram, látod, hogy jót akarok, add, hogy a másikban is ez legyen. Vagy, Uram, add, hogy látod, sietek, most elérjem a vonatot. Vagy, Uram, egész apró kicsi dolgokat lehet ide mondani. Isten jelenlétének a tudatában élni. És valahol a 21. századi embernek ez a képessége hiányzik. Ezért van az, hogy olyan nagyon nehezen értjük meg, hogy az imádság az egy különleges kérés. Ezután mondja el Jézus a mintaimát, ami úgy kezdődik, hogy ti tehát így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, ezt is lehet imádkozni, nagyon jó, hogyha lélekkel mondom meg én, nem pedig GPS-en. És hogyha most a GPS-re gondolunk, akkor gondoljunk az esti imáinkra, a reggeli imáinkra, étkezésről elmondott imáinkra, oda se figyelünk, csak mondjuk nagyon sokszor. Tisztelet a kivételnek. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok. És ebben az imában, ebben a mintaimában benne van minden. Tokics testvére elő egy könyvet írt, bizonyára sokan ismeritek, nem fogom megismételni, hogy mi van a könyvben, de azért néhány szempontra hadd hívjam fel a figyelmet. Középkor óta tudjuk, hogy ebben az imában 7 kérés van. És ez a 7 kérés párhuzamba van egymással. Ezt az imát bevezeti egy bevezető felsóhajtás, és befejezi egy összegzés. Nézzük először ezt. Az elsőt már említettem, hogy úgy kezdődik, hogy mi atyánk. És ezt azért fontos, még egyszer hadd említsem, mert minden imában a felebarát is mellettem áll, és nem pedig csak Jézus Krisztus. Ha én úgy akarok imádkozni, hogy Uram, most védj el belőlem mindenki, csak te vagy és én, akkor Jézus is elmegy. Mert Jézusnak az az érdekessége a mi életünkben, hogy mindig a felebaráton keresztül van jelen a mi életünkben. Nézzétek meg Máté evangélium a 25. fejezetében. Eggyel, hogyha megcselekedtétek, mikor láttam azt, hogy emlékeztek a példázatra? Amikor eggyel megcselekedtétek. Mindig a felebaráton keresztül van jelen. És ezért az imádságban mindig ott van a felebarát. Ezért van az, hogy mi mindig kiírjuk a napi programba, hogy elviszitek, hogy kikért imádkozunk ezen a héten, vagy a betegeinkért imádkozunk, különböző élethelyzetekben élő emberekért imádkozunk, mert ezzel segíteni akarunk azon, hogy az imádság az ne egy monológ legyen, egy személyes monológ, hogy vagyok én meg a Jóisten, és mi elbeszélgetünk egymással néha, hanem egy olyan közösség legyen az imádság, amiben én és Jézus Krisztus a másikért közben járok. Minden imádság közben járó imádság. És ezért kezdődik így a mintaima is, hogy mi atyánk. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem veszi egybe magát velünk, azért mondja, hogy ti ezért így imádkoztatok, hogy mi atyánk. És ezért mondja János evangélium az én atyám és a ti atyátok, ez nem kettő, csak kétféle viszony az Istennel. Mi gyermeki viszonyban vagyunk az Istennel. Itt kezdődik az imádság. Ha én minden kötelem nélkül, mindenféle külső kényszer, vagy mindenféle külső gátlás nélkül beszélgetni tudok az Istennel, ott kezdődik az imádság, hogy mi atyánk. De abban ott van a társ, ott van a hittestvér, a másik ember. És elmondjuk, ki vagy a mennyekben. És elmondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez az első kérés már. Ott kezdődik a prológus, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. A menny és a föld között híd lehetséges. Minden imádságnak ez a lényege, hogy a menny és a föld összeér. Hiába van a bűn elválasztja a mennyet a földtől. Ez az ember tragédiája. Amikor imádkozom, akkor az első hitbeli kérés, kérdés, az első hitbeli gondolat az itt a fejembe, hogy a menny és a föld összeér. Ahogy összeér a mi kezünk itt a földön. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? És nem véletlenül ott fejeződik be, hogy azt mondjuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, igaz? Ha ezt elhagyjuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor nagy baj van, mert akkor valami nincs rendben a mi életünkben. Elveszítettük ezt a mennyei jelenlétet, ami mindennapjainkban. Eközött a két pólus között feszül az imádság. És most megnézzük, akkor a következőt tudjuk mondani. Utána van 7 kérés. És ezek a kérések párhuzamosak egymással. Mivel tudjuk kívülről ezt az imádságot, nézzük csak röviden végig ezt a 7 kérést. Mindjárt párva. Ugye, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és az utolsó kérdés, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Ez a két kérdés összefügg egymással. Az első és a hetedik. Miért? Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Luther nagyon érdekesen a Kiskátéban, amit azért írt, hogy az egyszerű hívek ezt kinyomtatott formában, egy plakát formában a falra akasszák, és minden héten a családfő elbeszéljen róluk. A Kiskátéban nincs másról szó, mint a imádság, a 10 parancsolat és az apostoli hitvallás értelmezéséről. Az imádság az a lelki életünk alapja, a gyakorlati életünk alapja a 10 parancsolat Luther szerint, és az apostoli hitvallás pedig a mi hitünknek a háttere. Ezt mondatról mondatra kellett a családfőnek értelmezni minden héten, végig az egészet. Itt ennél a kérésnél, hogy szenteltessék meg a te neved, a következőt mondja Luther. Isten neve úgy is szent, hogyha mi nem kérjük, akkor is. De vajon az életedbe szente az ő neve? Mert a név az jellem volt az ókorban. Jelen van-e az Isten valósága? Csak a fejedbe van jelen, hogy van egy Isten valahol messze, ezt mondja be a társadalom nagy része. Ez az úgynevezett maga módján vallásos ember. valahol be van zárva a templomba, és hogyha jön a ja Istenem, akkor kiszólítjuk innen a templomból Istent. Szenteltessék meg a te neved, ez azt jelenti, hogy Jézus ott van mellettem, és ma, ha végzem a dolgomat, akkor az ő nevébe szeretném végezni ezt. De hogyan? Úgyhogy ő szabadítson meg a gonosztól. Ugye? Szabadíts meg minket a gonosztól. A gonosz bálványainktól. A gonosz gondolatainktól. Hogy a bálványok alatt ne szobrokat tessék érteni. Tetszenek érteni a bálványt. Szóval gonosz elképzelésünkről, bálvány isteneinkről, amire föltesszük Isten helyett az életünket. Így szenteltetik meg az ő neve. Nem egyszerűen azt imádkozzuk, hogy Uram, legyen a te neved szent, és ezt elmondjuk ilyen frázisszerűen, hanem úgy legyen szent az én életemben a te neved, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Mert úgy lesz miénk is az ország, ami most az övé. A második kérés, és a hatodik is összefügg. A második ugye az, hogy jöjjön el a te országod, és a hatodik, az pedig az, hogy ne vigy minket kísértésbe. Mit jelent, hogy jöjjön el a te országod? Hát ha kérjük, ha nem, Jézus el fog jönni. Ez nem kérdés. A te életedben jelen van az ország. Tudnék, Jézus nem véletlenül mondta ám a tanítványoknak, hogy nem szemmel láthatóan jöjj el, amikor nagyon akarták a farizeusok kiszámolni, hogy mennyi van még hátra, ráérünk arra még. Nem véletlenül mondta Jézus azt, hogy Isten országa ti bennetek van. Eljött benned az Isten országa? Tehát Jézus Krisztus az, aki gondolataidban, Jézus Krisztus ott van a te cselekedetedek motivumaiban, a te szeretetedben, a te gondolkodási módodban, érzésvilágodban, belső emberedben eljött az ő országa? Mert Jézus ha akarod, ha nem, ha várod, ha nem, el fog jönni nagyon hamar. Bibliában jelek mutatják, csak a vak nem látja. Nem ez a kérdés, hogy eljön-e Jézus vagy nem, ez bizonyítható vagy nem. Az igazi nagy kérdés az az, hogy ez a Jézus Krisztus eljön ma a te életedben? Az ő országa az ott van? Az országról szeretnék valamit mondani. Az ország alatt mi területet szoktunk érteni, de a görög baszilea szó az nem területet jelent, hanem inkább így, hogy Isten országlása. Tehát ahol Isten uralkodik, ott van az ő országa. Uralkodik Jézus a te szívedben? Mert ha igen, akkor leszünk szabadok a kísértéstől. Ne vigy minket kísértésbe. És nagyon érdekes itt azt mondja, hogy te ne vigy minket kísértésbe. Hogy van ez? Jézus azért engedi meg a kísértést a mi életünkben, megint egy görög szót hadd mondjak, néha nem árt, hogyha pontosan ismerjük az ígét. A kísértés és a próba, a peirasmos, a görögben mind a kettőre vonatkozik, tehát a peirasmos szót hol kísértéssel, hol próbával fordítja a Szentírás, persze a magyar gondolkodásnak megfelelően, mert nem a szavakat fordítjuk, hanem a gondolatokat fordítjuk le. És ebben benne van az, hogy ami próbáink mögött mindig ott van az Isten szándéka, és minden próbánk azért van, hogy az Isten országának az alapelve épüljön benned. Épül? Minden imádságban ezt kell megvizsgálni. Minden imádságban odaállok Isten elé, és megbeszélem ezt vele. Ez a lélegzetvétel. Aztán nézzük a következőt, az harmadikat és az ötödiket. Legyen meg a te akaratod, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Legyen meg a te akaratod úgy a földön, mint az égben, stb. Hogy függ ez a kettő össze? Nagyon is. Istennek mi az akarata ma veled? Istennek az az akarata, hogy a bűn győzd le. Csak a bűn legyőzésének mi mindig azt az útját szoktuk választani, hogy mi majd megmutatjuk. Most már, Uram, te megértetted velem, ez bűn, most már ne segíts, csak csodálkozz rajtam, hogy milyen nagyszerűen le tudom győzni a bűnt. Persze, te segítsél. Ez nem megy. Isten akarata az úgy van meg a mi életünkben, hogy engedelmesek vagyunk. Keresed-e minden reggel azt, hogy Uram, előttem áll egy nap. Mi a te akaratod? Mi az, amit te vársz tőlem? Mert te ezt keresem, akkor érdekes tapasztalataim lesznek, mert rájövök arra, hogy a bűnt éppen ez az akarat átadás, akarat átvétel, ami az imádságnak a lényeg, hogy én átveszem az Isten akaratát. Pontosan ez győzi le, nem az én akaratom, hanem az ő akarata lesz életté, lélekké, cselekvésé az én életemben. És van a középső kérdés, a negyedik, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És itt egy pillanatra meg kell állni. Ugye az első részben, az első három kérdés, az azt mondta el, hogy Isten és mi. A második része, az ötödiktől hetedik kérdés, azt mondta el, hogy mi és az Isten. És ez rímelt egymásra. De mindez azért van, mert Isten, és most furcsát fogok mondani, mi anyagi életünk ura akar maradni. A kereszténység belső megromlása az ott indult el, hogy a kereszténység nem vette észre azt, hogy a kereszténység az egy út, nem tan, nem ideológia, hanem egy olyan út, aminek a lényege az, hogy a materiálisban, az anyagi világban, a mindennapi élet valóságában, így is lehetne mondani, hogyan valósul meg a spirituális, vagy egy kicsit elvontam mondjam, vagy a lelki, az isteni. Ugye mire teremtett bennünket az Isten? Arra teremtett bennünket, hogy ezt a földet, aminek a matériáját ő hozta létre, ő hozta létre a füvet, a fát, a virágot, a napot, a holdat, a csillagokat, mindent, ami ezen a földön van, és benne engem. Engem azért teremtett, hogy műveljem és őrizzem ezt a világot, és úgy is lehetne mondani ezt a művejét és őrizét, hogy én humanizáljam ezt a világot a szónak az igazi értelmébe. Most mi a világ baja? Tessék megnézni. Tönkretesszük a természetet, tönkretesszük az emberi kapcsolatainkat, dehumanizáljuk a világot, bálványokat építünk, például pénz, stb. És azt gondoljuk, hogy nekünk biztosítani kell a mindennapi életet, és mellette még vallásoskodni is kell. Holott az Istennel való kapcsolata az embernek, amit ez a kétszer-három kérdés mond el, az azért van, hogy ennek a kérésnek a csúcsán a mindennapi kenyér ott legyen, hogy ebben valósuljon meg az Isten akarata. És ez egy nagyon fontos valami. A középkor nagy rontása ott volt, hogy kitalálták azt, hogy a munka az a bűn következménye, holott a bűneset előtt adta Isten a munkát, nem? Műveljed és őrized azt. Luther volt az, aki kezdte visszavezetni, hoppá, a munka az egy hivatás. Ez a szó, hogy hivatás, ez a reformáció idején honosult meg a magyar nyelven, azt jelenti, hogy benne az Isten elhív, és ez nem csak a lelkészi szolgálat Luthernél. Luther azt mondja, az is hivatás, hogyha cselédlány vagy, és egy úrnak a szobáját takarítod. Ez az, amivel Isten megbízott, és ezt úgy kell tenni, hogy a te hitedet abban, hogy hogy takarítod, meg kell vallanod. Ez a hivatásod. Luther azt mondja, hogy ha én bocskorkészítő lennék, most őt idézem, ugye ma már nincsen bocskorkészítő, de én bocskorkészítő lennék, akkor olyan bocskorokat készítenék, minthogyha Jézus hordaná azt. Ez a lutheri gondolatot én tovább tudom mondani. Ha én bolti eladó lennék, akkor én úgy kellene, hogy kiszolgáljam, ha keresztény vagyok, és ha úgy imádkozom, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, úgy kellene kiszolgálnom a vevőimet, mint hogyha Jézus állna a pult másik oldalán. És mindenki a maga hivatásába helyezze be. Éppen a 21. századi embernek az a baja, hogy már csak munkája van, a hivatása nincs. Ez megint a bűn rontása a munkán. Amit éppen úgy megront, mint minden emberi kapcsolatot a bűn. És amikor én azt imádkozom, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor valami ilyent imádkozom. Nagyon érdekes, hogy nagyon nehéz volt már latinra is lefordítani, és már a középkorban, amikor lefordították a 11. században magyarra ezt a mondatot, nagyon nehezen tudták magyarul visszadni. Ezért a legrégi kéziratainkban, például a Huszita Bibliában, amik a 14. században keletkezett, abban így jel, a kenyerünk mindennapiért add meg nékünk ma. És még én a Vajdaságban láttam olyan öreg nénit, aki imádkozta a Mi Atyánkot, és így imádkozta, a kenyerünk mindennapiát add meg nekünk ma. És ebben van valami. Tudnélik, ez a szó, ami ott van a görögben, azt tudjátok, mit jelentett? A katonának a napi ellátmánya. A kenyérben nem csak a mindennapi betevő falat van benne, hanem minden, ami a mi anyagi életünkhöz tartozik. Vajon így élünk-e mi? Vajon Istentől függ-e a mi materiális életünk? Mert mi sokszor azt szoktuk mondani, jó, hát adok az Istennek, majd ha jól megy, megcsinálom a vállalkozásomat, több-kevesebb becsületességgel, ugye, aki nagyon becsületes, nem tud pénzt keresni, szóval ez azért így van, és akkor majd adok valamit az Istennek. Nem. Az Isten azt mondja, hogy én adom neked a kenyered mindennapiát. Nem csak neked, nem csak neked kell ebből nekem visszaadni, hanem hogyha bármi munkát végzel, és ne csak a pénzre gondolj, ha bármi munkát végzel, azt kell tudni, hogy abban valahol ott van a másik. Ha bocskört csinálok, hogy Luther mondja, ott a másik, akiben ott van Jézus. Ha bármit teszek, ott van Jézus. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy volt idő, amikor uniónelnök voltam 10 évig, ez a pártállam idején volt, és 4-5-szer is előfordult az, hogy az akkori pártvezetők, központi bizottsági tagok ide telefonáltak, hogy kellene egy adventista iparos, aki a lakását rendbe hozza. Nem tudom, hogy ma vannak ilyen telefonok. És mindig megkérdeztem, hogy miért nem pártagot hív. Aztán, mert az adventistában tökéletesen megbízok, az nem lop, és becsületesen elvégzi a munkáját. Vannak-e ilyen iparosok? Na most ne csak az iparosok vegyék ezt magukra, bárki más. A munkáján tudják-e, hogy adventista vagyok, nem csak a szavamból, hanem abból, hogy én úgy imádkozom, hogy Istentől kapom a mindennapit. És ezzel a mindennapival tartozom az Istennek. Mert ő ellát engem, és rajtam keresztül, az én munkámon keresztül gondot visel egy csomó emberről. Látom-e a mindennapiban a másikat? Lassan már csak a pénzt látjuk, nem a másikat. A munkáért kapott pénzt, amivel semmi baj nincsen, csak a pénz mögött ott van a másik ember. Látom-e az embert? Ugye milyen modern imádság a Mi Atyánk? Így imádkozunk-e? Mert van egy záradéka is ennek a szakasznak, ez a hegyi beszéd csúcsa. Itt teljesedik minden. És ez pedig a bűnöknek a megbocsátásával foglalkozik. Ez az imádságnak a konklúziója. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok sem bocsássa meg a ti vétkeiteket. Ez a miképpen mi is megbocsájtunk, új hangsúlya. Mit jelent az, hogy megbocsájt az Isten? A megbocsájtás nem bűnelengedés, a megbocsájtás az több. A megbocsájtás az azt jelenti, hogy új kezdés lehetőségét teremti az Isten az én életemben. Újra kezdhetek. Vajon hogy fogadom el a másikat? Tudjátok, mi a kereszténységnek ma a legnagyobb baja? Jézus az ajtó kívül áll, nincsen szemgyógyító írunk, és ezért az előítéletek falaival próbálunk védekezni, és nem tudunk megbocsájtani a másiknak. Megbocsájtás alatt csak azt hiszük, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ugye hallottátok még már ezt. A megbocsátás az azt jelenti, hogy új tiszta lapot adni a másiknak. Ez csak az Istennel való bizalommi kapcsolatban lehet. Csak akkor lehet, hogyha én az imádságnak ezen a 7 lépcsőfokán végigmegyek. Ha ezt nem teszem meg, akkor a hegyi beszéd nem mond nekem sokat. Akkor a törvény nem belül lesz, nem szánd lesz az Isten törvénye, ami Istenhez emel, hanem bilincs. És lehet, hogy nem fogok rosszat elkövetni, csak bennem nem lesz jelen Jézus. És a kényszerzubbony keresztények nem fognak üdvözülni. Miért nem? mert nem tudom elmondani, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nem az Isten akaratában élek, hanem a saját akaratommal próbálom az Istent megragadni. Ezért hát az imádság a lélek lélegzetvétele. Ha a lélegzet hiányosak vagyunk, akkor ez azt jelenti, az Istennel való napi kapcsolatunkban van rövid zárlat. Lehet, hogy még nagyon szépen tudunk imádkozni. Meg is dicsérnek érte a gyülekezetbe, hogy ez igen, ez szép ima volt. De vajon naponta ott jön velem Jézus, és ezt tudom, beszélgetek vele? Megkérdezem? Vagy? Amikor a mindennapi munkámat végzem, küzdök, fáradok, hiszen a bűn óta fáradtság a munka egyik bére, akkor látom, hogy ott van Jézus a másik oldalon, a másik emberbe. Látom azt, hogy Jézus Krisztus az, aki várja tőlem, hogy ember legyek igazán, még az embertelenségben is. Ez az, ami az imádságnak a becsületbeli kérdése. Adja az Úr, hogy ezt mi mindig érezzük, éljük, eszerint járjunk és éljünk az ő kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Imádkozó emberek szeretnénk lenni, és mi csak azt tudjuk mondani Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni. A tanítványok is tudtak sok száz imát, talán maguktól is gyönyörű szép imákat tudtak mondani. Mégis oda kellett menni Jézushoz, és azt kérdezni, te taníts, Urunk, bennünket imádkozni. Istenünk, add, hogy a te néped imádkozó emberekből álljon. Mert az imádság az a lélek lélegzetvétele, és mi nagyon sokszor fuldoklunk a mindennapi gondok, tennivalók között, mert nem látjuk benne a felebarátot, és nem látjuk benne Jézus Krisztust, aki ott van mellettünk. Csak nem veszük észre. Istenünk, áld meg ezt az igét mi bennünk. Add, hogy eszerint tudjunk élni, gondolkodni, járni, és ez legyen a mi lelki megelevenedésünk, lelki megújulásunk alapja, mert imádság nélkül nincs megújulás. Istenünk, látjuk azt, hogy erre szükségünk van, és te megígérted, hogy minden szükségünket teljesíted. Add békédet, áldásodat, kegyelmedet, Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.

maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 2-a, 12 óra 1 perc. Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 37 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 49 perc. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepei sorolja föl elsőként a szombatot, Mózes 3. könyve 21.1-től 24.23-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mózes 3. könyve 23:2-5. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A szentség kihirdetése, közös részünk a megszentelt időben. Az Emor heti szakaszban a Tóra egyik legalapvetőbb fejezetével találkozunk. Ünnepeink a Moádén felsorolásával fogalmazza Ferenc Kuna Valéria az Emor heti szakasz kapcsán. Már a bevezető mondatban van egy finom, mégis mély feszültség. A Vaikra könyvében, a 23:2-ben így szól az örökkévaló Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik az örökkévaló ünnepei, amelyeket ti hirdettek ki szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim. Ki az ünnep? A miénk is, és az örökkévalói is. Közös mű, ahol ő adja az időt, mi pedig a megszentelő szót. Sabbat Shalom. Fontos változás. Megváltozott az Életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti Életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó lebonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jó érzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban nemes művészek és előadók is velünk lesznek. Magyar evangélikus delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, a Doriani Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6:25 és 33. verse alapján hirdette Isten ígéjét a gondviselő Isten nagyságáról. Fekete Károly május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten ígéjét. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51.
1: Kulturális programajánló.
2: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Május volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A fünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állít

0: adatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Évről évre, kézről kézre. Csak nem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Híd. A Református Szeretet Szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Egyre inkább koranyárira indul az idő. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Az előttünk álló időszakban anticiklonális hatások érvényesülnek hazánk térségében, ennek köszönhetően napos időre készülhetünk, és erőteljesebb melegedés kezdődött.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Bach 21. kantátáját.

a klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Bach 21. kantátáját hallgathatták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Labirintus világnap. A Labirintus világnap május első szombati napján van, 2008 óta. Ezen a napon világszerte kirándulásokat szerveznek olyan kertekbe, helyekre, ahol ezek az építmények föllelhetők. Nem csak a szabadban lehet ennek a játéknak hódolni, hanem egyedül vagy közösségekben is, zárt helyeken, az év bármely napján. A labirintus lényege, hogy el kell jutni A-ból B-be oly módon, hogy sorozatosan választások elé nézünk, melyik útvonalat válasszuk a siker érdekében. Ezzel fejleszti a türelmet, a kreativitást és a logikát. A klasszikus labirintus kör alakú, négy részre osztott, spirituális jelleget is tulajdonítanak neki, az élet útját és a teljességét szimbolizálja. Május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelvtárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több, mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor. Ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Évről évre, kézről kézre, csak nem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Híd. A Református Szeretet Szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3-a és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban a konferencia második előadását hallhatják. Bevezetőt mond Szabó János, az előadó Merlin Burt, és az előadásának címe A profécia természete. Az előadót Tokics Imre mutatja be.
1: Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérlek engedjétek meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsek benneteket a hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének a nevében. Emlékezünk arra, hogy Isten munkálkodott egy közösség életén keresztül. Meghalljuk-e Isten szavát egy olyan világban, amely rohamosan változik körülöttünk? Érezzétek jól magatokat, és Isten áldja meg a konferenciát és az előadókat egyaránt. Amen.
2: Kedves testvérek, rám jutott a feladat, hogy bemutassam a következő előadónkat, dr. Merlin Burt professzort, a hetednapi adventista egyház kiemelkedő egyháztörténészét szeretném bemutatni, és tudományos kutató is egyben az egyházunkban. Dr. Burt 1993 óta dolgozik a White intézetnél, és jelenleg az intézet igazgatójaként szolgál a Generál Konferencia központjából, van, ahol Ellen White örökségének gondozása és a történeti kutatások vezetése a fő feladata, mindennapi tevékenysége. Az Andrews Egyetemen Burt testvér alapította meg a White intézet helyi irodáját, amely mára a kutatás és oktatás meghatározó központjává vált. Korábban a Loma Linda Egyetemen vezető szerepet töltött be, és lelkipásztorként is szolgált az Amerikai Egyesült Államok különböző közösségeiben, így munkája egyszerre ötvözi a tudományos precizitást és a gyülekezetben szerzett tapasztalatokat. Dr. Burt tudományos érdeklődésének középpontjában a szombat, a mennyei szentély tanítása és Ellen White szerepe állt. Doktori disszertációja azt vizsgálta, hogy hogyan váltak ezek a tanítások a szombat ünneplő adventizmus alapjává 1844 és 1849 között, és miként integrálódtak ebbe Ellen White tanításai közvetlenül. E munkája a történeti kutatás egyik alapkövévé vált, és ma is meghatározó forrás a szakirodalomban. Számos könyv, cikk és konferenciai előadás szerzője, többek között az Understanding Ellen White című műnek, és közreműködött az Ellen White enciklopédia szócikkeinek kidolgozásában. Munkája nem csak történettudományt gazdagította, hanem az adventista közösség számára is hiteles, élő kapcsolatot teremt a múlt és a jelen között. Családcentrikus személyiség, felesége Sarah, több gyermek és unokák boldog nagypapája, hobbija a történeti adatok gyűjtése és a faipari alkotások, amelyekben a türelem és a részletekre való odafigyelés épp úgy érvényesül, mint a kutatói munkásságában. Kérem a testvéreket, fogadjuk nagy szeretettel dr. Merlin Burtet, aki munkájával és életpéldájával egyaránt hozzájárult az adventista identitás és történelem mélyebb megértéséhez.
3: Well, I look very comfortable and warm and casual there in that picture, don't I?
4: Hát eléggé ilyen hétköznapi vagy szabadidős ruházatban mutattak.

0: or 5 years going on six, we have been helping those who teach on Ellen White or Adventist history in our colleges and universities to gain better academic qualification.
1: Az elmúlt 5 évben, most már majdnem 6 évben olyan tanárokat képezünk világszerte, akik az adventista főiskolákon, egyetemeken tanítanak, hogy még világosabban vagy még jobban tudják a munkájukat végezni.
0: And that's what I was doing there.
1: És éppen ott készült ez a felvétel, onnan küldtem ezt a felvételt.
0: And Dr. Dennis Kaiser, who you just heard him, he is the co-director of the program with me.
1: És Dr. Dennis Kaiser, akit éppen most hallottatok, ő a programnak a társ vezetője, igazgatója.
0: I just want to say, Dr. Kaiser, I haven't heard that particular presentation from you before. It was excellent.
1: Azt mondanám, Dr. Kaiser, hogy még ezt az előadásodat nem hallottam korábban, ez igazán nagyszerű volt.
0: I appreciate it very much. I want to respond to two parts of your presentation.
1: Nagyra értékelem, és két pontra szeretnék reagálni.
0: Not your presentation, but how it applies right now.
1: Nem magára a te előadásodra, hanem hogy ez hogyan alkalmazható most.
0: We are working at this point and have been for almost a year on a new project, which is the annotation of the Ellen White Testimonies for the Church, these 9-volume testimonies.
1: Most már körülbelül egy éve azon dolgozunk, hogy Ellen White-nak a 9 kötetes bizonyságtételek sorozatát újból kiadjuk.
0: Which will help you, the readers, if it's translated into Hungarian.
1: Ami segítségetekre lesz nektek, olvasóknak, hogyha ez magyarra is le lesz fordítva.
0: To understand that context, at least as much as we can know, of those testimonies.
1: Hogy megértsük ezeknek a bizonyságtételeknek a körülményeit, amennyire ez lehetséges.
0: And a second thing.
1: És a második dolog.
0: How many of you have read the book Desire of Ages? I'm curious.
1: Kíváncsi vagyok, hogy hányan olvastátok a Jézus élete című könyvet. Kíváncsi vagyok rá.
0: Oh, almost everyone.
1: Szinte mindenki.
0: Maybe everyone.
1: Talán mindenki.
0: I am so glad.
1: Nagyon örülök neki.
0: This next year, our church is engaged in a project that you've probably heard of and will hear more of from your union president and your conference president.
1: A következő évben Presidents. Egy olyan programra készülünk, amiről majd bővebben fogtok hallani az unió elnökötöktől, illetve a területi elnökötöktől.
0: It's called One Voice 27.
1: Ez az Egy Hang 27.
0: Have you heard of it?
1: Hallottatok már erről?
0: I see heads nodding.
1: Látok fejeket, tehát látom, hogy bólogattok.
0: One part of this program or this plan that everyone is involved in the World Church.
1: Ennek a programnak vagy ennek a tervnek az az egyik része, hogy az egyházban mindenki bekapcsolódjon ebbe.
0: Is reading the book Desire of Ages next year.
1: Hogy a jövő évben olvassuk a Jézus élete című könyvet.
0: I'd encourage you to read it next year again.
1: Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy jövőre újból olvassátok el.
0: And I hope we can share a shorter version of Desire of Ages the following year with other people.
1: És nagyon remélem, hogy a következő évben ennek a könyvnek, a Jézus életének egy rövidebb változatát majd szélesebb körben osztogatni tudjuk.
0: All right, I need to stop. We need to get to our topic.
1: Most meg kell állnom, mert a témánkra rá kell térni.
0: The nature and essential aspects of Ellen White's prophetic work.
1: Ellen White profétai munkásságának jellege és alapvető szempontjai.
0: Now we can't cover this in full detail here this evening.
1: Ezt nem tudjuk teljes részletességgel ma este végigvenni.
0: And I'm choosing to be general so we get a bigger picture.
1: És megpróbálok egy kicsit általánosítani, hogy a szélesebb képet kaphassuk.
0: But just briefly skip to the second, that one, yes. Just briefly, we have God revealing himself in his word, through his word, by prophetic manifestation.
1: Tehát röviden azt mondhatjuk el, hogy Isten profétai kinyilatkoztatások által jelenti ki magát az igéjében.
0: And he has revealed himself in different ways.
1: És különböző úton, módon nyilatkoztatta ki magát.
0: Everyone has what has been called general revelation.
1: Mindenki kapja az úgynevezett általános kinyilatkoztatást.
0: Romans 1:19 says that Things can be known about God.

0: It's plain to everyone some things because it's shown to them in nature.
1: Tehát a római levél első fejezetének a 19. verse az arról szól, hogy mindenki látja Isten világát, és ebben teljesen, tehát egyértelműen megismerheti Istent.
0: But that is a broken, flawed picture.
1: De ez sajnos csak egy ilyen hát megtört és egy hiányos kép.
0: Because of sin.
1: A bűn miatt.
0: And so God knew and knows that we need more than just that kind of things that we can just observe around us.
1: De Isten tudja, hogy nekünk többre van szükségünk annál, mint amit csak itt magunk körül megláthatunk.
0: We need him to somehow communicate directly with us and enlighten us in ways we wouldn't know otherwise.
1: És szükségünk van arra, hogy Isten közvetlenül kommunikáljon velünk, megvilágosítson bennünket olyan dolgokról, amelyeket máskülönben nem tudhatnánk.
0: And this is why the Bible is so important to us.
1: És éppen ezért annyira fontos számunkra a Biblia.
0: It is God's word. It is our way to know who God is.
1: Ez Isten igéje. Ez a megfelelő mód arra, hogy megtudjuk, hogy kicsoda Isten.
0: It is the source for our understanding of all faith.
1: Az egész hitünk megértésének ez a forrása.
0: And the Holy Spirit works with that word to open our minds so that we can understand and we can relate to God.
1: És a Szentlélek munkálkodik az ige által, hogy megnyissa az értelmünket és hogy megismerhessük őt.
0: And it is through the prophetic revelation that this is mostly happened.
1: Profétai tehát többnyire profétai kinyilatkoztatás által történik ez.
0: Amos 3:7 is a text we may be familiar with.
1: Ámos 3:7 ez olyan szöveg, amit bizonyára jól ismertek.
0: The Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.
1: Mert nem cselekszik semmit az Úr anélkül, hogy ki ne nyilatkoztatná titkát a profétáknak.
0: He works through prophetic revelation, which is how the word came.
1: Profétai kinyilatkoztatások által dolgozik, és így jelent meg az kinyilatkoztatás.
0: And 2 Chronicles 20:20, another familiar text.
1: Második Krónika 20. fejezet 20. vers, ami szintén egy jól ismert szöveg.
0: It says there, believe in the Lord your God, and you will be established.
1: Hogy higgyetek az Úrban, az ő profétáiban, és megálltok.
0: Believe his prophets, and you will succeed or prosper.
1: És higgyetek a profétákban, és előre haladtok, vagy sikeresek lesztek.
0: And so we have this prophetic word given to us.
1: Tehát ezt a profétai kinyilatkoztatást adta nekünk Isten.
0: It's the foundation of our faith.
1: Ez a hitünknek az alapja.
0: And it isn't just a word that's out there that we just look at or read. It's a word that the Holy Spirit brings in here into our hearts.
1: És ez nem csak egy olyan ige, ami ott kint van kívül, hanem a Szentlélek belénk hozza, bennünk munkálkodik.
0: And so we have another type of special revelation, which is illumination.
1: És ezért van egy másik fajta különleges kinyilatkoztatás, az amikor Isten megvilágít dolgokat.
0: And that's what happens in each one of our lives as we read God's word.
1: Ez történik a mi életünkben, amikor Isten igéjét olvassuk.
0: Jesus said, sanctify them by thy truth. Thy word is truth.
1: Jézus azt mondta, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság.
0: John 17:17.
1: János 17:17.
0: And in John 14:16-18, illumination, Jesus said, I won't leave you orphans, I'll come to you.
1: És János 14:16-18 azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, ismét eljövök hozzátok.
0: So as we are reading, the Holy Spirit comes into our hearts and we connect with Jesus. It becomes a living thing.
1: És amikor olvasunk, akkor a Szentlélek által Jézus eljön hozzánk és élővé válik.
0: If you have experienced this yourself, could you say amen at this moment?
1: És hogyha ti ezt tapasztaltátok sajátok magatok, és akkor mondjátok azt, hogy amen. Amen.
0: It's that precious, precious living faith.
1: Ez az a drága, drága, élő hit.
0: Now, how does this connect to Ellen White?
1: Hogyan kapcsolódik ez Ellen White-hoz?
0: Seventh-day Adventists understand Ellen White as receiving the prophetic gift.
1: A hetednapi adventisták úgy tekintenek Ellen White-ra, mint aki a prófétaság ajándékát kapta.
0: So why is that gift so important?
1: Miért olyan fontos ez az ajándék?
0: Shouldn't it do the same thing?
1: Nem kellene ugyanezt elvégeznie?
0: Shouldn't it connect us to God? Shouldn't the Holy Spirit use that?
1: Nem kellene ennek összekapcsolnia bennünket Istennel, a Szentléleknek nem ezen keresztül kellene munkálkodnia bennünk?
0: Now don't get me wrong, I am not making Ellen White additional scripture.
1: Ne értsetek félre, én nem akarom Ellen White-ot úgy bemutatni, mint aki a Szentírásnak a toldaléka.
0: I'm talking about the nature of prophetic revelation. It does this type of work for us.
1: Hanem a profétai kinyilatkoztatásnak a természetére utalok, mert az így működik.
0: When you read Desire of Ages, what does it do?
1: Amikor olvassuk a Jézus élete című könyvet, mit tesz ez a könyv?
0: Well, it does two things at least.
1: Legalábbis két dolgot.
0: One thing, it connects us to the Bible, God's word.
1: Az egyik, hogy összekapcsol bennünket a Bibliával, Isten igéjével.
0: Have you found that when you read Ellen White?
1: Ezt tapasztaljátok ti is, amikor Ellen White-ot olvassátok?
0: Don't read her without reading the Bible.
1: Ne olvassátok Ellen White-ot anélkül, hogy a Bibliát is olvasnátok.
0: Maybe you don't want to take a command from me.
1: Nem akartok talán egy útmutatást elfogadni tőlem.
0: Just read her carefully, and when she mentions scripture, go to scripture.
1: Olvassátok alaposan, vagy figyelmesen Ellen White írását, és amikor ő a Szentírásra, tehát idézi a Szentírást, olvassátok a Szentírást.
0: Her writings are immersed in scripture.
1: Az írásai belemerülnek a Szentírásba.
0: Central work. And her nature of her work is to take us to the Bible.
1: Az ő munkájának a központja, az ő munkájának a jellege, hogy a Bibliához vezet bennünket.
0: And of course, she connects us to Jesus.
1: És természetesen Jézussal hoz kapcsolatba bennünket.
0: In Revelation, two texts we're very familiar with.
1: A Jelenések könyvében van két szöveg, amivel amit jól ismerünk.
0: Revelation 12:17.
1: Jelenések 12:17.
0: Where the remnant church, the last part of God's church is described by John.
1: Ahol János az utolsó, tehát az egyház utolsó szakaszát mutatja be.
0: They keep the commandments of God.
1: Ők megtartják Isten parancsolatait.
0: And they have this testimony of Jesus.
1: És náluk van Jézus bizonyságtétele.
0: Oh, we're going to think more about the testimony of Jesus tomorrow morning in the sermon, so I'm going to resist saying much more about that.
1: Most ellenállok annak a kísértésnek, hogy erről többet beszéljek, de holnap majd Jézus bizonyságtételéről még többet fogok mondani a prédikációban.
0: But Revelation 19:10 says that the testimony of Jesus, this is Jesus speaking.
1: A Jelenések 19:10-ben pedig azt mondja János, hogy a Jézus bizonyságtételében Jézus beszél.
0: Is the spirit of prophecy.
1: Hogy ő a prófétaság lelke.
0: And so this work of the Holy Spirit,
1: tehát a Szentléleknek ez a munkája,
0: which connects us to God through the prophetic gift,
1: ami összekapcsol bennünket Istennel a prófétai ajándékon keresztül,
0: is a characteristic of God's last day church.
1: Ez Isten végidei egyházának a jellemzője.
0: Now, listen to me carefully.
1: Most jól figyeljétek meg, amit mondok.
0: When we say spirit of prophecy, we often mean Ellen White's writings.
1: Amikor azt mondjuk, hogy prófétaság lelke, akkor ezen gyakran Ellen White írásait értjük.
0: I think that's okay.
1: Azt mondom, hogy ez rendben van.
0: Because it's true, it is a manifestation of the spirit of prophecy, prophetic spirit of prophecy.
1: Azért, mert ez igaz, mert a prófétaság lelkének ez a megnyilvánulási formája.
0: But the Bible itself is also a revelation of the spirit of prophecy.
1: De a Biblia önmaga is a prófétaság lelkének a kinyilatkoztatása.
0: Would you agree with me?
1: Egyetértetek velem?
0: It has to be.
1: Ennek így kell lenni, ez igaz.
0: Because John himself, it says in Revelation 19, is of one of the prophets. And then the angel says this.
1: És János Jelenések 19:10-ben is ezt mondja, és Jézus is ezt mondja.
0: So Ellen White's writings are a manifestation, a post-biblical, a post-Bible time prophetic revelation.
1: Hát Ellen White írásai a Biblia kora utáni kijelentései a prófétaság lelkének. Akkor olvasom. Isten profétai látomások és álmok, valamint más eszközök által is kapcsolatot tart a bűnbe esett emberiséggel, hogy világosságot adjon és különleges kinyilatkoztatás által megjelentse az akaratát és a tervét. A Szentlélek az ilyen üzenetekkel hoz kapcsolatba bennünket Jézussal. Az egész Biblia a prófétaság lelke által, valamint a történelem során más, nem kanonikus kinyilatkoztatások révén érkezett el hozzánk. Az utolsó időkben Isten ismét szólt a prófétaság lelke által, Ellen White szolgálatán és írásain keresztül.
0: Very good. Now I want to go to the fundamental belief statement, if you could find that one.
1: Okay. Alapvető hitelvek.
0: Very good. This is fundamental belief number 18 of the Seventh-day Adventist Church.
1: A hetednapi adventista egyház alapvető hitelvei közül ez a 18-as.
0: And it connects to the things we've just been saying.
1: És ez összekapcsolja mindazt, amiről az előbb szó volt.
0: And I want to read this, and I'd like to read it in English and translate so I can say a few words as we do it.
1: Tehát most ezt elolvassuk együtt, és én közben néhány megjegyzést fűzök hozzá.
0: The scriptures testify that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy.
1: A Szentírás bizonyságtétele szerint a Szentlélek egyik ajándéka a prófétálás.
0: The next sentence, this gift is an identifying mark of the remnant church. We'll stop right there.
1: Ez az ajándék a maradék egyház egyik azonosító jele.
0: And so what does that mean?
1: Tehát ez mit jelent?
0: We read Revelation where the last people, the last group before Jesus comes will have the spirit of prophecy.
1: A Jelenések könyvében olvastuk, hogy Jézus visszajövetele előtt az utolsó csoportnak, vagy az utolsó gyülekezetnél meg lesz a prófétaság lelke.
0: And this would include the Bible, but it would include manifestation at the end of time.
1: Ez ennek részét képezi a Biblia, illetve a végidei megnyilvánulások.
0: And then it says, we believe it is manifested in the ministry of Ellen White.
1: És hisszük, hogy Ellen White szolgálatában nyilvánult ez meg.
0: Her writings speak with prophetic authority.
1: Művei prófétai tekintéllyel szólnak.
0: Now, when we say prophetic authority, what do we mean?
1: Amikor azt mondjuk, hogy prófétai tekintély, akkor mit értünk ezen?
0: I think the biggest authority is what we just talked about a moment ago.
1: Azt arra gondolok, hogy éppen egy perccel ezelőtt beszéltünk a prófétai tekintélyről.
0: It's a characteristic of the spirit of prophecy, you see, in the Bible.
1: Ez jellemző a prófétaság lelkére a Bibliában.
0: And that is the work of illumination, right?
1: Ez a megvilágosításnak a munkája, ugye? And
0: remember I just said that word?
1: Ezt már mondtuk, ezt
0: so
1: a szót.
0: So it is the Holy Spirit bringing life to us.
1: A Szentlélek az, aki életet hoz nekünk.
0: Nothing can have more authority than that.
1: Ennél nagyobb tekintélye senkinek, semminek nem lehet.
0: Is there an amen for that?
1: Egyet értetek ezzel?
0: So if you've just read Ellen White's writings and you have not had illumination in connection with her work,
1: hogyha olvastátok Ellen White írásait és az ő munkájával vagy írásaival kapcsolatban nem kaptatok megvilágosítást,
0: then it hasn't yet acted in your life in that way.
1: Akkor még ebben az értelemben nem munkálkodott az életetekben.
0: And it is only as we read it prayerfully and we read the Bible that that happens.
1: És ez csak akkor történik, hogyha ezt imádkozva olvassuk, hogyha ezt figyelmesen olvassuk.
0: We have an interesting thing with the White Estate right now.
1: A White intézetnél van egy érdekes dolog mostanában.
0: Just so you, if you don't know, the White Estate is the entity that Ellen White created when she died to maintain her writings and make them available.
1: Ellen White alapította a White intézetet még a halála előtt, azért, hogy ebben az intézetben gondoskodjunk az írásairól, illetve arról, hogy ez közé legyenek téve az írásai.
0: And I'm the director of that organization now. I have a a frightening responsibility when you think about it.
1: És most én ennek az intézménynek vagyok az igazgatója, és hogyha belegondolunk, ez egy kicsit félelmetes felelősség.
0: So we're trying to help and support the church translate her writings. It's wonderful to see some early Ellen White books here.
1: És mi segíteni akarjuk az egyházat abban, hogy a kiadványai eljussanak mindenkihez, és nagyszerű látni, hogy milyen régi kiadásokat is itt lehet látni elől.
0: We have a plan for this quinquennium to try to translate 1,000 books into various languages.
1: Az a tervünk, a következő 5 éves tervünk, hogy 1,000 nyelvre kiadjunk lefordítsunk könyveket.
0: That way people can actually read them themselves.
1: Hogy az emberek saját maguk olvashassák ezeket.
0: But we're finding something remarkable about our online resources for Ellen White.
1: Viszont az online elérhető forrás munkákkal kapcsolatban nagyon érdekes dolgot tapasztalunk.
0: I'm curious how many of you use the White Estates online resources looking at Hungarian or English. I'm just curious here.
1: Hányan használjátok online a White Intézetnek a forrásait, akár magyarul,
0: raise
1: akár
0: hand,
1: angolul? Emeljétek föl, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Well, pretty good, maybe more than half.
1: Egész jó, talán több, mint a fele az itt
0: lévőknek. Maybe even three quarters.
1: Vagy talán akár háromnegyedet is mondhatunk.
0: What has amazed us is in the last 10 years.
1: Az a csodálatos, hogy az elmúlt 10 évben
0: we have millions of people looking at her writings a month online.
1: Hogy emberek milliói, havonta milliók nézik meg az írásait.
0: And an amazing characteristic we're seeing is that in the places where we have very few Seventh-day Adventists, we still have thousands and thousands of users.
1: És az az nagyon érdekes, hogy olyan helyeken, ahol alig vannak adventisták, 1,000 számra vannak olyanok, akik megnézik így online az írásait.
0: The statistics bear out that many people who are not Seventh-day Adventists are reading Ellen White's writings.
1: A statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok olyan ember, aki nem adventista, olvassa Ellen White-nak az írásait.
0: I have connected and interacted with a number of these people as I travel.
1: Utazásaim során több emberrel így találkoztam, kapcsolatba kerültem.
0: And they have experienced illumination in connection with those writings. They have been connected to Jesus in the Bible.
1: És azt tapasztalták ezek az emberek, arról beszéltek, hogy miközben olvasták Ellen White írásait, tapasztalták ezt a megvilágosodást, megvilágosítást, hogy a Bibliával, illetve Jézussal kerültek szorosabb kapcsolatba.
0: As a pastor of the Seventh-day Adventist Church,
1: én, mint a hetednapi adventista egyház egy lelkésze,
0: I would pray,
1: az a kérésem Istenhez,
0: that a result of this weekend for the Seventh-day Adventist Church in this beautiful country of Hungary,
1: hogy ennek a hétvégének az eredménye ebben a gyönyörű országban, Magyarországon,
0: that there would be more of our Seventh-day Adventist members who experience the authority of her writings through their own experience of illumination in reading them.
1: Tehát az a kérésem, hogy vagy az a vágyam, hogy itt Magyarországon is minél többen tapasztalják azt a megvilágosításnak a tapasztalatát, miközben Ellen White írásait olvassák, hogy így Jézussal és a Bibliával kerülnek kapcsolatba.
0: I hope many of you will say, I want to read the Bible more.
1: Azt remélem, hogy egyre többen és többen fogjátok azt mondani, hogy még többet akarom olvasni a Bibliát.
0: I want to read Ellen White's writings more.
1: Többet akarom olvasni Ellen White írásait.
0: And then when you do it,
1: és amikor ezt megteszitek,
0: Ellen White's writings and the Bible become more of your life, more of your mind, connect you to God in new and living ways.
1: Akkor Ellen White-nak az írásai és a Bibliának az írásai egyre jobban összekapcsolnak benneteket, tehát kitöltik a gondolataitokat és összekapcsolnak benneteket Jézussal.
0: So this is in, let me finish the fundamental belief, then I want to do one more thing. We've got about 25 minutes.
1: Most már csak 25 perc van, úgyhogy befejezem a hitelveket és még egy dologra rátérek.
0: So her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church.
1: Művei prófétai tekintélyel szólnak és vigasztalnak, eligazítanak, tanítják és javítják az egyházat.
0: The next sentence is so important.
1: A következő mondat rendkívül fontos.
0: And it's a part of our fundamental beliefs.
1: És ez a mi alapvető hitelvünknek a része.
0: And I want to tell you one other thing.
1: És még egy dolgot szeretnék elmondani
0: nektek. It's one of our earliest beliefs.
1: Ez az egyik legkorábbi hitelvünk.
0: I wish Dr. Kaiser, I could get him up here to tell you, well, I could do it too, I suppose, and talk about our first publication.
1: És szeretném, hogyha Dr. Kaisernek lenne ideje arra, hogy feljöjjön ide, és az első kiadásról beszélne.
0: 1847.
1: 1847.
0: A word to the little flock is what it was called.
1: Szó a kicsi nyájhoz.
0: Three authors.
1: Három szerzője volt.
0: James White.
1: James White.
0: Ellen White.
1: Ellen White.
0: Joseph Bates.
1: És Joseph Bates.
0: The three principal founders of the Seventh-day Adventist.
1: A hetednapi adventista egyháznak a három alapvető alapítója.
0: And James White and Joseph Bates in that tract spend paragraphs talking about the relationship of Ellen White's writings to the Bible.
1: És James White és Joseph Bates több bekezdésen keresztül arról beszélt, hogy milyen kapcsolata van Ellen White írásainak, mi a kapcsolat Ellen White írásai és a Biblia között.
0: And they're very clear that her writings are not the rule of faith, but that the Bible is the rule of faith.
1: És teljesen világosan megfogalmazzák, hogy nem Ellen White írásai jelentik a hitünknek a zsinór mértékét, hanem a Biblia a hitünk zsinór mértéke.
0: So our first, if you could call it that, statement of faith includes this point.
1: Tehát, hogyha ezt így mondhatjuk, az első hitvallásunk ezt a pontot is felöleli, vagy ebbe ez is beletartozik.
0: And that is that Ellen White's writings.
1: És a következő az az, hogy Ellen White írásai, az utolsó mondat.
0: Make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested.
1: Világossá teszik, hogy a Biblia az a mérce, amellyel minden tanítást és tapasztalatot ellenőrizni kell.
0: Let's spend a few minutes. I hope I can get through this. I'll be quick.
1: Remélem, hogy igen.
0: What are some essential?
1: Tehát, hogy ezt gyorsan el tudom mondani.
0: What are some essential aspects of the gift of prophecy as manifested through Ellen White? Some of these things that are, I told you the most important, but now what are some of the other ones?
1: Elmondtam már a legfontosabb részeket Ellen White szolgálatával kapcsolatban, de milyen elemei vannak ennek?
0: First of all, Ellen White's prophetic visions and dreams, beginning in December of 1844, brought assurance that God had led them in their great expectation of the soon coming of Jesus.
1: Ellen White profétai látomásai és álmai 1844 decemberében kezdődtek, és bizonyosságot adtak arról, hogy Isten vezette őket a nagy adventi várakozásban.
0: Did you read the whole thing then? Just read the rest, it's okay.
1: És hogy ő bevezeti majd népét az Új Jeruzsálembe. Ez megerősítette a bibliai profécia helyes látásmódját.
0: It's hard to imagine how those disappointed Adventists felt.
1: Nehéz elképzelni, hogy hogy érezhették magukat a csalódott adventisták.
0: And the tremendous comfort that it brought to have prophetic vision, direct vision communication from God that he had led them and would still lead them.
1: És hogy milyen hatalmas vigasztalást jelentetett nekik, hogy profétai kinyilatkoztatást kaptak arról, hogy Isten vezeti őket és továbbra is vezetni fogja.
0: And that still happens for us today, even though we're not in that particular place anymore.
1: És ugyanez történik ma is velünk, annak ellenére, hogy nem abban a történelmi időben vagyunk.
0: People sometimes say to me, why do we even need Ellen White's writings if we have the Bible?
1: Időnként megkérdezik tőlem az emberek, hogy egyáltalán miért van szükségünk Ellen White írásaira, hiszen ott van a Biblia.
0: Because the Bible's enough.
1: Mert a Biblia elég.
0: And I would say, amen.
1: És erre azt mondom, hogy ámen. De.
0: God gave the gift in giving her visions and dreams.
1: Hogy Isten adta ezt az ajándékot nekünk azáltal, hogy neki is álmokat és látomásokat adott.
0: So for God, this must be important.
1: Úgyhogy Isten számára ez valahogy fontos kell, hogy legyen.
0: He did it because he loves us.
1: Azért teszi ezt, mert annyira szeret bennünket.
0: He loves us.
1: Szeret bennünket.
0: He wants to reassure us.
1: Meg akar erősíteni bennünket.
0: He wants to help us more.
1: Még tovább akar segíteni bennünket.
0: Don't turn away from something that God has given in love.
1: Ne forduljunk el attól, amit Isten szeretettel adott.
0: How would you do that?
1: Hogyan tehetnénk ezt?
0: We wouldn't want to do that.
1: Ezt nem akarnánk megtenni, ugye?
0: It's a testimony of Jesus.
1: Ez Jézus bizonyságtétele.
0: It's Jesus caring about us.
1: Mert Jézus törődik velünk.
0: It's Jesus helping us.
1: Jézus segít nekünk.
0: Second.
1: A második.
0: Her visions carried this little flock, you know that word to the little flock?
1: Ismeritek ezt a kifejezést, hogy a kicsi nyáj. Az ő látomásai segítették, vagy átvezették a kicsi nyájat.
0: This core group of believers.
1: A hívők csoportjának ezt a magját.
0: Through a terribly hard time.
1: Egy borzasztóan nehéz időn vezették
0: át. If we had time today, I could tell you the story of the fanaticism, the problems that were happening at that time in the period right after the disappointment.
1: Hogyha lenne elég időnk, akkor beszélhetnék arról, hogy milyen borzasztó problémákkal küzdöttek a fanatizmus idején, tehát abban az időben, ami a csalódás után történt.
0: I've studied it carefully. I've looked at it.
1: Nagyon alaposan tanulmányoztam, megvizsgáltam.
0: I find it hard to imagine how our movement would have really began and become the church it is were it not that God had brought the prophetic gift.
1: Nehezen tudom elképzelni, hogy egyáltalán hogyan indult volna el az egyházunk, hogyha Isten nem adta volna a prófétasság ajándékát.
0: So it made it possible so that a movement could be born. And third.
1: És a harmadik.
0: I said it already, but I want to emphasize it.
1: Már korábban mondtam, de szeretném hangsúlyozni, újból kiemelni.
0: The prophetic gift always connects us to Jesus.
1: A prófétaság ajándéka mindig összekapcsol bennünket Jézussal.
0: We have many scriptures on this.
1: Nagyon sok szentírási idézet van ezzel kapcsolatban.
0: Yesterday we met with the pastors of your country.
1: Tegnap találkoztunk a lelkészekkel, az országban működő lelkészekkel.
0: And I shared this text with them right at the beginning of our time together.
1: És az együtt töltött időnknek éppen az elején olvastam el ezt a szöveget.
0: 2 Peter 1:19.
1: Péter második levele első fejezet 19. verse.
0: It'll be my theme text tomorrow morning in the sermon.
1: A prédikációmban holnap ez lesz az az alapszöveg, amiről beszélni fogok.
0: I told them it was our theme text through the weekend.
1: És azt mondtam a munkatársaimnak, hogy ez az egész hétvégére ez lesz az alapszöveg.
0: I hope you'll commit it to memory.
1: És remélem, hogy ezt jól megjegyzitek.
0: I'm not going to entirely unpack it right now because we're going to talk about it tomorrow.
1: Nem fogom ezt részletesen elmondani ma, mert holnap majd erről lesz szó.
0: Essentially, this text is telling us that the way the prophetic gift is confirmed is by the Holy Spirit bringing Jesus to life in our hearts.
1: Tehát lényegében azt mondja el ez a szöveg, hogy a Szentlélek Jézust hozza a szívünkbe, és ezzel erősíti meg a prófétai kijelentést. Tehát ezt erősíti meg a prófétai kijelentést.
0: It's exactly what I was saying a few minutes ago about illumination.
1: Ezt mondtam néhány perccel ezelőtt a megvilágosításról.
0: Ellen White would write about Jesus in so many ways.
1: Ellen White nagyon sokféleképpen írt Jézusról.
0: Her writings point to Jesus.
1: Az írásai Jézusra mutattak.
0: Read this incredible statement in a letter she wrote.
1: Ha elolvasom azt, amit a levelében írt. Krisztus az ő jelleme és munkája minden igazság középpontja és kerülete. Ő az a lánc, amely összeköti a tanítások gyöngyszemeit. Benne található az igazság egész rendszere.
0: See that last sentence. In him is found the complete what?
1: Az utolsó mondat. Benne található a teljes micsoda?
0: System of truth.
1: Az igazság egész rendszere.
0: All doctrine is connected to Jesus.
1: Minden tanítás Jézushoz kapcsolódik.
0: Now you're looking at me. You're paying attention.
1: Ugye rám néztek, figyeltek.
0: Is that worthy of an amen?
1: Tehát mondhatjuk erre azt, hogy ámen.
0: All doctrine.
1: Minden tanítás.
0: If it doesn't connect to Jesus, it's a weaker doctrine.
1: Tehát mindaz a tanítás, ami nem Jézushoz kapcsol bennünket, az gyenge tanítás.
0: And Ellen White pushes this concept.
1: És Ellen White ezt az elvet állandóan ezt hangsúlyozza.
0: It's an essential aspect of her prophetic work.
1: Ez az ő prófétai munkájának a lényeges aspektusa.
0: Number four.
1: A negyedik.
0: as a post-biblical.
1: Tehát a Biblia utáni időben.
0: Non-canonical.
1: Ami nem kanonikus.
0: Prophetic voice.
1: De prófétai hang.
0: Ellen White's writings are always oriented towards scripture, toward the Bible.
1: Ellen White írásai mindig a Szentírás felé mutatnak, a Biblia felé.
0: And they're based on Bible principles.
1: És bibliai elveken alapulnak.
0: I don't have time to read the statements. I'm going to skip these right now.
1: Nincs idő, hogy ezt felolvassuk, úgyhogy ezt átugrom.
0: But Ellen White is very clear on this point.
1: De Ellen White nagyon világosan fogalmaz ezzel a ponttal kapcsolatban.
0: Number five.
1: Az ötös.
0: Her visions did not originate any Adventist doctrines.
1: A látomásai, tehát nem az ő látomásaiból eredtek az adventista tantételek.
0: They did something else.
1: Hanem valami más történt ezek által.
0: They confirmed.
1: Megerősítették.
0: Corrected.
1: Helyreigazították.
0: Enriched.
1: Gazdagították.
0: And applied scripture, Bible doctrines in scripture.
1: És alkalmazták a bibliai tanításokat a szent, és a Szentírást.
0: I tried yesterday afternoon to quickly go through how that was the case in our history. It's very demonstrable if you just study it.
1: Tegnap délután megpróbáltam ezt bemutatni, hogy hogyan történik ez, és ez nagyon-nagyon látványos.
0: God even refrained from helping the church to understand correct Bible doctrine until they were in their Bible studying it.
1: Tehát Isten azt akarta, hogy a népe előbb tanulmányozza a Bibliában a különböző tanításokat, és nem mondta meg előre, hogy ezeknek mi a jelentése vagy az alkalmazása.
0: He could have given through Ellen White the answer and the true thing and sidestepped that process.
1: És megtehette volna, hogy Ellen White-on keresztül megadja a választ, megadja a megoldást, és a tanulmányozásnak a folyamatán egyszerűen túllép.
0: But he didn't.
1: De ő ezt nem tette meg.
0: It was more important that we had a Bible-based faith than that we fully understood what we understand even today.
1: Mert fontosabbnak tartotta azt, hogy a hitünk a Biblia alapján álljon, mint hogy megértsék gyorsan mindazt, amit ma már értünk.
0: Now I told you in a word to the little flock that James White and Joseph Bates were clear on Ellen White's role in relationship to the Bible.
1: Mondtam korábban, hogy a kicsi nyájnak szóló üzenetben James White és Joseph Bates nagyon világosan beszélt arról, hogy mi Ellen White kapcsolata a Bibliával.
0: Now Ellen White, when she would publish her first separate publication that was by her.
1: Amikor Ellen White kiadta az első saját írását.
0: Christian Experience and Views.
1: A keresztény tapasztalatok és nézetek.
0: It's now a part of early writings.
1: Ez most már a Tapasztalatok és látomások című kiadásnak a része.
0: In 1851.
1: 1851-ben.
0: 64 pages.
1: 64 oldal.
0: The last page.
1: És az utolsó lapon.
0: Of her first tract.
1: Az első iratának.
0: She concludes with these words.
1: A következő szavakkal fejezi be. Ajánlom neked, kedves olvasó, Isten igéjét, hogy hited és gyakorlatod zsinór mértéke legyen. Isten az ige alapján ítél meg bennünket. Igéjében Isten megígérte, hogy az utolsó napokban látomásokat ad, nem a hit új szabályaiként, hanem népe vigasztalására és azoknak helyreigazítására, akik eltévejedtek a Biblia igazságától.
0: Listen to me here.
1: Figyeljetek egy pillanatra rám.
0: The prophetic voice through Ellen White.
1: A prófétai hang Ellen White-on keresztül.
0: Is saying that the Bible is our rule of faith and practice.
1: Mondja, tehát a prófétai hang mondja Ellen White-on keresztül, hogy a Biblia a hitünk és a gyakorlatunknak az alapja, a szabálya.
0: Not her writings.
1: Nem az ő írásai.
0: You can't get clearer than what you just wrote. It's very clear. There's no questions here.
1: Tehát ehhez nem fér kérdés. Ennél világosabban nem lehet leírni, mint ahogy saját maga leírta.
0: She says it's not a new rule of faith.
1: Azt mondja, hogy ez nem egy új hitszabály.
0: Please, as Seventh-day Adventists, don't make Ellen White your rule of faith.
1: Kérlek, hetednapi adventisták, hogy ne Ellen White-ot tegyétek a hitetek szabályává.
0: Do you know what I'm saying?
1: Értitek, hogy mit mondok?
0: I'm not saying it's not from God and that you shouldn't read it. You should.
1: Én nem azt mondom, hogy Ellen White írásai nem Istentől vannak, és hogy nem kellene olvasni.
0: But God has told us through Ellen White's writings that her writings are not the rule of faith. The Bible is the rule of faith.
1: Hanem Isten azt mondta el nekünk, hogy az ő írásai által, hogy nem Ellen White írásai jelentik a hitünknek a szabályát, hanem a Biblia az.
0: Her work is to take us to the Bible.
1: Ellen White feladata az, hogy a Bibliához vezessen bennünket.
0: Her work, as she said, is to comfort us.
1: Az a feladata, ahogy mondta, hogy vigasztaljon bennünket.
0: To correct us when we err from Bible truth.
1: Hogy helyreigazítson bennünket, amikor a bibliai igazságtól elfordulunk.
0: Number six.
1: Jön a hatodik.
0: The spirit of prophecy did originate many and of the major ministries of the Seventh-day Adventist Church.
1: A prófétaság ajándékától származnak azok a szolgálatok, illetve nagyon sok olyan szolgálat, amelyek a hetednapi adventista egyházban fontosak.
0: We would not have the publishing work that we have.
1: Nem lenne nélküle a kiadói szolgálatunk.
0: We would not have the personal evangelism that's so much a part of our church.
1: Nem lenne nélküle a személyes evangelizáció vagy misszió munka, ami az egyházunknak annyira fontos része.
0: We wouldn't have the Sabbath school experience that we have.
1: Nem lenne az a szombatiskolai tapasztalatunk, amiben részünk van.
0: The health ministry.
1: Az egészségügyi szolgálat.
0: The education ministry.
1: A nevelési szolgálat.
0: The helping of people in need. We think of ADRA right now.
1: A szükségben lévőknek a segítése, és itt az ADRA-ra gondolok most.
0: And even a world mission.
1: Sőt, még a világmisszió is.
0: The spirit of prophecy through Ellen White pressed every one of these from God.
1: A prófétaság lelke emelte ki, illetve hát hajtotta mindezeket, és ez Istentől ered.
0: Publishing is here. It's a nice picture of the early publishing house in Battle Creek.
1: Ez egy nagyon szép kép a régi Battle Creek-i kiadóhivatalról.
0: Our first medical institution.
1: Az első egészségügyi intézményünk.
0: The Health Reform Institute.
1: Az egészségügyi reform intézete.
0: All of these were first in Battle Creek, Michigan.
1: Ezek mind először a Battle Creekben, a Michigan államban voltak.
0: And our first college.
1: És az első főiskolánk.
0: And this Battle Creek College has continued to this day as Andrews University.
1: És ez a Battle Creek-i főiskolából lett ma az Andrews Egyetem, illetve mára.
0: I'm going to skip number seven because of time, and we'll just go to number eight.
1: Akkor a hetet átugorjuk az idő miatt, és megyünk a nyolcasra.
0: I'm staying within our time tonight.
1: Mert igyekszünk időt tartani.
0: The spirit of prophecy through Ellen White unmasks the delusions of Satan.
1: A prófétaság lelke Ellen White által leleplezi Sátánnak a csalásait.
0: And shows us how the future will unfold as we prepare for the second coming of Jesus.
1: És megmutatja, hogyan fog kibontakozni a jövő, miközben Jézus második adventjére készülünk.
0: This is why the book Great Controversy has been so helpful and important in our world in this modern era.
1: Ezért olyan nagyon fontos a nagy küzdelem számunkra ebben az újkori világban, tehát az újkorban.
0: Especially the last part that deals with the end of time.
1: Különösen az utolsó rész, ami a végidővel foglalkozik.
0: Let's be careful not to try to construct all, think we understand all of how the end of time will unfold.
1: Próbáljuk meg nem elképzelni, fantáziálni arról, hogy a végidői események hogyan fognak pontosan történni.
0: We don't know.
1: Ezt nem tudjuk.
0: But in the book Great Controversy and other places, the clear major issues are opened up.
1: De a nagy küzdelem könyvben és ebben az egész sorozatban ennek a konfliktusnak a fő elemei tárulnak fel.
0: The importance of worshiping God, of the gospel being preached.
1: Hogy mennyire fontos Istent imádni, hogy az evangélium hirdettetik.
0: Of the Sabbath.
1: A szombat.
0: Of the dangers of spiritualism.
1: A spiritizmusnak a veszélyei.
0: And we could go on and on.
1: És még folytathatnánk tovább és tovább.
0: Ellen White would write.
1: Ellen White azt írja.
0: Go ahead.
1: Number eight.
0: Mm-hmm. The next slide. Go ahead and read that.
1: Az Úr kinyilatkoztatta az előttünk és körülöttünk lévő veszélyeket. A prófétaság lelke által leleplezte az ámításokat, amelyek rabul ejtik a világot, és így szólt népéhez, ez az út, ezen járjatok. A nagy küzdelem leleplezi Sátán csalásait, és számíthatunk arra, hogy az igazság ellensége mindent megtesz, ami erejéből telik, hogy távol tartsa az emberektől azt, ami leleplezi mesterkedéseit.
0: I like what Ellen White says in this next statement.
1: Az is nagyon tetszik nekem, amit Ellen White a következő kijelentésében mond.
0: Go ahead.
1: Követnünk kell a prófétaság lelke által adott útmutatásokat. Szeretnünk kell a mostani időre szóló igazságot, és engedelmeskednünk kell annak. Ez megment a nagy megtévesztésektől. Isten az igéje által szólt hozzánk. Az egyháznak adott bizonyságtételek által is szólt hozzánk, valamint a könyveken keresztül, amelyek világossá teszik, hogy mi a kötelességünk most, és milyen álláspontot kell elfoglalnunk.
0: And finally.
1: És végül.
0: Go ahead and read it to save time. Yes, number nine.
1: A prófétaság lelke konkrét tanácsokat vagy bizonyságtételeket ad az egyháznak, csoportoknak és egyes embereknek, és ha összefüggéseikben megértjük azokat, követendő áldásnak bizonyulnak. Közvetlenül Istentől érkeznek, a Szentlélek által. Mind bibliai elveken alapulnak.
0: We're back to what I started with.
1: Most visszaértünk oda, amivel elkezdtem.
0: The blessing comes when the authority of the Holy Spirit brings the message to life in our hearts.
1: Akkor kapunk áldást, amikor az Istentől jövő Szentlélek az üzenetet áldását, tehát a mi szívünkbe hozza.
0: And we then in heart respond and say, "Yes, Lord."
1: És akkor mi a szívünkben úgy válaszolunk, hogy igen, Uram.
0: And then the power of God is working.
1: És akkor működik Isten ereje.
0: We'll skip the next one and I want to go just on to the last one.
1: Gondviseléséből az Úr jónak látta, hogy különféleképpen tanítsa és figyelmeztesse népét. Közvetlen utasítással, a szent írások, valamint a prófétaság lelke által tudatta velünk akaratát.
0: I want to listen to Jesus today.
1: Ma szeretnék Jézusra hallgatni.
0: Do you want to listen to Jesus today?
1: Ti is akartok ma Jézusra hallgatni?
0: Do you want to accept the testimony of Jesus?
1: El akarjátok fogadni Jézus bizonyságtételét?
0: First and foundationally.
1: Elsősorban és alapvetően.
0: In the Bible, God's holy word.
1: Az, ami elsősorban a Biblia, Isten szent igéje.
0: And then through the blessed help that God has given us in love.
1: Azután pedig az az áldott segítség, amit Isten szeretetből adott nekünk.
0: Through a modern manifestation of the spirit of prophecy.
1: A prófétaság lelkének újkori megnyilatkozása által.
0: Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 37 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 49 perc. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepeit sorolja föl, elsőként a szombatot, Mózes 3. könyve 21.1-től 24.23-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mózes 3. könyve 23. 2-től 5-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. A szentség kihirdetése, közös részünk a megszentelt időben. Az Emor heti szakaszban a Tóra egyik legalapvetőbb fejezetével találkozunk. Ünnepeink a Moádén felsorolásával fogalmazza Ferenc Kuna Valéria az Emor heti szakasz kapcsán. Már a bevezető mondatban van egy finom, mégis mély feszültség. A Vaikra könyvében, a 23.2-ben így szól az örökkévaló Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik az örökkévaló ünnepei, amelyeket ti hirdettek ki szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim. Kié az ünnep? A miénk is, és az örökkévalói is. Közös mű, ahol ő adja az időt, mi pedig a megszentelő szót. Sabbat Shalom. Fontos változás. Megváltozott az Életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti Életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó lebonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jó érzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban nemes művészek és előadók is velünk lesznek. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is elmondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arról fogunk gondolkodni, arra emlékszünk, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen? Hát akkor kezdjünk is!

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 544. kérdés. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz? Azon a vasárnapon történt valami nagyon különös. Korábban Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, hogy a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek büntetését, de harmadnapra föl fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. De miért nem akarták meghallani? Három dolog is magyarázza. Egyrészt, nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa. Ez ugye érthető, de mégiscsak emberi dolog. A másik ok az volt, hogy téves terveik voltak Jézussal. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és nagy hadvezér fel fog lépni és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidóföldről. Harmadrészt, nem értették meg a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel volt. Az asszonyok kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást, de a sír üres volt. A megjelent angyalok elmondták nekik, hogy nincs itt a mindenség Istenem, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljon. Menjen, és adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él.

föl tud támasztani minket az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, a vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Maga az új szövetség. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? A válasz. Azért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok próféta által nagyon sok jövendőlés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mi is nagyon jól tudunk, hogy például Betlehemben fog megszületni, vagyis kis babaként érkezik. Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, mint keresztelő János. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe. A színtiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani. Halálában egyetlen csontját se törik el, és két lator között lesz a keresztem. De hát sorolhatnánk még számtalan ismertető jegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit? És az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. Ötszáznegyvenhatodik kérdésünk volt a múlt héten, mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj, a nép sorsa, büntetése szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égigérő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat, a népet is, hogy vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és majd ő rajta akarják kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá. Holott értették, hogy miről van szó. Ez a figyelmeztető történet pedig a gonosz szőlő munkásokról szólt. A papok és a nép is ugyanígy halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett. Az első rész lelki vesztesség lett. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé, ezért Isten most a korábban pogány népeknek adta át ezt a feladatot, mint nekünk is. Ugyanakkor el is távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a frigyláda képében. A második súlyos következmény testi volt. Jöttek a rómaiak, és porig rombolták Jeruzsálemet. A nép szétszóródott a világban, és így volt ez 2000 éven át. De az Atya megígérte, hogy ez a büntetés nem végleges. És ime, körülbelül 80 éve, pont akkor, amikor én születtem, ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé. De Isten küzd a népéért. Reméljük, ők is megtérnek. És akkor ime, itt vannak az e heti kérdések, mégpedig még mindig húsvét jegyében. 547. kérdés. Mondj pozitív szereplőket.

húsvét kapcsán. A válasz. Hát, ha egy nagy mosollyal szeretném kezdeni ezt a kifejtést, akkor már is a virág vasárnapi csacsit említeném, amely állathátán még soha senki nem ült, de Jézust engedelmesen vitte. Persze a gazdája is ide tartozik, aki szó nélkül az Úr rendelkezésére bocsájtotta, amilyen volt. De fordítsuk komolyabbra a szót. Húsmét pozitív szereplője volt az a római százados, aki, látva Jézus kiáradó szeretetét a kereszten, ahogy a másik latorral beszélt, ahogy anyukája sorsát elrendezte, amilyen méltósággal szenvedett helyettünk, ez a katona ott megtért. Persze a jobb lator is ide sorolható. Pozitív szereplő volt János az apostol, aki egyedül volt ott a tanítványok közül a keresztnél. Pozitív szereplője volt a két igen előkelő és gazdag tanító, a nagy tanács tagja, Arimátriai József és Nikodémus, akik nem rettentek meg semmitől, és méltó helyre temették Jézus testét. Aztán olvassuk, hogy amikor a földindulás jeleit látták a zsidók, akkor mellüket verve mentek el a kereszt alól. A mellverése abban a korban, és még ma is, azt jelentette, hogy nagyon mély bűnbánata van valakinek, és ez a nép nagy részére vonatkozott. Pozitív szereplő volt Cirénei Simon, aki éppen a földjéről tért vissza Jeruzsálembe, és a katonák arra késztették, vagy mondjuk kényszerítették, hogy vigye a már összeesésig meggyötört Jézus keresztjét, és ő nem kényszerűségből tette ezt. Pozitív szereplők voltak a Jézust mindig követő asszonyok, akik most is ott voltak a keresztnél, bár kissé távolabb álltak. Hűségükkel ott is vigaszt nyújtottak szenvedő uruknak. Ötszáznegyvennyolcadik kérdésünk, mondj negatív szereplőket húsvét kapcsán. A válasz. Sajnos, azt kell mondanunk, hogy ezekkel a szereplőkkel akár tele is lehetne a műsorunk, mert olyan nagyon sokan ártottak Jézus urunknak, nem értették meg, nyíltan a halálát kívánták, vagy egyszerűen egy őket szórakoztató mutatványos szintjére alázták le Istent. Hát akkor nézzük. Ugye mindenki tudja, hogy a legfőbb ellensége Jézusnak a zsidó nagy tanács, mondjuk úgy, hogy a zsidó parlament volt, és az abban döntést hozó tekintélyesek. Mindig ők uralták a nép lelke feletti hatalmat, és most nagyon féltek, hogy az igazság beszédével megszólaló Jézushoz átpártolnak az emberek, és így ők elveszítik hatalmukat. Ezért állandóan kémkedtek utána, és már a legelején elhatározták, meg kell ölni, kész. Hol megkövezni akarták, hol lejáratni a nép előtt, de végül is megfeszítették őt. Ők késztették hazugságra az alja embereket azzal, hogy lefizették őket. Valljanak Jézus ellen a helytartónál. De jól megfizetett szolgájuk volt az az ember is, aki pofon vágta Jézust, hogy hazudik a főpapoknak, holott ő sose mondott hazugságot, és sose követett el bűnt. Aztán ott volt Pilátus, a római helytartó. Bár a szíve késztette, a felesége is óvta, mégis kimondta a halálos ítéletet Jézusra. Aztán Júdás, a 12 apostol egyike, aki elárulta őt, és pénzért eladta mesterét a főpapoknak. Ráadásul ott volt a zsidó negyedes fejedelem is, Heródes.
Ő, amikor Pilátus átküldte hozzá Jézust, azt hitte, hogy egy mutatványos, cirkuszi ember, és azt akarta, hogy csodáival szórakoztassa őt, az Úr, mindenféle hókusz-pókusszal. Hát persze, hogy nem. Aztán ott voltak a római katonák, akik kigúnyolták őt, mint királyt. Bíbor színű palástot adtak rá, nádpálcát a kezébe, hogy az legyen az uralkodói aranyjogar. Verték, köpködték, bekötötték a szemét, hogy találja már ki, hogy melyik őjük gúnyolja éppen. Aztán ott volt a farizeusok és a szadduceusok pártja. Mind Jézus ellen hangoskodott. Sajnos, és ne tagadjuk le, Péter apostol is háromszor tagadta meg őt. Amikor elhurcolták Jézust a főpapokhoz kihallgatásra, utána ment. De amikor az udvaron fölismerték, háromszor egymás után még azt is letagadta, hogy egyáltalán ismeri az Urat. Sőt, azt mondta, hogy sose hallott róla. De egy biztos, aki ezek közül megbánta tettét és megtért, ő kegyelmet talált az Atyánál. Ötszáznegyvenkilencedik kérdés. Hány napig maradt még a földön Jézus föltámadása után? A válasz. Jézus még 40 napig a földön volt föltámadása után, mert még akkor is elintézendő ügyei voltak. Meg kellett jelennie a sírhoz igyekvő asszonyoknak, hogy vigyék el a feltámadás örömhírét a hitetlenkedő tanítványoknak. Erősíteni kellett őket. Külön találkoznia kellett Tamással is, és dolgozni a szívében. Péterrel is elrendezni a vezető szerepet, és a lelkét helyreállítani. Aztán föl kellett támasztani a 500 Isten szerető embert a sírokból, hogy bemenjenek Jeruzsálembe, és hirdessék a feltámadás örömhírét. Aztán ismét ott volt Jézus a galileai tengernél, mint legelőször, amikor találkozott a halász tanítványokkal, és elhívta őket. Most is elhívta őket, de már nem az iskolába, hanem hogy önállóan dolgozzanak a mester mennyei irányításával az emberek között. Hirdessék nekik is a bűnbocsánat örömét, és a feltámadás csodás lehetőségét. Megismételte a nagy halfogás esetét, ami már nem azt jelentette, hogy ő a mindenható, hanem az, hogy ennyi ember halászai lesznek a tanítványok, és a tanítványok utódai is, mint te, meg én. Hála ezért Urunknak, mert mi is úgy lettünk tanítványok, Jézus szeretők, hogy valaki már előttünk járt. Hála ezért is Istennek. És még nagyon sok dolgot be kellett mutatni a föltámadása után, például az, hogy a teste igazi földi test, hiszen tudott enni az apostolokkal, ugyanakkor a föltámadt test mégis más, hiszen csak úgy át tudott menni a falon Jézus. Amikor meglátogatta a tanítványokat, nem kopogott, nem zörgetett az ajtón, hanem egyszer csak ott állt előttük. És még számtalan más dolgot is tett, ami nincs leírva a Bibliánkban. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy tudósít a Szentírás. Annyi dolgot tett még Jézus, hogy ha azt mind leírnánk, akkor a világ minden könyvtára kevés lenne arra, hogy azt tárolja. Így hát adjunk hálát Jézusunknak, és gondoljunk mindig az ő csodás ígéretére, az utolsó mondatára. És én veletek maradok mind végig, amíg csak ez a föld fönnáll, és segítelek benneteket. Nos, ez ma is így van, most is. Ezért is adjunk hálát az Úrnak.
És akkor íme itt vannak a kérdések a következő hétre. 550. kérdés. Hányszor született meg Jézus? 551. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis Isten tervében hatalmasok voltak. 552. kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk mára véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még jó sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na lehet, hogy pár perccel később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, de addig is. El ne felejtsétek, hogy most vasárnap van anyák napja, ahol az anyukákat, nagyikat, dédiket is szeretettel köszöntsétek, hiszen nagyon sokat fáradoztak és szenvedtek már életükben, miközben a ti gondotokat viselték, és szerettek benneteket minden helyzetben. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy még most is drága pünkösváró időben élünk, ezért is kívánom minnyájunknak, hogy az ünnepet szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokaságában éljük meg. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szóla Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Mi a harag? Az értelmező szótár szerint ingerül, de mulandó felháborodás valamivel vagy valakivel szemben, de legtöbbször egy esetre adott reakció, vagy az adott helyzet kiváltotta hatás. A haragot gyakran és joggal tekintik negatív érzelemnek. De vajon tényleg helytelen? Az angyalok, de még Isten is megszomorodik, látva nagyon sok földi ember sorsát. Ezen érzelmektől tehát még a szent emberek sem mentesek. Sokan úgy gondolják, hogy ha valaki kiadja magából a haragját, az erős jellem. De ez igazából nem az erő, hanem a gyengeség jele, ahogy példabeszédek könyve több alkalommal is szól erről. Mint a város, melynek lerombolták a falait, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni magán. Azzal, hogy megtanuljuk féken tartani a haragunkat, azt bizonyítjuk, hogy erősek vagyunk és jó az ítélőképességünk. Szintén a példabeszédek mondja. Jobb a türelmes ember annál, aki erős.

a viszály kezdete olyan, mint amikor megnyitják a gátat, ezért távozz még mielőtt kitör a veszekedés. Bár bölcs dolog minél gyorsabban rendezni a nézeteltérést, először mindkét félnek meg kell nyugodnia ahhoz, hogy békésen tudjanak beszélni.

Biblia így tanít. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Természetes, hogy vannak érzelmeink. Ilyennek teremtett bennünket az Isten. Ami pedig a haragot illeti, létezik a jogos harag, a bűn elleni igazságos felháborodás. Jézus sosem haragudott meg azokra, akik személyesen támadták, vagy tudatlanságból vádolták őt. A megváltó a másokkal szemben elkövetett igazságtalanságért haragudott meg. A jogos harag a bűn ellen irányul, nem a bűnös ellen. Hatalmas keresztény megvalósítás különbséget tenni a kettő között. Tehát a bűn és a bűnös között.

A szelíd válasz nagyon sokat nyom a latban, még a haragos magatartással szemben is. Kutatások igazolják, hogy a legtöbb emberi reakció az agy tudatalatti régióiban születik. Felvetődik a kérdés. A haragra adott válaszod tudatos vagy ösztönös? Szelíd vagy durva? Ösztöneinket is tudatossá tehetjük. A tudatalatti dolgokat ismétléssel és társítással sajátítjuk el. Reakcióinkat is nevelhetjük. A Biblia tele van ilyen példákkal. Nem könnyű, és ezt Jézus is tudja, ezért küldte el a Szent Lelket, hogy véghez vigye a változást tudatos együttműködésünk révén.

Megint csak nézzünk a példabeszédekből egy igét. A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd feleletet, amely elfordítja a harag felgerjedését, a szeretet, amely hosszú tűrő és kegyes, sok vétket elfedez, milyen gyógyító ereje lenne, mennyire átalakulna az életünk. Földünk a mennyhez lenne hasonlóvá, annak lehetne előíze.

az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. A bántó beszéd pedig haragot támaszt. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, első vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

te figyelmes vagy. Figyelmesnek nevezik az olyan szemét, aki észrevesz, figyelmet fordít valamire, és lelkiismeretes odafigyeléssel végzi munkáját, gondosan jár el mindenben. Ha valaki iránt figyelmet tanúsító, az mindig udvarias, előzékeny. Másokkal szemben figyelmes, segítőkész, megértő, és nem csak a maga érdekeit, hanem másokét is szem előtt tartja. A figyelmesség, legyen az bármilyen kicsi, sohasem lebecsülendő. Azt jelenti, hogy figyelünk egymásra, tisztelettudóak, készségesek, szívesen együttműködőek vagyunk. A figyelmességnek nagyon sokféle formája létezik. Például, ha nem feledkezünk el felköszönteni családtagjainkat, barátainkat, ismerőseinket, névnap, születésnap alkalmából, és némi kis ajándékkal is meglepjük őket. Bár az is figyelmességnek a jele, ha küldünk egy szép e-mailt, SMS-t, vagy felhívjuk telefonon és kifejezzük jó kívánságunkat. Amikor látjuk, hogy valakinek anyagi vagy lelki természetű problémája miatt szüksége van a segítségünkre, ne habozzunk, hanem legyünk hozzá megértőek, kedvesek. Különös történetet olvastam arról, hogy egyesek mennyire, szinte betegesen igénylik a figyelmességet. Egy asszony váratlanul beteg lett, mert úgy érezte, hogy férje, aki magas beosztásának köszönhetően sokat volt távol otthonától, nem elég figyelmes és együttérző iránta. A férfi, hogy bebizonyítsa törődését, gondoskodását, amennyire megtehette, inkább otthon maradt ápolni feleségét és együttérzéséről biztosította. Ez a ritka figyelmesség valóban gyógyító hatású volt, mert az asszony hamarosan felépült, és hálásan köszönte meg férje megértését és segítségét. Természetesen ez egy ritka és szélsőséges eset, de nagyszerű példája annak, hogy mennyire fontos másokkal szemben a figyelmességet gyakorolnunk, és kifejeznünk nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Mary Ann Kelty szerint a szokásunká vált apró kedvességek, udvariasságok, figyelmességek nagyobb vonzerőt kölcsönöznek személyünknek, mint a nagy tehetség vagy a jeles tettek. Valóban így van, mert a gondoskodás, a rokonszenv, a nagyrabecsülés, a szeretet a legértékesebb ajándékok, amit csak adhatunk egymásnak, és nem kerülnek még pénzbe sem. Jó lenne, ha úgy ismernének bennünket az emberek, mint aki figyelmes, szeretetteljes, szelíd, aki meghallgatja a másikat, aki, ha kell, áldozatkész, megbízható, együttérző. Milyen más lenne ez a világ, ha ilyenek tudnánk lenni? Ezért tanácsolja a Pál apostol is az efészusi gyülekezetnek írt levelében a 4. fejezet végén, hogy gyakorolják a figyelmességet egymás iránt. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, más szavakkal, kedvesek és együttérzők, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Az apostol ezzel tulajdonképpen arra is utal, hogy szerető Istenünktől tanulhatjuk meg, hogyan bánjunk egymással. Hiszen a mi Urunk is jóságos, irgalmas, együttérző és figyelmes hozzánk. Ha segítségért kiáltunk, nem fordul el tőlünk, hanem meghallja esedezésünket. De ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk, nekünk is oda kell figyelni rá és megfogadni tanácsait. Mózes a következőképpen jegyezte fel az örökkévaló szavait 2. könyvének 15. fejezetében. Azt mondta az Úr: ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam,
mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Jó lenne, ha valóban figyelmesek lennénk, sohasem feledkeznénk meg arról, amit a mi szerető Istenünk kér tőlünk, mert az ő szavára való hallgatás az életet jelenti számunkra. Ha azt tesszük, ami kedves előtte, akkor bármikor bátran fordulhatunk hozzá kéréseinkkel. Isten hűséges gyermekei az évszázadok során, amikor problémáikra megoldást kerestek, mindig hittel fohászkodtak a mindenhatóhoz, mert biztosak voltak abban, hogy ő figyelni fog rájuk. Mi is, ha gondjaink, nehézségeink támadnak, a 130. Zsoltár írójához hasonlóan kérhetjük őt. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek könyörgő szavamra. Ugyanakkor ne csak saját problémáink foglalkoztassanak, hanem legyünk mi is figyelmesek mások iránt, ha hozzánk fordulnak segítségért. Lássuk meg, hol, mikor, kivel kell gyakorolnunk figyelmességet, törődést, váljon ez jó szokásunká, és ne csak azért, hogy megdicsérjenek, ezt mondva, de figyelmes vagy!

0: A naívságnak is van határa.
1: Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. János evangéliuma, 8. fejezet, 24. vers.

Amint belépett az ajtón, Gerda már is érezte, hogy baj van. Lábújhegyen próbálta szobájába osonni, de az édesanyja útját állta. Egy műanyag tasakot tartott a kezében, és kérdőre vonta, hogy mi van benne. Petrezselyem, vonta meg a vállát Gerda. Azért rágcsálom, hogy frissebb legyen a lehelletem. Mindenki ezt teszi, nem egyéb, mint száraz petrezselyem. De az édesanyja nem volt ennyire naív. Ne szórakozz velem, Gerda! Ez nem petrezselyem, hanem fű. Mit keres a kábítószer a táskádban? Te kutattál a táskámban? Háborodott fel Gerda. Nincs jogot kajtatni a dolgaim között. Igazából, mondta az édesanyja, azt a szemfestéket kerestem, amit kölcsön adtam neked, és elfelejtetted visszaadni. Gerda, el sem hiszem, hogy ilyesmire vagy képes. Túlságosan dühös vagyok ahhoz, hogy most beszélgessünk erről. Menj a szobádba, amíg hazajön édesapád. Gerda kikelt magából. Oda megyek, ahova akarok. Nem mondhatod meg, hogy mit tegyek.

mit akart Jézus mondani, amikor kijelentette, hogy ő felülről való. A lapos föld hívők azt akarják elhitetni veled, hogy a föld lapos. Nehéz egyetérteni velük, ha szem előtt tartod a mindennapos megfigyeléseidet. Ha csak kinézel az ablakon, arra a következtetésre juthatsz, hogy tényleg lapos, mint egy palacsinta. De ha az összképet nézed, mint például az űrből készült fényképeket, hát akkor azonnal el kell ismerned, hogy a föld nem lapos, hanem gömb alakú, mint egy labda. Az a fiatal, aki kábítószert fogyaszt, tulajdonképpen nem akarja elfogadni, hogy a szülei, a tanárai, vagy akár az orvosai egy sokkal átfogóbb összképet látnak a kábítószer fogyasztás veszélyeiről. Senki sem szereti, ha kritizálják, kérdőre vonják, vagy akár ítélkeznek fölötte. De el kell ismernünk, hogy még nem értjük teljes mértékben a magunk és a földünk életét. Isten azonban látja az összképet. Lát minden embert és minden idők összes történését.

0: Jézus kijelentette, hogy a tanításait nem ő találta ki, hanem Isten fiaként szólt, mint felülről való, vagyis mint aki a mennyei atyától jött. Azt mondta el, amit az atyától hallott, így figyelmeztetett bennünket a saját érdekünkben. Talán nem volt tisztán érthető. A körülötte tolongó tömeg azt hitte, hogy nem. Csak hogy Jézus nem úgy beszélt, mint egy átlagos ember. Ő többet látott annál, amit mi látunk, és többet is tud nálunk.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek. A mai áhítatot John Allen Cox írta Michiganből az Egyesült Államokból. Átkelni a vonat előtt. Jézus mondja, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Máté evangéliumának 6. fejezetének 34. verse. Nemrég, amikor autóval mentem a munkahelyemre, egy vasúti átjáróhoz közel, a piros figyelmeztető lámpák villogni kezdtek, jelezve, hogy vonat közeledik. Az előttem haladó két autó felgyorsított, hogy még a sorompó leereszkedése előtt átkeljen a vasúti átjárón. Bevallom, én is kísértésbe estem, hogy megpróbáljak átjutni, de végül úgy döntöttem, hogy nem teszem. Az érkező vonat csak két kocsiból állt, így az egész esemény kevesebb, mint egy perc alatt lezajlott. A következő közlekedési lámpánál pedig utolértem a vonatot megelőző autókat. Elgondolkodtam, vajon miért sietünk mindig, hogy akár az életünket is kockáztatjuk, csak hogy néhány percnyi időt nyerjünk. Persze láttam már vonatokat, amelyek fél órára vagy akár még hosszabb időre is megállítják a forgalmat, ezért értem, hogy miért akarnak sokan a vonat előtt átmenni, de milyen áron? Jézus azt mondja, ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Az aggódás nem hosszabbítja meg az életünket, a türelem viszont talán igen. A kötelességeink akkor is ott lesznek, amikor a vonat már elhaladt. Lehetünk türelmesek, és örülhetünk minden pillanatnak. Irgalmas Istenünk, segíts türelmesnek lennünk. Vezess, hogy sietős dolgaink között is a te lelkedre összpontosítsunk, és békességet találjunk benned. Amen. Napi gondolat, örülni fogok minden napnak, amit Isten ad. Imádkozzunk azokért, akik aggódnak az idő miatt.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Május volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A fünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki, és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy kiki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján, 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Magyar evangélikus delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Üzentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6:25 és 33. verse alapján hirdette Isten igéjét, a gondviselő Isten nagyságáról. Május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten igéjét. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: Ki az áldozat? Beszélgető társam Hankovszky Béla Jácint, aki nyugalmazott tábori lelkész, az érdi tanoda otthon vezetője. Beszélgetésünk apropója kitűnő könyved Ki az áldozat címmel, melynek témája Izsák föláldozása, Ábrahám áldozata, Ábrahám és Izsák, ritkábban Akéda címmel szerepel a hittankönyvekben és teológiai művekben. Ez a könyved mindenféle mércével tudományos kutatómunka eredményének tekinthető, 30-40 oldalas irodalmi jegyzékkel. Számomra is egy lebilincselen izgalmas olvasmány. Ez majd itt a beszélgetésünkből is kiderül, és majd kedvet ad, hogy a Szent Gellért kiadónál megjelenő könyvet kézbe is vegye. De kezdjünk talán azzal, ugye ez a történet egyfelől nagyon közismert, másfelől azért a Biblia egyik legnehezebben magyarázhatónak bizonyuló, mondjuk így története, fejezete. Az akéda szó szerint megkötözést jelent, de hát mit is jelent pontosabban ez ebben a kontextusban?
1: Akédának leginkább a zsidók hívják ezt a történetet. Tehát a zsidó teológiából vagy hagyományból került át a keresztény szóhasználatba, de megjelent ennek egy előzménye, ennek a könyvnek, amelyik a egyházatyáknak a magyarázatait hozta, és annak ez volt a cím, hogy Akéda, és én nagyon bíztam benne, abban is volt egy ilyen tanulmányom erről az egészről, ilyen bevezető tanulmány, és az én találtam ki, hogy legyen ez a címe, mert hogy erre majd akkor a zsidó testvéreink is rá fognak harapni, hát nem haraptak annyira rá, mondjuk elfogyott az a
0: kájhoz. És pedig őket is máig izgatja
1: van,
0: a dolog.
1: Így van, így van. Megdöbbentő számomra, hogy ennyire meghatározza őket, sokkal inkább, mint minket.
0: Igen.
1: Bár ugye nálunk is a húsvéti vigiliában minden évben elhangzik ez a történet, és nagyon megrendítő ez a történet. Hozom is az elején ezt a élményemet, hogy ilyen fiatal pap voltam, egy-két éves pap, és ott a Tököli úton úgy olvasták ezt föl, hogy ugye elsötétítve a templom, és ilyen dramatizálva apuka a kisfiával, aki sábira kellett, hogy fölálljon, mert nem érte föl a mikrofont, és úgy olvasták föl, hogy apám mondja a kisfiú, itt vagyok fiam, és akkor itt mondja a kisgyerek, hogy itt van a kés, meg itt van a fa, meg a tűz, de hol van az áldozat, és akkor mondja neki az apja, olvassa a szöveget, hogy majd Isten gondoskodik áldozatnak magáról, fiam. Szóval az egésznek van egy nagyon súlyos dramaturgiája, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: És hát tulajdonképpen ez a megkötözés Izsák megkötözését jelenti, amikor is mint egy áldozatot, mint egy kóser áldozatot Ábrahám megkötözi, és fölteszi a farakás tetejére azért, hogy föláldozza, rámeli a kést, az áldozat lélekben megtörténik, és ugye hozom a könyvben a mottót Pilinszkinél, hogy megtörtént, holott nem követtem el, és nem történt meg, holott elkövettem.
0: Egy ugyancsak talányos.
1: Hát igen, de ugye ez pontosan ezt jelenti, hogy igazából véve nem kell átvágni hát valakinek ahhoz, hogy föláldozzuk, és ugyanakkor pedig hát nyilván meg tudta volna tenni, és a Kierkegaard, aki ezt földolgozza, ezt a jelentető négy ilyen kis helyzetgyakorlatot hoz is, hogy innentől Izsák nem tud ránézni az apjára, mert hogy képes lett volna az ő Isten kedvéért megölni őt.
0: Tehát ez a dolog azért még bonyolultabb
1: is. Hát nagyon bonyolult.
0: Ennél foglalkozol azzal, hogy miben különbözik az Odüsszeia és az Akéda. Miben is?
1: Hát igen, az ötlet onnan van, hmm. Hogy van egy Erich Auerbach nevezetű összehasonlító irodalomtudós vagy kutató, aki a 20. század elején működött, és neki van a Mimézis című munkája vagy könyve, és ő veti föl, hogy mivel hogy nagyjából egykorú az Ábrahám története írásban, mik az Odüsszea, mind a kettő egy történetet beszél el, mind a kettő ilyen hérosz történet a maga keretei között, és mégis nagyon más az olvasata, és más a célja a kettőnek. Tehát ez nem egy önkényes, vagy nem én találtam ki ezt a párhuzamot, de ha valaki a szakirodalomba belolvas, akkor ezt a Auerbachot nem lehet kikerülni, ő mindig előkerül, mert egy nagyon jelentős kutató volt, és az ő révén kezdtem én is ezzel foglalkozni, hogy míg az akéda az abszolút igazság nevében lekötelez bennünket, elkötelez bennünket, döntést követel meg, addig mondjuk így, hogy az Odüsszea csak szórakoztatni akar, vagy egyszerűen csak egy történetet beszél el, de nem akarja, hogy az igaz legyen.
0: Hát azt hiszem azért az esztéták, irodalmárok, ha csak ellen tiltakoznának. Hát,
1: de nem akar, tehát nem akar abszolút igazságot elbeszélni, ami az akédánál pedig az van, hogy döntést kell hozni.
0: Igen.
1: És ugye a monoteista vallások mindig türelmetlenek, tehát ott

0: értelmezni lehet. Az ószövetségi történet világtörténelem, amit értelmezni is lehet. Természetesen van a dolognak egy teológiai, filozófiai nézőpontja. Én, mint a műalkotások értelmezésével foglalkozó művészetszociológus, hát azért nagyon komolyan úgy gondolom, hogy minden műalkotás üzenetét lehet értelmezni. Még egy szürrealista verset is, hát még a... Tehát van úgymond népiesebben fogalmazva, hogy közérthetőnek nagyon is mondani valója az emberről, az emberi lélekről, mondjuk az Odüsszeiának. Viszont hajlandó elismerni, itt valóban egy olyan döntés született, sikeresen levizsgázott az ember az Isten előtt, amin hát lehet mondjuk világtörténeti jelentőségének tekinteni, ezzel viszont egyet lehet értenünk.
1: Annyit hadd mondjuk még ez, hogy volt egy evangélikus távoli lelkész kollégám, Isten nyugtassa, én nagyon kedveltem őt, de hát amikor egyszer így kérdeztem tőle, hogy megparancsolhatta-e Isten Ábrahám, azaz, hogy próbáltam értelmezni, hogy ezt a történetet lehet-e szó szerint venni, hogy valóban Isten bűnt parancsolta-e Ábrahámnak, miközben előtte ő megtiltotta az ölést, mint ilyen, akkor parancsolhatta ezt, és akkor mondja nekem, hogy adjak egy Bibliát. Mondom, ne, hogy nekem felolvasd a történetet, de adjak egy Bibliát is. Hát addig, és akkor felolvasta, hogy megparancsolta. Tehát ő nem, tehát a vulgáris kereszténység és a vulgáris judaizmus vagy zsidóság, az tulajdonképpen nem értelmezi ezt, hanem igazodik hozzá. Ez a hitnek egy kiinduló pontja, Ábrahám hite miatt kapja az áldást, az utódok áldását, a föld áldását, az ígéreteket Ábrahám ezért a döntésért kapja, tehát itt nincs értelmezésnek helye, a hívő ember csak igazodik hozzá. Én azért értelmezem.
0: És a továbbiakban mi fogjuk értelmezni, és még jó néhány értelmezést szeretnék még általad fölidéztetni, és véleményeztetni, de még a bevezetőt folytatva azt írod, hogy a Biblia maga is magyarázat. Igen, kedvemre volt ez a mondat, hát ugye magyarázatokkal, olvasói magyarázatokkal foglalkozó olvasás szociológusnak, de mit is értsen rajta a kedves hallgató?
1: Hát ugye most a húsvét nyolcadában vagyunk, amikor ez az interjút fölvesszük, és itt végig arról van szó, hogy Jézus megnyitja az apostolok értelmét, hogy megértsék azt, ami az írásokban őróla szól. Azaz názareti Jézus magyarázza az írást, ugye az írás az Jézus bibliája, az apostoli egyház bibliája, az Ószövetség az, amit az Új Szövetség kifejt és értelmezés, az Úr Jézus még össze is foglalja, hogy a törvény és a proféták tanítása abban foglalható össze, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, és hogy uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez a zsidó hiszek egynek a beemelése a keresztény főparancsban, főparancsban. Tehát Jézus maga is értelmezi az Ószövetséget, az apostoli egyház végig, amikor...
0: Ne siessünk ennyire, bocsáss meg, no, szerintem, ha jól emlékszem, az Ószövetség is értelmezi. Tehát hivatkoznak későbbi Ószövetségi részletek is, próbálják értelmezni ezt a bizonyos mértékben rejtélyesnek tűnő történetet.
1: Így van, hát főleg a bölcsességi irodalom az, amelyik kifejezetten ezt magyarázza, és hivatkoznak az Ábrahámnak tett ígéretre is. Emögött ugye ez az Ábrahám áldozata, a hitének a próbája áll, és ez már a bölcsességi irodalomba visszaköszön, de egyébként végig rejtetten ott van, és hát az egész templomi Isten tisztelet, ugye a templomot ugye Salamon építi föl a templomot jóval később Ábrahám
0: után.
1: Az egyetlen templomot. És ott például ott a hagyomány szerint ott azon a helyen építi föl, ahol az akéda történt, Izsák megkötözése történt, ahol annak idején Noé áldozatot mutat be.
0: Tehát akkor máig élő zsidó hagyomány szerint a történet ez a jeruzsálemi templom helyén játszódott.
1: Igen, a jeruzsálemi templom a legitimizációja, hiszen a zsidó történelemben volt egy nagyon nagyfokú demokrácia, hogy így mondjam, ez az amfiktiónia, amikor törzsszövetség látja el a központi, vagy a Frilládának a szolgálatát, hogy ez a 12 törzsnek

0: a szövetsége, és egyik szövetség, egyik törzs sem kivételezett vagy privilegizált helyzetű, és ezért Dávid a saját zsoldosaival fogadhatja el Jeruzsálemet, ami nem törzsi terület, és odavíteti a Fridlátát, tehát akkor azt legitimizálni kell, hogy ez miért különb Jeruzsálem, mint a többi hely, és ez a legitimizációs történet.
1: Mi történetről beszélünk, de mint egy irodalmi műfajban a történet, hiszen ezt írod, és a mostani szavait is megerősítették azt, hogy ez egy monda, egy kultikus szentélyalapítási monda. Föltetlen egyik története, föltetlen elképzelte, hogy másfajta voltak, történetek igen. is vannak. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a iszlámban is ugyanez a történet szerepel.
0: Igen.
1: Evajon.
0: Szerepel, és a könyvnek a végén ilyen függelékbe hozom, amit én nem értek az iszlámhoz, tehát ami rendelkezésemre állt irodalom, azt dolgoztam föl, és ugye, de ott nem is nevezik meg, hogy kit áldoznak föl, de a hagyomány szerint ott nem Izsákot áldozza föl Ábrahám Izmaelt, és hozok is képet a végén, ami szerintem a könyvnek az igazi nagy erénye, azok a képek benne.
1: Igen.
0: És van iszlám kép, ahol ott Izmael van, az elvetett fiú van.
1: Ez különösen nagyon érdekes, hiszen ugye az három ábrahámi vallásnak közös őse, alapító prófétája Ábrahám.
0: Ábrahám, így van.
1: Tehát ilyen szempontból tényleg világtörténelmi személy. Az már külön izgalmas dolog, hogy ugye az ószövetségi történetek a mondáknak a szintjén vannak, de nagyon érdekes, hogy jó néhányról kiderül a régészek és ásatások nyomán, hogy bizony valami hasonló történt. Bármi hihetetlen, ez esetleg meg is történt valamiképpen. Hát ez, itt még nincsenek erre ilyen régészeti bizonyítékok, hogy ott történt áldozat, és nem találták meg a kosnak, a feláldott kosnak a csontvázát. De hát egy komoly tudományos könyvben is te ugye szentély alapító mondának nevezed másokkal együtt. Jó, hát akkor most kezdjünk belemerülni az értelmezésbe. Ez a nagy kérdés, hogy ez mi is a kísértés, a megkísértés, ki kísért, kik szoktak kísérteni, illetve már előre bocsátottad az általad is elfogadott magyarázatot, hogy próbatétel.
0: Igen.
1: De a kettő mégis összekapcsolódik. Mégis mindig összekapcsoljuk, és majd egy következő beszélgetésben megbeszéltük, hogy a kísértésre egy másik beszélgetésünkre, a mi atyánkról szóló beszélgetésre ugyancsak szó fog esni. Ebben az esetben mit is jelent a megkísértés?
0: Az azért fontos, hogy ezt szóba hoztad, a mi atyánkot, mert ugye ott bizonyos modern nyelvek már kiiktatják azt, ami számomra magyar nyelvben nem jelent problémát, hogy ne vigy minket a kísértésbe, kérjük az Istent, de szabadíts meg a
1: gondosztól. Nem lőjük le a poént, erről majd hallgatok hallgatók hamarosan.
0: Ferenc pápa ezt legitimnek mondta, hogy ne engedd, hogy kísértésbe essünk.
1: Azért az, igen,
0: az más a hangsúlya.
1: Bizonyán.
0: Más a hangsúlya, de ennek ellenére mégis arról van szó szerint, hogy itt olyan próbatétel történik, ami az egész személyt, annak az egzisztenciáját, a házasságát, mert azt is írom, hogy ezek után például nincs szó már Izsákról, Sáráról, akiről hallgat a történet,
1: tehát hát igen.
0: Ábrahámnak a házassága, a gyerekével való viszonya, az Úristennel való viszonya, önmagához való viszonya, az mind próbának van alávetve ettől, ezzel az isteni kéréssel, vagy isteni próbatétele. Az zsidó szövegek...
1: Nincsen szó arról, de szinte 100%-ig biztos, hogy nem beszélte meg Ábrám az asszonnyal, hogy hova mennek.
0: Hát igen, igen, de hozom ezeket a zsidó
1: midrásokat.
0: Igen, zsidó midrások, ezeket próbálnak e föl. Én mindig úgy tekintem ezeket, mint ilyen bulvárt. Tehát így, hogy az apokrífek, meg ezek a midrások, a zsidó ilyen tóra magyarázatok, ezek erről vannak, az emberi kíváncsiságra építenek, hogy vajon mi az, hogy kora hajnalban fölkelt. Hát azért kelt föl a midrások szerint hajnalban, hogy a Sára ne kérdezgesse, hogy hová viszi a fiát, mert különben visszatartaná. Tehát nincs erről szó a Bibliában, ez már a fantázia területe, de az biztos, mert ha az ember belevonódva olvassa a történetet, akkor azt megérzi, hogy ez egész személyen van próbának alávetve, az Istenhez való viszonyom, és ez az abszolút viszony Istenhez az, aminek alá van rendelve a gyerekemhez való viszonya, a házastársamhoz való viszony, minden más. És egyébként szintén a zsidó szövegek próbálnak nyelvtanilag bogarászni ezzel, vagy próbálnak magyarázkodni, hogy tulajdonképpen nem is azt mondta, nem akarta, hogy feláldozza, de Ábrahám úgy vette. Tehát a héber szöveg, ami a kezünkben van, az egyértelműsíti, hogy Ábrahám úgy veszi a próbatételt, hogy ténylegesen meg kell oldani.
1: Mégis miért kapcsoljuk a megkísértetést a próbatételhez?
0: Hát mert ugye
1: még egy egyszerű hittanórán is azért ez szóba kerül, szerintem jogosan.
0: Igen, mert hogy a Biblia önmaga is magyarázat, például azt mondja a Jakab levél, hogy senki sem mondja közületek azt, hogy Isten rosszra kísért benneteket, hogy rossza...
1: Na de Ábrahám gondolhatott esetleg arra, vagy zavarba jöhetett, hogy...
0: Igen. Igen, igen, mindenképpen, mert hát tényszerűen az emberi, tehát a 10 parancsolatot én természeti törvénynek veszem. Azaz, az, hogy ne ölj, nem azért tilos ölni, mert Isten megtiltotta, hanem azért tiltotta meg, mert árt az embernek, mert ellenkezik az ember természetével, az ő általa adott természettel. És akkor most olybá tűnik, és hozom is, egyébként sok keresztény szerző is azt mondja, hogy mivel Isten hozta ezt a törvényt, hogy ne ölj, fölül is írhatja, és meg vagyok győződve, hogy nem írhatja fölül. Tehát Istent köti az a teremtés, aminek része vagyok én.
1: Igen, nem? Talán Kierkegaard a hit bajnokának nevezi Ábrahámot. Ennek ellenére ebben az esetben szerintem, hát ugye persze most az ember próbálja értelmezni, az olvasó próbálja értelmezni, ami természetes. Nagyon jó, ha ezt teszi, nagyon jó, ha kíváncsi, nagyon jó, ha másképp gondol valamit, mint ahogy hivatalosan eddig erről tanult, ez megengedi. Ezek a szövegek, egy műalkotás is megengedi, a Biblia is megengedi, bár egyes teológusok botránkoznak ezen, de talán még az is fölmerülhetett Ábrahámban, hogy ez nem is Isten hangja, amit hallott. Tehát azért elég nagy zavarba lehetett, és bajba lehetett.
0: Igen, igen. Hát ugye hozom is ezt az idézetet, hogy az az igazi nagy kérdés, hogy szólt-e Isten az emberhez, vagy csak a süket csönd van? És én azt gondolom, hogy szólt Isten, de nem úgy akusztikusan, hogy mint ahogy mi azt felolvassuk, hogy vedd egyszülött fiadat, akit te szeretsz, és áldozol el. Tehát nem akusztikusan szólt, de az emberi természetben ott van a vágy, hogy a legdrágábbat adja annak, akit szeret. Hogy föláldozza, odaadja, és ez a történet legalábbis a keresztény értelmezésben pontosan arról szól, hogy Isten nem azt akarja, hogy úgy áldozzuk fel, hogy elvágjuk a torkát.
1: Nem tudom, hogy szabad-e belevágni.
0: Persze.
1: Egy ilyen kérdéssel, hogy hogyan tudja az ember megkülönböztetni Isten szavát a hamis hangoktól?
0: Hát az egész keresztény spiritualitás nagyjából erről szól. Azt a szelleme megkülönböztetéséről. Én azt szoktam mondani, hogy ha én hozzám akusztikusan szólna Isten, akkor elmennék pszichiáterhez, és azt mondja, hogy normális vagyok, elmennék még egyhez, és a harmadik is azt mondja, hogy normális vagyok, akkor azt mondom, hogy akkor beszélgessünk. De első üptre, hogy mi jut
1: ez eszembe. Ez körülbelül ennyire bonyolult.
0: Igen.
1: Ez körülbelül ennyire bonyolult. Itt hitre van szükség, hitlovagjának kell lennünk, és bizalomra.
0: Igen, hogy... tehát hogy én mindig azt mondom, hogy sajnos a magyar nyelvben ez külön kategóriává vált a hit meg a bizalom. Valójában eredetileg a görög szó, amit az Úr Jézus szájába adunk, hogy aki hisz, az üdvözül, ott a pisteó van. Tehát aki bízik, az üdvözül már itt a földön, és aki nem bízik, az elkárhozik már itt a földön, és aztán ez lesz a sorsa az örökké valóságban is.
1: Hinni talán többféle dologban lehet, és kevesebben lehet bízni talán.
0: Így van, ugye? Ezért azt gondolom, hogy a hit az nem olyan, mint hogy te hiszel az UFO-kba, vagy nem hiszel. Tehát az kit érdekel, hogy van-e UFO, tehát az az én sorsomat nem befolyásolja. Akkor... De az, hogy van-e üdvösség, az az egész sorsom ezen. Amit nekem nagyon tetszik, ez a Camus-nek volt ez az idézete, hogy az egyetlen igazi filozófiai kérdés az az öngyilkosság kérdése. Érdemes-e élni? Amit erre válaszként adunk, az az élet értelmére adott válasz.
1: Hát akkor innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hankovszky Béla Jácinttal arról, hogy ki az áldozat Ábrahám és Izsák történetében. Legalább olyan nehéz kérdés, hogy amennyiben itt az engedelmesség erényével kecmeréget ki Ábrahám ebből a csapdából, akkor hát itt nagy kérdés, hogy mi is a helyzet az engedelmességgel, erénye egyáltalán, hiszen a sarkalatos erények, tehát sem az arisztotelészi, sem a Szent Tamási filozófiában nincs ilyen erény, hogy engedelmesség, sőt, hát sokan kifejezetten valami passzív magatartásnak, vagy éppen a akaratunk feladásának tekintjük az engedelmességet, és az engedelmes jó kisfiú igazából nem hát egy lenyűgöző példakép sokak számára. Mi a helyzet itt a engedelmességgel és a Bibliában az engedelmességnel?
1: Hát ugye az nagyon nagy kérdés, hogy ki engedelmeskedik, kinek és miért.
0: Igen.
1: Mert ugye azt szoktam mondani, hogy a papucsférjét a szeretőfértől nem a tettei különböztetik meg, hanem a motivációja. Mert hogy miért is...
0: Akkor bocsáss meg egy pillanat, ha nehezítem a dolgodat. Igen. Az az Ábrahám engedelmeskedik, aki előzőleg bizony vitatkozott Istennel, alkodozott Istennel a legravaszabb Kalmár módjára.
1: Így van, így van.
0: Hogy hány igaz emberért lehet megvédeni a várost, a bűnös várost. És hát mondjuk ügyesen alkodozott, azt lehet mondani, hogy megegyeztek, egész jó üzletet kötött az Istennel. Ami elég pimasz dolog Istennel ilyen módon, de ezt Ábrahám megtette, megtehette, föltehetően Isten ezt neki megengedte. Azért már Isten már látta benne a jövendő hit bajnokát, mondjuk így. De hát ez az Ábrahám, aki azért egy tűzről pattant figura, szóval hogy van itt az ő engedelmessége?
1: Én azt gondolom, hogy ezt az egész történetet okoskodva nem lehet megérteni, ezt csak belevonódva, hogy amennyiben az emberben van bizalom az Úristenben, akkor megérti, hogy az engedelmesség az valóban erény. Sőt, ugye a szerzetesi fogadalomban ott pontosan engedelmességet fogad a szerzetes, és minden mást az engedelmesség miatt tesz meg. Tehát a keresztény spiritualitás csúcsán az engedelmesség van. Én gimnazistaként olvastam a Bulányi Gyurka bácsinak a könyvét, az erénye az engedelmesség című, amit az Egyház Fórum adott akkor ki.
0: Igen.
1: És emlékszem rá, hogy azt éreztem, hogy ő nem értette meg ezt, hogy mi a különbség a szolgai engedelmesség, a papucsférj engedelmessége, és mi az, amikor az ember pontosan amiatt már fölismeri.
0: De még ne is, a papucsférj azért legtöbb férj mégsem, meg emberek azért nem, szabad emberek vannak, de van a szabad emberekre is érvényes, és hát hogy ez nagyon aktuális az egész világban, nem csak itt és most nálunk, az alattvalói engedelmesség.
1: Hát nyilván a meghunyászkodás és az alattvalói engedelmesség az mindenképpen szerintem egy jellemhiba.
0: Ezért vagyunk óvatosak itt Ábrahám esetében.
1: Igen, csak ugye ne felejtsük el, hogy
0: ha
1: a statisztikát állítanánk föl, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb gonoszságot és mocsokságot azt a szeretet nevében, aztán Isten nevében,
0: hát
1: aztán az engedelmesség nevében követték el,
0: igen.
1: És mégis a szeretet az a mindennek a csúcsa, az Isten kapcsolatunk, vagy az Isten hitünk, az mégis meg alapvetően legalábbis minket meghatároz hívőket,
0: igen.
1: És mégis azt gondolom, hogy az engedelmesség mögött van valami, amikor az ember megérti azt, hogy odaadni magamat. Egy zsidó mondás van ilyen, azt hiszem a Walter Nigg-nek a szerzetesek titkaiba idézi ezt, hogy nagyobb az, aki kötelezve van és úgy teszi, mint aki nincs kötelezve és úgy teszi. És ez pont erről az engedelmesség.
0: Ha valaki azt mondja, hogy nem is annyira engedelmes volt Ábrahám, hanem egyszerűen bízott.
1: Bízott, és így van. És ezt mondja egyébként már az újszövetségi magyarázat a történethez, hogy mivel hitt a holtak föltámadásában, és az az ígéret, ami Izsákhoz kötődik, azt Isten nem dobhatja sútba, tehát hisz abban, hogy akit most megöl, azt majd föltámasztja Isten is. A zsidó midrásokban az is van, hogy ténylegesen meg is halt Izsák, és ott föltámad Izsák, és így előképe az Úr Jézusnak, még a zsidó szöveg szerint
0: végül is. Ez is egy védhető magyarázat.
1: Így van, mert hogyha nem áldozta föl, tehát nem folyt vér, akkor az nem igazi áldozat. Tehát a zsidó logika szerint, ugye vérontás nélkül nincs áldozat.
0: Ugye a különböző változatokban, miképpen a különböző ábrázolásokban is, akár szóban, akár képben, Izsák néhány esetben egy kisfiú, bizonyos zsidó értelmezések szerint pontosan tudják, hogy 37 éves, egy olyan férfiasodó kamasz, talán a kisfiú esetében lehet eltekinteni, többi esetben, hát erősebb, mint az apja, ő cipeli a fát is egyébként. De itt a kisgyerek is fölmerül, akkor egy kicsit járjuk körül, mint a könyvedben megtetted, hogy is áll az ókori vallásokban, meg zsidóságban a gyerek áldozat, és általában az ember áldozat?
1: Hát az magától értetődő volt. Tehát én azt gondolom, hogy amióta valláson, és én hozom is a Sütőnek a Káin és Ábel című drámáját, hogy az ember a legdrágábbat akarja Istennek adni, és hogy mi a legdrágább, hát nyilván a jövőnek a reménye.
0: Igen.
1: És a zsidó rituális parancsok szerint minden első szülött fiú az úré, és ezt kell megváltani, és mind a mai napig megváltják, tehát ez a Pion Habén, ez az újszülötteknek a megváltása, ez most is benne van a zsidó hagyományokban, mert különben meg kéne ölni. Az ember áldozat és a gyerek áldozat az ilyen magától értetődő, és mondjuk így, hogy interreligiózus, tehát vallás közötti, és interetnikus, gyakorlatilag minden népnél megtalálható. Szoktam nézni a különböző ilyen régészeti fórumokon, hogy hol, tehát a Közép-Amerikától, Észak-Amerikán át, Ázsiában mindenütt találnak ilyen áldozatokat, ilyen emberáldozatoknak a nyomát, amikor vallási okból áldoznak fel valakit, és nem katonai okból, vagy nem tudom. Na szóval, tehát én azt láttam, és próbáltam az összes vonatkozó helyet összeszedni az Ószövetségbe, ami a gyerek áldozatra vonatkozik.
0: Tehát van a Bibliában van.
1: És itt hozom is az össze, igen, és a zsidók is gyakorolták, bár próbálják kimagyarázni, hogy ők aztán nem, de azért tulajdonképpen közmeggyőződés van, hogy arra nézve, hogy volt ilyen gyerek áldozat a zsidóságnál is, de mindig elítélték. Tehát ez volt tehát ez mindig perverzió volt a zsidó tiszta hithez képest.
0: Aha.
1: Tehát ez mindig ilyen, ugyanúgy, mint sajnos van babona a katolikus egyházban is, meg mágia még most is van.
0: Hát
1: a képtisztelet mögött rengeteg babona is, hát és mágia van, ami rossz. Ennek ellenére a képtisztelet mégis jó.
0: Meg hát ember áldozat a önmagát ostorozó, nagy jámbor szerzetes.
1: Igen, igen.
0: Tehát ugye, ez lényegében egy enyhébb változata.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ezek korhoz kötött dolgok.
0: Igen,
1: tehát,
0: igen.
1: Vannak bizonyos dolgok, amiket ki kell nőni.
0: Kultúrához kötött dolog, és igen, igen.
1: És például a népénekeink egy részét is át kell írni, éppen most valamikor, ott vasárnap, amikor ott miséztem, és akkor nagy bőszen énekelték, hogy leborulva, rettegve imádjuk, és akkor a kántorom, hogy epedve imádjuk az oltári szentséget is, nem rettegve. Vannak bizonyos dolgok, amik korhoz kötöttek, és ezek nem kinyilatkoztatottak, nem isteniek, még csak nem is egyháziak, hanem ez csak szokás.
0: Igen, igen, igen.
1: De a gyerekáldozathoz még annyit, hogy nagyon megrendítő, igen. És azt gondolom, hogy meg lehet ezt érteni, hogy az ember a bensőjében fölismeri azt a vágyat, hogy akár saját maga megmentése, akár az Isten foglyulejtése, lekenyerezése, lekötelezése, akár pedig tiszta vágyból, hogy én mindent akarok adni Istennek.
0: Persze.
1: Tehát maga a vágy az jó, csak ezt irányítja pont ez a történet, és ez ennek a teljessége ennek a történetnek, hogy Isten, szerintem mindenki, akinek van gyereke, azt tudja, hogy Izsákot föl kell áldozni, nincs kecmec, különben tönkreteszem. De nem úgy, hogy átvágom a torkát, hanem úgy, hogy szabadon engedem, hogy élje a saját életét.
0: Ja, vagy úgy, igen.
1: És ahhoz képest sokkal egyszerűbb megölni.
0: Ez nagyon nehéz egyébként manapság sok szülőnek.
1: És egyébként itt voltam úgy, amikor a temetésen a misén azt mondja az anya, aki gyászolja a fiát, hogy legalább nem lett az éj a büdös, nem tudom ki. Tehát, hogy tulajdonképpen az anya még örült is, hogy a fia meghalt, mert mégse a mennyei lett.
0: Körkörös a beszélgetésünk, mert újra és újra visszatérünk azért a fővonalhoz. Ki mindenki áldozat Hát ez a történetben.
1: Ez nekem is, amikor csináltam a könyvet, egy nagy megdöbbenés volt, hogy hát az ember azt hiszi, hogy három főszereplője van, az Isten, aki parancsol, Ábrahám, aki végrehajtja, és Izsák, aki elszenvedi. És aztán a szövegbe elmélyülve kiderült, hogy egyrészt nem csak az Isten van benne, bár a keresztény hagyomány itt az atya áldozatáról is beszél, ugyanakkor ott van a fiúnak a kereszthalála, aminek előképe Izsák feláldozása, ott van Ábrahám, Izsák nem pusztán csak tehetetlen bába, ahogyan az előbb mondtad, hanem egy életerős férfi, aki a zsidó midrások és magyarázatok szerint kéri, hogy jól kötözzél meg, nehogy megbocsannjak, és ne legyen tökéletes az áldozat, tehát ő is beleegyezik, belemegy, együttműködik, és önkéntes áldozatról van szó. És ugyanakkor ott van Sára, akiről a történet hallgat, de beszédesen hallgat.
0: Miközben a legnagyobb áldozat talán ő, igen. Hát hiszen a fia, az anya számára ő szült, nem Ábrahám szült.
1: Így van, viszont, és nagyon érdekes számomra, ezt sose figyeltem rá föl, csak amikor elmélyültem ebben az irodalomban, a szakirodalomban, hogy Ábrahám nem Sárához tér vissza, hanem annyit ír a Biblia, hogy Sára meghalt, és Ábrahám visszament hozzá. Tehát hogy az akéda után nem ment Sárához. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt.
0: Nem tudjuk, hogy mit. Van olyan talán kései zsidó értelmezés, ez is nagyon érdekes, ebben is van úgymond logika, hogy Izsák nem is Ábrahám fia,
1: igen,
0: hanem
1: igen.
0: Az Istennek a fia.
1: Igen.
0: Ilyen értelemben az Isten maga is... Igen. Áldozat, ugye?
1: Hát ez már keresztény hatás, tehát én meg vagyok győződve, tehát amikor van a Jézusnak a szűzi foganása, hogy ennek mintájára, hogy és azt hozom is a könyvbe, ezt a kis bulvárt, hogy mit is jelent az, hogy meglátogatta az angyal Sárát, tehát hogy ez igazából véve, ez egy légy ott lett volna. Ez már nyilván nyakottakert is, meg tulajdonképpen lehet még blaszfémiának is tartani. Ami miatt, tehát ugye a zsidó apologetikus irodalom ezzel foglalkozik, hogy nehogy azt gondolják, hogy esetleg Ábrahám, aki nem volt egy jellemóriás, kétszer is odaadobta Sárát a fáraónak, meg odaadobta valamelyik ilyen pogány királynak.
0: Ravasságból,
1: hogy nehogy azt gondolják, hogy annak a fia, ezért, hogy a midrások írják, hogy kiköpött olyan volt Izsák, mint az apja. Egyébként a kereszténységben is ott van, hogy ha megnézzük akkor a Szent Család ábrázolás, akkor József mindig nagyon öreg, vagy jóval öregebb, mint Mária, hogy az ő szüzi mi volt, ha ne legyen veszélyeztetve.
0: Már említetted, ugye, hogy Izsák, mint Jézus előképe, hát nyilván ez egy késői keresztény értelmezése a történetnek, igen. És hát rengeteg hasonlóságot lehet kimutatni. Három napig mennek a Horeb hegyére, ugye hát a harmadik nap föltámadra utalva, és hát még nagyon sok hasonlóságot is ki lehet mutatni Izsák és Jézus esetében. Valóban érthetetlen önmagában az Ószövetség? De ezt a kérdést fölveted, és a válaszoddal megint most elsősorban, mint hát a műalkotások befogadását vizsgáló szociológus, berzenkedem, hogy önmagában nem értelmezhető az Ószövetség, csak az Újszövetség fényében. Hát ez is elég sokáig keletkezett az Újszövetség, addig mit csináltak szegény, mélyen hívő zsidók?
1: Igen, tehát ez biztos, hogy nem egy udvarias mondat a könyvben, és az öcsém, aki filozófia professzor az egyetemen, ő a legnagyobb kritikusom volt, és ő azt mondta, hogy hát én ezt így felvetem, de nem bizonyítom ezt a tételt. És azt gondolom, hogy ez egy hitbe, a keresztény hitből, az én keresztény meggyőződésemből fakadó állítás.
0: Igen, igen.
1: És ilyen értelemben tudok mellette érvelni. Tehát azt tudom érvelni, hogy az Úr Jézus maga azt mondja, hogy a Tórának van, a törvénynek van értelme, és az benne teljes. Ő azért jött, hogy beteljesítse a Tórát. Azért jött, hogy beteljesítse a prófétákat, az írásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy az nincsen kész, az be kell teljesíteni, az teljességet ki kell nyilatkoztatni, mert magunktól nem értjük, ezért kérdezik, és bogorásszák, és vitatkoznak a különböző zsidó felekezetek. Ugye ez nagyon felületes duma, olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy a kereszténység. Hát a kereszténység önmagának is ellen tud mondani, gondoljunk csak a kis egyházakra, akik szintén keresztények, mert érvényes keresztségük van, és mennyire különböző teológiákat képviselnek, a zsidóság sem egységes, de felületesen egységként kezeljük. Jézus korában is a farizeusok, a szadduceusok, a zelóták, ezek zsidó vallási csoportok voltak, akik máshogy értelmezték a Szentírást, mert a kinyilatkoztatás értelme nincs kinyilatkoztatva. Ugye ezt ebbe megegyezhetünk.
0: Isten
1: ugye?
0: Végső soron titok, ilyen értelemben minden próbálkozás a titok megfejtésére valamiképpen legitim.
1: Így van, de azért...
0: Hogy én melyiket fogadom el...
1: Igen, csak az Úr Jézusban testet öltött ez az
0: hát
1: értelmezés.
0: Mi, de azt, szerint.
1: Igen, de őt magát is értelmezni kell. Igen. Tehát én nekem van pap kollégám, aki megmagyarázza, hogy Jézus nem is volt szegény, és ezzel mentegeti a saját maga a luxusát.
0: Aha, tehát, igen, igen, persze.
1: Mi meg lehet tenni azt, hogy az ember manipulálja, meg prostituálja a szöveget.
0: Jó, hát
1: én mondjam. Számomra az egy nagyon fontos rész, hogy a hitemnek, hogy az Isten nem doktrína, és a Szentírás értelme az nem doktrinális értelme, ez egy személyes testet ölt valóság, akit csak úgy lehet megismerni, mint egy párkapcsolatban, hogy együtt járok vele.
0: Abban meg tudnánk esetleg egyezni, hogy tekintsük csak most az Ószövetséget, mint irodalmi művet. Minden irodalmi művel a legkisebb karcolatban, epigrammában is valamiképpen a teljesség tükröződik.
1: Igen. Igen.
0: Ilyen értelemben bizonyos szintig önmagában is jelent valamit, és értelmezhető. Természetesen a világtörténelem felől nézve, és a mi státusunk felől nézve, pláne ugye keresztény státus felől nézve, kétségkívül valamiképpen ez a Jézusban való beteljesedés.
1: Számomra nincs már, ez Pilinszkinek, amit hozok is, ez egy nagyon ilyen világnézeti mondat számomra, hogy végül is nekünk magunknak muszáj a présbe kényszerülnünk és befejeznünk a mondatot, mert a mondat nincs befejezve. Bennem fejeződik be az én döntésem által, az én személyes Isten kapcsolatom is hitem által.
0: Jó, tehát nyilvánvaló, hogy jogosultsága van a régészeti kutatásnak, a történet kutatásnak, a műfaj kutatásnak, a filozófiának, mindegyiknek van valami igazsága, és természetesen a különböző egymással vitatkozó teológiáknak is, és hát persze végül is a pontot a hitünk.
1: Így van, a döntés, a személyes döntés.
0: A döntésünk, ami bizonyos mértékig akár még Ábrahám döntéséhez is hasonlítható.
1: Mindenki, hát biztos, mert egy hitben azért az embernek oda kell adni, amit Jézus mondta, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te mondja. Itt az engedelmesség témájához vissza, hogy Jézus engedelmes az atyának, van saját akarata, de ezt alárendeli az atya akaratának. És minden egyes hit döntésben az ember valamiképpen lemond a saját ízléséről, véleményéről, de a személyes kapcsolatainkban is, hát én ott csinálok ezt a tanodát, és azt látom, hogy egy teljesen más civilizációjú, más ízlésű közegben kell nem a saját ízlésem diktatúráját rájuk tolni, hanem elfogadni, hogy azért, mert nekem nem tetszik, ettől még az nem csúnya, vagy nem rossz. Az ember picit mindig feláldozza magát. Amikor meg az Isten miatt teszek meg valamit, bár ott van a bosszú vágy, és ezért nem szeretem azt, amikor a természetességgel érvelünk valami mellett, a bosszú vágy is természetes. De attól, mert valami van, még nincs létjogosultsága, és ez a hitbeli, magamat is föl kell áldozni sokszor.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hankovszky Béla Jácinttal, Ábrahám és Izsák történetéről.
2: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Krisztus lelki országa és a politikai közösség rendje. Fazekas Sándor jegyzete. Tévedés lenne azt gondolni, hogy mivel itt is, ott is, mind a lelki közösség terén, mind a politikai közösség körén belül ugyanazon emberekkel, az együttélés ugyanazon szervezeti formáival, például a helyi társadalommal, egy régió vagy ország polgáraival van dolgunk, ugyanazon teremtő Isten színe előtt, így az együttműködés keresésének nem lehetnek alternatívái. Pedig éppenséggel ez az a terület, ahol a kompetenciák nehezen szálazhatók szét, még Calvin teológiájának összefüggésében is. A késő középkori társadalmi politikai élet valósága a 16. századi genfi városállam kollektív önértelmezése, de Calvin teológiai gondolkodása is éppen a különbségtétel határainak képlékenységét támasztják alá, látszólag. Az egyház és a politikai közösség egymáshoz való viszonyát Calvinnak az államorganikus közösségeként való fölfogása, valamint a kalkedóni krisztológiai dogma szerinti értelmezése alapozza meg. Az elsőben nem a hatalmi viszonyok elsődlegessége, hanem a tagok egymásra utaltsága és egymással való kapcsolatrendszere meghatározó. Az állam olyan, mint egy élő szervezet, mely transzcendens megalapozással bír, alapja az ember Isten általi teremtettsége, az ember közösségi életének Isten gondolata szerinti elrendezése és alárendeltsége Krisztus uralmának. Ezért nem az egymással versengő politikai erők érdeke kell, hogy meghatározza e politikai polgári közösség arculatát, hanem az Isten rendelésének elkötelező ereje. Mint ilyen, nem idegen a lelki kormányzás letéteményesének, egyháznak a rendeltetésétől, sőt, együttműködésre van szükség e kettő között a közjó érdekében. Ehhez másodikként, vagyis az együttműködés teológiai megalapozásához Calvin számára a krisztológia kalkedóni értelmezése tűnt kézenfekvőnek, a Krisztus kettős, elválaszthatatlan, de összeelegyíthetetlen természetének való megfeleltetés. Ennek alapján Calvin a megkülönböztetés és együttműködés elvének következetes végiggondolása és érvényesítése alapján látja a két kormányzás, és ezzel együtt a két politikai és lelki szféra az egyház és az állam viszonyát egymáshoz. Nem mellékes ez, mert ennek a dogmatikai alap viszonyulásnak figyelmen kívüli hagyása vezet és vezetett a történelem során vagy a protestantizmus politizálódásához, vagy pedig annak alternatívájaként a szenvedés és üldöztetés útjára, esetleg ez utóbbi misztifikálására. De mi lehet a józan különbségtétel kritériuma, amely által nem csak a szuverén és nem elvtelen vagy kiszolgáltatott együttműködés feltétele, de az egyház belső életét kisajátítani akaró állami politikai beavatkozás elhárításának alapja is rögzítve lenne. Nos, ez a feltétel nem más, mint a Krisztus kapcsolatban és a Szentlélek erőterében való részesedés. Az Istenre történő hivatkozás élő Krisztus kapcsolat nélkül kétséget, ambivalens érzéseket szül. Ezzel szemben hangsúlyozni kell, csak Krisztus által és a Szentlélek erőterében lehet fölismerni Isten szeretetének, valamint az ő kiválasztó és elhívó munkájának valóságát. Csak a Krisztussal való élő kapcsolatban, az ő jelenlétében való részesedés által juthat el a hívő ember és a hívő közösség arra a józan belátásra, hogy képes legyen különbséget tenni a szeretet és a számítás, az elhívás és az érvényesülési vágy, az önzetlenség és az önszeretet között, vagyis fölismerni a megszentelt élet gyümölcseit. Az újszövetségi apostoli intelmek, amelyeket hosszan idéz Calvin, arra biztatnak, hogy lehetőleg pereskedések nélkül a szeretet jegyében rendezzék a keresztények vitás ügyeiket. A szív belső érzése, a türelem és a jó akarat, valamint a szeretet tanácsa adja meg a polgári élet terén azt az indulatot, amely lehetőleg eltekint a pereskedésektől, és törekszik a megbékélt életre. De ha valaki úgy látja, hogy a szeretet megkárosítása nélkül képes megvédelmezni ügyét, amelynek elvesztése súlyos kárt okozna neki, nem vét az apostol intelme ellen, ha a törvény segítségét veszi igénybe, teszi hozzá Calvin, és ez mutatja reális látását. Calvin nem érthető meg anélkül, hogy írásmagyarázó és teológusi kompetenciáit ne látnánk összhangva, illetve állandó interakcióban humanista műveltségével és jogtudósi képzettségével. Vagyis adott esetben a konfliktusok higgadt, jogi szinten való kezelése felel meg az ember emberségének és Isten rendelésének, illetve az evangélium és a törvény összhangjának. Ahhoz, hogy az Isten szeretetén és a felebaráti szereteten történő tájékozódás ne sérüljön, hogy a Krisztusra hagyatkozó egyén és közösség ne kerüljön méltatlanul kiszolgáltatott helyzetbe, de a konfliktusos helyzeteket mégis kezelni lehessen, szükség van a jog, a politika, a tanítás, a tudomány kompetenciáinak igénybevételére. Ez viszont föltételezi ezeknek a területeknek az önállóságát és annak elismerését, hogy a lelki közösség szabadságát, így az ige hirdetés szabadságát sem korlátozhatja semmilyen politikai akarat. De fordítva is igaz. Ha a prédikátor a társadalmi politikai élet szinterén megnyilvánuló visszaélések látán hallgat, saját tisztével, Istennel és az emberiséggel szemben követel árulást. Érzékeny terület tehát az egyház és az állam együttműködése Calvin olvasatában. A fenti szempontok mérlegelése és az adekvát cselekvés feltételeinek megkeresése viszont nem a politika, nem is az egyház, hanem Isten nagyobb dicsőségére kell, hogy történjen.
0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Krisztus lelki országa és a politikai közösség rendje. Fazekas Sándor jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6:8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségéért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Miképpen mi is? Isten bűnbocsátó szeretetéből nem maradhat ki a másik ember, a fele barát. A keresztény életet nem lehet leegyszerűsíteni egy privát, kétoldalú kapcsolattá. Ha kimarad életemből a másik, a rangrejtve közöttünk lévő Jézus maradt ki az életünkből. Jézus nagy prófétai beszédében az utolsó példázat arról szól, hogy az utolsó ítéletkor az dönti el sorsunkat, hogy a legkisebb rászoruló felebarátban megláttuk-e Jézust, mintha Jézus lenne a rászoruló. Ezért megbocsátani sem lehet egyoldalúan. Dávid az emberek ellen követte el bűnét, és mégis így imádkozott: egyedül ellened vétkeztem. Minden ember ellen elkövetett bűn Istent, a Teremtőt sérti. Ha a másikat, Isten képére és hasonlatosságára teremtett testvéremet bántom, közös Istenünk ellen vétek. Ennek a fontos zsoltáros vallomásnak van egy másik oldala is. A bűnbocsánatot a másik ember ellenére nem lehet elfogadni. Az új szövetségben az Istennel való megbékélés nem az ember és Isten kétoldalú megegyezésének a végeredménye, hanem Isten egyoldalú cselekedete. Ezért a békességet nem várni kell, nem is lehet saját erőnkből megteremteni, hanem ezt az Istentől kapott ajándékot tovább kell adni. Pál így foglalja össze a keresztény ember hivatását ezen a földön. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűn, bűnné tette élettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egyoldalú békéltetés nincs. Nincs kényszer béke, amit fegyverekkel, erőszakkal kényszerítünk a másikra. A békesség a megbocsátás gyümölcse. Ezért tanította Jézus a mintaimádságban azt, hogy bűneink bocsánatáért úgy kell könyörögnünk, hogy fohászkodásunkból a másik se maradjon ki. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus azt tanítja, hogy csak úgy kaphatunk bűnbocsánatot Istentől, ahogyan mi is megbocsátunk másoknak. Isten szeretetével vonz magához, ez a szeretet nem érinthet minket úgy, hogy közben ne hozna létre bennünk szeretetet mások iránt. Ha a megbocsátást nem tudom továbbadni azoknak, akik ellenem vétkeztek, akkor elfogadni sem tudom attól az Istentől, aki minden bűnt megbocsát. Ez a kérés a mi atyánk szíve. Ezért Máté az imádság után ezt az elvet Jézus szavainak idézetével megerősíti. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok se bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Aki nem bocsát meg, eltorlaszolja azt az egyetlen csatornát, amelyen keresztül Isten kegyelme reális lehetőség lehet az életében. Jézus ezt az alapelvet az adós szolga példázatával szemléltette. A példázat elmondására az adott alkalmat, hogy Jézus arról beszélt a tanítványainak, hogy mit kell tenni akkor, ha valakinek a bűne tudomásunkra jut. Némán hallgatni. Az elhallgatott bűn olyan, mint a lefolytott robbanóanyag. Csak egy szikra kell, és pusztít. Vagy talán nem törődni vele. De a bűn nem azért bűn, mert beszélnek róla, hanem azért, mert rombolja a közösséget, így emberségünk éltető terét teszi tönkre. Jézus más megoldást ajánlott. Ha vétkezik, atyád fia,

A másik bűne nekem nem érdem, nem is jog arra, hogy megítéljem, hanem feladat. Ha tudomásomra jut, Isten azt a feladatot teszi a vállamra, hogy segítsek testvéremnek abban, hogy szembeforduljon a bűnnel. Akár ellenem vétkezett, akár mások ellen, a bűn miatt veszélyben van, segíteni kell rajta. Nekem kell feléje indulnom. Még akkor sem szabad beletörődni az ő bűnébe, ha visszautasítja segítő szándékomat. Segítséget kell hívni, és ha ez is eredménytelen, akkor a gyülekezet közösségének kell felvenni a harcot a bűnnel. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy elszenvedett sérelmeink miatt magunkat sajnáljuk, és dacosan várjuk, hogy az ellenünk vétkező eljöjjön rendezni velünk a bűneit, hanem azt, hogy segíteni induljunk, harcolni a közös ellenség, a bűn ellen, ami elembertelenít és tönkretesz.

nem a bűnös eltávolítása, hanem a megmentése a cél. Még akkor is, ha a gyülekezet minden kísérlete kudarcot vall. Jézus azt tanácsolja. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Mit jelent ez a tanács? Aki ezt a mondatot leírta, korábban vámszedő volt, most pedig a pogányok egyik apostola. Ez a tanács nem a bűnös eltaszítását jelenti, hanem a gyülekezetet egy más típusú missziói fáradozásra szólítja fel. No, de ezt meddig lehet tenni? Hiszen az ember esendő. A legjobb szándékaink ellenére is visszaesünk egy-egy bűnbe, ami bennünket fogva tart. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Péter úgy gondolta, hogy a 7-szerrel a legfelső, a már-már képviselhetetlenül magas határt jelölte meg. A rabbik csak 3-szori megbocsátást javasoltak. Jézus parancsa azonban tovább megy az abszolút határtalanság irányába. De a megbocsátás nem az én teljesítményem, csak elfogadója vagyok. A 70-szer 7 Isten kegyelme, aminek én vagyok a haszonélvezője. Ezt a meglepő állítást illusztrálja Jézus példázata. Ezért hasonló a mennyeknek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, én mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozott.

Apostol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának.

Az ellentétes formájú példázat lényegében egy szolgáról szól, aki kétféle mércével mér. A nagy kegyelmet elfogadja, de a kicsit nem akarja gyakorolni. Megbocsát, elenged neki az ura, de mivel nem tudja továbbadni az urától kapott megbocsátást, elveszíti a lehetőséget az új életre. Nem mi bocsátunk meg, hanem Isten, és amikor szolgatásunk adósságát elengedjük, csak az ő megbocsátását adjuk tovább. Az első szolga nem követte a gazda példáját. Talán oda sem figyelt arra, hogy szolgatása a jóval kevesebb miatt ugyanúgy könyörgött neki, mint néhány perccel korábban ő könyörgött urának. Csak a neki járó kis összegen járt az esze. Pedig a két adósság között óriási a különbség. Az összegek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint az 50 millió aránylik a 100-hoz. Egy dénár volt egy napszám értéke. Az adós szolgatartozása viszont egy elképzelhetetlenül nagy összeg volt. Josephus Flavius szerint Herodes halála évében a gazdag Galilea évi adója csak 200 talentum volt. Az adós szolgától ura nem azt kérte számon, amit ígért, hogy majd visszafizeti a tartozást, és idővel mindent kifizet. Ez a cselekedeteiben vakon bízó ember könnyelmű ígérete. Feltétel nélkül elengedett mindent. Ennek a nagy ajándéknak a fényében az ő elhanyagolható csekély követelése eltörpült. A gonosz szolgának a szívével van a baj. Elfogadja a szeretetet, de nem adja tovább. A szeretet több, mint a jogos. Amikor elengedek, nem a magaméból adok, hanem Isten határtalanul nagyobb szeretetéből adok tovább. Aki nem hajlandó megbocsátani, nem reménykedhet abban, hogy Isten megbocsátását elfogadta. Mit jelent ez a példázat a gyakorlatban? A mi megbocsátásunk nem előzi meg Isten végtelenül nagyobb megbocsátását. Ő szeretett előbb minket. Ha mi megbocsátunk, ebből a szeretetből adunk tovább. Így sokszorozódik bennünk ez a drága kincs. Isten szeretete viszont nem hagy bennünket a bűnben, nem takargatja hibáinkat. Ezeket nevükön kell nevezni, hogy a szeretet ezt a vétket is elfedezhesse. Nem akarja, hogy elbizakodjunk, de a csüggedéstől is óvni akar minket. Ez a példázat arra is figyelmeztet, hogy ne tűrjük meg magunkban a farizeusi szigort, ami nem a törvény tisztelete, hanem a szeretet tagadása. Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem amiképpen megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet, vagy nem.

0: A hit győzelme.
1: Mikor lehet megbocsátani? Sokszor azt gondoljuk, hogy a megbocsátás csak akkor kötelességünk, ha a másik, aki vétkezett, illő alázattal bocsánatot kér tőlünk. Természetesen a bűnöst csak úgy lehet igazán szeretni, ha bűneire rávezetjük, és a bocsánatkéréshez segítjük, de a bűn megvallása, jóvátétele nem feltétele a bűnbocsánatnak. Isten nekünk is előfeltételek nélkül bocsát meg. Az ellenünk elkövetett bűnök miatt nem önmagunkat kell sajnálni, hanem segítőkész szeretetet kell tanúsítani azok iránt, akik megbántottak minket, akár megvallják bűneinket, akár nem. Bármilyen mélyen megsebeztek minket, nem szabad sérelmeinken rágódni, és sajnálkozni azon, hogy fájó sebeket okoztak nekünk. Szívünkben meg kell bocsátanunk Krisztus szeretetének feltétlen megbocsátásával, és munkálnunk kell, hogy ismét helyreálljon közöttünk a testvéri szeretet. Nem szabad a megbocsátással sokat várni. Minél hosszabb ideig őrizgetjük a haragot a szívünkben, annál jobban megmérgez bennünket. Minél több idő telik el, annál nehezebb lesz visszatalálni a szeretethez. Hibás az a gondolkodási mód, hogy bűnökkel való szembefordulásomat azzal kívánom kifejezésre juttatni, hogy a másikkal megszakítom a kapcsolatomat. A bűnt gyűlölettel nem lehet gyógyítani, hanem csak szeretettel. A megbocsátás több, mint az adósság elengedése. Nem csupán egy jogi aktus, ami felment bennünket Isten kárhoztatása alól. Ez nem csupán a bűnért való bocsánat, hanem a bűnből való szabadítás. A másik ember irányában gyakorlandó megbocsátásunkban is része van a szabadításnak. Azzal még senkit nem sikerült megmenteni a bűnéből, hogy a fejére olvastuk valós hibáit. A változás lehetőségét kell biztosítani. Ahogyan Isten feltétel nélkül megbocsát, ha készek vagyunk elfogadni felénk kinyújtott kegyelmét, ugyanígy kell nekünk is megbocsátani.

0: A megbocsátás bizalomépítés. Nem a másikban bízom, hanem abban az Istenben, aki bennem is bízik. Nem elég azt mondani az ellenem vétkezőnek, hogy nem haragszom rád, eredj el békével. Az is szükséges, hogy a bűn által elromlott kapcsolataink újra megépüljenek. Ezért nem szabad halogatni a megbocsátást, mert ez a bűn legyőzésének leghatásosabb fegyvere. Ezzel lehet meggyőzni a szeretet egyedül jó megoldásáról a bűnöst. Így adhatunk mind a ketten egyszerre igazat Istennek. Ha megbocsátok a másik embernek, nem a bűnét tüntetem el. Nem hitelesítem a rosszat, hanem Isten erejével, az ő kegyelmével a szeretet megoldását fedezem fel önmagam és a másik ember számára. Sokszor van, hogy a bűnös nem fogadja el a feléje nyújtott kezet. Sokszor fél és gyanakszik. Sokszor mi követünk el hibát, mert a krisztusi lehajolni is tudó szeretet helyett a lelki emberek fölényes gőgjével romboljuk a közöttünk megrongálódott hidat. Ez a kegyes ember bűne. Nem lehet erőltetni a szeretetet, de a Krisztustól tanult szeretet hosszú tűrő. Lehet, hogy nem fogadják el rögtön, de a kitartó, álhatatos szeretetet Jézus bizton célhoz segíti. Ez a szeretet nyitott ajtó, lehetőség, amit soha nem lehet erőltetni, de mindig biztosítani kell. Ez csak akkor él, ha az az indulat van bennünk, mint Jézus Krisztusban. Az ajtót mindig nyitva kell tartani. Nem tudjuk, hogy mikor győz a szeretet a másik, a testvér szívén. Ezért hát ne késlekedjünk a megbocsátással.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
3: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Hát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azoknak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
2: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk, rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
3: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Hát elindul, nem sokára járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a jó Isten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre, én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni, fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
2: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszidni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
3: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8. jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig föl kell tenni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én, vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kedvcsinálás igazából.
2: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
3: Most úgy van, hogy a tavalyi hetedikesek, most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
2: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
3: Igen, én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része szét például Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki a száraz érre, amely egy kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni. Minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok. És hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett lény, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát az micsoda? Alkoloida, jaj, az micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növények egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Amit talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, továbblendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl, fákra, madarakra, hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok minden, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, mintha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.

0: Mi volt az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztette, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött. Mi késztetett arra, hogy erre a pályára menjél? Biztos voltak meghatározó élményeid.
1: Minket édesapánk töpörtyű korunk óta vitt a budai hegyekbe. Hétvégén, talán azért is, hogy ne legyünk főzéskor az édesanyám lába alatt, ugye négyen vagyunk testvérek, ikertestvérem is van, és mentünk kirándulni. Édesapa nagy kirándulós volt, és ugye ő is pedagógus volt, azt szoktuk mondani, hogy terheltség van a családban, édesanya, édesapa, pedagógus. És hát mentünk, vagy diákokkal együtt, vagy külön, és eleve az, hogy megyünk föl, megyünk le, szóval a kirándulásnak az élménye az, hogy szabad levegőn vagyunk. Aztán például egy ilyen momentum, hogy tehát mi azért használtuk a cipőt fiúsan, becsülettel, és az egyik alkalommal jöttünk le a hegyről, és hát szétment az én cipőm, ha jól emlékszem az elenyém. És hát akkor mi történik? Édesapám fölvett. Igen, ám, de hát az ikertestvérem is mondta, hogy hát őt is vegyék föl. És hát ezt utólag tudtuk így meg, hogy édesapám ugye lefelé, hát a hűvös föld felé mentünk talán, de nem is nagyon emlékszem, hogy merre, de tehát arra sokat jártunk. És közben pedig nyilván az is volt benne, hogy ennyit is megér, hát érdemes. Egy családi közösséggel, tehát ahova mi jártunk templomba, közösséghez, ott biológusok is voltak egyébként, még az apukák között. Az András Falvi András bácsi például, aki biológiai lexikont is szerkesztett, és ő különösen olyan volt, hogy mi töpörtjük voltunk, kisgyerekek, és hát megállított bennünket egy-egy bokornál, fánál, és mesélt. Hát ő nagyon élvezetesen tudott mesélni mindenféle mérgekről, meg egyebekről, hogy az be tudja festeni ezt, és a többi. És a biológia tanárom gimnáziumban, mondjuk ő egy elég meghatározó ember volt, Wiesinger Marci bácsi, Szentendrén lakott, és különös életű volt, mert ő volt az állatkertben is, meg otthon is halat tartott meg, szóval csuda bogárnak is mondták őt, és hihetetlen, tehát nagyon sok olyan sztoria volt, ami az élőlényekkel kapcsolatos volt, nyilván saját tapasztalatból, és ugyanakkor nagyon-nagyon keményen feleltetett bennünket. Tehát én emlékszem, azt hiszem tizedikben volt, hogy én az ötösért mentem, de azt mondta, hogy akkor egy szinte teljes órás felelés, és nem adta meg az ötöst. És az volt az érdekes, hogy ennek ellenére mi mennyire becsültük, mert következetes volt, és nem rombolta le a biológia iránti szeretetünket. És hát sok más egyéb egyetemen is, a terepgyakorlatoknál, meg hát különösen azok az időszakok, amikor mi tényleg ott tudtunk akár a laborban, akár kint terepen dolgozni. Egy négyzetmétert körbekerítettünk, és ki sem láttunk onnan napokon túl sem, mert annyi minden van ott. Tehát ez szintén hozzájárult ehhez.
0: Istennel való kapcsolatodat, Isten képedet befolyásolja-e a teremtett világ szeretete? Említetted, hogy közösségbe jártatok.
1: Így van. Tehát én katolikus családba születtem, és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk? Hát ez számtalan dologból kitűnik. Tehát most azért teszem, hogy az olajszennyezésnek a fele, az az irak-iráni háborúból van, hogy szétlőttek ott tankereket, és hogy az a megdöbbentő, hogy amúgy is szennyezzük, de az extra szennyezés az a szellemi környezet szennyezés. Tehát az, hogy az ember az embernek farkasa tud lenni. És ez szintén azért kicsiben is tud kezdődni, vagy egy osztályközösségben az, hogy a másikra haragszom és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Jóistennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell-e élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az az érdekes, hogy a krízis, ugye vagy az embert, tehát vagy meghal és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt tud maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. Mert mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szerz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma, jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből, ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a Jóistenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes részszulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt, másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg, és onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Labirintus világnap. A Labirintus világnap május első szombati napján van, 2008 óta. Ezen a napon világszerte kirándulásokat szerveznek olyan kertekbe, helyekre, ahol ezek az építmények föllelhetők. Nem csak a szabadban lehet ennek a játéknak hódolni, hanem egyedül vagy közösségekben is, zárt helyeken, az év bármely napján. A labirintus lényege, hogy el kell jutni A-ból B-be oly módon, hogy sorozatosan választások elé nézünk, melyik útvonalat válasszuk a siker érdekében. Ezzel fejleszti a türelmet, a kreativitást és a logikát. A klasszikus labirintus kör alakú, négy részre osztott, spirituális jelleget is tulajdonítanak neki, az élet útját és a teljességét szimbolizálja. Május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több, mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor. Ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Évről évre, kézről kézre. Csak nem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Híd. A református szeretet szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Ma szombaton napos, felhős az időnk, esők nélkül. Az északias szél megélénkülhet, és már 18-23 fokunk van. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János általános iskola és gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében. Nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében, és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irigységet kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a Földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani Földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Poly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénzből jöjjön az, ami jön, és összejött, mi magunk is csodálkoztunk, 120 ezer forint, amiből 18 gyümölcsfát és jó pár cserjét ültetnek, most is folyamatban van. 16 mandulafát, mert hogy ugye úgy beszélünk a gyerekeknek, hogy nézd csak föl a Sashegyre, gyere föl. Látod, ott az alsó részen rekultiváció folyik, tehát az eredeti társulást szeretnék oda visszatenni. De lehet látni, azért még most is van olyan rész, ahol például orgonás van. És a gyerekek ugye hát ballagás előtt orgonya nyílik. Hát az olyan szép növény. Hát tényleg szép növény. De nézzük meg csak, hogy az orgonásnál ugye egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot tenne, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen még kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tud ott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balogh János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a Földnapjához, hogy ha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem 3. éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
2: leánynevelő,
3: így van, intézet volt. És hát azóta nyilván sokféle törmelék, meg háború is volt itt, ugye. És egy jókora részt kialakítottunk, most is friss trágyát hoztak, ahol az alsósok gondozzák. Minden osztálynak megvan 1-2 sor. és akkor beültetik ők paprikával, paradicsommal, meg más egyébbel, és azt ők öntözik. És hát ugye nyilván van egy olyan időszak ott a délutáni tanulás előtt, amikor locsolgatják, oldalra-oldalra néznek, na a miénk ilyen szempontból szép az őik. Nyilván ez is benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért, bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne, és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb problémban gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
2: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És beállított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá. De menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia

0: tehetünk? Mit tehetünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek vagy egy pedagógus számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve, hogy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen, mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideját, eljutottunk odáig, hogy Amerikában így a 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy hány wattos? Az 60 wattos. Hát 100 wattos kér. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó, hogy rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogyha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes, tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel, kis narkotikum, azért nyilván nem ennyira. Meg másrésztről hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. Vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor keze között születnek a színek. Amik elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a föld színeit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel, és megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyag játékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek. Például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván a Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért 10 éves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára, ahol aztán végképp a kenyér a kérdés. De hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni, azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért

0: összeszedem, és nem dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni, bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagol, ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket. És hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikummáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium. És hogy hát mi, akik lassan most már három és majdnem négy ökológiai lábnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább? És hogy mibe tudunk csomagolni? Anya inkább vagy papírt, tehát szalvétát. És ugye ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg az vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is
1: Ay,
0: újrahasznosítható.
1: igen.
0: És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy ez megnedvesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágba, ott a préli közepén, és akkor ennyi vizem van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg le. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és ugye egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban a vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogy ha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát, hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a földterület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. és hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. Ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
1: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek, mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod?
0: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön. Tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre. És hogy a csöpögés, rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14.000 liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is, nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el, de hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
1: Innen folytatjuk a zene után.

0: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
1: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből. Ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata ugye hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé. De ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze hát szednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós, vagy gondozom. Hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit én befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikít arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jó Isten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani, mondjuk egy szupermarket polcáról.
0: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve, ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt, meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána fejlődik a természettudomány, és hihetetlen sok dolgot felfedeznek, óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték, meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték a marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel, szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, lásd csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyókony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, vagy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig, és hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy Nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a Jóisten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orrszarvú, külön fegyveres őr,
0: Testőrsége van.
1: testőrség lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne reklámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony a magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadánál ezzel, én óvatosan ítélek, ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van, inkább így fogalmazunk, a nevelésre is, hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő, ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként. Vissza tudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségének a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép, de hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És hogy a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igen, és visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulni valót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod? Nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom, a fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között, illetve az, hogy vannak olyan lelkes pedagógusok, akik próbálják elmagyarázni meg hívő emberek, szülők is egy pár, hogy nem attól leszel boldog, hogy fogyasztasz, és hogy még azt is meg tudod szerezni, meg amazt is. Nem álszent dolog egy kicsit ez a környezetvédelem, hogy egyik oldalról beszélünk róla, mert hát beszélni kell, mert most ez egy kicsit a flu, meg a trend. A másik oldalon meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert ugye a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keksz, vagy kétszer sült még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy kódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelemben is, akár a jó Istennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet. Az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszakanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt. No de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket fölfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben fölfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen, mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye a YouTube-on fönt van az utolsó járkálása, és mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte. Hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb, amikor elég, akkor a többre is jobban van igényünk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne. Pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
0: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon. A jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tág fogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték, a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
1: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztálykirándulás az az volt, hogy a sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több, felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünket. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk, vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra, hogy be sem hívnak, és meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok, de hát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács, hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó, vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan. De ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény, az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, hogy mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. Talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a család a ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola, egy osztály, vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás sokféleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
0: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet, és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tudd adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 37 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 49 perc. A Tórából ezen a héten az Emor heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése szólj. A papok szolgálati szabályzatát írja elő, és Izrael ünnepeit sorolja föl, elsőként a szombatot, Mózes 3. könyve 21.1-től 24.23-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Mózes 3. könyve 23:2-5. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is fölhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. A szentség kihirdetése, közös részünk a megszentelt időben. Az Emor heti szakaszban a Tóra egyik legalapvetőbb fejezetével találkozunk. Ünnepeink a Moádén felsorolásával fogalmazza Ferenc Kuna Valéria az Emor heti szakasz kapcsán. Már a bevezető mondatban van egy finom, mégis mély feszültség. A Vaikra könyvében, a 23:2-ben így szól az örökkévaló Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik az örökkévaló ünnepei, amelyeket ti hirdettek ki szent gyülekezéseknek, ezek az én ünnepeim. Ki az ünnep? A miénk is, és az örökkévalói is. Közös mű, ahol ő adja az időt, mi pedig a megszentelő szót. Sabbat Shalom. Fontos változás. Megváltozott az Életmenete Budapesten programjának időpontja. A budapesti Életmenete programjának időpontja megváltozott. A korábban meghirdetett május 10-i dátum május 17-ére vasárnapra módosult. A változtatás oka, hogy az eredetileg tervezett időpontra bejelentett politikai rendezvények miatt az esemény biztonságos és méltó levonyolítása nem volt biztosítható. Az Életmenete Alapítvány hív minden jó érzésű embert, hogy közös jelenlétükkel álljanak ki a kirekesztés, az antiszemitizmus és mindenfajta előítélet ellen, elősegítve a tolerancia, a múlttal való szembenézés és a megbékélés folyamatát. Az idei programban nemes művészek és előadók is velünk lesznek. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
2: Jensen, A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szemináriumsorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Izrael területén fekszik Judea. Izrael déli részén található Judea, nagyjából a középső része van Samária, legfölül pedig Galilea. A Galileai tó, amit Galileai tengernek is neveznek, a körülötti részt nevezik Galileának, az ottani városokat. Az a terület pedig, ahol Jézus megszaporította a kenyereket az 5000 ember megvendégelése során, egy kicsit arrébb arrafelé, Tibériás az nyugatra fekszik, nagyjából középen. És hogyha a Galileai tó környékének és annak a területnek az északi részét követjük, az pedig Kapernaum. Miután a Jézus megvendégelte az 5000 embert az 5 kenyérrel, Jézus maga nem szállt hajóra, csupán a tanítványai. És hatalmas vihar kerekedett. Éjszaka szárt le. Ahogy ott eveztek, egyszer csak meglátták a túloldalon, ahogy a Jézus feléjük sétál a tengeren. Azok a tanítványok, akik ezt látták, teljesen ledöbbentek. Azt látták, hogy az éjszaka közepén egy személy felé közeledik a víz felszínén, azt hitték, hogy ez egy szellem. Azt mondta nekik, hogy én vagyok az, Jézus. És fel is szállt Jézus a hajóra. És aztán az éjszaka közepén megérkeztek Kapernaumba. Egy nappal korábban az a sok ember, aki az ottani kenyeret ette, ismét szeretek volna Jézussal találkozni, enni a kenyérből, és találkozni Jézussal. Azonban, amikor Tibériásból elindult a hajó, akkor csupán a tanítványok voltak rajta. Hiába keresték Jézust, nem volt köztük. Ezek az emberek megérkeztek Kapernaumba, és mégis Jézus ott volt. Amit olvashatunk János 6. fejezetének a 22. versében, másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el, de jöttek más hajók Tiberiásból, közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállnának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresve Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felele nékik Jézus, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből is jól laktatok. Munkálkodjatok ne az elededért, amely elvész, hanem az elededért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus, és mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. És aztán, hogyha a 35. verset olvasuk, az így szól. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha.

Jézus azt mondja, hogy ő az élet kenyere. Egyétek az én testemet, igyátok az én véremet. Ez arról szól, arról beszél, hogy befogadjuk Jézust a szívünkbe. Jézus meg lett feszítve. Miért? Azért, hogy megbocsássa a vétkeinket. És akkor, amikor Jézus meg lett feszítve, akkor megbocsátotta a vétkeinket, vagy nem? Az én szememben úgy tűnik, hogy bűnös vagyok. Tisztán emlékszem a bűneim emlékére, amelyeket elkövettem. Pontosan ezért gondolom, hogy megmaradtak az én bűneim. Azonban ezek a saját gondolataim. Azonban mit mond az ige szava? Ézsaiás 53:5. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése van rajta. És az ő sebeivel gyógyulánk meg. Minnyája, mint juhok, eltéve jelettünk, kiki az ő útára téltünk, de az Úr minnyájunk vétkét őre elveti. Isten minden vétkünket Jézusra helyezte. És a mi vétkeink Jézusra lettek rátéve, és akkor, amikor ő megfeszítetett, az összes bűnünknek minden ítélete véget ért ott, és bevégeztetett. És akkor, amikor Jézus megfeszítetett, minden egyes embernek minden vétkéért elviselte a büntetést. Mi volt az ő utolsó szava, amikor meghalt a kereszten? Azt mondta, elvégeztetett. Mit végzett el? Jézus, aki eljött, hogy megbocsássa a mi vétkeinket. Azáltal, hogy a kereszten meg lett feszítve, azt mondja, hogy minden vétkünk meg lett bocsátva, elvégeztetett. És annak ellenére, hogy Jézus meghalt a kereszten, az emberek nincsenek vele tisztában, hogy meg lett bocsátva a vétkük. Viszont Jézus eljött, elhordozta a keresztet. Nem hagyott egyetlen egy vétket sem hátra. Minden vétkünk rá lett rakva Jézusra, és ő meg lett büntetve a mi vétkeinkért. A Biblia azt mondja, hogy meglettek bocsátva a mi vétkeink. Mennyire csodálatos ez. Azonban, testvérek, az a legfontosabb dolog. A mi szívünkben úgy érezzük, mintha megmaradtak volna a vétkeink. Vannak emlékeink azokra a bűnökről, amiket elkövettünk, és szégyenkezünk, lelkiismeretfordulásunk van a mi elménkben. Úgy érezzük, mintha még mindig lennének bűneink, de ezek az érzések nem valósak. A pontos dolog az, hogy hallgassuk meg, mit mond Jézus. Gyakran szoktam ezt mondani, hogy a római levél 4. fejezet 25. verse így szól. Jézus, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Különösképpen is, amikor olvassuk a Bibliát, a Biblia tisztán és egyértelműen kimondja, hogy tisztára lettünk mosva Jézus által. Ez benne van a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11. versében. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja. A nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Kettő sátor van, kettő templom van. Sok ember a saját ige hirdetési helyszínét hívja úgy, mint templom. Azonban az egyetlen templom, amiről Isten és a Biblia beszél, az egy templom a mennyországban és egy itt a földön. Van egy eredeti, ami fönt van a mennyben, és akkor még eredetileg nem volt itt a földön, de Isten felhívta a Sínai hegyre Mózest, és 40 napon keresztül megmutatta neki a mennyben a templomot, a szentélyt. És pontosan, ahogy megmutattam neked Mózes a hegyen, azt építsd meg a földön is. Akkor az emberek ugye éppen a pusztaság közepén voltak az ő útjukon, és ugye sátorként építette meg ezt az épületet, hiszen úton kellett lenniük. De akkor, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, végre képesek voltak megépíteni a jeruzsálemi templomot. Ott bárányokat és kecskéket, bakokat öltek le, hogy bemutassák áldozatul, és az áldozat által tisztára lett mosva a vétkük. De a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 11. versében Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül. Két szentély van, két templom. Az egyik, ami a mennyben van, az nem emberek kezében.

által letépítve, azonban az, amelyik a földön van, Mózes, amikor fent volt a Sínai hegyen, akkor látta a templomot vízió formájában, ami a mennyben van, és Isten azt mondta neki, pontosan úgy, ahogyan a hegyen láttad és mutattam neked, építsd azt meg, pontosan, ahogyan a mennyben van ez a szentély, ez a templom, úgy építették meg a földön is. És ezt nevezték el ugye a szentek szentjének. Vitték magukkal sátorként. Ott volt a kenyér asztala, ott volt a medence, ott volt az oltár, ott volt a szövetség ládája, és egész pontosan ugyanúgy építette meg teljesen, ahogyan a mennyben látta. Az emberek, amikor elkövettek valamilyen bűnt, akkor bárányt vagy bakot kellett hozniuk, és amikor kézrátétellel ráhelyezték az állat fejére a kezüket, Mózes harmadik könyvében olvassuk, hogyha a kézrátétellel ugye ráhelyezi a papa kezét a bak fejére, akkor átmegy az embernek a bűne, és amikor kiontják annak a vérét, az által az lesz az áldozat, ugye valakinek a bűnért, ami elmossa az ember vétkét. Viszont, ugye ez csupán Jézusnak egy előképe, egy árnyéka volt, aki a jövendő javaknak volt a főpapja, és ő volt az, aki az egész emberiségnek az összes vétkét magára vette, amikor Keresztelő János a fejére helyezte a kezét a Jordán folyónál, amikor bemerítette, amikor megkérte ő Jánost, hogy merítse be, ő vissza akarta utasítani, mondván nem tehetem meg, hiszen én nekem kéne tőled keresztséget kapnom, hogyan akarod te, hogy bemerítselek? Viszont azt mondta, hogy így fog beteljesedni a megigazulás. Máté 3.15 szerint, ugye? Ahhoz, hogy minden vétkünk átszállhasson Jézusra, János ráhelyezte a kezét Jézusra. Leszállt az Úr szent lelke, és hallatszott az Isten hangja. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Másnap pedig látta Keresztelő János, ahogyan közeledett Jézus. Azt mondta, hogy ímé az Istennek báránya, aki elveszi a világ vétkeit.

0: A világ minden vétke rá lett helyezve Jézusra, és amikor Jézus elhordozta az egész világ bűneit, amikor meg lett feszítve, akkor minden egyes vétkünkről gondoskodott a kereszten. Az emberek tudják azt, hogy meghalt Jézus a kereszten a vétkeikért. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy megbocsássa a bűneinket, azonban, hogyha még továbbra is azt mondod, hogy bűnös vagy, akkor olyan, mintha szó szerint azt mondanád, hogy Jézus elbukott. A mi szemünkben úgy tűnik, mintha bűnösök lennénk. De Jézuson keresztül, az ő kereszthalálán keresztül, Isten azt mondja, hogy megigazultunk. Azt mondja, hogy minden vétkünk el lett mosva. Azt mondja, hogy mind meglettünk szentelve. Nagyon sok gondolat van, nagyon sok fajta szív, ami feltör bennünk, azonban, hogyha közelről pontosan nézzük, itt van az az út, amin megyünk. Vannak kísértések, amik bizonyos irányba húzzák el a mi szívünket azért, mert nem ismerjük fel, hogy a gonosz szellem az, ami elhúz minket abba az irányba, és a kísértés lelkülete. De akkor, hogyha befogadjuk Jézust a mi szívünkbe, egészen biztosan azt mondjuk, persze, én bűnös vagyok, de minden vétkünk Jézusra lett helyezve, és minden büntetésünket a vétkeinkért ő elhordozta kereszten, amikor meghalt értünk. Nagyon szeretem a Bibliát. Akkor, amikor ezeket az igéket olvasom, az én szívem nagyon erősen dobogni kezd. Nézzük meg a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 12. versét. És nem bakok és tulkok vére által, hanem ugye az Ótestamentumban bakokat, tulkokat, bárányokat öltek le a vétkekért. Azért, mert ezen állatok vére is élete árán ez volt ugye Jézusnak az előképe, az ő előárnyéka, aki betöltötte valójában főpapként. Az Ószövetségben én helyettem egy állat hordozta el az összes vétkemért a büntetést, mindazonáltal, hogy örök bűnbocsánatot, örök váltságot szerezzünk, nem bakok és nem tulkok vére által. Ezt olvassuk a 9. fejezet 12. versében a zsidókhoz írt levélben. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által. Az ő tulajdon vére által, aki Jézus Krisztus. És aztán mit olvasunk? Menve egyszer s mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezve. A mi számunkra. Örök váltságot szerezve. Nekünk. Jézus, aki minden bűnünket megbocsátotta. Egyetlen egyszer halt meg a kereszten, azzal az egy alkalommal minden vétkét eltörölt az egész emberiségnek. Nekünk megvannak a saját gondolataink. És aztán ott van az ige, a Biblia szavai. Nézzük meg a következő fejezetet, a 10. fejezetet a zsidókhoz írt levélben. Zsidók 10:10, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus testének megáldozása által. Jézus megváltott minket, megbocsátott minden bűnünket. Nem a mi jó cselekedeteink alapján, nem az imádságunkról, nem a bűnbánatunkról, nem rólunk van szó, hanem Isten báránya által, aki Jézus Krisztus, aki meg lett feszítve, mi meglettünk igazítva. Zsidók 10:11-ben ezt olvassuk. Ez itt az Ószövetségben való áldozatokról beszél. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta visz ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ez a világ az idő korlátja alatt van. Noha meg lett bocsátva a bűnünk, ahogy megy az idő, újra és újra és újra bűnbeesünk. Ugyanis az idő korlátja alatt semmi sem lehet örökkévaló. Ennél fogva, amikor Jézus meghalt értünk a kereszten, a mi vétkeinkért, az ő vérét nem a földi oltára hintette rá, hanem a mennybéni oltára szórta az ő vérét, azért, mert a föld az időkorlátja alatt van, és ugye az idő folyamatosan telik. Azonban a mennyben minden örökkévaló. Jézus ráhintette az ő vérét az mennyben lévő oltára, és örökre megbocsátotta a vétkeinket. Nézzük meg a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 14. versét. Mit mond ez? Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Örökre, mindörökre megbocsátotta mi bűneinket az ő vére által. Jézusnak nem kell minden egyes alkalommal megfeszítetnie akkor, amikor mi vétkezünk. Nem akkor mossa el mindig újra és újra a vétkeinket, amikor bűnbe essünk, hanem egyszer és mindenkorra szerzett nekünk megigazulást. És én ebben az igazságban hiszek. Az én gondolatomban én bűnös vagyok. De a Biblia igéje szerint örökre meglettem tökéletesítve. Az én gondolatomban én egy bűnös ember vagyok. A saját gondolatomban fogok hinni, vagy pedig Isten igéjében. Természetes, hogy Isten igéjében kell hinnem. Az én gondolataim nem igazak. Úgy tűnik az én szememben, hogy bűnös vagyok, de Isten igéje szerint meglettek bocsátva az én vétkeim. Ezért a 14-es versben, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. És aztán a 17. versben mit olvasunk? Azután így szól, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. 18. vers. Ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. 19. vers. Mivel hogy azért atyám fiai? Bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. Noha én bűnös vagyok, azért, mert Jézus kiontotta a vérét a kereszten, megbocsátott nekem, akkor, hogyha Isten erre a vérre néz, azt mondja rám, te szent vagy, te megigazoltál, és meglettek örökre bocsátva az én vétkeim. Ennél fogva, egy új út nyílt meg Jézus által, most már bátran kiléphetünk. Nem arról van szó, hogy nem követtem el bűnt, vagy azért, mert jó ember vagyok. Nem, hiszen bűnt követtem el, és nagyon sok gonoszságot. Nem számít, hogy mennyi bűnöm volt. Azért, mert Jézus vére és keresztje tisztábbra mosott engem, mint a hó. Hálát adok, és dicsőítem őt, a mi atyánknak, Istennek. Azon a napon Jézus szavai beköltöztek az én szívembe, és az legyőzte az én gondolataimat, amik azt mondták, hogy én bűnös vagyok. A Jézus, aki kiontotta az ő vérét, az ő igéi belém költöztek, és azt mondták, hogy meglettem igazulva. Azt mondták, hogy én meglettem igazítva. Azt mondják, hogy én szent vagyok, és tisztára vagyok mosva. És én hiszek Istenben. Isten igéje azt mondja, hogy tisztára lett mosva minden bűnöm, és ő azt mondja, hogy megigazultam. Azt mondja, hogy soha többé nem emlékezik meg az én vétkeimről, hiszen mindegyiket megbocsátotta. Az, hogy higgyünk Istenben, nem mást jelent, mint hogy higgyünk az ő igéjében. Testvérek, attól a naptól kezdve tudják, hogy mi történt velem? Egy szívvé lettem Istennel. Isten élni kezdett bennem, és láttam, hogy hogyan segít engem minden nehézségem közepette. 1999-ben nagy betegség volt a szívemben, azonban meggyógyított. 87-ben nagyon-nagyon beteg volt a gyomrom, de meggyógyított engem. Most is egészséges vagyok, és hiszem, hogy mindaddig, amíg Isten vissza nem tér, egészségesen fogok élni. Ahogyan az étel is beköltözik fizikailag a testedbe, és erőt ad neked, ugyanígy Jézus is beköltözik a testedbe, és erőt ad neked. Azt mondod, hogy bűnös vagy, de Isten igéje azt mondja, hogy megigazoltál. Azt mondod, hogy vétkes vagy, de Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. Mennyire csodálatos ez! Nem számít, hogy én mit csinálok. Én sose tudnám elmosni az én vétkeimet, de Jézus a kereszten elmosta az összes vétkemet. És azt mondta, hogy megigazultál, igaz vagy. Ettől a naptól kezdve azt mondtam. Én szent vagyok. Én megigazultam. És az emberek azt kérdezték tőlem. Talán sosem szokott hazudni, sosem szokott vétkezni. Dehogy nem, sokat szoktam. Hát akkor olyan lehetne igaz? A azért, mert elkövettem ezeket, de Jézus azt mondja, hogy én megigazultam. Az ige, a Biblia igéje az, ami azt mondja, hogy meglettem szentelve. Akkor ezek szerint én szent vagyok, nem de? És ebben az igazságban hisznek az emberek. Ennél fogva, hogyha Jézus azt mondja, hogy szent vagyok, én is ezt mondom. Akkor Jézus igéje beköltözött az én szívembe. És új szívet tett az én enyém helyére, ami más volt, mint az enyém korábban. Ennél fogva, ettől kezdve elkezdtem hinni, és láttam, hogy Jézus hogyan munkálkodik az én életemben, hogy milyen csodás dolgok ezek. Hiszen semmit sem tettünk, de Jézus a kereszten, ő minden vétkünket megbocsátotta. Testvérek, hiszem és remélem, hogy ebben fognak önök is hinni. És remélem, hogy áldott életük lesz Jézussal. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt megoszthatom önökkel. Legközelebb is találkozunk. Köszönöm szépen!
1: Pápoxu Lelkész Úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.johirmissio.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81 10.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, 5. rész.
1: Apa, legyél ott! Malakiás könyve, 3. fejezet, 24. verse azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Amerikában mintegy 20 millió gyermek nő fel apa nélkül, ráadásul 75%-uk szegénységben. És ez még nem minden. Ezek a gyermekek 5-ször hajlamosabbak öngyilkosságot elkövetni, 10-szer valószínűbb, hogy kábítószerfogyasztók lesznek, és 20-szor akkora eséllyel kerülnek börtönbe. Luther Burbank mondta, ha annyi figyelmet fordítanánk a növényeinkre, mint a gyermekeinkre, már egy gaz dzsungelben élnénk. Apa, válaszolj az alábbi 3 kérdésre. Elsőként, magad helyett tárgyakat adsz a gyermekeidnek? 12 éves korukra már a 75%-át megtanulták annak, amit valaha is tudni fognak. A kérdés az, hogy kik lesznek a tanáraik. A televízió? Valami bedrogozott rapper? A kortársaik? Amerre a fa csemetét hajlítják, arra nő a fa. Másodszor, a karrieredbe vagy a gyermekeidbe fekteted a legtöbbet. Ha minden energiádat a munkádnak szenteled, és semmit nem hagysz a családodnak, nagy árat fogsz fizetni érte. Ne feledd, csak ez az egy esélyed van. A gyermekeid vagy úgy nőnek fel, hogy neheztelnek rád, és megismétlik a hibáidat, vagy úgy, hogy örömmel emlékeznek vissza otthonukra, ahol a szeretet az együtt töltött időt jelentette. Harmadszor. Te határozod meg a családod lelkiségét? Vagy a feleséged futja a köröket körülötted? Legyünk hálásak az anyákért, akik betömik a réseket, de a Biblia az apákat tartja felelősnek abban, hogy gyermekeiket lelkileg neveljék. Figyelj csak! Ti apák, gyermekeiteket neveljétek az Úr tanítása szerint. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. 10 vagy 20 év múlva miről kívánod majd, hogy bárcsak megtetted volna most? Kezd el csinálni! Imádkozz így! Atyám, bocsásd meg nekem a megszegett ígéreteimet. Amikor azt mondtam, hogy ott leszek, és mégsem voltam ott. Hadd legyen gerincem bocsánatot kérni, és adj eltökéltséget, hogy ne szegjek meg többé ígéretet. Uram, amikor rosszul állnak a dolgok, segíts, hogy soha ne keressek kifogásokat a bántásra, amelyet talán én okoztam. Hadd legyen az igenem igen, és a nemem nem. Hadd mutatkozzon meg Krisztusi jellemem a családban. Jézus nevében. Ámen.

Fejezd ki a szeretetedet. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 9-től a 13. versig azt mondja, hogy a szeretetnek valódinak kell lennie. Mi értelme van az olyan szeretetnek, amely lagymatag és megalkuvó? A keresztényeknek gyűlölniük kell mindent, ami gonosz, és ragaszkodniuk kell a jóhoz. Isten gyűlöli a gonoszságot, mert az útjában áll annak a jónak, amit ő tervez nekünk. A szeretet azt jelenti, hogy áldás vagyunk a körülöttünk lévők számára, hogy hűek vagyunk a családunkhoz és a barátainkhoz. Azt jelenti, hogy többre tartjuk a másikat magunknál, azaz tiszteljük és nagyra becsüljük őt. Ahogy ezt Jézus is tette, úgy nekünk is meg kell őriznünk személyes lelkesedésünket és változatlan buzgóságunkat az Úr szolgálatában. Reménységünk örömet szül, örömünk pedig reménységet ad. Ne rettenjünk meg az akadályoktól és a nehézségektől, igaznak és hűségesnek kell maradnunk az imádkozásban. Meg kell osztanunk mindazt, amink van, fizikailag, szellemileg és minden lehetséges módon azokkal, akiknek kevesebb jutott. El kell érnünk és fel kell karolnunk azokat, akiket szolgálunk jósággal és vendégszeretettel. 5 napig volt velünk egy csoport, a Tini Kihívás, a Reménykönyve szervezettől, hogy segítsen minket a Glasgow Drumchapel nevű körzetben végzett közösségi szolgálatunkban. Lehetőségünk nyílt, hogy összejöveteleket szervezzünk elsős középiskolásoknak és a 2 legnagyobb általános iskolában is. Szolgáltak gyermekisten tiszteleten is, valamint egy különleges családi összejövetelen. Napközben sikerült meglátogatnunk számos családot, és az utcákon is szolgáltunk. Az 5 nap alatt becsléseim szerint körülbelül 1000 emberre lehettünk pozitív hatással, az evangéliummal, bizonyságtételekkel és Isten szeretetének gyakorlati bemutatásával. Magát a csoportot is mélyen megérintette a munkánkban való segítkezés. Mielőtt elmentek, szerettek volna velem is a feleségemmel, Nancyvel imádkozni, és felolvasták ezeket a verseket a Római Levél 12. fejezetéből életünkre és szolgálatunkra vonatkozóan. Azt mondták, látják bennünk beteljesedni ezeket az igéket, és úgy érezték, meg kell vizsgálniuk saját életüket és szolgálatukat is. Azt mondták, Isten és emberek előtti alázatot és kedvességet láttak, amely őszinte és nem képmutató. Az őszinte szeretet odafigyelést és erőfeszítést igényel. Azt jelenti, hogy segítünk másoknak jobb emberré válni. Ez pedig az időnket, pénzünket és személyes részvételünket kívánja. Senkinek sincs egyedül elég ereje, hogy egy egész közösség felé szeretetet mutasson, de Krisztus testének van. A keresztény szeretet a másik ember szükségeire koncentrál, mint például szállás, tápláló étel, valódi figyelem és meghallgatás, és a másik elfogadása. Az emberek közötti kapcsolat legfontosabb hozzávalója a szeretet, méghozzá Isten szeretete, az agapé. Ez a fajta szeretet önfeláldozó, törődik a másik jóllétével, tekintettel van a gyengeségre és tökéletlenségre, megbirkózik a problémákkal, erősen elkötelezi magát, és hűséges a másik emberhez. Időnként ránk törhet fáradtság a szolgálatban, de az érdektelenség, az odaadás hiánya nem lehet része egy hívő életének. A keresztényeknek harcolniuk kell a csüggedés, a depresszió és a negatív érzelmek ellen. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megőrizzük magunkban a tüzet. A Római Levél 12. fejezetében található szeretet definíció rendkívül gyakorlatias. A szeretet nem szavakból, hanem tettekből áll. Szeretni, ez egy ige. Cselekedni kell. Pál nagyon konkrét és gyakorlatias. Azzal, hogy megtesszük, amit mond ezekben a versekben, a körülöttünk élők nem csak tudni, hanem érezni is fogják, hogy szeretjük őket. Úr Jézus, kérlek segíts, hogy egymás iránti szeretetünket képesek legyünk valódi és gyakorlati módon kifejezni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Karbantartás és javítás. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 24. verse azt mondja, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Kevés jobb dolog van egy jó házasságnál, és kevés rosszabb egy rossznál. Sajnálatos módon legtöbbjük a kettő közé esik, épp csak közepes. Miért? Túl sokáig működtek karbantartás és javítás nélkül. A tiéd hogy áll mostanság? Szép csendben elnyűjt rutinná vált. Természetesnek veszitek, hogy a másik ott van mellettetek, vagy hosszú távon gondolkoztok, és új utakat kerestek szerelmetek megújítására és a kapcsolat frissen tartására. Sam Levision mondta, semmi különös nincs a szerelem első látásra dologban. Amikor két ember már 25 éve nézi egymást, az a csoda. Figyelj csak! Feleségek, értsétek meg és támogassátok férjeteket. Férjek, messze menőkig szeressétek feleségeteket. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet, 22-től a 25. versig. Max Lucado azt írja, a majd egyszer egy olyan kígyó, amelynek nyelve mestere a becsapásnak. Majd egyszer, sziszegi, elviszem arra az utazásra. Lesz időnk üldögélni és beszélgetni. De te is tudod, mi az igazság, anélkül, hogy leírnám, ugye? A majd egyszer sosem jön el. Térj észre, szánd rá az időt, küldj virágot, írd meg a levelet, kérj bocsánatot, vidd el a kirándulásra, vedd meg az ajándékot, tedd meg. A megragadott lehetőség örömet hoz, az elmulasztott pedig csak sajnálkozást.

Mennyire van felcsavarva a hangerőt? Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. verse azt mondja, az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Az otthonod érzelmi intenzitásának szintje olyan, mint a rádiódon a hangerő. Ha túl erősre van állítva, állandó krízis helyzetben élsz. Egyetlen nézeteltérés, és már indulsz a vállóperre. Ha a gyerek 5 perccel lépi túl a lámpaoltást, már is kitör a harmadik világháború. Arról pedig ne is beszéljünk, hogyan viselkedsz a volán mögött. Figyelj! Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve 7. fejezet 9. vers. Szóval, hogy is állsz mostanában a hangerővel? Ha túl magasra van állítva, az érzelmeid diktálják a reakcióidat, gondolkodás nélkül beszélsz, nyomodban pedig keserűség és fájdalom marad. Apák, tudjátok, hogy minden alkalommal, amikor viharként üvöltitek keresztül a lakást, mert nem kapjátok meg, amit akartok, amikor akarjátok, vagy ahogy akarjátok, a gyerekeiteket ugyanerre tanítjátok. Anyák, amikor a lányotok ezt hallja tőletek, minden férfi egyforma, egyik se jobb a másiknál. Tudjátok, hogy emiatt úgy nőhet fel, hogy sosem fog megbízni senkiben, és nem lesz képes átengedni magát érzelmileg a párjának? Hogyan érzed magad majd akkor? Csökkentsd a hangerőt. Csökkentsd az intenzitást. A szavaid, a viselkedésed és a hozzáállásod sorsformáló. Isten azt mondja, tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Zsoltárok könyve 37. fejezet 8. vers. Ma figyelj oda rá! Imádkozz így! Uram, bár csak békés, nem pedig viharos vizeken evezhetnék. Segíts megtanulnom kezelni azokat a helyzeteket, amelyek felidegesítenek. Segíts a te erődre, kegyelmedre és szeretetedre támaszkodnom, és segíts, Uram, legyőzni a gonoszt, aki minél több feszültséget akar adni az életembe. A tőlem telhető, legjobb szülő szeretnék lenni segítségeddel és a te nevedben. Ámen.

Keverd és párosítsd. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 2. verse azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Egyedülálló szülő. Ha szerencsésen találkozol valakivel, akivel szívesen összeházasodnál, keresd Isten segítségét már a kezdetektől. A család egyesítések épp elég kihívást jelentenek, de ha hozzáadod a láthatási jogot, a felügyelet jogát, a bírósági ügyeket, a volt rokonok közbeavatkozását, akkor csak nem egy nemzetközi békeegyezmény tárgyalásánál tartasz. Íme a kérdések, amelyeket fel kell tenned gyermekednek, amikor megpróbálsz két családot egyesíteni. Elfogadod ezeket a gyerekeket testvéreidként? Megígéred, hogy elfogadod ezt az új anyát, apát, tartod a kapcsolatot a biológiai szülőddel, miközben naponta engedelmeskedsz mostoha szülődnek is, aki nevel. Megígéred, hogy megosztod az apukádtól kapott játékokat anya új férjének gyermekeivel is. Nem teheted meg, hogy feje tetejére állítod gyermeked világát, és aztán csak ennyit mondasz, játsszatok szépen. A gyerekeknek időre van szükségük, hogy megemészszék a helyzetet és alkalmazkodjanak hozzá. Valójában sokuk sohasem fogja megszokni, ezért neked kell átsegítened őket rajta, és szeretned kell őket mindentől függetlenül. Ha szeretnéd, hogy két család egyesítése a lehető legfájdalom és feszültségmentesebb legyen, próbáld meg a következő 4 dolgot. Elsőként, add bele magad teljesen. Fél megoldásokból nem lesznek sikeres családok. Másodszor, beszélj kevesebbet és figyelj többet. Harmadszor, légy türelmes. Évekbe is telhet, mire elnyered egy gyermek szeretetét és tiszteletét, nem is beszélve a múlt sebeinek gyógyulásáról és a jövőtől való félelmek eltűnéséről. Negyedszer. Imádkozz, imádkozz, imádkozz. Még ha ez nem is változtatja meg őket, téged megváltoztat, és ez lehet a legjobb dolog mindenki számára.

A hetedik parancsolat. Mózes második könyve, 20. fejezet, 14. verse azt mondja, ne paráználkodj. Amikor a két felfedező, Lewis és Clark utat tört az amerikai vadonba, magukkal vittek egy francia felderítőt is, és annak indián feleségét. Kísérőjük minden éjjel felajánlotta a feleségét pénzért, de a két ember minden egyes alkalommal elutasította őt. Történetesen élelemhiány miatt segítségért fordultak az egyik legközelebbi indián törzsfőnökhöz. Tört angollal a törzsfőnök azt mondta, nem, fehér ember hazudik és csal. De ekkor megszólalt a francia felesége. Ezek az emberek mások, megtartják az ígéreteiket, melyeket a feleségeiknek tettek. Miután a törzsfőnök meghallotta, hogyan álltak ellen a házasságtörés bűnének, Lewis és Clark megkapta a várt segítséget. Nem sokkal ezután elérkeztek és átjutottak a nagy vízválasztón, és az egész északnyugati rész az övék lett. De nem ez az új terület volt a legnagyobb teljesítményük, hanem a jellemük. Isten azt mondja, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a paráznaságok, házasságtörések. Ezek teszik tisztátalanná az embert. Márk evangéliuma 7. fejezet 21-től a 23. versig. Amikor azt mondja, ne paráználkodj, akkor ezzel arra gondolt, hogy a feleségek és a férjek legyenek egymáshoz hűségesek. Akkor ez azt jelenti, hogy ha házasságtörést követtél el, akkor Isten nem bocsát meg neked. Nem. A Biblia azt mondja, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Zsoltárok könyve 103. fejezet 14. vers. Ha őszintén megbánod és kéred Istent, hogy bocsásson meg neked, akkor Isten ezt mondja neked, irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Pál zsidókhoz írt levele, 8. fejezet 12. vers. Akár valóságban követted el ezt a bűnt, akár csak gondolatban, Isten készen áll, hogy megbocsásson neked, és helyreállítson téged.

Tedd jobbá házasságot. Jakab levele, 1. fejezet 19. verse azt mondja, legyen minden ember gyors a hallásra. Láttál már pólót, amin ez a felirat áll, most én beszélek, és nem tudom befogni. Az udvarlás időszakában órákon keresztül tudtok beszélgetni. De ha már összeházasodtatok, ha csak nem figyeltek oda, a társalgás néha felületessé válik, és nézeteltéréshez vezet. Isten mondja, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert a kommunikáció kész művészet. Elsőként engedd, hogy a párod irányítson. Amikor érdeklődéseden kívüleső dolgokról beszél, emlékezz arra, amit Isten mondott. Engedelmeskedjetek egymásnak. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 21. vers. Ez azt jelenti, hogy néha meg kell kérdeznünk társunkat, miről szeretnél beszélgetni. Másodszor, van, amikor jobb, minél rövidebben. A drágám, beszélhetnénk egy kicsit, kevésbé fenyegető, mint a baljóslatú beszélnünk kell felszólítás. Vannak, akik csak ennyi lélekbányászatot tudnak elviselni, ha sürgetjük őket, annak rossz vége lesz. Ha házastársad nem fogékony egy témára, akkor egy megbízható baráttal beszéld meg. Párodnak pedig csak a tömör, kevésbé érzelemdús verzióját add elő. Harmadszor. Barát légy, ne tanácsadó. Ne akart párodat veszekedéssel megváltoztatni. Inkább a szülőjének tűnsz, mint társának, ha ezeket kérdezgeted. Miért nem tudsz már végre, vagy miért kell mindig? Egyszer mondd meg neki, mi zavar téged, ne ezerszer. Kérdezd meg magadtól, mondanám ezt egy nagyon jó barátomnak? Ha a válasz nem, akkor ne mondd. Negyedszer, erősítsd őt. Egyetlen kritika közömbösítéséhez 12 dicséret szükséges. Társad nem fogja tudni, milyen csodálatos ember, ha te nem mondod meg neki.

0: Családi ügyek. Zsoltárok könyve 68. fejezet 7. verse azt mondja, Isten hazahozza az elhagyottakat. Az erős keresztény család elsőként biztonságos kikötő. A munkahely megerőltető. Az iskolaudvar egyre ellenségesebb környezet. Az élettempója követhetetlen. Hol találsz menedéket? Ha otthon nem, akkor valószínűleg sehol sem. Theodore Roosevelt elnök mondta, inkább a családommal töltöm az időt, mint a világ bármely előkelőségével. Az ő családja biztonságos kikötő volt az élet viharaiban. A tiéd is az. Másodszor a jellem formálója. A Krisztus központú család nem csak gyermekeid jellemét alakítja, hanem a te jellemedet is erősíti. A jellem alig több, mint döntéseid és mindennapos szokásaid együttese. Mivel elsődleges környezetedet a családod alkotja, az befolyásolja a döntéseidet és a szokásaidat is. Az erős keresztény család jó döntések meghozatalára bíztat, megfelelő fegyelmet alakít ki, és ma fizeti a holnap sikerének árát. Harmadszor. Az igazság tükre. Ha fejlődni akarsz, képesnek kell lenned arra, hogy reálisan nézd magad. És hol tudod ezt leginkább megtenni? Egy olyan otthonban, ahol feltétel nélkül szeretnek. Ez lehetővé teszi számodra, hogy őszintén szembenéz hibáiddal és hiányosságaiddal. Ott biztonságban vagy, ha kudarcot is vallasz. Megértéssel és támogatással teli környezetet biztosít. Akik legközelebb állnak hozzánk, azok alakítanak bennünket. Mikor Teréz anya Nobel békedíjat kapott, megkérdezték tőle, mit tehetünk a világ békéért? Ő azt válaszolta, menjetek haza és szeressétek a családotokat. Ha igazán hatni akarsz valakire, kezd az otthonoddal. Őrizd kincsként a családodat.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6:8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Magyar Evangélikus Delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6:25 és 33. verse alapján hirdette Isten igéjét a gondviselő Isten nagyságáról. Fekete Károly május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten igéjét. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51.
0: Kulturális programajánló.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Május volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A pünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a május faállítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki, és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy kiki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Kelenföldi barokk esték májusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már megtervezték az első fél évre. A következő rendezvény május 9-én lesz, szombaton 17 órától a Kelenföldi Református templomban. Vadász Attila kamara hangversenye lesz hallható Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. A következő rendezvény június 13-án lesz, szintén szombaton 17 órától, amikor Alföldi Borús Eszter fuvola művész hangversenye lesz hallható. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor. Ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8.273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Évről évre, kézről kézre, csak nem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Híd. A Református Szeretet Szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba.

0: 5 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A délies szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás. Az előttünk álló időszakban anticiklonális hatások érvényesülnek hazánk térségében, ennek köszönhetően napos időre készülhetünk, és erőteljesebb melegedés kezdődött.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek szabadsága. Nagy ajándék az élettől, ha van valaki, aki bármit is teszel, szeret téged. Bátorít, sosem engedi el a kezed, meglátja benned a jót, és mindig meg tud nyugtatni. Ám a lelked akkor lesz szabad, ha te saját magadnak is meg tudod adni mindezt. Gary Chapman.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építésében

0: kérdését vállalták fel elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel, István, Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. S ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik fele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves bibliatudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szíven üt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irigység, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyéren mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve, élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat, ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek, ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszersétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugtom már nem lehet, sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelki társak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre, mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr. Csak az, aki szívét adja mindig egészen. Csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az Érmihály falvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni a az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatal korban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe. De egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért, és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés, és valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed? Mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra, elkezdtem tanulmányozni az igét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem erre fiatalkorban, még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet, a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatban ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen fél mondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori ez nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
2: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak és végzik az ő szolgálatukat, és úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van már, nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
2: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és nagyszerűet, tényleg hívő és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, 5 gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
2: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat, a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az 5-en már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az ige, hogy megvénhettem, De nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
2: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egy eszik, ott kettő is. Vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt. Az Úr mindig megáldott bennünket. Voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségbe voltunk, de a szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőikre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
2: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyikőjükre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban, hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
2: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott. De most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 2-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 119. Zsoltár 133. verséből olvasom. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Az ószövetségi igét pedig János első levelének 2. fejezetében a 6. versben olvashatjuk. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. A Biblia leghosszabb fejezete a 119. Zsoltár, és nem véletlenül. 22 szakaszból áll, mindegyik a héber ABC 1-1 betűjéhez kapcsolódik. Olyan, mint egy lelki iskola. Betűről betűre tanít arra, miért olyan értékes és megtartó Isten törvénye. Nem szabályokat magasztal, hanem azt a rendet, amely Isten akaratából fakad, és amely útmutatást ad, védelmet nyújt, életet formál. Ez az imádság különösen időszerű lehet most, amikor sok fiatal életének iránya és jövője formálódik, útkeresésben, döntések előtt bizonytalanságban. A balagás ünnepe már mögöttük van, de az igazi megmérettetés még hátra van. Az érettségi, a felvételi. Sok családban imádkoznak a gyermekekért, testvérekért, unokákért, mert nem elég tudni, merre kell menni, erő is kell, hogy valóban végigjárjuk az utat. Az apostol így figyelmeztet. Aki azt mondja, hogy Istenben marad, annak úgy is kell élnie, mint Jézus. Szeretetben, türelemben, irgalomban, küldetéstudattal. Ma, anyák napja előtt, hálát adhatunk azokért, akik életükkel Jézus példáját tükrözik vissza. Az édesanyákért, a nagymamákért, akik csendesen, de kitartóan hordozzák mások terhét, és szeretetükkel Isten közelségét adják tovább. Ma értük is imádkozunk, és példájuk emlékeztet arra, mit jelent Istenben maradni és Krisztus szerint élni. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy igéd ma is utat mutat. Kérünk, vezess minden fiatalt, aki döntések, vizsgák előtt áll. Adj nekik békességet, bátorságot és erőt, hogy járják a kijelölt utat. Könyörgünk az édesanyákért, akik szeretetükkel tanúságot tesznek rólad. Tedd áldássá példájukat, és taníts minket is úgy élni, ahogy Krisztus élt. Hűségben, irgalomban, szeretetben. Amen. Az áhítatot Lázár Zsolt írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Szilárdíts meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Aki azt mondja, hogy Krisztusban marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Békesség nektek! A feltámadás óta ez a jelszavam azok számára, akik utánam vágyakoznak. Ahogy csendben ülsz, hadd vegyen körül az én békességem, és hadd burkoljon be szerető jelenlétembe. Azért, hogy ezt a sugárzó békességet neked adhassam, egy bűnöző halálát kellett elszenvednem. Fogadd be az én békességemet. Bőségesen és hálásan. Ritka kincs ez. Törékeny szépségében is szemet kápráztató, de elég erős ahhoz, hogy minden támadásnak ellenálljon. Viseld békességemet királyi méltósággal. Közel fogja tartani szívedet és gondolataidat az én szívemhez és az én gondolataimhoz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 20. fejezet, 19. és 21. vers. János evangéliuma 14. fejezet, 27. vers.

0: Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. 139. Zsoltár 23-24.
1: Milyen szűken lát az az ember, aki azzal nyugtatja meg önmagát, hogy sötét terveit senki nem ismeri, és hogy nincsen tanú, aki gonosz cselekedeteit napfényre hozhatná. Ám az bölcs ember, aki el tudja mondani a zsoltárossal, hogy vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet és gondolataimat. Az Úr világosságának fénye elől semmi is nincs elrejtve. A fedhetetlen talán lassan halad előre, de biztosan jár. Aki siet, meggazdagodni, nem bizonyos a dolgában. Az álhatatosan becsületes ember esetleg nem gazdagszik ugyan meg, de békessége lesz, az biztos. Ha mindig azt tesszük, ami igaz és helyes, akkor szilárd talajon járunk, és tudhatjuk, hogy minden lépésünknek biztos alapja van. Viszont a kétes ügyletek által elért legnagyobb siker is csalóka marad mindig, és aki a sikert elérte, annak állandóan félnie kell, hogy egyszer csak számadást kell adni a dolgairól, és akkor nyeresége kárhoztatni fogja őt. Ragaszkodjunk ezért inkább az igazsághoz és a becsületességhez. Isten kegyelme által kövessük Urunkat és Mesterünket, akinek szájában nem találtatott csalárdság. Ne féljünk a szegénységtől, sem attól, hogy megvetnek bennünket. Soha semmilyen körülmények között ne tegyünk olyasmit, amit lelkiismeretünk helytelení. Ha elveszítjük lelkünk békességét, többet veszítünk, mint amit pénzen meg lehet vásárolni. Ha viszont megmaradunk az Úr útján, és soha nem vétkezünk lelkiismeretünk ellen, biztos úton járunk, bármi jöjjön is. Mert ugyan ki árthat nekünk, ha a jót követjük. Viszont az önismeretet nem könnyű elérni. Lehet, hogy valaki sokat tud, sok mindent ismer, de a maga belső állapotát illetően tájékozatlan. Teljes önismeretre, valós bűnfelismerésre csak is isteni megvilágítással juthatunk. Egy ember se tudja megfelelően értékelni önmagát, ha nem Isten mutatja meg neki lelke titkait. Sőt, még azt is ő helyezi helyes megvilágításba, amit tudni vélünk. Ő általa érezzük át belső valóságunkat, értjük meg igazi arcunkat, és mozdul a lelkiismeretünk is, hiszen így már nem valami csalóka színes üvegeken átlátunk, hanem, még ha fájdalmas is, az igazsághoz közelíthetünk.
0: Mindig jó úton tartó Istenem, most a 139. Zsoltárral imádkozom hozzád. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és fölkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Vizsgálj meg engem, ó Isten! És ismerd meg szívemet! Vezérelj engem az örökké valóság útján. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Május, pünköst hava. A hónap neve a rómaiaktól származik, valószínű, hogy Mája istennő és férfi párja Májusz volt a névadó. A sokak szerint legszebb hónap jelölésére nálunk egyes vidékeken használatos a tavasz utó és az ígéret hava megnevezés is. A fünköst hava elnevezés nem mindig találó, hiszen az mozgó ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik, olykor júniusra esik. Ma a májust leginkább a nyár elő időszakának, a természet kinyílásának, valamint a szerelem hónapjának tartjuk. A hónaphoz kötődő népszokás a májusfa állítás, aminek számos változata ismert. Van, ahol a legények éjszaka vágják ki, és díszítik föl a sudár fiatal fát. Vagy ki a kedvesének háza előtt ássa földbe a pántlikákkal díszített ágat, vagy a legénycsapat közösen járja végig a falut, együtt végzik el ezt a kedves feladatot. Ennek a hónapnak is megvannak a maga időjós és termésbecslő napjai. A hónap közepén, 12, 13 és 14-én a fagyos szentekre, Szervácra, Pongrácra és Bonifácra figyelünk. Sok bort hoz-e három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Ha Orbán napján 25-én tiszta az ég, akkor visszalopakodik a fagy. Ha 27-én Hella napján nedves az idő, akkor pedig a szén a nagyra nő. 31-én, ha Petronella derűs napra ébred, a kender termelők bizakodhatnak a jó termésben. Magyar evangélikus delegáció a kopt pápánál. Különleges találkozóra került sor Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zultánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fésül Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Üzentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát. Melbourne-be érkezett Fekete Károly püspök. Az ausztráliai reformátusok meghívására érkezett az ország fővárosába április 24-én Fekete Károly tiszántúli püspök. A melbourne-i volt az első magyar református gyülekezet, amelyet az Ausztráliába érkező menekült magyarok 1949-ben alapítottak. Visszaemlékezések szerint a gyülekezet már a menekülteket szállító tengeri hajón létrejött, mivel a kolozsvári Antal Ferenc lelkipásztor vezetésével az íge körül összehajoltak a magyar hontalanok. Fekete Károly püspök a vasárnapi istentisztelet előtt rendkívüli presbiteri ülésen találkozott a gyülekezet előjáróival, akikkel gyülekezet építése és missziói kérdésekről folytatott intenzív megbeszélést. Az istentiszteleti liturgiát Nagy Sándor Csongor lelkipásztor vezette. Fekete Károly a Máté 6.25. és 33. verse alapján hirdette Isten ígéjét, a gondviselő Isten nagyságáról. Május 3-án a Sydney református gyülekezetben hirdeti majd ismét Isten ígéjét. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ma is közöttünk tudhatunk egy különleges vendéget, akinek a neve Jakab István, de talán jobban ismeritek az Instagram oldaláról, aminek a neve Hallgatlak. És hogyha esetleg még nem követnétek őt, akkor nyugodtan láncsátok meg ezt a videót, menjetek oda, kövessétek be, és térjetek vissza hozzunk. Üdvözlünk István az Érted Podcastben.
3: Üdvözlünk.
4: Sziasztok, nagyon jó itt lenni, köszi.
0: Most azért hívtunk meg téged, mert egy olyan témával készültünk, ami számodra nagyon aktuális, és nem áll messze tőled, ez pedig az alkotás, kreativitás témaköre. És azért gondoltunk rád, mert az említett oldaladon, amit te kezelsz, minden nap megosztasz egy gondolatot. Emellett pedig designer is vagy, és egyáltalán nem áll távol tőled ez a kreativitás, alkotás téma. És úgy gondoltuk, hogy ezt beszéljük meg veled, és lássuk, hogy mi is a te nézőpontod. Úgy gondoljuk, hogy ugye ez azért fontos téma, mert Isten maga is egy alkotó volt, és minket is arra hívott el, hogy alkossunk, hogy hozzunk be új dolgokat a világba, hogy kreatívak legyünk, és minden keresztény szerintem kreatív kell legyen, és alkotó kell legyen az ő maga a kis terében, legyen az akár művészet, akár egy hétköznapi munka, vagy akár a családunkban. És ezért gondoltam, hogy lássuk mi a te nézőpontod erről a témáról, és hogy tudjuk ezt megbeszélni. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy szerinted miben nyilvánul meg a kreativitás, az alkotás, hogy mégis mi ez számodra?
4: Igen, nagyon jó felvetés így az elejére, és érdekes, hogy ez ilyen nagyon egyszerű fogalmak azok, amiket sokszor legnehezebb meghatározni, úgyhogy valószínűleg ez egy olyan dolog, ami mindenkinek más jelent. Más jelent nektek, más jelent nekem, illetve más jelent azoknak, akik lehet, hogy kétkezi munkát végeznek, vagy nem a mai értelemben vett kreatív folyamatot végzik, viszont mégis úgy gondolom, hogy a kezdet az onnan, mi kiindulhatunk, és onnan ki kell indulnunk, az a Biblia kezdetén is ott van, tehát az alkotás az mindennek az eleje, a kreativitás az mindennek az eleje, az egy olyan beindító valami, egy olyan erő, egy olyan sugallat, aminek eredménye van, aminek ugyanakkor folyamata van, kezdete van, a végét annyira nem látjuk. Ez ugye a szakmámban is eléggé érvényes, van egy ilyen nagyon híres idézet vagy gondolat, miszerint minden egy prototípus, tehát hogy nincs olyan, hogy végleges design, az én esetem nincs olyan végleges akár teremtmény vagy állapot, hanem ez egy nagyon fluid, összetett folyamat, amiben részesei vagyunk, és hogy ki hogy alakítja a saját részét, a saját feladatát, az mindenkinek a saját elhívásától, a nyitottságától, a tehetségétől, indítatásától függ.
0: És nagyon érdekes, hogy ezt mondtad. Mert én gondoltam azt, hogy Istennek ugye, ahogy mondtam korábban, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy kreatívak legyünk, és Isten szereti a szépet. Ha belegondolunk, mert ott van az Ószövetségben Becalel, akinek Isten adta a saját lelkét, hogy szépet alkosson, hogy megmunkálja a szent sátrat, hogy a papoknak a ruháit kidíszítse, feldíszítse, és ezt várja el tőlünk. És régebben az eltének csak annyiban nyilvánult meg, hogy valaki földműves volt, vagy állattenyész volt, és tette azt a dolgát, de az is alkotás volt, mert Isten azt várja el tőlünk, hogy amit ő teremtett, azt mi fenntartsuk és továbbvigyük.
1: De ez teljesen így van, tehát én is alátom húzni, amit mondtok, hogy én ebben látom a nyomát, csatlakoznék hozzád, István, hogy Isten a kreatív teremtő, és az ő képmiására alkotott bennünket, tehát hogy ezt a képességet belénk helyezte, és én visszaemlékszem nagytatámra, hogy egy egyszerű parasztember volt, úgymond több szakmával is rendelkezett, pék is volt, meg földművelő is volt, meg hentes is volt, de hogy kreativitás vitt a munkájába. És láttam, hogy élvezte, tehát hogy egyszerű dolgokban is, hogy az állattenyésztésben, ahogy említetted, hogy milyen kreativitást tudod belevinni. Nyilván most nem azt mondom, hogy mindenki földművelő kell legyen, tehát csak a maga területén ez nagyon igaz, amit itt kifejtettél István, hogy bele kell vidd ezt a teremtő erőt, ami benned van. Nyilván nem te vagy a teremtő, csak az kreatív legyél, és azt a munkát úgy végezd el ilyen minőségi módon. Úgyhogy ez mindannyiunkra jellemző kell legyen, bárhol is vagyunk. Meg nem csak a keresztényekre, tehát hogy ez egy ilyen alap felszereltségünk, hogy ezzel éljünk és ezt használjuk. Tehát ilyen robotszerűek legyünk. A világ ezt kéri, be akar bennünket katujázni, hogy csak ennyit, ennyit egy 8 órát dolgozol, hazamész, szórakozol, nem tudom, mit csinálsz, lefekszel és kész. Nem. Isten kreativitásra hívott bennünket, és ez nagyon szép.

0: témát, azért mégis az van, hogy sokszor így benne vagyunk a folyamatban, benne vagyunk a flow-ban, de nagyon ritkán reflektálunk. Legalábbis én azt veszem észre, hogy bár ez a célom, és sokszor az oldal is pont erről beszél, hogy én reflektálni szeretnék minden, ami történik velem, általában nagyon könnyen ki lehet ebből a, nem tudom, erről az önreflexiós folyamatból szakítani minket, és könnyen tudunk a feladatok közepette munkában csak haladni előre. Igen, és azt akartam mondani, hogy ez a munka, a kreativitás a munkában azért is érdekes, mert a munkát és a kreativitást majdnem egyként is lehet értelmezni. Tehát, hogy Isten arra hívott el minket, meg hogy nekünk az a feladatunk, meg azt érezzük jónak, az a jó nekünk, hogyha dolgozhatunk. Lehet, hogy most sokan arra gondolnak, hogy hát azért nem ezt mondanám, mert sokan nem...
1: Igen, mert tudod miért? Mert a bűnös után, bocsánat, átoknak kezelik, hogy izadsága, de hát előtte is volt munka, tehát rájuk volt bízva az egész kert, tehát hogy nem csak a bűneset után lett munka, csak a bűneset után lett olyan a munka, amilyen a munka, hogy izadsággal és nehezen, és hogy gyomot terem a föld, folytasd.
0: Hát meg alapvetően a teremtés is nem egy ilyen steril folyamat. Isten sárból, meg porból, meg...
1: Tehát Isten nem egy lusta Isten, és nem lustaságokat akar teremteni.
0: És ennek kapcsán pedig akkor már el tudjuk azt mondani, mert tudunk arról beszélni, hogy a munka önmagában egy nyilván egy gyümölcsöt hozó folyamat, hogy Isten szemében is egy nagyon értékes dolog. Tehát nem azért, tehát a kreativitás önmagában nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelentheti, hogy egy művészi képet alkotunk meg, vagy egy verset írunk, vagy zeneszámot szerzünk, vagy valami hasonló, amit mi leginkább kreatív folyamat eredményeként látunk, így 21. századi emberként, hanem alapvetően bármi munka, ami valakinek segít, ami Istennek tetsző, ugye, de nem azért tesszük, hogy Istent kielégítsük benne, hanem azért, mert egyrészt neki is nyilván örömet ad, meg nekünk is. Most pont eszembe jutott egy ilyen mém, amit láttam valamelyik nap, hogy Isten megteremti az embert, és akkor az ember kitalálja a lazányát, és akkor Isten így nagyon elégedetten bólogat, hogy na igen, igen, erről van szó. De hogy tényleg ez van, hogy a munka önmagában a bármilyen területen, tehát ugye utászoktól kezdve egészen a gyülekezeti szolgálattevőkig, meg aztán a festőkig, meg a kimondottan kreatívként kezelt emberekig, nagyon sok vetülete van a munkán, nagyon sok válfaja van. Szóval ez egy ilyen kicsit olyan nevetséges példa, de mégis valahol arra mutat rá, hogy mindenkinek van egy tehetség, és el vagyunk hívva arról, hogy valamit alkossunk, és Isten szemében a munka önmagában a hálával végzett munka, ami nem státuszra vezet, és nem bevételhez elsősorban, hanem tényleg egyrészt kapcsolódik azzal, amit mi szeretünk, vagy amire mi indítatást érzünk, másrészt meg segít valakinek. Ez egy olyan dolog, ami egyrészt a keresztény munka, de még a keresztény szót elhagyva is az emberi munka, szerintem így is megállja a helyét, mindaz, amit a kreativitásról is gondolok, vagy gondolhatunk. Csak nyilván különböző feladatkörökben ezt teljesen másképp éljük meg, de ugyanolyan nagy jelentősége van.
2: Tehát akkor kimondhatjuk bátran azt, hogy akár egy ilyen legunalmasabb munkában is, mint például egy könyvelés, vagy ügyvéd, is szükség van a kreativitásra.
0: Persze, hát hogyha arra gondolunk, hogy ma mennyi különböző szakma virágzását éli, most költöztünk úgy egy új lakásban, és hát eszméletlen, hogy mennyire nagy munka volt az, hogy felmérjük, hogy akkor mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami működik, és hány szakember van, aki ebben tud segíteni. Ha meg asztalosoknál tartunk, és a kéz bepiszkosításáról, akkor meg Jézus is egyből ott van a szemünk előtt, aki szintén ács volt, hogy asztalos mondhatnánk, de hogy nyilván valószínűleg mindjárt bele fogunk menni abba, amiben inkább én foglalkozok, vagy ami inkább engem érdekel, de hogy ezt fontosnak látom, hogy ezt leszögezzük, hogy a kreativitás önmagában nem csak arról szól, és a munka önmagában Istennek tetsző, érdekes, kreatív munka nem csak arról szól, amit általában leggyakrabban hozzátársítunk.
2: Uh-huh, ez nagyon jó. Illetve még arra gondoltam ezzel a témával kapcsolatosan, hogy Istennek is a feladat az volt, hogy káoszból rendet teremtsen. És mi is, hogyha a helyünkön állunk és megcsináljuk a munkánkat, akkor mi is ezt csináljuk, hogy beállunk a sorba, úgymond, de ezzel tudjuk a legtöbbet csinálni, mert ezzel teremtünk rendet. Mondd ebbe a káoszba. Tehát bármit is dolgoztok, legyetek kreatívak.
1: Nem is tudom, miért beszéltünk erről 10 percet, el kellett volna ezt mondani a növő, és akkor ezt értettük volna, de köszi már.
2: Jó, akkor térjünk el a kreativitásra, az inspirációra, amit te szakröd inkább. Te miből nyersz kreativitást, miből nyersz inspirációt, hogyha úgy érzed, hogy valamit ki kéne rakni megint az oldaladra, de nem jön az iklet sehonnan, akkor ezt hogy oldod meg, vagy mi ez a folyamat nálad?
0: Igen, nagyon jó kérdés, nagyon aktuális kérdés is, mert most két hete volt megint egy időszak, amíg kicsit elhallgattam, a hallgatlakon. Mielőtt erre válaszolnék, egy pici kontextust szeretnék adni azoknak, akik esetleg nem ismerik az oldalt, vagy nem követ.

0: tetszik, hogy ez, hú, 4 éve, 6 éve, nem tudom pontosan, amikor indult el, egy olyan időszakban, amikor elég nagy válságban voltam, olyan téren, hogy ott akartam hagyni az egyetemet, egy másik szakra akartam átmenni, eléggé vívottam nagyon sok minden a kapcsolatban is, vívódásomnak hangot adtam, Facebookon kiposztoltam saját oldalamra, aztán gondolkodtam, hogy jó ez így, hogy ennyire sebezhetővé tegyem magam a közösségi médiában, és ekkor született meg a Hallgatlak, a háttérsztorit csak, hogy befejezzem, végül nem váltottam egyetemet, édesapám azt mondta, hogy fiam, amit egyszer elkezdtünk, azt befejezzük, és akkor, mikor befejezted, akkor mindig úgy gondolod, hogy változtatni szeretnél, váltani szeretnél, akkor megteheted. Végül nem váltottam, de végül örülök, hogy hallgattam rá, igen. De akkor született meg a Hallgatlak, ami kezdetben még a mostaninál is banálisabb volt. Ugye Instagramon képformájában néhány szavas bejegyzéseket tettem ki, leírás nélkül, ami alapvetően az én keresztény hitemhez kapcsolódik, de nem kimondottan mindig a hagyományos keresztény gondolatokat ad át. Tehát, hogy a téma az nem mindig a ige, nyilván lehet ige alapú, de hogy voltak sokkal egyszerűbb bejegyzések is. Bármilyen élménnyel kapcsolatban, amit megéltem.
1: De mindig egy veled kapcsolatos mindig dolog, egy... amivel szembesültél, vagy ami ért, vagy
0: így van, így van, igen. Tehát, hogy,
1: a telencsében van.
0: Tehát, hogy igazából a Hallgatlak oldalán egy ennyi leírás volt az elején, hogy egy keresztény morzsái, és valami ilyesmi, hogy egyszer fent, egyszer lent, általában a kettő között, valami ilyesmi. És azt mondom, hogy most is ez van. Annyi kiegészítéssel, hogy egy keresztény designer morzsája, ezt hozzáírtam azért, hogy ne higgyék sokan azt, hogy lelkész vagyok, nagyon sokan azt hitték, hogy lelkész vagyok, ami amúgy nem lenne probléma, de attól önazonos, attól autentikus, hogy látják, hogy nem lelkészként is lehet így, vagy nem lelkészként így lehet, vagy nem ilyen, tudom, tehát hogy ez a Hallgatlak most, és ugye nagyjából 2-3 éve már nem anonim módon, az elején anonim módon tettem közé a bejegyzéseket, most már felvállalom magamat, ugyanezért, hogy önazonosabb legyen, könnyebben be tudják azonosítani, hogy amiről beszélek, az pontosan miért van, vagy miért lehet, vagy ha netalán olyasmit írok, ami... netán valakinek kiverni a biztosítékot, ilyen is van, vagy nem tetszik valakinek, akkor ne kapcsoljanak engem össze egyházzal, bár nyilván egyház közeli vagyok, mert gyülekezetbe járok, de ne kapcsoljanak össze semmilyen más entitásra, hanem tudják a helyén kezelni. Tehát, hogy nem, amit én írok, nyilván az nem 100%-ban a Biblia. Tehát, hogy vannak benne viccek, van benne, most ezt mondom, hülyeség is, tehát, hogy tényleg, ami engem foglalkoztat.
1: Egy szubjektív megközelítés a
0: szubjektív megközelítés, volt olyan is, hogy teljesen fejleges, tehát, hogy nem tudok rendes kukászsákot vásárolni sehol is, csak egy ennyit írtam ki. És erre meg is kérdezték egyesek, hogy mi közelnek a Bibliához, vagy mi közelnek a keresztény élethez, de én tényleg azt gondolom, hogy az akár ez ilyen banális dolog, hogyha foglalkoztatnak, és belőle el tudunk kezdeni egy beszélgetést, el tudunk jutni valahova. Például most modellítottam el, hogy valaki írta nagyon jó ajánlatot, hogy olyan értelemben egy tippet inkább, hogy honnan vásároljak kukászsákot, ami illatos is, és tartós is, és akkor ez nagyon jó volt, és nagyon sokan tudtak kapcsolódni. Hát a másik ez, hogyha ilyen banális dolgok vannak, vagy egyszerűek, akkor nagyon sokan tudnak kapcsolódni olyanok is, akik nem feltétlenül egyház közeliek, vagy nem is hívők, és akkor velük akár nagyobb esély van arról, hogy beszéljünk olyan dolgokról, vagy lássanak olyan dolgokat, amik úgy elgondolkoztatják.
1: Tehát te tovább akarsz menni, tehát nem csak annyit akarsz, hogy elcsepegtetsz valamit, igazságot, vagy vélt igazságot, most a szavaidot idézem, hanem akár tovább akarsz menni a követőiddel, hogy beszélgetsz velük, tartod velük a kapcsolatot, vagy mi a célja így?
0: Ilyen is van.
1: Ezeknek a morzsáknak?
0: Nem ez a célja. Feltétlenül tovább megyünk azért, mert vannak olyan területek, amikben én nem vagyok szakértő. Tehát arra gondolok, hogyha valakinek komoly lelki problémája van, akár családi bántalmazás, hasonlók, és nincs kivel megbeszélni, olyan is volt, hogy ők írtak nekem. Én az én tudásom szerint, vagy az én alázatom szerint, amit kapok, válaszolok, de nem, nekem nincs megfelelő képesítésem, illetve tudásom ahhoz, hogy ezekben az esetekben megfelelő választ tudjak adni, vagy segíteni tudjak, úgyhogy őket inkább tovább irányítom valamilyen szakképzett egyesület, vagy szakember felé. De vannak olyan egyszerűbb esetek, amikor igen, elbeszélgethetünk valamiről, viszont én tudom magamról, hogy nekem a lelki támasz nyújtása, vagy a segítő beszélgetések nem az erősségeim. Tehát, hogy én szívesen meghallgatok bárkit, és őszintén próbálok is segíteni, de, de nekem igazán talentumom nem erre van. Megpróbálom az én erőm szerint, de nem lehet ez a célja a hallgatlaknak. A végső cél azért, mert nekem nem erre van a indítatásom. Viszont az biztos, hogy valamilyen evangelizációs célja lehet. Ezt nagyon nehéz felmérni. Nem is akarok magamra túl nagy terhet tenni azáltal, hogy kimondom feltétlenül, hogy ez az alapvető cél. Én tényleg arra törekszem, hogy mégis ez valamennyire érvényesüljön, tehát aki nem találkozott ezzel a világgal, tehát hogy nem találkozott ezzel a világgal, mert a világból való, bár ez egy nagyon, én nem szeretem annyira, amikor...
1: A keresztény világgal.
0: Igen, de a világi kifejezést magában annyira nem szeretem, egy kicsit meg ilyen elcsépelt le, de hogy ők találkozhatnak egy ilyen egyszerűsített, emberközelibb, és értsétek jól, tehát nem kritizálok senkit, de nagyon sokszor az lehet, hogy kívülállónak a benyomása, hogy ez egy zárt kör a saját nyelvezetével, amihez nagyon nehéz csatlakozni. Nyilván ezért is van legtöbbször, hogy egy baráton keresztül kerülnek, vagy egy ismerősön keresztül, és akkor már van egy kapcsolási pont. Tehát, hogy én ezt próbálom egy kicsit egyszerűbben megközelíteni, nem túl bonyolítani, tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy viszont azoknak, akik benne vannak ebben a keresztény világon, tehát akik gyülekezetbe járnak, esetleg ők is beszélgethessenek egymással, ugye a komment szekcióban, vagy találkozzanak picit más gondolatokkal, amik ugyanúgy igei alapúak, de talán nem annyira szigorúak. Tehát, hogy olyan benyomásom is van, amikor olyan közösségekből keresnek meg, vagy írnak az oldalnak fiatalok, akik már túlzott szigort tapasztalnak. De gondolok, adjak egy példát, hogy érthetőbb legyen. Volt, aki írt, hogy bűne az, hogyha romantikus regényt olvas. Tehát, hogy vannak olyan közösségek, ami szerintem nem bibliai alapon, olyan szigort és olyan terhet tesznek ezekre a fiatalokra, amit nem tudnak kezelni, mert nem is egészséges.
1: Rossz esetben ki is törnek ebből is.
0: Igen, és akkor teljesen át a túlsó felére. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a tartalmaknak ez az egyszerűsége, ebben segít. És valahogy én is így gondolkodom, tehát hogy arról írok, ami nekem érdekes, és ami nekem aktuális, tehát hogy van ebben változás és fejlődés, most már vannak leírások is, többször meg gondolkodom azon is, hogy rövid videós anyagokat is készítsek. Podcasten is gondolkoztam, de hogy nem, most nagyon viccesen itt mondom, de olyan szempontból nem az én műfajom, hogy nem mindig van nekem igazán türelmem ilyen 20-30
1: perceket. Szerintem most, akik hallgatnak bennünket, biztos megállítják ezt a időt, és most elkezdik követni az oldaladat. Tehát nekem nagyon megkosztod a kedvemet.
0: Igen, és akkor ez ugye hallgatlak a zárójel bezárva, hogy mi a hallgatlaknak a célja. Hogy hova jutunk ezzel ezután, nem tudom, az biztos, hogy nem akarok feltétlenül brandet építeni belőle. Bár megpróbáltam, volt ilyen merch-em, pólókkal, meg stb. Úgyhogy most nem is reklám igazából, mert nagyjából bezártam a webshopomat. De csak azt akarom mondani, hogy nekem így nagyobb érték, vagy úgy jobban esik az, hogyha ez megmarad személyesnek, és akkor az oldal velem együtt tud fejlődni, vagy nem, és akkor valószínűleg ez fog majd valamilyen irányba még tovább menni, de egyelőre ez. És akkor esetleg bármi van, aztán a kreativitáshoz visszatérő, nem felejtettem el a kérdést, csak ezt a kis zárójelet.
1: Azért nekünk úgy jön át, én egy hallgatlak téged, István, hogy akarsz valamit ezzel az oldalra, de nem te akarsz tündökölni, és ez nagyon jó. Tehát ebben a lelkedben maradj meg, és akar valamit, de nem te akarsz tündökölni, és köszönjük.
0: Örülök, hogy ezt mondod, nem egyszerű, mert azért van bennem egy kis szerepelhetnék.
1: Minden emberben. Ha őszinte az ember mélyén magában
2: nézze, akkor ezt, mindenki
1: igen, ezt be kell látni. Tehát aki azzal jön, hogy nem, az álszent szerintem. De jó, hogy ezt megharcoljuk. Tehát harcoljuk igen. Is meg.
0: Meg ebben például a feleségem brutál jól tudja a mércét tartani nekem, úgyhogy...
1: Neked is jó a legjobb kritikusok, ugye?
0: Túllépek egy határt, akkor ő általában szól. Meg nyilván a szüleim, de a feleségem az első, aki...
1: Már kellenek az ilyen kritikusok az életünkben,
2: igen. Várjuk is a kritikákat.

0: Azt akartam ezzel mondani csak, hogy nagyon jó, hogy a szavaidból kiindulva, de jobban ki fogsz eredtérni, hogy Krisztus volt, hogy az egésznek az elindítója, és ő a művészetednek az alapja és a kulcsa. És ami nagyon szép, hogyha megnézzük, a középkorban is Krisztus meg a kereszténység volt a minden művészetnek az alapja. Tehát ha megnézzük a gyönyörű templomokat, mindegyik Krisztusról szól. Megnézzük az énekeket, festményeket, mind-mind Krisztus központúak. És hogy olyan jó lenne, hogyha elérni megint ide, hogy minden művészetnek Krisztus legyen az alapja, és ő legyen az, aki tényleg inspiráljon minket, és belőle induljon ki minket.
1: Ezen az alapterv, ez az ördög forgatta ki szerintem, hogy létrehozta a pornográfiát, létrehozta a berált dolgokat, amelyek egyszerűen nem a kreativitásról szól.
0: Igen, a saját önzőségünket próbálja alapnak tekinti. És akkor vissza a kérdéshez, hogy honnan nyersz te kreativitást meg inspirációt?
2: Igen. Nagyon egyszerű amúgy. Az oldal miatt is, meg az oldal kialakulási módja miatt, meg amiatt, amilyen tervem van vele. Élményekből próbálok meríteni, ami azt jelenti, hogyha két hétig nem megyek ki otthonról, ülök az irodámban, a home office-omban, akkor nem igazán van miről posztolni, mert nem történik velem semmi. Úgyhogy kb. Ez a szomorú oldal az egésznek, hogy ez nekem egy jó felkiáltó jel is, hogy ilyenkor mit kéne tenni. Általában olyankor van legkönnyebben írnivalom, vagy ötletem, amikor közösségben vagyok, amikor elmegyek egy istentiszteletre, olvasok egy jó könyvet, találkozok valakivel, akivel rég találkoztam, beszélgetünk valamely családban. Úgyhogy igazából innen vannak az ötletek, nem megtervezett szinte semmi. Nagyon ritkán viszont van olyan, hogy fú, kéne posztolni valamit, akkor most miről írjak, és akkor van, amikor kicsit olyan erőltetettem miatt.
3: Vagy átkutatod az élményeidet.
2: Hát igen, azt is lehet. Az a baj, hogy ugye Instagramon vagyok jelenleg inkább, és az Instagramnak az algoritmusod nagyjából úgy működik, hogyha egy idő után inaktív, vagy egy ideig inaktív vagyok, akkor egyre kevesebben fogják látni a bejegyzéseimet. Tehát azok se fogják látni, akik követnek. Ha meg nagyon aktív vagyok, és nagyon reagálnak, akkor olyan is valaki is látja, aki nem követ. Tehát ugye nagyjából 20-20 ezer követőm van, de volt olyan bejegyzés, amit 300 ezeren láttak, mert úgy reagáltak, az Instagram úgy gondolt, hogy sokaknak megmutatja. És ez nem annyira jó, hogy van egy ilyen motiváció is, hogy az oldalnak mennie kell, és hogy nem engedhetem el, utána nem fogja mutatni másoknak. Úgyhogy ezeket azzal szoktam kiküszöbölni, ami igazából nagyon sok alkotói folyamatban segít, hogy legyenek előre kitalált dolgok, amikhez ilyenkor vissza lehet nyúlni, és akkor nincs az, hogy erőltetett valami, mert nyilván más pillanatokban, amikor nagyon sok az ötlet, tehát általában isteni szeretről hazajövök, vagy egy filmről, moziból, a színházból, akkor ugye 4-5-10 posztnyi ötletem van.
3: És akkor azt leosztod,
2: és
3: akkor
2: azt leírom, ki, ugye? Leosztom, igen. Aha. Nagyon nehéz kívánni sokszor, hogy ez olyan jó lenne végre kitenni. És akkor sokszor pont nem ezek sikerülnek a legjobban, nem ezek
3: amit úgy érzel, hogy a legjobb.
2: De hogy alapvetően ilyen egyszerű. Az biztos, hogy nekem is tanulság ebben az egészben, hogy többet kell olvasni. Szerintem így generációs szinten ez nagyon nagy probléma, hogy nem olvasunk eleget, vagy nagyon-nagyon sokat olvasunk, csak nem könyveket, hanem mindenfélét, és ez úgy a szókincsünkön is érezhető. Én például Kolozsváron vettem azt észre, hogy ott töltem Marosvásárhelyen, nőttem fel, de Marosvásárhely mellett a Galambodon, megemlítem Galambodot, mert nagyon kevesen élnek a faluban, úgyhogy halljanak így többen is Galambodról, nagyon szép kis falu. Ott nőttem fel, és talán 11-12-es koromban beszéltem a legszebben magyarul, és Kolozsvárra kerülve néhány év után éreztem, hogy így egyre kevésbé tudok beszélni szépen, vagy úgy, ahogyan azt elvárnám magamnak, gazdag szókincsel. Engem köszönöm, kiegészítettek.
3: Nem kiegészítettek.
2: Tudom, nem vicces volt ez így. Tehát, hogy ez mind azt jelenti, hogy nekünk itt, most így mondom, hogy Romániában figyelnünk kell arra, hogy tényleg ápoljunk a nyelvünket, de ez nem csak minket érint, hanem ez ugyanúgy Magyarországon is nagyon sokokat érint az angolosodás miatt, meg úgy általában a kevés olvasás miatt nagyon felszínessé tud válni a mi nyelvhasználatunk, amire oda kell figyelni, tehát hogy ez biztos egy nagy tanulság, és ebben is az olvasás nagyon-nagyon sokat segít. Meg igazából senkit nem kell meggyőzni arról, hogy az olvasás miért jó, általában a belső motiváció vagy az érzelmi oldalával van probléma a dolgoknak, meg nincs annyi inger, nincs annyi villanás, hang, kép, mint például TikTokon, vagy úgy általában a telefonon, mint Igen, úgyhogy ez biztos egy nagy tanulság, és hogy ez a kreativitásban is nagyon sokat segít. A kreativitás is sokszor azt jelenti, hogy innen-odan összeszedünk információkat, és akkor hozzátesszük a mi gondolatunkat, vagy nem. De hogyha nem is teszünk hozzá semmit, csak átveszünk a gondolatokat valakitől, valahonnan, és a mi környezetünkben, vagy a mi szemüvegünkön keresztül mutatjuk be, az már egy alkotói folyamat. Nem lehet mindig teljesen újat, disztruktívat alkotni, és ebben ugye nagyon, nagyon sokat számít az, hogy, hogy honnan lopunk. Mm-hmm. Van ez a ugye, designerek körében nagyon elterjedt könyv, ez a Steal Like an Artist, hogy tényleg ne az, hogy egy-egybe átveszünk dolgokat, hanem összefonjuk ezt saját magunkkal. Viszont azt is lehet, hogy egy-egybe átvegyünk dolgokat, hát mi ugye Bibliából az elég sokat idézünk, tehát hogy az egy nagyon jó forrás, és akkor viszont nagyon jó megjelölni azt, hogy honnan van. Ugye hallgatlakon is a most 100 bejegyzésből 90 általában saját gondolat, vagy nem egy-egybe átvettem valahonnan, de mikor valakit szó szerint idézek, vagy a Bibliából, akkor nagyon jó megjelölni a forrást. Hogyha ez egy személynek a gondolata, nem egy bibliai gondolat, hanem valakinek a gondolata, akkor pusztán azért, hogy hitelesítsük ezt az információt, de a Bibliában is, Biblia miatt is ugyanez van. És ez akkor lehet nagyon érdekes, hogyha olyasmit idézünk a Bibliából, amit olyan sokan nem ismernek. Tehát van úgy, vagy 40-50 ige, amit folyamatosan rágunk, meg ismételgetünk, de vannak olyan igék, amin így
3: Igen.
2: Persze veszélyes, hogyha a kontextusban kiragadunk, valami teljesen más, nem arra gondolok, de hogy énekek például, tehát hogy onnan valami nagyon szerelmes, nagyon túlfűtött idézetet kijelenni, és látják, hogy Biblia, akkor szerintem ez nagyon, nagyon vagány rácsodálkozás. Nem tudom, ezzel adtam-e valamilyen választ?
1: Maximálisan. Egyébként ezt éljük meg mi igényedetőként is, ha mondhatom azt, én fiatalokkal foglalkozok, meg én foglalkozok ike tanulmánnyal, meg nekem ezt tanították annak idején a teológián, meg a mestereim, akik már mesterei az igehirdetésnek, mindig figyelj arra, hogy mi történik veled. Tehát az életkörülmények, szűrjél, olvasol, hallgatsz igehirdetéket. Még olyat is mondott nekem valaki aztán, hogy imádkozz azért, Lóri, hogy olyan információk jussanak el hozzád, amelyekre neked szükség lesz a következő lépésedben. És valamikor idézned kell szólni, valamikor csak egyszerűen bejön az életedbe, és sok valamit összekeversz belőle, vagy kihozod belőle, vagy van, nem is tudod, csak úgy bejöttek ezek az információk, ezek működnek a lelkedbe, hatást gyakorolnak rá, és egyszer csak valamire rájössz. Tehát én is ezért szeretek olvasni. Most például, akit olvasok, bocs, nem tudom idézni csak a könyv címét, de most akkor inkább nem mondom egyiket se. A szerző, képzeljétek el, hetente több könyvet olvas ki. Nekem az a célom, hogy havonta egyet olvassa ki. És akkor azt láttam, hogy hetente, jó, oké, olyan munkája is van, meg főállásban lelkész, tehát a Venere ideje, ez döbbenetes, és teljesen igaza van, így művelődsz, így nő a látásunk, így nő a szókincsünk, és kell. Meg tudod, a könyveknek van ez a kivesz ebből a digitális csapdából, amiben vagyunk. Tehát ez csak butít nagyon sokszor, meg tompít bennünket, ha csak azzal élsz. Tehát szükségünk van az analóg dolgokra, nagyon nagy szükségünk van, és a könyvekre is. Úgyhogy mi is ezt éljük meg, akik igetanulmányokat folytatunk, vagy igehirdetés a szakmánk úgymond, vagy igét hirdetünk.
0: Ez nagyon, most egy nagyon nagy követ levettél a szívemről, mert én is úgy vagyok, hogy nagyon szeretek másoktól inspirálódni, de nehéz megtalálni azt az arany középutat, hogy ez mikortól lopás úgymond, vagy mikor veszem el az ő ötletét, vagy mikor csak meginspirál engem, és akkor ezt átalakítom, és kiszínezem úgy, hogy ez most Márk legyen, és akkor kirakom úgy. De tök jó, szóval meg kell találni a jó inspirációt, és akkor ez nagyban segíthet. És még arról szeretnék veled beszélni, hogy általában az alkotás folyamatát követve, vagy két csinálva, mik a legnagyobb kihívásai? Tehát most akár mint designer, akár mint a hallgatlaknak a főszerkesztője, vagy adminja, mik azok a kihívások, amikkel szembesülsz inkább? Lehetnek ezek a hate kommentek, vagy a kreativitás hiánya, vagy időhiány, de mikkel küzdesz leginkább?
2: Igen, az egyik legnehezebb talán az, hogy hogyan egyeztetem másoknak az elvárását azzal, amit én szeretnék. Ugye ez a munkában azért eléggé aktuális. Ugye most kicsit pontosítok, arculattervező is voltam, meg informatikus is voltam, és ezeket gyűrtem össze, és én úgynevezett user experience designer vagyok, mondhatnám magyarul is, csak magyarul nagyon, nagyon furán hangzik, felhasználói élménytervező, de gyakorlatilag arról van szó, hogy az én munkám során a különböző cégek termékein, digitális termékein, tehát alkalmazások, weboldalak dolgozunk, figyelembe véve a terméknek, meg a cégnek az elvárásait, meg nyilván, hogy milyen bevételt vagy forgalmat szeretnének ebből realizálni, de az, a hangsúly a felhasználón van. Tehát, hogy úgy valósítsuk meg ezt mindezt úgy valósítsuk meg, hogy aki használja az alkalmazást, vagy a weboldalt, úgy érezze, hogy jól működik, hogy ott találja meg a dolgokat, amiket keres, ahol vannak. Tehát, hogy az ő elvárásainak megfelel, vizuálisan is egy olyan szintet elér, amitől úgy prémiumnak tűnik, vagy úgy, hogy mondjam, ez, ránéz valaki egyben, meg tűnik, hogy jó alkalmazás, jól működik, elérjük a célunkat, nem kell össze-vissza navigálni, nem kell 100 aloldalt felkeresni, amíg eljutott, amit szeretni. Tehát nagyjából most nagyon lebutítottam, de hogy ez a lényege. És akkor itt is ugye ott van az, hogy mi az elvárás, mit szeretne a kliens, amit nyilván a szem előtt kell tartani, mert hogy ebből van gyakorlatilag a bevétel, ebből van munkánk, de hogy odafigyelni a felhasználóra, hogy őt semmilyen módon ne hozzuk nehéz helyzetbe, ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, nyilván, hogy ez a tudás megvan, ez azt jelenti, hogy én azt is tudom, hogy hogyan tudom véletlenül, tehát akaratlanul rávenni olyan dolgokra a felhasználót, amit nem akar. Ez például nagyon jó példa erre, hogy iratkozunk fel a levelező listákra, tehát hogy észre se vesszük, és akkor az e-maileket folyamatosan kapjuk, én napi 30-40 e-mail, vagy mikor leszeretnél iratkozni egy előfizetésről, akkor nagyon sokszor pont meg vannak fordítva az ilyen elsődlegesen másodlagos gombok, és azt hitted, hogy leiratkoztál közben, mert egyből nyomtad a kéket, mert a kék mindig a legfontosabb gomb, és te közben ott maradtál. Tehát, hogy ilyeneket kiküszöbölni, hogy ezeket ne használjunk, ebben van egy ilyen etikus oldal is, hogy ezekre odafigyeljünk. És nyilván van az én nézőpontom, hogy szerintem mi az, ami jól működik, vagy mit szeretnének az emberek látni, és akkor ezeket mind össze kell egyeztetni. Meg nyilván sokat tesztelünk is, hogy kipróbáljuk a felhasználókkal, hogy hogyan működik a mi ötletünk. Úgyhogy ez a konfliktus, hogy mit várnak el is, és mit szeretnék én, vagy mi az etikus, ez mindig ott van. És ugyanez van a hallgatlakon is, ahol nagyon sokszor elvárásai vannak a felhasználóknak, vagy a követőknek, ami nekem nagyon sokszor rosszul esik. Rosszul esik az, amikor kiteszek egy tartalmat, és valaki azt írja, hogy nem kéne ilyesmikről posztoljál, vagy szerintem ez nem egy keresztény gondolat, vagy hasonlók. Nyilván...
3: Nem vagy keresztény, nem van, mert izgattál.
2: Nagyon odafigyelek arra, hogy ne válaszoljak egyből, vagy sokszor nem is válaszolok. Amúgy nagyon kevés keresztel ezeket a ilyen rossz indulatú kommenteket, nagyon kevés ilyen van, hál' Istennek, de az egy-kettő kerül.
3: Minden kommentet elolvasol?
2: Olyan nagyon sok komment, amúgy nincsen. A legtöbben csak lájkolnak, meg mentik le a bejegyzéseket.
0: Meg amen.
2: Amen is. Olyan nagyon sok nem nincsen, de ahogy igen, az is van. Úgyhogy komment viszonylag kevés van, aki elég sokan írnak azért privátban, vagy reagálnak bejegyzésekre, de úgyhogy gyakorlatilag átlagban ilyen 5-6-10, maximum 30 komment van a ritka esetben, úgyhogy ezeket nem nagy erőfeszítés elolvasni, ezeket elolvasom. De hogy nyilván van, amikor nem tetszik, azért nem tetszik, lehet, hogy igazuk van, vagy hogy nyilván elgondolkodok azon, amit mondanak, de hogy én ezt a szolgálatból, vagy kettelésből végzem, nyilván senki nem köteles ezt oldalt követni, és akkor kicsit úgy, mikor meg akarják szabni, hogy miről írjak, és nem olyan szándékkal, hogy segítsenek, hanem kritizálnak, az úgy nem esik jól. Viszont nagyon sok nyilván a pozitív visszajelzés is, és úgy el is csodálkozom, vagy nem is értem néha, olyan jellegű pozitív visszajelzés, hogy nagyon sokat segítenek a bejegyzéseid nekem, a nehéz időszakot éltem meg, és ebben segítettél tovább lépni. Ezek nyilván büszkévé is tehetnének, elén tettek is, de aztán nyilván kellett egy ilyen folyamat, hogy helyre tudjam tenni a dolgokat, hogy
3: ad nekem... egy ösztönzést, ezt akartam.
2: Ösztönzést ad, hogy mi ebben nekem az érdemem.
3: Józan maradja, ha.
2: Igen, de nyilván mondjuk oszolid Deo Gloria, de hogy valahogy én is ott vagyok a történetben, meg hogy szeretném érezni, hogy nekem is szerepem van ebben az egészben, nyilván Istentől kapom a tehetséget, de hogy az volt nekem a válasz, hogy nyilván van ebben egy kis feladatom, de hogy valaki azt mondja nekem, hogy nagyon sokat segítettek a bejegyzés, az nem azt jelenti, hogy én egyedül segítettem neki, hanem az, amit kiírtam, az kapcsolatban volt nagyon sok minden mással, amivel találkozott, saját élményeivel is hozzátett, kiegészítette, nyilván akár imán keresztül, vagy bármilyen más körből kapható segítséget, és akkor én csak egy kis
3: szelet
2: vagyok. Igen, és ez egyrészt alázatra tanít, másrészt meg nem is ad olyan, de nem eredményezi azt, hogy nagy nyomás lenne rajtam. De annyira nem felelek, senkiért, de nyilván próbálok segíteni. Honnan is indultunk el, hogy összeegyeztetni azt, amit elvárnak, semmit szeretnék. Tehát, hogy pont talán tegnap előtt volt egy ilyen bejegyzésem, hogy örülj a kritikának, vagy figyelj a vagy kér feedbacket, visszajelzést, és ez tényleg nagyon hasznos, erről oda kell figyelni mindenhol, nem csak az alkotói folyamatban, ott is nagyon, hogy ne sértődjünk be. Most mondtam az előbb, hogy néha rosszul esnek a dolgok, tehát nyilván azért...
1: Jó, nem, az már a besültédésnek, hogy rosszul esett valami, az szerintem különbség
2: igazad, van. Igazad, nagy különbség van a kettő között. Azért fontos, mert alapvetően mégis a visszajelzésből tudunk mi fejlődni, vagy előrelépni, vagy változtatni, mert a nagy szükségünk van. Tehát amikor én nem azt a munkát végeztem, amit most, hanem arculatokon dolgoztam, tehát logókat, plakátokat, stb. Készítettem, akkor nagyon-nagyon sokszor nagyon mérges lettem a kliensre, mert a design ez egy olyan dolog, ami mindenki szeret beleszólni, mert úgy látjuk, látványos, egyszerűnek tűnik, mindenki kicsit nagyobb, kicsit oda, más színűbe, fennebb, lennebb.
1: Fogalma sincs, hány órát töltöttél vele meg.
2: Igen, különben van is ilyen táblázat, ez is ilyen mémszerű, hogyha én készítem a logódat, és te nem szólsz hozzá, akkor mit tudom én, 100 euró, ha én készítem, de te segítesz nekem, akkor 200 euró, és egész a védig addig, még hogyha a kliens csinál mindent, és én csak utána mozgatom a mouse-t, akkor 2000 euró. Tehát, hogy, mert annyira nehéz ezt elviselni. De hogy innen el kell jussak én is a szakmán belül is oda, hogy megértsen azt, hogy ezek a visszajelzések nem rossz indulatú bármilyen, alapvetően mégis abban segít nekem, hogy előre tudjak lépni, és hogy ezt a kapcsolatot fenntartsam, és hogy egyre jobb a munkát tudjak végezni. Úgyhogy tényleg nekem ez egy nagyon nagy tanulság, és nyilván, hogy most ilyen egyértelműen beszélek róla, nem azt jelenti, hogy mindig sikerül, de hogy többször sikerül, mint ahányszor nem, és régen ez fordítva volt, és ez a hallgatlakos visszajelzések kapcsán, hogy bármilyen alkotói folyamatban nagyon fontos, hogy a feedbacket azt szűrni kell, de megéri elgondolkodni, hogy mit jelenthet, vagy miért fogalmazódik meg valami. Mert olyan is lehet, hogy valami azért esik rosszul, mert igaza van. Uh-huh. És ez a legkeményebb.
1: Lényegre tapint, így van. Okay.

0: És szeretnék még egy nagyon trendi témát felvetni, hogy mondd el a véleményed. Ez pedig a mesterséges intelligencia, amit én Lórinak kb. Két hete mutattam be. Én pedig napi szinten használom, de hogyan állsz ehhez hozzá te? Szóval mit gondolsz, a mesterséges intelligencia az inkább elveszi a kreativitásunkat, vagy ad egy löketet akkor, mikor elakadnánk? Hogy látod ezt?
1: Hihetetlenül nehéz erre válaszolni. Úgy is, hogy napi szinten nagyon sokat foglalkozok vele, azért is, mert felvetődött az a kérdés bennem, hogy elveheti a munkámat, de igen, gondolom, sokan gondolkodnak ezen, meg állítólag sokkal több munkát vehetne el potenciálisan, mint akik gondolnak rá. De alapvetően még sincs baj, tehát ennyi spoilert azért így az elén elsőtök, hogy nem, valószínűleg nem lesz nagy baj. Technikailag hihetetlenül fantasztikusnak találom, hogy ezek megszülettek, meg léteznek. Minden más szempontból viszont gyalázatosnak. Tehát én értem, hogy a technológiai fejlődésnek mi a célja, vagy hogy segít ez nekünk, de az emberi meg etikai oldala az egy kicsit ijesztő számomra. Tehát most kicsit konkrétabban ugye a legnépszerűbb alkalmazások, amik most működnek, egyrészt van ez a DALL-E meg a Midjourney, amik a képet generálnak megadott paraméterek szerint, tehát ilyen egyszerű szöveget beírunk, és odaírjuk a végére, hogy Da Vinci, és megoldjuk a témát, és akkor
0: festünk egyet, igen, pár másodperc.
1: Igen. Ezt ugye használtam még hallgatlaknál, és arra használtam, hogy bibliai történetekről ilyen polaroid fotókat készítettem, ami nagyon érdekes, de alapvetően mégsem helyén való, talán, nem tudom, tehát ez még egy kicsit úgy határon belül mozog, mindjárt tovább megyünk, csak megemlítem a másikat is, ami nagyon, nagyon sok port kavart mostanában, mindjárt a ChatGPT az, ami gyakorlatilag hát egy olyan chatbot, vagy nem is chatbot, ami bármilyen bemenet alapján e-maileket ír neked, ötleteket, prédikációt ír, magyarul, angolul, referál, összefoglal, mindezt néhány másodpercen belül, ami nagyjából ugye úgy működik, hogy hozzáférésem van egy orbitálisan nagy adatbázishoz, ahol különböző emberek által generált tartalmak vannak, illetve történelmek, hasonló információk, és ő abból szűr, szemezget, összeépít, és nagyon jól működik az ilyen kreatív feladatokkal, viszont hogyha valami konkrét dolgot kell kérdezni, akkor nagyon sokszor nem hazudik, de egy kicsit elsarkít az információ, mert nem ez az erőssége, és néha készítékként közöl olyan dolgokat, amik nem igazak, és aztán, hogyha szólsz neki, hogy ez nem így van, akkor bocsánatot kér, de lehet, hogy ugyanúgy ezt megteszi. Viszont miben van az ereje? A suliban például, most remélem, hogy ez nem reklám ez senkinek, de valahol a tanárok felelőssége ez, hogy ezt valahogy kiszűrjék, nem tudom, hogy, mert vannak ilyen túlok, amik kiszűrik, de azokat is elég könnyű kijátszani. De hogy házi feladatot gyakorlatilag 3 másodperc alatt megírja, a szöveg átfogalmazásban nagyon jut, én is használom, én amire használom egyrészt e-mailek átfogalmazására, amikor el akarok valamit mondani, de nagyon akarok figyelni arra, hogy nehogy valakit megsértsek. Nyilván elsősorban angolul, elég jól beszélek angolul, napi szinten több órát angolul dolgozom, de mégis annyira nem tudom a finomságokat megfogalmazni, mint magyarul, és akkor ebben nekem segít, vagy mikor egy hosszú szöveget le kell rövidíteni, vagy ilyesmi. Az, amit te mondasz, hogy a kreatív blokkot feloldani, arra is jó, tehát ötleteket nagyon könnyen tud adni, viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy meddig megyünk el vele, mert hogyha nem csak ötletet kérünk tőle, hanem cikket íratunk vele, és mi adjuk ki, az egyrészt két etikai kérdést vesz fel, mennyire vagy te az alkotó, hogyha nem te írtad, kitől szedt össze az információkat, aki ezért nem kap pénzt, nem kap megemlítést, stb. Ez amire nyilván fel kell tenni a kérdést. A másik viszont, a másik oldal, ami az alkotóra vonatkozik, hogy mit jelent ez a számodra a következő 5-10 évben? Tehát, hogyha te így fogsz alkotni, hogy a mesterséges intelligencia megírja, megalkotja, elkészíti a videót, összevágja, stb., hogy akkor te, mint alkotó, hol leszel 30 év múlva? És ez egy ijesztő dolog, mert nagyon nagy lustaságra vezet. Én tényleg úgy gondolom, hogy ezek hasznos dolgok, és arra, hogy ilyen repetitív, vagy a nagyon banális, unalmas, de időt igénylő feladatokat felgyorsítsunk, arra nagyon jó, de kell legyen valahol egy limit, ami mégis azt eredményezi, hogy tanulni tudunk, hogy elvégezzük a munkát mi, hogy nem tőle várunk minden megoldást, mert azok, akik a suliból úgy fognak kijönni, vagy egyetemet úgy végzik el, hogy minden nekik a mesterséges intelligencia végzett el, az nem tudom, milyen szakemberek lesznek. igazából tudom, hogy milyen, és ti is tudjátok, hogy milyen szakemberek lesznek. Úgyhogy ez szerintem nagyon ijesztő. Elég sokan a petíciókat is indítottak ellenük, hogy ezeket a kísérletezéseket állítsák le. Ugye a ChatGPT-n is írja, hogy ez egy kísérlet alatta, tehát hogy aki használja, ő hozzájárul ahhoz, hogy ezt próbálják rajta. Nyilván nem fognak sérülni a jogai, meg nem szed, semmilyen olyan információt nem használ fel vele kapcsolatban, ami sérthetné. De ugye a kísérlet, ezért mégis egy kicsit így furcsán hangzik. Én remélem, hogy nem fogunk átállni arra, hogy ez napi szinten minden feladatban használjunk. Az biztos, hogy vannak előnyei. Nem mi fogjuk eldönteni, hogy hogyan lesznek ezek limitálva, de nagyon remélem, hogy valaki fogja ezeket limitálni, mert hosszú távon egy kicsit ijesztő számomra.
0: Én is azt gondolom ezzel kapcsolatosan, hogy ChatGPT, meg az a mesterséges intelligencia, meg legyen szó bármiről, akkora hatalma, akkora ereje lesz neki, amennyi teret adsz te neki. Tehát, hogy te folyamatosan ahhoz fogsz járulni, akkor nyilván, hogy el fogja venni a te kreativitásod, a te hozzáállásod, és le fog téged butítani, ameddig ő egyre inkább úgymond növekszik. És nemrég hallottam a teológusokat is erről beszélni, ők is kipróbálták ezt, így fanból beírták, hogy ír nekem egy prédikációt, 3 főpont, és mindegyiknek legyen 6-6 alpontja. És úgy félve néztek rá, hogy mi van, hogyha elveszi a munkánkat. És a másik megszólalt bölcsen, hát igen, hogyha a ChatGPT-t fogjuk használni, akkor biztosan el fogja venni a munkánkat.
1: Ez nagyon jó, ez szuper. De amúgy abszolút megint összefoglaltad egy mondatban ezt a hosszú fejezetet, de tényleg így van. És ami viszont erre rákapcsolódik, sem nagyon fontos, az, hogy ezek az eszközök elterjednek, és sokan használják, egyre inkább azt eredményezik, hogy felértékelődik az igazán emberi. Itt nagyon nagy feladata van megint a lelkészeknek, a tanároknak, a vezetőknek, a influencereknek, mert ugye most már a mainstream média se olyan erős, mint régen volt, hanem van egy-két a személy Instagramon online, akinek akkora hatalma van, mint országok tévéinek együttvéve, tehát hogy nekik nagyon nagy felelősségük van abban, hogy illetve minden alkotónak, szerzőnek, hogy azt tudjuk mégis eljuttatni az emberekhez, hogy alapvetően bármennyire próbálja ez utánozni azt, amit mi csinálunk, mégse tud annyira autentikus lenni. És hogy emiatt, ahogy az elmúlt 20 évben is láttuk, az emberi kapcsolatok, a közösségi élmény, a személyes kapcsolatok felértékelődtek, szerintem emiatt még inkább fel fognak értékelődni, csak az a kérdőjel, hogy hányan fogják ezt meglátni, tehát hogy hányan lesznek úgy, hogy nem találkoznak, vagy egyre kevésbé találkoznak az ilyen mély emberi oldalával az életnek, hanem a robotolásban, az inger hajhászásban kicsit elvésznek. Nyilván akkor, mikor találkoznak, akkor valószínűleg leesik nekik, hogy ez valami új, vagy ez valami mélyebb, csak mi van, hogyha nem. Úgyhogy ebben nagyon nagy felelősségünk van szerintem mindenkinek, elsősorban nyilván egyéni szinten, családi szinten, közösségileg, meg magasabb szinteken is.
2: Egy olyan kaput nyitogatunk, ami egész nagy téma, de vigyázzunk kell vele.
0: Jó, nagyon köszönjük a gondolatokat, amiket megosztottál velünk. Még zárszóként szeretném, hogy adját nekünk egy üzenetet. Mit üzennél te személyesen a fiatal alkotóknak, akik még úgymond nem léptek ki az árnyékból, és azon vacilálnak, hogy merjék-e felvállalni a művészetüket, vagy sem, vagy úgy elakadnak néha. Neked mi az, ami leginkább segített, vagy mit üzennél nekik?
1: Szerintem a türelem a legfontosabb, hogy ne várjunk egyből, ne várjuk egyből azt, hogy nagyon-nagyon sokan felfigyelnek ránk, vagy nagyon sokan értékelni fognak, és ne is ezért csináljuk, hanem...
2: Az elején is, hogy ne az elismerésért, ne a követők létszámáért.
1: Az alkotás az legyen egy önkifejezés, legyen egy istendicsőítés, legyen egy kapcsolatteremtés, aminek lehet a mellékterméke az, vagy a következménye az, hogy akár sokan követnek, vagy sokan visszajeleznek, vagy sokan értékelik, de ez vagy idővel jön el, vagy nem jön el. De ez nem jelenti azt, hogy az alkotás magában az összes többi előnyével nem ne lenne jelen az életükben. Úgyhogy ez szerintem, hogy el kell kezdeni a magunk miatt, és türelmesen kell ebben előre menni.
2: És talán akkor ki tud azt mondani, bocsánat, hogy nem akkor vagyok alkotó, ha népszerű vagyok. Tehát igen. A népszerűség nem egyen az alkotással. Tehát nem feltétlenül kell az a népszerűséghez.
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagyon köszönjük szépen a gondolatokat, amiket megosztottál. Nektek pedig üzenjük, hogyha még nem követtétek be Isten oldalát, akkor kövessétek be. Köszönjük, hogy meghallgattatok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!

0: ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6:8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségéért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai Kis Templomban. Vasárnap pedig az Egyesített Énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A délies szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet!
1: Kezdésül énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét. Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Paul Roth verse, hogy újra egyek legyünk a hitben. Jézusom, te az utolsó vacsorán egységért imádkoztál, hogy a benned hívők egyek legyenek hitben és szeretetben. Mi keresztények évszázadok óta a nem keresztény világnak siralmas példát mutatunk a széthúzásra és a gyűlöletre. Nem csak a mások bűne, hogy szétszakadt az egység, a mi bűnünk is. Mi kérkedtünk az igazsággal, és elhanyagoltuk a szeretetet. Jézusom, mi nem hadakozunk egymás ellen soha többé. Egymáshoz lassan megint közelebb jutunk, de még ez is kevés. Nem tudunk beletörődni a szakadásba. A te imád, a te parancsod egységbe hívott, hitben, szeretetben. Súlyos teher ez mi rajtunk, és súlyos kötelesség. Mikor jön el megint az idő, amikor azt mondják a nem keresztények, nézzétek, hogy szeretik egymást. Jézusom, csak általad lehet egyé lenni, megint a te nyájad. De azt a napot közelebb hozni a mi dolgunk. Semmi sem változik meg,

0: Az alapigét Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasom. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet néked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az imádság a lélek lélegzetvétele, írta E.G. White. Laodiceának légzés zavarai vannak. És ennek az az oka, hogy Jézus az ajtónk kívül van, és ennek az az oka, hogy lényegében a bűn az egy elidegenítő folyamat. Az igaz emberséghez viszont hozzátartozik a kapcsolat. Egy ember nincsen. Nem lehet Robinsonként hívőnek lenni, valahol egy lakatlan szigeten, és úgy gondolkodni, hogy vagyok én, és a többi az nem érdekel. Imádkozni se lehet így. Nagyon érdekes, hogy az imádságnak ezt az oldalát nagyon keveset szoktuk emlegetni. Az imádság és a másik. Az imádság beszélgetés Istennel, de soha egyeszám első szemében, hanem a mintaima az mindig így szól, hogy mi atyánk. Amikor diák voltam utoljára az Andrews Egyetemen, ez már nagyon régen volt, akkor volt egy fiú, aki egy gitárral nagyon szép

klasszikus gitár szólammal kísért énekeket szerzett, és péntekenként mindig szombatkezdés után, szombatkezdő istentisztelet után ezeket elénekelte. Volt egy ének, amit sose fogok elfelejteni. Ez így szólt, az volt a címe, hogy a mi atyánk. És ebben egy óriási nagy felismerés van. Laodiceával Istennek az a baja, hogy a kapcsolata az Istennel gyengült meg, vagy ment tönkre, és ezért van légzés zavara, hogy így mondjam, vagy lélek zavara, vagy lélegzés és lélekzés zavara Laodiceának, hogy a szavakkal játszunk. A hegyi beszéd csúcsán viszont Jézus imádságot mond, a mintaimát mondja el. Máté evangéliuma, azt nagyon sokszor elmondtam, egy nagy logikusan felépített evangelizációs sorozat, és ennek az első nagy pillére az, amiben Jézus elmondja azt, hogy mi az ő országának az alapelve. Hogyan lehetek én igazán keresztény, vagy hogyha úgy tetszik, igazán ember. Nem ilyen vagy olyan dogmatikai tételeket sorol fel Jézus, hanem egy nagyon érdekes egységet, egy nagyon érdekes, jól logikusan felépített beszédben mondja ezt el, ezt hívjuk hegyi beszédnek, ahol első helyen az értelmes boldogságról beszél. Figyeljétek meg, a mi életünkben az a baj, hogy a boldogságról nagyon töredékes ismeretünk van. Azt gondoljuk, a boldogság az, amikor jót nevetünk. Ez még nem boldogság. Sírva is lehet nevetni, hogy szokták mondani. A boldogság az egy célba jutott élet. Hogy lehet az én életem célba jutott, hogyha sírok, hogyha szegény vagyok, hogyha ilyen-olyan, amolyan problémáim vannak, amit felsorolnak a boldogmondások, ez az egyik oldala a hegyi beszédnek. És utána azt mondja el, hogy akkor leszek boldog, hogyha a helyemet megtalálom, és ez a hely nem más, mint vagy sónak lenni, vagy pedig világítani, és így hegyen épített városnak lenni. Ez az első egysége a boldogmondásoknak. Nem véletlen, hogy a hegyi beszéd is itt fejeződik be, csak ott a házépítés hasonlatot mondja, hogy nem mindegy, hogy homokra építem a házam, vagy sziklára építem a házam. Ha boldog akarok lenni, akkor nem homokra építem a házam, még akkor is, hogyha ez könnyebb, elsősorban könnyebbséget ad, de ha igazán boldog akarok lenni, akkor az egyedüli szikla Jézus Krisztus, erre kell építeni a házam. A hegyi beszéd eleje és vége rímel egymással. Utána az az érdekes, hogy Jézus, és ezért szokták hívni a hegyi beszéd hegyét az újszövetség Sínai hegyének, a törvényről kezd beszélni. Arról a törvényről, amiről nagyon sokat beszéltek akkor az emberek. A farizeusok állandóan a törvényről beszéltek. Megszámolták, hogy hány törvény van a Bibliában, ezeknek pontos szabályait kidolgozták, hogy még véletlenül se hágják át a törvényt, és Jézus is úgy kezdi, hogy a törvényben egy jóta vagy egy pontocska nem múlik el, de. És ez a de érdekes. Jézus az új szövetség Sínaián a törvényt megfordítja. Ez a megfordítás azt jelenti, hogy belülről értelmezi. Azt mondja, hogy nem akkor ölök, hogyha megszorítom a másik torkát, és kiszorítom belőle a szuflát, hanem akkor ölök, hogyha ez a gyilkos indulat itt a szívemben. Elkezdek haragudni. És így tovább. Lehetne a paráznoságot, lehetne minden más bűnt így felsorolni. Jézus arra tanít, hogy fordítva kell látni a törvényt. Tehát a törvény nem kerítés, hanem ha kerítés, akkor én a kerítésen belül kell, hogy legyek, és nem pedig kívülről. Nem én tartom meg a törvényt, hanem a törvény tart meg engem. A törvény tart meg engem embernek. Igen ám, de hát mi vallásos emberek vagyunk, mondták a kortársak. És Jézus a törvény után, törvény értelmezés után mond új törvényeket is, ugye a másik oldalon elmondja azt, ami az új törvénynek a jellegzetessége, most nem sorolom fel. De utána az emberek azt mondták, igen, de van vallásos teljesítmény, nekünk olyan hitünk van, istentiszteletünk van, ami a mindennapban is fontos. Érdekes, Jézus nem az áldozatokról beszél, hanem először beszél az adakozásról, amiről nagyon büszkék voltak a farizeusok, és elmondja az adakozás alapvető szabályait, és elmondja azt, hogy ezt se kifelé gyakoroljátok. Ne úgy adakozzatok, hogy az emberek lássák és gratuláljanak, hogy micsoda nagyszerű emberek vagytok, hanem az adakozás legyen a szívből jövő és természetes. És ezután tér rá az imádkozásra. Majd délelőttön néhány gondolatban ebben szeretném, hogyha foglalkoznánk. A farizeus imádkozott,
És azt mondja, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutató farizeusok. Ezúttal azt kellene megérteni, mi az, hogy képmutató. A képmutatás az a farizeusoknál nem azt jelentette, hogy ők nem vették komolyan az imádkozást, vagy az egész lelki életet. A farizeusok készek voltak, ha kellett, az életüket is rátenni, amit mondtak, amit tanítottak. Erre történelmi példa is van. Pilátus, amikor bevonult Jeruzsálembe, ugye a hadi lobogók alatt, akkor a farizeusok elmentek tüntetni. Tüntetni az ellen, hogy a hadi lobogókat, amit az Antónia vár oldalára tűzött ki Pilátus, az Antónia vár ugye szomszédos volt a templommal, tehát a templom falára, hogy így mondjuk, csak a fal másik oldalára, azon ugye Mars istenségnek a szobrai voltak láthatók ezeken a hadi jelvényeken. És a farizeusok elmentek tiltakozni, hogy ez nem lehet, a Szentvárosban nem lehet behozni a pogány vallásnak semmilyen jelképét, semmilyen szobrot erre, engedélyünk van a császártól, stb. Pilátus egy darabig nem törődött vele, de annyit üvöltöztek éjjel-nappal, hogy Pilátus nagy dühösen lement Cezáriába, az a mai Tel Aviv területén van, nem az egész Tel Aviv, de a területén van, nem hosszú út, csak a farizeusok utána mentek. Vegyék le a bálványisteneket. Pilátus beterelte őket a cirkuszba, az amfiteátrumba, rájuk zárta az ajtót, két napig koplaltatta őket, éhen szomjan. A farizeusok nem hagyták abba, kiabáltak le a bálványokkal. Pilátus végül megunta, és azt mondta, jó, azt elengedi, aki abba hagyja a kiabálást. De ekkor se hagyták. Farizeusok megmesztelenítették a nyakukat, és azt mondták, mi akarunk elsőnek meghalni az Úrért. Készek voltak az életüket odaadni. Példamutatóan hívő emberek voltak ezek. Hát akkor mi volt a képmutatásuk? A képmutatás az volt, hogy a külső számukra többet jelentett, mint a belső. Nem arra törekedtek, hogy mi az, ami a szívben van, hanem arra törekedtek, mi az, ami ebből látszik. A külső cselekedeteiket akarták jobbá tenni, és nem pedig a szívüket. És itt hal meg az imádság. Ha az imádságban én szavalok, úgyhogy hallják az emberek, akkor van egy veszély. Míg én mondom az imát, addig a szívem hallgat. És Jézus ettől óv. Farizeusok a zsinagógákban, az utcasarkon, mindenütt imádkoztak, hogy hallják, lássák az emberek, hogy ők jobbak, kegyesebbek, vallásosabbak, hívőbbek, ahogy mi szoktuk mondani, mint a többi emberek. És azt mondja, bizony, mondom néktek, mondja Jézus, ezzel megkapták a jutalmukat. Az emberek elismerik őket, azt mondják, ez igen, ez egy vallásos zseni, olyan szépen imádkozik, hogy csak na. És Laodiceának is valahol itt a baja. Úgy néz ki, hogy gazdag, meggazdagodott, semmire sincs szüksége, és közben nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen, mert belülről éhez. Légzés zavara van. Lélegzetet nem tud venni, csak fújni tud rendszerint a másikra. Mert valahol az Istennel való kapcsolat rövid zárlatos. Ez volt a farizeusok baja. A másik az a sokbeszűdiség volt. Nagyon érdekes ez, itt egy érdekes szó van, a battalologómenó szó, amelyik pontosan azt jelenti, hogy volt egy batta nevű cserje, aminek mérges volt a tüskéje. Ha körülbelül szömörce ilyen, hogyha ez a mérges tüske megszúrt valakit, akkor ez ilyen exotikus állapotot hozott létre, mint egy kábítószer, és elkezdett az ember össze-vissza beszélni mindent, mint a részek. Nagyon sok ilyen imádkozó van, gondoljunk a karizmatikus mozgalmakban lévő imádságra. Ez a másik probléma az imádsággal. Minden olyan baj az imádságban, ami az imádság lényegét, a szívét megfékezi, hogy így mondjam, megfojtja az én lelki életem. Nagyon sokszor szokták kérdezni azt, hogy akkor hát mit jelent az imádság? Az imádság lényegében nem más, mint egy szüntelen párbeszéd az Istennel.
Ez az, amit Pál úgy mond, hogy szüntelen imádkozzatok. Most ez a szüntelen imádkozás az nem azt jelenti, hogy állandóan ima pózokban vagyok, vagy így kiterjesztett kézzel, mert ugye az ókoriak így imádkoztak, a középkor óta összekulcsoljuk a kezünket. Istennél a forma teljesen mindegy. Isten nem a formákat nézi az imádságnál. Erős nagy vita van, hogy csak letérdepelve szabad-e imádkozni, fekve lehet-e imádkozni a beteg ágyon. Tőlem nem is egyszer megkérdezték ezt, hogy kell imádkozni. Nem a forma a lényege az imádságnak, hanem, és itt érünk el Laodiceához megint, egy olyan beszélgetés, ami abban a tudatban fogalmazódik meg az én életembe, hogy Isten jelen van. Isten jelenlétének a tudatába élek. És a szüntelen imádkozás az azt jelenti, hogy magamban, ha villamoson utazok, vagy a metrón, vagy a munkahelyen vagyok, vagy éppen valamit csinálok, tudnom kell, hogy ott áll mellettem Jézus. És nem csak áll és figyel, mert ő nem a minőségi ellenőr, hanem az a valaki, aki segít. Aki ezt fel lehet fohászkodni, Uram, most segíts. Uram, most hogy kellene? Uram, te most adj ötletet, hogy merre menjek. Vagy, Uram, látod, hogy jót akarok, add, hogy a másikban is ez legyen. Vagy, Uram, add, hogy látod, sietek, most elérjem a vonatot. Vagy, Uram, egész apró kicsi dolgokat lehet ide mondani. Isten jelenlétének a tudatában élni. És valahol a 21. századi embernek ez a képessége hiányzik. Ezért van az, hogy olyan nagyon nehezen értjük meg, hogy az imádság az egy különleges kérés. Ezután mondja el Jézus a mintaimát, ami úgy kezdődik, hogy ti tehát így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, ezt is lehet imádkozni. Nagyon jó, hogyha lélekkel mondom meg én, nem pedig gépiesen. És hogyha most a GPS-re gondolunk, akkor gondoljunk az esti imáinkra, a reggeli imáinkra, étkezésről elmondott imáinkra, oda se figyelünk, csak mondjuk nagyon sokszor. Tisztelet a kivételnek. Jézus azt mondja, hogy így imádkozzatok. És ebben az imában, ebben a mintaimában benne van minden. Tokics testvére elő egy könyvet írt, bizonyára sokan ismeritek, nem fogom megismételni, hogy mi van a könyve, de azért néhány szempontra hadd hívjam fel a figyelmet. Középkor óta tudjuk, hogy ebben az imában 7 kérés van. És ez a 7 kérés párhuzamba van egymással. Ezt az imát bevezeti egy bevezető felsóhajtás, és befejezi egy összegzés. Nézzük először ezt. Az elsőt már említettem, hogy úgy kezdődik, hogy mi atyánk. És ezt azért fontos, még egyszer hadd említsem, mert minden imában a felebarát is mellettem áll, és nem pedig csak Jézus Krisztus. Ha én úgy akarok imádkozni, hogy Uram, most védj el belőlem mindenki, csak te vagy és én, akkor Jézus is elmegy. Mert Jézusnak az az érdekessége a mi életünkben, hogy mindig a felebaráton keresztül van jelen a mi életünkben. Nézzétek meg Máté evangélium a 25. fejezetében, egyel, hogyha megcselekedtétek, mikor láttam azt, hogy emlékeztek a példázatra? Amikor egyel megcselekedtétek. Mindig a felebaráton keresztül van jelen. És ezért az imádságban mindig ott van a felebarát. Ezért van az, hogy mi mindig kiírjuk a napi programba, hogy elviszitek, hogy kikér imádkozunk ezen a héten, vagy a betegeinkért imádkozunk, különböző élethelyzetekben élő emberekért imádkozunk, mert ezzel segíteni akarunk azon, hogy az imádság az ne egy monológ legyen, egy személyes monológ, hogy vagyok én meg a Jóisten, és mi elbeszélgetünk egymással néha, hanem egy olyan közösség legyen az imádság, amiben én és Jézus Krisztus a másikért közben járok. Minden imádság közben járó imádság. És ezért kezdődik így a mintaima is, hogy mi atyánk. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem veszi egybe magát velünk, azért mondja, hogy ti ezért így imádkoztatok, hogy mi atyánk. És ezért mondja János evangélium, az én atyám és a ti atyátok, ez nem kettő, csak kétféle viszony az Istennel. Mi gyermeki viszonyban vagyunk az Istennel. Itt kezdődik az imádság.
ami minden kötelem nélkül, mindenféle külső kényszer, vagy mindenféle külső gátlás nélkül beszélgetni tudok az Istennel, ott kezdődik az imádság, hogy mi, atyák. De abban ott van a társ, ott van a hittestvér, a másik ember. És elmondjuk, ki vagy a mennyekben. És elmondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez az első kérés már. Ott kezdődik a prológus, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. A menny és a föld között híd lehetséges. Minden imádságnak ez a lényege, hogy a menny és a föld összeér. Hiába van a bűn elválasztja a mennyet a földtől. Ez az ember tragédiája. Amikor imádkozom, akkor az első hitbeli kérés, kérdés, az első hitbeli gondolat az itt a fejembe, hogy a menny és a föld összeér. Ahogy összeér a mi kezünk itt a földön. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben. És nem véletlenül ott fejeződik be, hogy azt mondjuk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, igaz? Ha ezt elhagyjuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor nagy baj van, mert akkor valami nincs rendben a mi életünkben. Elveszítettük ezt a mennyei jelenlétet, ami mindennapjainkban. Eközött a két pólus között feszül az imádság. És most megnézzük, akkor a következőt tudjuk mondani. Utána van 7 kérés. És ezek a kérések párhuzamosak egymással. Mivel tudjuk kívülről ezt az imádságot, nézzük csak röviden végig ezt a 7 kérést. Mindjárt párva. Ugye, mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és az utolsó kérdés, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Ez a két kérdés összefügg egymással. Az első és a hetedik. Miért? Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Luther nagyon érdekesen a kis kátéban, amit azért írt, hogy az egyszerű hívek ezt kinyomtatott formában, egy plakát formában a falra akasszák, és minden héten a családfő elbeszéljen róluk. A kis kátéban nincs másról szó, mint a imádság, a 10 parancsolat és az apostoli hitvallás értelmezéséről. Az imádság az a lelki életünk alapja, a gyakorlati életünk alapja a 10 parancsolat Luther szerint, és az apostoli hitvallás pedig a mi hitünknek a háttere. Ezt mondatról mondatra kellett a családfőnek értelmezni minden héten, végig az egészet. Itt ennél a kérésnél, hogy szenteltessék meg a te neved, a következőt mondja Luther. Isten neve úgy is szent, hogyha mi nem kérjük, akkor is. De vajon az életedbe szente az ő neve? Mert a név az jellem volt az ókorban. Jelen van-e az Isten valósága? Csak a fejedbe van jelen, hogy van egy Isten valahol messze, ezt mondja be a társadalom nagy része. Ez az úgynevezett maga módján vallásos ember. Valahol be van zárva a templomba, és hogyha jön a ja Istenem, akkor kiszólítjuk innen a templomból Istent. Szenteltessék meg a te neved, ez azt jelenti, hogy Jézus ott van mellettem, és ma, ha végzem a dolgomat, akkor az ő nevébe szeretném végezni ezt. De hogyan? Úgyhogy ő szabadítson meg a gonosztól. Ugye? Szabadíts meg minket a gonosztól. A gonosz bálványainktól. A gonosz gondolatainktól. Ugye a bálványok alatt ne szobrokat tessék érteni. Tetszenek érteni a bálványt. Szabad gonosz elképzelésünkről, bálvány isteneinkről, amire föltesszük Isten helyett az életünket. Így szenteltetik meg az ő neve. Nem egyszerűen azt imádkozzuk, hogy Uram, legyen a te neved szent, és ezt elmondjuk ilyen frázisszerűen, hanem úgy legyen szent az én életemben a te neved, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Mert úgy lesz miénk is az ország, ami most az övé. A második kérés, és a hatodik is összefügg. A második ugye az, hogy jöjjön el a te országod, és a hatodik az pedig az, hogy ne vigy minket kísértésbe. Mit jelent, hogy jöjjön el a te országod? Hát ha kérjük, ha nem, Jézus el fog jönni. Ez nem kérdés. A te életedben jelen van az ország. Tudni, hogy Jézus nem véletlenül mondta ám a tanítványoknak, hogy nem szemmel láthatóan jöjj el, amikor nagyon akarták a farizeusok kiszámolni, hogy mennyi van még hátra, ráérünk arra még. Nem véletlenül mondta Jézus azt, hogy Isten országa ti bennetek van.
eljött benned az Isten országa? Tehát Jézus Krisztus az, aki gondolataidban, Jézus Krisztus ott van a te cselekedetedek motivumaiban, a te szeretetedben, a te gondolkodási módodban, érzésvilágodban, belső emberedben eljött az ő országa? Mert Jézus ha akarod, ha nem, ha várod, ha nem, el fog jönni nagyon hamar. Bibliában jelek mutatják, csak a vak nem látja. Nem ez a kérdés, hogy eljön-e Jézus vagy nem, ez bizonyítható vagy nem. Az igazi nagy kérdés az az, hogy ez a Jézus Krisztus eljön ma a te életedben? Az ő országa az ott van? Az országról szeretnék valamit mondani. Az ország alatt mi területet szoktunk érteni, de a görög baszilia szó az nem területet jelent, hanem inkább így, hogy Isten országlása. Tehát ahol Isten uralkodik, ott van az ő országa. Uralkodik Jézus a te szívedben? Mert ha igen, akkor leszünk szabadok a kísértéstől. Ne vigy minket kísértésbe. És nagyon érdekes itt azt mondja, hogy te ne vigy minket kísértésbe. Hogy van ez? Jézus azért engedi meg a kísértést a mi életünkben, megint egy görög szót hadd mondjak, néha nem árt, hogyha pontosan ismerjük az ígét. A kísértés és a próba, a peirasmos, a görögben mind a kettőre vonatkozik, tehát a peirasmos szót hol kísértéssel, hol próbával fordítja a Szentírás, persze a magyar gondolkodásnak megfelelően, mert nem a szavakat fordítjuk, hanem a gondolatokat fordítjuk le. És ebben benne van az, hogy ami próbáink mögött mindig ott van az Isten szándéka, és minden próbánk azért van, hogy az Isten országának az alapelve épüljön benned. Épül? Minden imádságban ezt kell megvizsgálni. Minden imádságban odaállok Isten elé, és megbeszélem ezt vele. Ez a lélegzetvétel. Aztán nézzük a következőt, az harmadikat és az ötödiket. Legyen meg a te akaratod, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Legyen meg a te akaratod úgy a földön, mint az égben, stb. Hogy függ ez a kettő össze? Nagyon is. Istennek mi az akarata ma veled? Istennek az az akarata, hogy a bűn győzd le. Csak a bűn legyőzésének mi mindig azt az útját szoktuk választani, hogy mi majd megmutatjuk. Most már, Uram, te megértetted velem, ez bűn, most már ne segíts, csak csodálkozz rajtam, hogy milyen nagyszerűen le tudom győzni a bűnt. Persze, te segítsél. Ez nem megy. Isten akarata az úgy van meg a mi életünkben, hogy engedelmesek vagyunk. Keresed-e minden reggel azt, hogy Uram, előttem áll egy nap. Mi a te akaratod? Mi az, amit te vársz tőlem? Mert te ezt keresem, akkor érdekes tapasztalataim lesznek, mert rájövök arra, hogy a bűnt éppen ez az akarat átadás, akarat átvétel, ami az imádságnak a lényeg, hogy én átveszem az Isten akaratát. Pontosan ez győzi le, nem az én akaratom, hanem az ő akarata lesz életté, lélekké, cselekvésé az én életemben. És van a középső kérdés, a negyedik, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És itt egy pillanatra meg kell állni. Ugye az első részben, az első három kérdés, az azt mondta el, hogy Isten és mi. A második része, az ötödiktől hetedik kérdés, azt mondta el, hogy mi és az Isten. És ez rímelt egymásra. De mindez azért van, mert Isten, és most furcsát fogok mondani, mi anyagi életünk ura akar maradni. A kereszténység belső megromlása az ott indult el, hogy a kereszténység nem vette észre azt, hogy a kereszténység az egy út, nem tan, nem ideológia, hanem egy olyan út, aminek a lényege az, hogy a materiálisban, az anyagi világban, a mindennapi élet valóságában, így is lehetne mondani, hogyan valósul meg a spirituális, vagy egy kicsit elvontam mondjam, vagy a lelki, az isteni. Ugye mire teremtett bennünket az Isten? Arra teremtett bennünket, hogy ezt a földet, aminek a matériáját ő hozta létre, ő hozta létre a füvet, a fát, a virágot, a napot, a holdat, a csillagokat, mindent, ami ezen a földön van, és benne engem. Engem azért teremtett, hogy műveljem és őrizzem ezt a világot,
És úgy is lehetne mondani ezt a művejét és őrizét, hogy én humanizáljam ezt a világot a szónak az igazi értelmébe. Most mi a világ baja? Tessék megnézni. Tönkretesszük a természetet, tönkretesszük az emberi kapcsolatainkat, dehumanizáljuk a világot, bálványokat építünk, például pénz, stb. És azt gondoljuk, hogy nekünk biztosítani kell a mindennapi életet, és mellette még vallásoskodni is kell. Holott az Istennel való kapcsolata az embernek, amit ez a 2x3 kérdés mond el, az azért van, hogy ennek a kérésnek a csúcsán a mindennapi kenyér ott legyen, hogy ebben valósuljon meg az Isten akarata. És ez egy nagyon fontos valami. Középkor nagy rontása ott volt, hogy kitalálták azt, hogy a munka az a bűn következménye, holott a bűneset előtt adta Isten a munkát, nem? Műveljed és őrized azt. Luther volt az, aki kezdte visszavezetni, hoppá, a munka az egy hivatás. Ez a szó, hogy hivatás, ez a reformáció idején honosult meg a magyar nyelven, azt jelenti, hogy benne az Isten elhív, és ez nem csak a lelkészi szolgálat Luthernél. Luther azt mondja, az is hivatás, hogyha cselédlány vagy, és egy úrnak a szobáját takarítod. Ez az, amivel Isten megbízott, és ezt úgy kell tenni, hogy a te hitedet abban, hogy hogy takarítod, meg kell vallanod. Ez a hivatásod. Luther azt mondja, hogy ha én bocskorkészítő lennék, most őt idézem, ugye ma már nincsen bocskorkészítő, de én bocskorkészítő lennék, akkor olyan bocskorokat készítenék, minthogyha Jézus hordaná azt. Szóval Lutheri gondolatot én tovább tudom mondani. Ha én bolti eladó lennék, akkor én úgy kellene, hogy kiszolgáljam, ha keresztény vagyok, és ha úgy imádkozom, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, úgy kellene kiszolgálnom a vevőimet, mint hogyha Jézus állna a pult másik oldalán. És mindenki a maga hivatásába helyezze be. Éppen a 21. századi embernek az a baja, hogy már csak munkája van, a hivatása nincs. Ez megint a bűn rontása a munkán. Amit éppen úgy megront, mint minden emberi kapcsolatot a bűn. És amikor én azt imádkozom, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor valami ilyet imádkozom. Nagyon érdekes, hogy nagyon nehéz volt már latinra is lefordítani, és már a középkorban, amikor lefordították a 11. században magyarra ezt a mondatot, nagyon nehezen tudták magyarul visszaadni. Ezért a legrégi kéziratainkban, például a Huszita Bibliában, amik a 14. században keletkezett, abban így jel, a kenyerünk mindennapiért add meg nékünk ma. És még én a Vajdaságban láttam olyan öreg nénit, aki imádkozta a mi atyánkot, és így imádkozta, a kenyerünk mindennapiát add meg nékünk ma. És ebben van valami. Tudnélik, ez a szó, ami ott van a görögben, azt tudjátok, mit jelentett? A katonának a napi ellátmánya. A kenyérben nem csak a mindennapi betevő falat van benne, hanem minden, ami a mi anyagi életünkhöz tartozik. Vajon így élünk-e mi? Vajon Istentől függ-e a mi materiális életünk? Mert mi sokszor azt szoktuk mondani, jó, hát adok az Istennek, majd ha jól megy, megcsinálom a vállalkozásomat, több-kevesebb becsületességgel, ugye, aki nagyon becsületes, nem tud pénzt keresni, szóval ez azért így van, és akkor majd adok valamit az Istennek. Nem. Az Isten azt mondja, hogy én adom neked a kenyered mindennapiát. Nem csak neked, nem csak neked kell ebből nekem visszaadni, hanem hogyha bármi munkát végzel, és ne csak a pénzre gondolj, ha bármi munkát végzel, azt kell tudni, hogy abban valahol ott van a másik. Ha bocskor csinálok, hogy Luther mondja, ott a másik, akiben ott van Jézus. Ha bármit teszek, ott van Jézus. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy volt idő, amikor uniónelnök voltam 10 évig, ez a pártállam idején volt, és 4-5-szer is előfordult az, hogy az akkori pártvezetők, központi bizottsági tagok ide telefonáltak, hogy kellene egy adventista iparos, aki a lakását rendbe hozza. Nem tudom, hogy ma vannak ilyen telefonok. És mindig megkérdeztem, hogy miért nem pártagot hív.
Szóval, mert az adventistában tökéletesen megbízok, az nem lop, és becsületesen elvégzi a munkáját. Vannak-e ilyen iparosok? Na most ne csak az iparosok vegyék ezt magukra, bárki más. A munkáján tudják-e, hogy adventista vagyok, nem csak a szavamból, hanem abból, hogy én úgy imádkozom, hogy Istentől kapom a mindennapit. És ezzel a mindennapival tartozom az Istennek. Mert ő ellát engem, és rajtam keresztül, az én munkámon keresztül gondot visel egy csomó emberről. Látom-e a mindennapiban a másikat? Lassan már csak a pénzt látjuk, nem a másikat. A munkáért kapott pénzt, amivel semmi baj nincsen, csak a pénz mögött ott van a másik ember. Látom-e az embert? Ugye milyen modern imádság a mi atyánk? Így imádkozunk-e? Mert van egy záradéka is ennek a szakasznak, ez a hegyi beszéd csúcsa. Itt teljesedik minden. És ez pedig a bűnöknek a megbocsátásával foglalkozik. Ez az imádságnak a konklúziója. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt a mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok sem bocsássa meg a ti vétkeiteket. Ez a miképpen mi is megbocsájtunk, új hangsúlya. Mit jelent az, hogy megbocsájt az Isten? A megbocsájtás nem bűnelengedés, a megbocsájtás az több. A megbocsájtás az azt jelenti, hogy új kezdés lehetőségét teremti az Isten az én életemben. Újra kezdhetek. Vajon hogy fogadom el a másikat? Tudjátok, mi a kereszténységnek ma a legnagyobb baja? Jézus az ajtó kívül áll, nincsen szemgyógyító írunk, és ezért az előítéletek falaival próbálunk védekezni, és nem tudunk megbocsájtani a másiknak. Megbocsájtás alatt csak azt hiszük, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ugye hallottátok még már ezt. A megbocsájtás az azt jelenti, hogy új tiszta lapot adni a másiknak. Ez csak az Istennel való bizalmi kapcsolatban lehet. Csak akkor lehet, hogyha én az imádságnak ezen a 7 lépcsőfokán végigmegyek. Ha ezt nem teszem meg, akkor a hegyi beszéd nem mond nekem sokat. Akkor a törvény nem belül lesz, nem szánd lesz az Isten törvénye, ami Istenhez emel, hanem bilincs. És lehet, hogy nem fogok rosszat elkövetni, csak bennem nem lesz jelen Jézus. És a kényszerzubbony keresztények nem fognak üdvözülni. Miért nem? Mert nem tudom elmondani, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nem az Isten akaratában élek, hanem a saját akaratommal próbálom az Istent megragadni. Ezért hát az imádság a lélek lélegzetvétele. Ha a lélegzet hiányosak vagyunk, akkor ez azt jelenti, az Istennel való napi kapcsolatunkban van rövid zárlat. Lehet, hogy még nagyon szépen tudunk imádkozni. Meg is dicsérnek érte a gyülekezetbe, hogy ez igen, ez szép ima volt. De vajon naponta ott jön velem Jézus, és ezt tudom, beszélgetek vele? Megkérdezem? Vagy? Amikor a mindennapi munkámat végzem, küzdök, fáradok, hiszen a bűn óta fáradtság a munka egyik bére, akkor látom, hogy ott van Jézus a másik oldalon, a másik emberbe. Látom azt, hogy Jézus Krisztus az, aki várja tőlem, hogy ember legyek igazán, még az embertelenségben is. Ez az, ami az imádságnak a becsületbeli kérdése. Adja az Úr, hogy ezt mi mindig érezzük, éljük, eszerint járjunk és éljünk az ő kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Imádkozó emberek szeretnénk lenni, és mi csak azt tudjuk mondani Jézusnak, hogy Uram, taníts minket imádkozni. A tanítványok is tudtak sok száz imát, talán maguktól is gyönyörű szép imákat tudtak mondani. Mégis oda kellett menni Jézushoz,
és azt kérdezni, te taníts, Urunk, bennünket imádkozni. Istenünk, add, hogy a te néped imádkozó emberekből álljon. Mert az imádság az a lélek lélegzetvétele, és mi nagyon sokszor fuldoklunk a mindennapi gondok, tennivalók között, mert nem látjuk benne a felebarátot, és nem látjuk benne Jézus Krisztust, aki ott van mellettünk. Csak nem veszük észre. Istenünk, áld meg ezt az igét mi bennünk. Add, hogy e szerint tudjunk élni, gondolkodni, járni, és ez legyen a mi lelki megelevenedésünk, lelki megújulásunk alapja. Mert imádság nélkül nincs megújulás. Istenünk, látjuk azt, hogy erre szükségünk van. És te megígérted, hogy minden szükségünket teljesíted. Add békédet, áldásodat, kegyelmedet, Jézusért fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.

maga pedig a békességnek Istenen szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Labirintus világnap. A Labirintus világnap május első szombati napján van, 2008 óta. Ezen a napon világszerte kirándulásokat szerveznek olyan kertekbe, helyekre, ahol ezek az építmények föllelhetők. Nem csak a szabadban lehet ennek a játéknak hódolni, hanem egyedül vagy közösségekben is, zárt helyeken, az év bármely napján. A labirintus lényege, hogy el kell jutni A-ból B-be oly módon, hogy sorozatosan választások elé nézünk, melyik útvonalat válasszuk a siker érdekében. Ezzel fejleszti a türelmet, a kreativitást és a logikát. A klasszikus labirintus kör alakú, négy részre osztott, spirituális jelleget is tulajdonítanak neki, az élet útját és a teljességét szimbolizálja. Május 4-én kezdődnek az érettségi vizsgák. Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az oktatási hivatal. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen, várhatóan több, mint 148 ezeren érettségiznek majd. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor. Ebből a tárgyból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd. Az egy nappal későbbi matematika érettségén középszinten 71.599-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71.504-en, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát. Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák. Május 7-én angol nyelvből középszinten 47.082-en, emelt szinten 29.084-en. Május 8-án német nyelvből középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek. Évről évre, kézről kézre. Csaknem 20 esztendeje hívja közös szolgálatra a gyülekezeteket és egyéneket a Szeretet Hét. A Református Szeretet Szolgálat országos önkéntes akciója mára sokaknak vált az év természetes részévé. A kezdeményezés nem csak a cselekvő szeretet megjelenése, hanem olyan közösségi tapasztalat is, amely évről évre formálja az önkéntességről való gondolkodást, mutat rá Győri Judit, a Szeretett Szolgálat ifjúsági és önkéntes programjainak koordinátora. A Szeretett Híd ma már a Szeretett Szolgálat egyik legnagyobb önkéntes megmozdulása, amely a kezdetektől a cselekvő szeretetről szól. Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is mutassuk meg, mit jelent a keresztény szolgálat. Csak nem 20 év alatt sokat változott és formálódott, de talán a növekedés és az állandóság az egyik legnagyobb értéke. Az induláskor még néhány ezren kapcsolódtak be, mára gyülekezetek, intézmények és közösségek egész sora építi be az éves rendjébe. A Szeretett Híd egy visszatérő közös élmény, amely évről évre újabbakat hív a szolgálatba. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A délies szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A lélek szabadsága. Nagy ajándék az élettől, ha van valaki, aki bármit is teszel, szeret téged. Bátorít, sosem engedi el a kezed, meglátja benned a jót, és mindig meg tud nyugtatni. Ám a lelked akkor lesz szabad, ha te saját magadnak is meg tudod adni mindezt. Gary Chapman.

0: Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. 139. Zsoltár 23-24.
1: Milyen szűken lát az az ember, aki azzal nyugtatja meg önmagát, hogy sötét terveit senki nem ismeri, és hogy nincsen tanú, aki gonosz cselekedeteit napfényre hozhatná. Ám az bölcs ember, aki el tudja mondani a zsoltárossal, hogy vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet és gondolataimat. Az Úr világosságának fénye elől semmi is nincs elrejtve. A fedhetetlen talán lassan halad előre, de biztosan jár. Aki siet, meggazdagodni, nem bizonyos a dolgában. Az álhatatosan becsületes ember esetleg nem gazdagszik ugyan meg, de békessége lesz, az biztos. Ha mindig azt tesszük, ami igaz és helyes, akkor szilárd talajon járunk, és tudhatjuk, hogy minden lépésünknek biztos alapja van. Viszont a kétes ügyletek által elért legnagyobb siker is csalóka marad mindig, és aki a sikert elérte, annak állandóan félnie kell, hogy egyszer csak számadást kell adni a dolgairól, és akkor nyeresége kárhoztatni fogja őt. Ragaszkodjunk ezért inkább az igazsághoz és a becsületességhez. Isten kegyelme által kövessük Urunkat és Mesterünket, akinek szájában nem találtatott csalárdság. Ne féljünk a szegénységtől, sem attól, hogy megvetnek bennünket. Soha semmilyen körülmények között ne tegyünk olyasmit, amit lelkiismeretünk helytelenít. Ha elveszítjük lelkünk békességét, többet veszítünk, mint amit pénzen meg lehet vásárolni. Ha viszont megmaradunk az Úr útján, és soha nem vétkezünk lelkiismeretünk ellen, biztos úton járunk, bármi jöjjön is. Mert ugyan ki árthat nekünk, ha a jót követjük. Viszont az önismeretet nem könnyű elérni. Lehet, hogy valaki sokat tud, sok mindent ismer, de a maga belső állapotát illetően tájékozatlan. Teljes önismeretre, valós bűnfelismerésre csak is isteni megvilágítással juthatunk. Egy ember se tudja megfelelően értékelni önmagát, ha nem Isten mutatja meg neki lelke titkait. Sőt, még azt is ő helyezi helyes megvilágításba, amit tudni vélünk. Ő általa érezzük át belső valóságunkat, értjük meg igazi arcunkat, és mozdul a lelkiismeretünk is, hiszen így már nem valami csalóka színes üvegeken átlátunk, hanem, még ha fájdalmas is, az igazsághoz közelíthetünk.
0: Mindig jó úton tartó Istenem, most a 139. Zsoltárral imádkozom hozzád. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és fölkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Vezérelj engem az örökké valóság útján. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versét olvasom fel, amelyik így hangzik. Jelenések könyve, tehát az apokalipszis,

evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. És ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait. Gondoljuk bele az újabb jelenetbe, amikor már-már a látnok, János apostol megfárad a korábbi fejezet, a korábbi események láttán, amikor az Antikrisztust és az ő hamis prófétáit látja, és már-már megnehezedik a szíve is, és azon gondolkodik, hogy eme nagy és erős hatalom, hatalmak ellen ki az, aki felveheti a küzdelmet. És olyan, mint amikor a három utolsó trombita szó előtt egy hatalmas nagy sas repül végig az égboltozaton. Ünnepélyesen, lassan, az égboltozat közepén. Sajnálatos, hogy néhány magyar bibliafordításban ezt a sast angyalnak fordítják. Többek között a Károli Biblia is, de ott egy sasról van szó, egy isteni követről. És most nem sast lát, hanem angyalt, illetve angyalokat lát. Érdeklődve néz az ég közepe felé János apostol. Milyen változás fog bekövetkezni? Vajon az emberfia le tudja győzni az Antikrisztust és a hamis profétáit? Néhány nehezen érthető kifejezést meg kell magyarázzunk. Először is, amikor olvastuk azt, hogy a föld lakói. A Jelenések könyvében a föld lakói nagyon fontos, mint hogyha terminus technicus kifejezésként értelmezhetnénk. Tehát a föld lakói jelentik azoknak az embereknek a közösségét, akik szembe állnak az Isten üzenetével, akik nem hisznek. Sőt, jelenti a föld lakói és lakosai azt a csoportot, akik a hűségeseket üldözték és üldözni fogják a jövőben is. És az angyal ezeknek az embereknek szól. Elsősorban nem a hűségeseknek, nem az egyházhoz szól a három angyal, vagy a hármas angyali üzenet felhívásában, hanem a föld lakosaihoz.

És mit mond számukra ez a három angyal? Azt, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem az Ószövetségben egy nagyon fontos, szinte minden nap használt vallásos kifejezés volt. Félni az Istent jelentette azt az Ószövetségben, hogy teljes értelemmel és akarattal engedelmeskedem az Istennek. Követem azokat az előírásokat, amelyeket a törvényben megfogalmazott, a sínai hegyi törvény alkotásban. Istenhez tartozónak érzem magam. Az, aki féli az Istent, az Isten oldalán áll. A magyarban egy picit veszélyeztet, kísért bennünket az a gondolat, mintha Istentől félni.

Az Istent félni annyit jelent a régi magyar nyelvben, a Károli féle magyar nyelvben, mint tisztelni az Istent. Néhány Biblia verset keressünk meg ezzel kapcsolatosan, azért, hogy visszatudjunk utána majd fordulni ugyanide a Jelenések könyvéhez. Elsőként Jeremiás 32. fejezet, és ott a 39. versét. Jeremiás 32:39 azt mondja. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik, és az ő fiaiknak, ő utánuk. Tehát az Isten félelem az Ószövetségben egyfajta szívből jön, az alázatos szívből jön. De ugyan ezt a gondolatot találjuk még Jeremiás próféta könyvében, ott a 44. fejezet és a 10. versében. Jeremiás 44:10. Nem alázták meg magukat mind e mai napig se, és nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint, amelyeket előtökbe és a ti atyáitok elébe adtam. Tehát az Istent félni azt jelenti, hogy engedelmeskedni, az ő törvényei szerint járni, az ő parancsolatait tisztelni. Az Isten félelem az nem egy belső hit, hanem egy külső, látható életutat, életelvet jelent. Nagyon érdekesen fogalmazza meg az Isten félelmet a Zsoltáros. A 40. Zsoltárban ezt találjuk feljegyezve. 40. Zsoltár 4. verse. És új éneket adott a számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Ha valaki látja az Istent, ha valaki látja az Ószövetségben az Isten tettét, cselekedetét, akkor az elkezdi félni, tisztelni az Istent és az ő akaratát. Már csak egyetlen egy Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatosan fölolvasni, és ez fel van jegyezve Ageus próféta könyvében az első fejezet 12. versében. Ageus próféta a kis próféták között található, Zakariás könyve előtt, és az első fejezet 12. verse ezt mondja. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Ageus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, és az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Tehát amikor meghallják a próféta szavát, megértik az Isten üzenetét, akkor a nép azonnal elkezdi félni, tisztelni az Istent.

még egy hasonló gondolatot találunk, amikor a nép látta a hatalmas isteni erőt Egyiptom országával szemben, látta a csapások nagyságát és mélységét, abban a pillanatban elkezdte félni a korábban tiszteletlen nép az Istent. Exodus könyvének, vagyis Mózes második könyvének, ott a 14. fejezet 31. versében találjuk feljegyezve. Mózes második könyve, Exodus könyve, 14. fejezet, 31., vagyis a fejezet utolsó verse. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban. Félé azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak és Mózesnak, az ő szolgájának. Tehát amikor az ember meglátja az Isten tetteit, nem tud elmenni döntés nélkül. Vagy félem és tisztelem az Istent, vagy nem. Gondoljuk csak el, hát az egyiptomiak nem látták ugyanazt, amit a zsidók láttak a kivonulás előtt. Az egyiptomiak vajon nem tapasztalták, hogy mi erős, mi nagy, mi hatalmas az izraeliták istene, Ábrahám és Jákob és Izsák istene, és csak nagyon kevesen hittek az Istenben. Tehát, ha látom az Isten nagyságát, tettét, vagy félni kezdem őt, vagy a korábbi hitetlenségemben, a további makacságomban megerősödöm, mint ahogy tette ezt a fáraó is, és megkeményítette a szívét Istennel szemben. Vagy ahogy mondja a 111. Zsoltár 10. verse, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Vagy ahogy mondja hasonlóan a Példabeszédek könyve is.

félni az Istent egyenlő azzal, hogy jóra törekszem. A helyes dolgokat szeretném megvalósítani. A tiszta és átlátható dolgokat valósítom meg. Mind a magánéletemben, mind a közösségi életemben. Az Istent félni egyenlő azzal, hogy ellenállok a gonosz kísértésével szemben. Tehát amikor azt mondja ez az angyal, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, akkor ennek az angyalnak az üzenete az Ószövetségben gyökerezik, az ószövetségi vallásos gondolkodásban. Ebben a gondolkodásban etikai magatartásban gyökerezik. És a következő, amit említettünk, hogy néki adjatok dicsőséget. A néki egyértelműen az Istenre vonatkozik. Az Istennek dicsőséget adni pedig azt jelenti, hogy az Isten félelem következménye. Mert aki nem féli az Istent, az nem fog dicsőséget adni. Aki féli az Istent, az kifejezi az Isten félelmével azt, hogy dicsőséget ad. És ne felejtsük el, hogy az Isten megjelenése az Ószövetségben. Ezt úgy szoktuk nevezni idegen szóval, hogy epifámia vagy teofámia. Tehát akár epifámia, akár teofámia formában megjelenik az Isten, az mindig egy dicsőség adást eredményez azoknak az embereknek a köréből, akik ennek az isteni megjelenésnek valamilyen formában a részeseivé válnak. Mózes felszólította a népet, mielőtt bevonult volna az ígéret földjére, hogy az Istennek adjanak dicsőséget. Az Isten dicsősége, az Isten kábódja, az a szent sátorban, később a szent templomban, az első, illetve a második templomban, a salamoni, illetve a fogság utáni második templomban teljesen világosan látható volt. Erre büszkék is voltak az izraeliták, mert az Isten dicsősége látszódott. Vagy amikor a pusztán vonultak, felhő és tűzoszlop formájában, ez az Isten dicsősége volt.

De vajon mit jelent a végidők végezetén az, hogy az Isten dicsőíteni? Amikor az angyal felszólítja a föld lakosait, azokat az embereket, akik nemhogy félték az Istent, hanem káromolták az Istent és az ő nevét. És mégis egy utolsó felhívásban arra szólítja föl a föld lakosait, hogy féljék az Istent, és engedelmeskedjenek neki. Az Isten félelem az nem más, mint dicsőséget adni az Úrnak. A dicsőség pedig azt jelenti az ember közösségi életében, hogy Isten parancsolatainak és rendeléseinek megfelelően élek. Persze ezekben a parancsolatokban nehogy arra gondoljunk, 21. században élő felebarátaimmal együtt mi is, hogy itt csak vallásos törvényekről van szó, itt csupán valami áldozati előírásokról, és valami olyan dolgokról, ami a 21. század emberéhez már semmi köze nincs. Nem, a felebarátról, a szülő tiszteletéről, a gyermek neveléséről, az Istennek megjáró, Istennek kijáró dolgok odaadásáról, a teremtőként való Isten dicsőítéséről van szó.

És utána így folytatja, mert eljött az ő ítéletének órája. A három angyal külön-külön arra hívja fel a föld lakosainak a figyelmét, hogy valami elérkezett. És erről az elérkezésről a föld lakosai nem vesznek észre semmit. Az Isten kinyilvánítja ítéletében, hogy ki a jó és ki a rossz. Az ítélet hirdetés, ami nem más, mint az Isten verdiktje, Isten ítélete. És azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. A magyar nyelvben is érezhető, hogy ez a múltban már bekövetkezett eseményt próbál ábrázolni. A görög nyelvben pedig ezt egy egyszerű aorisztoszi nyelvtani alakkal meg tudja oldani. Tehát itt egy múltban elkezdődött folyamat indul el, ami egészen a jelenen keresztül a jövőig kifejti a hatását. Mikor kezdődik el az Isten ítélete? Abban a pillanatban, amikor a föld népe és nemzetsége nem adja meg az Istennek a számára kijáró tiszteletet. Nem akkor születik meg az ítélet, amikor a bíró föláll és kimondja, hanem az ítélet akkor született meg, amikor valaki azt a nem kívánt vagy a törvény által tilalmazott cselekedetet végrehajtja. A bíró visszamenőleg mondja ki a verdiktet, és nem abban a pillanatban születik. Abban a pillanatban csak az születik meg, hogy igaz-e vagy nem, hogy ez az ember a törvény ellenébe tett. Lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, vagy nem. De az ítélet az elkövetés pillanatában már elhangzik. Csak ezt később a bíróság meg fogja ismételni. Az ítélet kimondása pontosan az első angyal ünnepélyes üzenetének bejelentésével veszi kezdetét. És ebben benne van, hogy kinek kell félni az Isten ítéletétől. Vajon azoknak kell félni az Isten ítéletétől, akik félik az Istent? Azoknak kell félni, akik tisztelik az Istent? Azok fognak félni az Isten verdiktjétől, akik megdicsőítik, akik dicsőséget adnak az Istennek? Nem, azoknak nem kell félni. Miért? Mert azoknak a lelkiismeretük tiszta. Tehát azoknak kell félni, akik valamilyen módon az Isten dicsőségét nem adták meg sem a múltban, sem az akkori jelenben. Akik a föld népéhez, vagyis a föld lakosaihoz tartoznak, akik áthágták azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyet az Isten elrendelt az ember érdekében. És ennyi kis bevezető után nézzük magát a konkrét szövegmagyarázatot, hiszen három angyalról van szó. És ez a három angyal ugyanazt az üzenetet mondja el három különböző formátumban. A középpontban az ember fia áll, de figyeljük meg, hogy ennek a szakasznak a végén az emberfia háttérbe fog húzódni, és helyette az Atyaisten nagysága fogja betölteni az egész történést. Tehát a kezdetben az emberfia az, aki ellenpólus az előző fejezetben lévő Antikrisztussal, vagy a földből, vagy a tengerből feljövő fenevaddal. És a bejelentő angyalnál, az ünnepélyesen az ég közepén repülő angyalnál van valami. És
azt mondja, hogy az örökkévaló evangélium. Milyen érdekes, hogy hozzáteszi ezt a jelzőt, ezt a jelző szerkezetet, az örökkévaló. Mintha nem tudnánk, hogy az evangélium az örökkévaló. De mégis hozzáteszi, kiemeli, hangsúlyozza és aláhúzza.

Nem tudjuk, hogy milyen formában van ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium. Van olyan angyal, akinél vele van a tekercs. Egy lepecsételt tekercs és fölbontja. Nem tudjuk, hogy írott formában rendelkezik-e ezzel az örökkévaló evangéliummal, és akármilyen figyelmesen olvassuk el a szöveget, nem derül ki belőle legalábbis egyértelműen. Tehát lehet, hogy szóban kapja meg az Istentől ez az angyal az örökkévaló evangéliumot, vagy kijelentésben, vagy valamilyen más kinyilatkoztatásban. Talán a leghelyesebb logikai következtetésünk útján azt mondani, hogy isteni megbízást kap ez az angyal. És ez az angyal meghallja azt az Istentől, hogy mit kell néki elmondania, és ez az angyal hűségesen, minden torzítástól mentesen elmondja azt az üzenetet, amelyet rábízott az Isten. De az emberre is bízott üzenetet. És az az érdekes, hogy az evangéliumot az emberre bízta az Isten. Nem az angyalokra. És most mégis az ég közepén megjelenik egy angyal, és elkezdi mondani azt, amit nekünk, az embereknek kellene mondani a föld lakosainak. Mert mi valahogy nem értettük meg. Pedig megvan írott formában, megvan a kijelentés formában, megvan értelmi formában, megvan érzelmi formában, tapasztalati úton, és mégsem mondjuk el helyesen. És akkor az Isten azt mondja, rendben van, ha az emberek nem tudják elmondani, akkor utoljára egy angyal mondja el. És ez az angyal hűségesen, következetesen elmondja az örökkévaló evangéliumot. Az angyal az ég közepén repül. Gondolkozhatunk ezen is elég sokat. Miért repül az angyal az ég közepén? Miért nem repül az ég szélén? Hát azért, hogy mindenki lássa. Az ég közepén repülő angyal nyomatékot kap az üzenetének a hirdetése által, nyomatékot kap azzal is, hogy ő az ég közepén repülhet. Nem az ég valamelyik szélén, mert az ég közepén repülő angyalt mindenki látja. A föld különböző részeiből. Persze ne felejtsük el, hogy nem a mai természettudományos világképpen rendelkezett János apostol, amikor leírja az apokalipszist, abban az időben a földet egy nagy lapos korongnak gondolták. Ma már tudjuk, hogy a föld egy térben elhelyezett gömb alakú kis formátum, amely az univerzumban olyan jelentéktelen, mint egy porszem a tenger fövenyén. És mégis nagy dolgok történnek ezen a földön, mert ez az angyal az ég közepén repül. Mégis menjünk csak vissza ehhez a gondolathoz még egy pillanatra, hogy az örökkévaló evangélium, ebben van valami változatlanság az örökkévalóban. Mi emberek nem tudjuk, mi az, hogy örökkévaló, mert a világunkban semmi nem örök. Mert abban, amiben azt gondolta az emberiség, hogy ez örök, mindig tévedtek. Még az univerzum sem örök, még a csillagok sem örökök. Hányszor előfordult, hogy csillagászok évtizedekig tanulmányozták azt a nem létező csillagot, amely millió évekkel ezelőtt már eltűnt, de ide a fénye még millió esztendeig jött, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt az égboltozaton. És aztán rájöttek, hogy ez a csillag meghalt. Mi emberek is meghalunk, születünk és meghalunk, és mégis
Ebben az eltűnő, változó világunkban van egy örök dolog. Az evangélium. Ez az az evangélium, amelyet Pál hirdetett. Ez az az evangélium, amelyet a négy evangélista hirdetett. Márk, Máté Lukács és János evangélista. Ebben az örökkévaló evangéliumban benne van az Isten jelleme, az egész megváltási terv, hogy az emberiség elbukása előtt az Isten elhatározta, hogy odaadja válságul az ő egyetlen egy fiát. Ezért örök. Mert ezt nem lehetett megváltoztatni. Mert amire az Isten kimondja egyszer, hogy így legyen, az úgy lesz. Még akkor is, ha a legnagyobb fájdalmat jelenti az Isten és a fiával való kapcsolatában. Ezért örök az evangélium. Ezért megváltoztathatatlan. Ezt nem tudjuk mi elmondani. Ezért kellett az Istennek egy angyalt az ég közepére küldenie. Kinek mondja el az evangéliumot ez az angyal? Hát, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ha visszalapozunk, egyetlen egy lapot a Jelenések könyvében, és a 10. fejezet 11. versét felolvassuk, akkor azt látjuk, hogy szó szerint irodalmi kapcsolat van a mostan vizsgált szövegünkkel. Tehát Jelenés 10:11. És mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Ezt ki mondja az Isten? Kinek mondja? János apostolnak, a látnoknak. És most viszont az angyal mondja el azoknak az embereknek, akikhez elküldi őt az Isten. Bár nagyon érdekes, János apostol az egyháznak, az egyházhoz csatlakozni kívánó embereknek mondja el, az idők végén pedig az angyal azoknak mondja el, akik nem akarnak csatlakozni Istenhez. Azoknak mondja el, akik Isten hűségeseit üldözik. Akik nem kíváncsiak az Isten törvényére. Akik nevetnek az Isten parancsolatain. Akik káromolják az Istent. Ezeknek a káromló embereknek is azt mondja az angyal, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget.

hogy mondja el. Nagy szóval. Nem fülbesugva. Nem olyan bizonytalankodva, hogy hát nem is tudom, olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Nagy szóval, határozottan. Tudja az angyal, hogy mit akar. Átgondolta. Ez az angyal nem improvizál. Ez az angyal figyelmesen figyelt az isteni szózatra. És amit az Isten mond, azt kimeri mondani hangosan. Amit az egyház, a különböző korok egyházai csak félve, az üldözéstől rettegve, akár a római birodalom, akár a középkor viszonyai között, csak halkan, a mártír halálok sikolya közepette, csak halkan tudtak és mertek kimondani. Azt most az angyal hangosan mondja, nagy szóval. És kinek mondja el még egyszer? Minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az Istent nem tisztelők széles skálájának. Északtól délig, kelettől nyugatig. Mielőtt az Isten végső ítélete elhangozna, utolsó felszólítás az Isten részéről. És ebben az utolsó felszólításban benne van, még megtérhetsz. Az utolsó pillanatban még visszafordulhatsz az Istenhez. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik szívüket megkeményítik és nevetnek majd. Az ég közepén lévő angyalon és az ő üzenetén, az örökkévaló evangéliumon, meg az Isten félelmén, meg az Isten dicsőségén, hiszen ők már megkeményedtek. És lesznek olyanok is, akik vissza tudnak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor az Isten szólt hozzájuk életük legkülönbözőbb helyzeteiben. És akik nem hittek az embereknek, talán majd fognak hinni Istennek. És ezekben a versekben figyeljük meg, hogy még Jézus személye is háttérbe szorul. Bár ott van a kezdetnél az emberfia kifejezés, de olyan erősen meghatározóvá válik az Atya Isten történelemre gyakorolt befolyása, hogy a fiú is önkéntelenül is, az emberfia is visszalép néhány lépést. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a sorok mögött, az evangéliumban kitörölhetetlenül ott van a názáreti Jézus is, mert az evangélium a jó hírért járó jutalom. Meg kell említeni az öröm kifejezését. Miközben azt halljuk, hogy itt utolsó üzenet hirdetését mondja el az angyal. Miközben azt halljuk, hogy az Isten ítélete elindítja a végítéletet. Miközben azt látjuk, hogy itt félni kellene, mégis a sorok mögül azt látjuk, azt érezzük, azt tudjuk, hogy azok a hűségesek, akik tisztelik Istent, akik dicsőítik a Teremtőt, azok nem félnek. Azok örömmel töltik el az életük minden napjait. Azok boldogok. Nem féltik az életüket. Nem úgy vannak, mint a középkor egyházában a hűségesek. Mert tudják, hogy egy dolog az életüknél is fontosabb. Az örök életük. És ezért nem féltik már a földi életüket. Ezért bátran odaállnak a föld népeivel szemben. És ha kell, akkor az üldözéssel is szembeállnak. Ha kell, akár az életüket is odaadják. Ilyen ember a mai világban még nagyon kevés a keresztények között. Különösen kevés közöttünk Európában. A világ azon távoli részein és kontinensein
ahol a kereszténység ütközik valamilyen más régi ókori vallással. Néha hallunk olyan mártírokat, akik nem voltak hajlandók a kereszténységről lemondani, nem voltak hajlandó hitüket feladni, és ezért az életüket vették el. Talán meglincselték őket polgárháborúban, különböző cselekmények közepette. Van még néhány hűséges, van néhány olyan hűséges ember, aki kész az életét is feláldozni. És nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetében a csapásoknak van egy sorrendje. És ezt a sorrendet követi a 14. fejezet 7. verse, amikor azt mondja, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pontosan ugyan ez a sorrend van a Jelenések könyve 8. fejezetében. Az első 4 trombita megszólalásánál is. Ugyan erről van szó, bár nagyon érdekes, hogy ott még egy valóság megjelenik, hiszen ott van a föld, a tenger, a vizek forrásai, és a Jelenések könyve 8. fejezetében a 4 trombita után ott van még az ég. Itt pedig az ég már lemarad, mert az ég már egy más valóságot, már egy más entitást hordoz. Mindenki végig fogja gondolni, a történelem annak a pontján, hogy milyen valóságot, milyen nagyságot akar követni. Az Antikrisztus, aki végigvonul majd az akkori kontinenseken, politikai hatalmakon, az emberek nagy tapssal leborulva fogják fogadni, csodákat fog tenni, azt mondja, hogy még tüzet is alá fog hozni az égből, és lesz egy hűséges maradék, amelyik csak és csak is az Istent fogja dicsérni és dicsőíteni. Még egy érdekességet hadd jegyezzek meg a 14. fejezet 6. és 7. versével kapcsolatosan. Hiszen ezek a versek a reformáció episztoláiként vannak számon tartva. Vagyis a reformáció idejében a kortársak annyira szerették Luther Mártont, hogy őt azonosították az ég közepén repülő angyallal, aki elmondta nagy szóval azt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Anélkül, hogy Luther Márton nagyságát bármilyen módon akárnánk kicsinyíteni. Mégis ennek a szakasznak a tanulmányozása arról győz meg bennünket, hogy ezt az eseményt nem a múltban kell keresni. Nem az 1517. október 31-i reformációban kell keresni és megtalálni, hanem a jövőben bekövetkező nagy esemény sorozat nyitányaként kell lássuk. Természetesen Luther Márton is hasonlóságilag elképzelhető, hogy olyan volt, mint az ég közepén lévő angyal. Ő is ennek az angyalnak a szolgálatába állította munkásságát, életét, küzdelmét, amikor ott van a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, és azt mondták, vondd vissza! És Luther Mártonnak volt egy hatalmas, nagy kijelentése, amikor azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelki ismeretem azt mondja, hogy nem tehetem, Isten engem úgy segéljen. Ez a Luther Márton mindenféleképpen ennek az angyalnak az előfutáraként értelmezhető. Ha nem is azonosítható ezzel az angyallal, de előfutáraként. Az utolsó üzenet olyan lesz, amely nem lesz elkerülhető senki számára. Az Antikrisztus elvakult,
biztonságban tervezgeti majd a győzelmét, amely a jelenések könyve szerint egy csúfos vereséggé, visszafordíthatatlan vereséggé változik. Mindenkinek döntenie kell, vagy ide, vagy oda. Isten segítsen bennünket a jó döntésben. Az Úr kegyelméből. Amen.

Moldován Vilmos, eljut hozzád is a hármas angyali üzenet. A mustármagból lombos fa lett, a szívekbe hullott üzenet. Féljétek az Istent, mert eljött ítéletes, fogadjátok őt. A halmok álmosan remegtek, bő harmatokat adtak az egek. Babilon városa leomlott, s az üzenet túrja a romot. Az alvó világot felgyújtja tűzében az ég, a bűn, a dudva, s a törvénytaposó világnak hirdeti az isteni vádat. Ki fenevad jegyét felveszi, Isten haragborát issza ki. Nem bújhatsz el előle, ember, nem rejt el tömbház, erdő, tenger. Könyvben, rádión, dróton jut el hozzád a szó az üzenettel. Sajtók nyomják nappal és éjjel, repülők messze viszik széjjel. Hallja a hegy, völgy, város, üzem, e világnak Isten mit üzen. Testvér, hozzád is eljut egyszer egy szolga eme üzenettel. S hiába bőjt és ellenállás, hiába templomba járás, hiába a sok papír rokon, hiába bú könny az arcokon, ha hallod az Úr üzenetét, amit hírnökük visznek szerteszét, elfogadod, vagy ellenkezel, az már tőled függ, hogy mit teszel. De tudd meg, ha végképp elveted a hármas égi üzenetet, sem a földön, sem az egekben nincs számodra többé kegyelem.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Jutalom. Máté evangéliuma 19. fejezet, a 16-tól a 30. versig. 20. fejezet, az 1-től a 16. versig. Márk evangéliuma 10. fejezet, a 17-től a 30. versig. És Lukács evangéliuma 18. fejezet, a 18-től a 30. versig. Az Isten ingyen kegyelmét hirdető igazságot a zsidók majdnem szem elől tévesztették. A rabbik azt tanították, hogy Isten pártfogását ki kell érdemelni, és azt remélték, hogy saját cselekedeteikkel megszerezhetik az igazak jutalmát. Isten tiszteletük mögött nyerészkedő, haszonleső lelkület húzódott. Ettől a lelkülettől még Krisztus tanítványai sem voltak teljesen mentesek, és a megváltó minden alkalmat kihasznált arra, hogy ráébressze őket tévedésükre. Mielőtt példázatot mondott a munkásokról, olyan eset történt, amellyel alkalma nyílt a helyes elvek bemutatására. Amint Jézus az úton ment, egy fiatal főember szaladt hozzá, leborult előtte és tisztelettel köszöntötte. Jó mester, mondta, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? E főember úgy szólította meg Krisztust, mintha csupán köztiszteletben álló rabbi lett volna. Nem ismerte fel benne az Isten fiát. A megváltó így szólt, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Milyen alapon nevezel engem jónak? Csak Isten jó. Ha elismered, hogy jó vagyok, azt is el kell ismerned, hogy Isten küldöttje, Isten fia vagyok. Ha pedig be akarsz menni az életre, tette hozzá, tartsd meg a parancsolatokat. Isten jelleme törvényében fejeződik ki, és ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd minden cselekedetedben Isten törvényét. Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádámnak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az Édenben elvárt az embertől, tökéletes engedelmességet, fedhetetlen igaz életet. A kegyelem kínálta szövetség ugyanazt igényli az embertől, mint az Édenben felállított követelmény, összhangot Isten törvényével, amely szent, igaz és jó. A tartsd meg a parancsolatokat szavakra az ifjú ezt kérdezte, melyeket? Azt hitte, hogy Jézus valamilyen ceremoniális előírást ért a parancsolatokon. Krisztus azonban a Sínai hegyen adott törvényről beszélt. Megemlített néhány rendelkezést a 10 parancsolat második táblájáról, és ebben az egy parancsolatban foglalta össze őket. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Az ifjú tétovázás nélkül válaszolt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mi fogyatkozás van még bennem? Az ifjúnak a törvényről alkotott fogalmai felszínesek voltak. Emberi normák szerint jellemét fedhetetlenül megőrizte. Élete kívülről nézve szinte bűntelen volt. Igazán azt gondolta, hogy engedelmességében nem lehet semmi hibát találni. Titokban mégis attól félt, hogy nincs minden rendben, közte és Isten között. Ezért kérdezte. Mi fogyatkozás van még bennem? Ha tökéletes akarsz lenni, mondta Krisztus, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és köves engem. Az ifjú pedig e beszédet halván, elméne megszomorodva, mert sok jószága vala. Az önimádó ember törvényszegő. Ezt akarta Jézus az ifjúval megértetni, és azért próbálta meg, hogy leleplezze szívének önzését. Rátapintott jellemének gyenge pontjára. Az ifjú nem igényelt további felvilágosítást. Bálványt dédelgetett lelkében.
a világ volt az istene. Állította, hogy megtartotta a parancsolatokat, de nem ismerte azt az elvet, amely az egész törvény lényege. Nem szerette Istent igazán, sem embertársait. Ezzel a fogyatkozásával egyszer s mind hiányzott belőle mindaz, ami Isten országára alkalmassá tehette volna. Az énnek és a világ kincseinek szeretete nincs összhangban a menny elveivel. Amikor ez az ifjú főember Jézushoz fordult, nyíltságával és komolyságával megnyerte a megváltó szívét. Rátekintvén megkedveli őt. Jézus ebben az ifjúban olyan valakit látott, aki az igazság hirdetője lehetne. E tehetséges, előkelő ifjút épp oly szívesen magához fogadta volna, mint szegény halász követőit. Ha ez az ifjú a lélekmentésre szentelte volna képességeit, Krisztus igyekvő és eredményes munkása lehetett volna. Először azonban el kellett volna fogadnia a tanítványság feltételeit. Teljesen Istennek kellett volna szentelnie életét.

A megváltó hívó szavára Máté mindeneket elhagyván felkele és követi őt. Lukács 5.28. Ezt tették János, Péter és társaik is. Krisztus ugyanilyen odaszentelődést kívánt az ifjú főembertől is. És ezzel nem várt el nagyobb áldozatot, mint amilyet ő hozott. Gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2 Korintus 8.9. Az ifjúnak csak mennie kellett volna arra, amerre Krisztus vezeti. Krisztus rátekintett az ifjúra, és szerette volna, ha átadja magát neki. Szerette volna követeként mások áldására felhasználni. Ahelyett, amit Krisztusért fel kellett volna áldoznia, felkínálta neki a maga társaságát. Kövess engem, mondta. Ezt a kiváltságot Péter, Jakab és János boldogan fogadta. Ez az ifjú is csodálta Krisztust. Vonzódott a megváltóhoz, de nem volt hajlandó elfogadni a megváltó önfeláldozásra szólító elvét. Inkább a gazdagságot választotta, mint Jézust. Kívánta az örök életet, de nem adott helyet szívében annak az önzetlen szeretetnek, amelyből élet fakad, és szomorú szívvel elfordult Krisztustól. Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok elcsodálkoztak.

világába, mit remélhet a többi ember? Jézus ismét felelvén mondanékik: gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala. A tanítványok most értették meg, hogy nekik is szól a komoly figyelmeztetés. Krisztus szavainak fényénél a saját titkos hatalom és gazdagságvágyuk is lelepleződött. Nyugtalankodva kiáltották: kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. A gazdagnak nem nyitja meg vagyona a menny kapuját. Gazdagsága nem jogcím a szentek örökségére. Csak Krisztus meg nem érdemelt kegyelméből léphet az ember Isten városába. A gazdagoknak épp úgy szólnak a Szentlélek szavai, mint a szegényeknek: nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. 1 Korintus 6, 19-20. Ha az ember hisz ebben, akkor vagyonát kölcsönként kezeli, amelyet Isten útmutatása szerint kell használnia. Az elveszettek megmentésére, a szenvedők és szegények vigasztalására. Az ember erre képtelen, mert ragaszkodik földi kincseihez. Az az ember, aki elkötelezte magát a mammon szolgálatára, nem hallja meg az emberek segélykiáltását. De Istennél minden lehetséges. Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve, az önző szív szelíden engedelmeskedik. A gazdagok is elmondhatják azt, amit a farizeus Saul mondott: amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Filippi 3, 7-8. És akkor nem vallanak semmit sajátjuknak. Örülnek, hogy Krisztus sokféle ajándékával sáfárkodhatnak, és az ő nevében szolgálhatnak az emberiségnek.

Péter ocsúdott fel először, a megváltó szavai nyomán támadt titkos gondolatokból. Eszébe jutott, hogy ő és testvérei mi mindenről lemondtak Krisztusért, és elégedett volt. Ímé mi elhagytunk mindent, mondta, és követtünk téged. Emlékezve az ifjú főembernek tett kincsed lesz mennyben, feltételes ígéretre, kérte az ő és társai áldozatáért járó jutalmat. A megváltó válasza megremegtette e galileai halászok szívét. Olyan kiváltságokat helyezett kilátásba, amelyek legszebb álmaikat váltják valóra. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Majd hozzátette. Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Péter, mink lesz hát minékünk kérdése azonban béres lelkületről árulkodott. Ez a lelkület, ha ki nem gyógyulnak belőle, alkalmatlanná teszi a tanítványokat Krisztus szolgálatára. A tanítványokat vonzotta Krisztus szeretete, de nem voltak teljesen mentesek a farizeizmustól. Még mindig azt hitték, hogy munkájuk arányában jogosultak a jutalomra. Az önfelmagasztalás és önelégültség szellemét ápolták magukban, és összehasonlították magukat egymással. Amikor valamelyikük bármiben hibázott, a többiek azt képzelték, hogy ők jobbak nála. Nehogy a tanítványok szem elől tévesszék az evangéliumi elveket, Krisztus elmondott egy példázatot arról, hogy Isten miként bánik szolgáival, és milyen lelkületet vár el azoktól, akik érte munkálkodnak. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, mondta, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Az volt a szokás, hogy az emberek a piactéren vártak munkaalkalomra, és a munkáltatók ott kerestek munkavállalókat. A példázatbeli ember a történet szerint több alkalommal kiment a piactérre, hogy munkásokat fogadjon. Azokkal, akiket legkorábban fogadott fel, meghatározott összegben egyezett meg. Akik pedig később léptek szolgálatba, bérük megállapítását a gazdára bízták. Mikor pedig beest veledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kijövén a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak. De ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. A gazdának a szőlőskert munkásaival való bánásmódja azt példázza, hogy miként bánik Isten az emberekkel. Egészen másként, mint ahogy az emberek szoktak. Földi ügyletekben a munkások az elvégzett munka arányában kapják bérüket. A munkás csak annyit vár el, amennyit megkeresett. Krisztus azonban e példázatban országának elveit szemlélteti, és ez az ország nem ebből a világból való. Krisztust semmilyen emberi szabály nem befolyásolja. Az Úr ezt mondja. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ézsaiás 55:8-9.
A példázat szerint a legkorábban felfogadott munkások meghatározott összegért vállalták a munkát, és megkapták a megszabott összeget. Semmivel sem többet. A később felfogadott munkások bíztak a gazda ígéretében, amely így szólt: ami igazságos, megkapjátok. Azzal mutatták meg bizalmukat, hogy nem érdeklődtek bérük felől. Bíztak a gazda igazságos és méltányos voltában, és nem teljesítményük szerint kapták a jutalmat, hanem a gazda bőkezűsége szerint. Isten azt szeretné, ha mi is a bűnöst megigazító Istent látnánk benne. Jutalmát nem érdemeink szerint adja, hanem eleve elvégzése szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket. Efézus 3.11, Titus 3.5. És azokért, akik bíznak benne, véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekszik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. Efézus 3.20. Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik a 11. órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jó indulat, amit munkaadójuk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a 11. órában lép a mester szolgálatába, de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött ideje olyan rövidnek tűnik, hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri. Isten szeretné, ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk, mi lesz a jutalmunk. Ha Krisztus szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink homlokterében. Nem a jutalomért szolgálunk. Igaz, hogy a jutalmat is meg kell becsülnünk, de ne az legyen az első. Isten azt akarja, hogy értékeljük megígért áldásait, de azt nem, hogy lessük a jutalmat, és azt érezzük, hogy minden szolgálatért jutalom jár. Ne annyira a jutalommal törődjünk, mint inkább azzal, hogy minden nyereségtől függetlenül helyesen cselekedjünk. Az Isten és embertársaink iránti szeretet legyen a hajtóerőnk.

A példázat nem mentegeti azokat, akik az Úr első hívására nem léptek a szőlőmunkások közé. Amikor a gazda a 11. órában is a piac térre kimenve dologtalan embereket talált, ezt mondta nekik: miért álltok itt egész napon át hivalkodván? A válasz így hangzott: mert senki sem fogadott meg minket. A későn hívottak közül senki nem volt ott reggel. Nem utasították vissza a hívást. Akik pedig visszautasítják, még jóvá tehetik, ha megbánják. De veszélyes dolog könnyen venni a kegyelem első hívását. Amikor a szőlőskert munkásai 10-10 pénzt vőnek fejenként, a korán kezdő munkások megharagudtak. Bizonygatták, hogy ők 12 órát dolgoztak. Úgy érezték, hogy nagyobb bérre volna joguk, mint azoknak, akik csak 1 órát dolgoztak, és azt is a nap hűvösebb szakában. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, mondták, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Barátom, válaszolt a gazda egyiküknek, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. E példázat munkásai azokat ábrázolják, akik szolgálatukért előnyre tartanak igényt másokkal szemben. Dicsekedve fognak munkához, de önmegtagadás és önfeláldozás nélkül dolgoznak. Lehet, hogy egész életükben Krisztus szolgáinak mondták magukat. Talán jól viselik a nehézséget, nélkülözést és megpróbáltatást. Ezért nagy jutalomra formálnak jogot. Többet gondolnak a jutalomra, mint arra a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetnek. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. S mivel ezt az igényüket nem veszik figyelembe, megsértődnek. Ha szerető, bízó szívvel dolgoznának, mindig elsők lehetnének, de siránkozó, panaszkodó természetük nélkülözi Krisztus lelkületét. Magatartásuk arról árulkodik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyók, nem bíznak Istenben, és irigyek testvéreikre. Az Úr jósága és nagy lelkűsége csak alkalom nekik az zúgolódásra. Ezzel azt bizonyítják, hogy nincsenek közösségben Istennel. Nem ismerik a Mesterrel való együttmunkálkodás örömét. Istent semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület. Nem tud együtt dolgozni ilyen önző emberekkel, mert érzéketlenek lelkének munkája iránt. Az Úr először a zsidókat hívta szőlőjébe. Ezért büszkék és önigazultak voltak. Azt gondolták, hogy hosszú éveken át tartó szolgálatuk miatt nagyobb jutalom illeti meg őket, mint másokat. Semmi nem okozott nekik nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy a pogányoknak épp olyan joguk van az Isten dolgaihoz, mint nekik. Krisztus óva intette tanítványait, akiket elsőként hívott el, hogy óvakodjanak ettől a bűntől. Látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság, és ez a szellem gyöngíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek valamit a mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor siet segítségükre, ha ők maguk már előre léptek. Ebből az következik, hogy saját maguknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztalható, felfuvalkodnak,
és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy hízelegjenek nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől a veszélytől akarja Krisztus megóvni tanítványait. Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Jeremiás 9:23-24. Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék. Minden jutalom kegyelemből van. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Róma 4:1-5. Ezért egyik embernek sincs oka arra, hogy értékesebbnek tartsa magát a másiknál, vagy hogy irigykedjék másokra. Egyik ember sem kiváltságosabb, mint a másik, és senki sem mondhatja, hogy joga van a jutalomhoz.

Az első és az utolsó is osztozik a dicső örökérvényű jutalomban, és az elsőknek örömmel kell fogadniuk az utolsókat. Aki irigyli a másoknak adott jutalmat, az elfeledkezik arról, hogy ő is kegyelemből kapja az üdvösséget. A munkásokról szóló példázat elítél minden féltékenységet és gyanakvást. A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy összehasonlításokat. Akinek szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetre méltóságát hasonlítja össze saját fogyatékos jellemével. A példázat minden munkást arra int, bármilyen régen szolgál és bármilyen sokat teljesített, hogy testvéri szeretet és Isten előtti alázatosság nélkül semmit sem ér. Akinek öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Amikor nincs már önzés, és az elsőbségért folyó harc megszűnik, amikor hála tölti be szívünket, és a szeretet jó illata árad életünkből, csak akkor lakik Krisztus szívünkben, és csak így ismer el Isten minket munkatársainak.

A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Készek áldozni és áldozatként elégni, de ezt vidám szívvel teszik. Örömükkel Krisztus is azonosul. Az ő örömük ugyanaz, mint ami Krisztusnak is örömet szerzett, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János 4.34. A dicsőség Urának munkatársai. Ez a gondolat megédesíti minden fáradozásukat, megacélozza akaratukat, bátorságot önt lelkükbe, történjék bármi. Krisztus munkatársai önzetlen szívvel dolgoznak, Krisztus szenvedéseiből részt vállalva megtisztulnak, munkájában és könyörületességében osztoznak. Mindezzel növelik Krisztus örömét, és megdicsőítik magasztos nevét. Ilyen lelkülettel lehet Istennek igazán szolgálni. Sokan, akik elsőknek tűnnek, utolsók lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jól lehet az utolsók közé számítanak, mégis elsők lesznek. Krisztus sok odaadó gyermekének nincs alkalma nagy feladatokra, vagy nagy áldozatokra Isten szolgálatában. Vigasztalódjanak azzal, hogy Isten nem mindig a mártíromságot tartja a legkedvesebb áldozatnak. Nem biztos, hogy a naponta halálos veszedelmekkel találkozó misszionáriust méltatják első helyen a mennyben. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, aki bizonyságot tesz kereszténységéről, naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával, aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében, még a világszerte ismert misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet. Isten egészen más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt még legközelebbi barátaink sem. Látja családi életünkben és a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor az embert megalázza saját gyengeségének tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkek miatti őszinte bűnbánatát is. Látja, amikor teljes szívével szolgál neki. Tud énünkkel vívott keserves küzdelmeinkről, és tud győzelmeinkről is. Isten mindezekről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban, a munkások sokaságában, vagy a reánk bízott képességekben található sikerünk titka, nem is az emberi akaratban. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Azok, akik őszinte hittel és szeretettel szolgáltak Istennek, kegyelméből áldott jutalmat kapnak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe Lelki magvetés. A mai ige Galáta 6:8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Gondolatuk az ígéről. A vetés látszólag tiszta veszteség, mert a jó magot elvetjük a földbe, és soha nem látjuk többé. A lélekben való magvetés pedig még inkább veszteségesnek, sőt, őrült dolognak látszik, mert megtagadjuk önmagunkat, és látszólag semmit nem kapunk érte. Mégis, mikor a lélekben vetünk, azáltal, hogy tanuljuk az Istenben való életet, igyekszünk neki engedelmeskedni, és az ő dicsőségéért munkálkodni, akkor nem hiába vetünk. Jutalmunk az élet, sőt, az örök élet. Ennek már itt boldog részesei lehetünk, amikor megismerjük Istent, közösségünk lesz vele, és örvendezünk benne. Ez az élet egy egyre mélyülő, szélesedő folyamhoz hasonlítható, amely az örök boldogság tengerébe visz bennünket, ahol mindörökké részesei leszünk az isteni életnek. Ezért ne vessünk ma a testnek, mert akkor csak romlást arathatunk, hiszen a test csak erre képes. Éljünk inkább szent önmegtagadással magasabb, tisztább és szellemibb céloknak. Keressük az Úr dicsőségét, és engedelmeskedjünk feltétel nélkül lelke vezetésének. Micsoda nagyszerű aratás lesz az, amikor majd az örök életet aratjuk. Akkor örökké tartó áldást aratunk majd. Micsoda ünnep lesz az az aratás. Urunk, hadd legyünk ilyen aratók a te fiadért. Diakónus találkozó Velletriben. A Róma melletti Velletriben március első napjaiban 8 különböző országból érkezett metodista diakónusok és erre a szolgálatra készülők gyűltek össze, hogy együtt elmélkedjenek diakónusi hivatásukról, tanuljanak és imádkozzanak, valamint megerősítsék kapcsolataikat. Magyarországról Varga Éva vett részt, aki diakónusi szolgálatra készül a metodista egyházban, és a terv szerint 2026 májusában kezdheti meg diakónusi próbaidejét Budakeszin. A találkozót, ami első alkalommal volt megszervezve, Erika Stalkup, svájci diakónus kezdeményezte. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága az idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16:30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik bele a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklőkedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Május közelíti a nyarat. Vasárnap száraz, napos idő várható, kevés felhővel. Délire mozdul a szél, és 20-25 fokra tetőzik a maximum. Hétfőn is derült, napos és száraz lesz az időnk. A déli szél néhol megélénkülhet, és 22-27 fokra van kilátás.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. A Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában gondolatainkat keretbe foglaló cím így szól: az autonómiát erősítő dialógus jellemzői. Szeretnék visszautalni ezúttal nem az elmúlt hétre, hanem az összefoglaló nagy témánkra, amellyel itt a Párbeszéd műhely műsor folyamában immár több mint egy fél éve foglalkozunk. Ez az összefoglaló nagy téma az érzelmi intelligencia fejlesztése. És az érzelmi intelligencia alatt nem valamiféle részletesebb és még sokoldalúbb fogalmaknak a megismerését értjük, vagyis olyanokét, amelyek jobban le tudják írni az érzelmek sajátosságait, tulajdonságait. Nem azt értjük, hogy jobban be tudjuk azonosítani, hogy melyik érzelem tulajdonképpen mit is takar. Ha ez lenne az érzelmi intelligencia lényege, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez tulajdonképpen semmi más, mint egy meghatározó, majdnem azt mondhatnánk, hogy szótárszerű ismeret, úgynevezett lexikális ismeret elsajátítása. Az érzelmi intelligencia nem erről szól. Az érzelmi intelligencia, ahogy ezt újból és újból megfogalmazzuk, valójában abba az irányba mutat, ahol egyre erőteljesebben és egyre tudatosabban tudjuk használni azokat az energiákat, amelyek érzelmeinkben jelen vannak. Olyan tudás ez, mint amikor az ember egyre inkább megérti és egyre inkább kihasználja azoknak az energiaforrásoknak a lehetőségét, amelyek eddig számára elzártan, vagy akár azt is lehet mondani, hogy ismeretlenül voltak jelen. Hiszen gondoljunk csak például azokra a fűtési rendszerekre, amelyek a Föld természetes hőjét használják, és ezeket az energiaforrásokat csatornázzák be egy háznak a fűtésébe. Vagy akár a napkollektorok is. Ugyanígy, ugyanebben az összefüggésben tudnak energiát szolgáltatni. Olyan felfedezésekről, olyan utakról van szó, amelyeket csak az utóbbi évtizedekben fedeztünk fel, és amelyeknek a hatékonyságát folyamatosan növelik a különböző tudományos felfedezések, fejlesztések. Nos, valahogy így vagyunk az érzelmi intelligenciával, és az érzelmi intelligenciánk abba az irányba akar bennünket elmozdítani, hogy egyre jobban felfedezzük az érzelmeinkben munkálkodó erőket, és ezeket az energiákat személyiségünk fejlesztésének szekere elé tudjuk befogni. Mert hogy valójában ez a tét, hogy az érzelmeink nem valamiféle pusztító áradatként törjenek ránk, zabolátlan, fékezhetetlen, félelmetes áradatként, hanem hogy úgy tudjanak bennünket megerősíteni, úgy tudjanak bennünket kiteljesíteni, hogy mi magunk is egyre jobban tudjunk az érzelmeink ben rejlő erőtartalékokkal gazdálkodni. Mielőtt ennek a gondolatkörnek a mai témára alkalmazott útmutatását alaposabban szemügyre vennénk, még egy dolgot szeretnék itt újból az egész sorozatunknak az összefüggő, pontosabban összefoglaló gondolataként megemlíteni. Az érzelmeinkben rejlő energia az mind-mind egy irányba hat, mégpedig abba az irányba, hogy egyre inkább önazonosak legyünk, vagyis egy olyan személyiségnek lehessünk a megjelenítői, ahol a szétszakító, a személyiségünket belső feszültségektől terhelő, és ezek által a belső feszültségek által cselekvőképtelenségbe sodró erőknek ellent tudunk állni, ahol egyre inkább önazonosak vagyunk, vagyis egyre koncentráltabbak, egyre hatékonyabban azokra a feladatokra figyelők, amelyek az életünket meghatározzák, amelyek most éppen időszerűek, és úgy tudjunk a jelenben megjelenni, úgy tudjunk az itt és mostban működni, hogy ott a személyiségünknek minden érzelmi energiáját, minden kapacitását a feladat jó végzésére tudjuk fordítani. Én tudom, hogy ez most egy kicsit furcsán hangzik, talán kicsit misztikusan is, vagy valamiféle jóga vagy meditációs gyakorlat nyelvét idézi, de nem erről beszélek. Egyszerűen arról beszélek, amit a Biblia így fejez ki, hogy nincsen más dolgunk, Pál apostol így fogalmazza ezt, mint hogy az előre megkészített jó cselekedetekben járjunk. És ez más szóval nem jelent más, mint azt, hogy mindegyikünk életének van egy életprogramja, van egy lábnyom, amelyik előttünk, életünk ösvényén látható, és nekünk semmi más nem kell tenni, mint ezekbe a lábnyomokba belelépni. Ezek a lábnyomok az előre elkészített jó cselekedetek. Ezekbe a lábnyomokba lépve kiteljesedik az életünk, vagyis a mostani szóhasználattal élve egyre koncentráltabban, egyre összefogottabban tudunk megjelenni az életünkben. És ennek ellentéte az, amikor mindenfelé elbóklászunk, amikor az életünk hivatását, feladatát nem vesszük észre, vagy elhessegetjük magunktól, mondván, hogy az nekünk unalmas, az nekünk esetleg ellenszenves, és éppen ezért az érzelmi energiáink szétfolynak mindenféle vágyak és sóvárgások közepette, és ebben a szétaprózódásban elveszítjük a célt. A cél ugyanis nem valamiféle nagy látványos siker, nem az, hogy ötösöm legyen a lottón, vagy én legyek a világ legdeltásabb, nem tudom micsodája, vagy legsikeresebb ilyen-olyan-amolyan üzletembere, hanem a cél az az, hogy a személyiségedben rejlő potenciál, mindaz, ami benned van, amit a Biblia másszóval talentumnak nevez, különleges isteni adománynak, hogy ez ki tudjon bontakozni, ez ne szunnyadjon bennünk, az ne legyen olyan, mint a parlagon heverő föld, amely elgazosodik, és nem vetnek bele semmit már évek óta, hanem az legyen egy olyan élet, amely gazdagon hoz gyümölcsöt, amelyik sokszorosát termi a belefektetett energiának. Nos, ez mind-mind az érzelmi intelligencia célja, az érzelmi intelligencia kibontása,

hamarosan lesz kézzel fogható. Az autonómia idegen szóval az, amiről eddig beszéltünk, vagyis az önazonosság. A személyiség egységét, belső összerendezettségét, belső erőteljes cselekvőképességét fogalmazza meg és fejezi ki. És mi most egy olyan nagy témát kezdünk el, amikor is azt vizsgáljuk, hogy az érzelmi intelligencia, vagyis az érzelmeinkkel való bánás, pozitív lehetőségei, az érzelmeinkben rejlő erők felhasználása hogyan nyilvánul meg a párbeszédeinkben. Ha ugyanis használjuk ezt az erőforrást, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy képesek leszünk másokkal kooperálni. Mit értünk ez alatt? Képesek leszünk az ellenállás, a szembefordulás, a különbözőségek hangsúlyozása és felnagyítása helyett arra összpontosítani, ami összeköt. De ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy ki akarunk békülni egymással, nem azt jelenti, hogy mint a fogaskerekek egymásba kapcsolódóan valamit mozgatunk, valamit elindítunk. Ugye ennek a legszemléletesebb példája a sebességváltó mechanizmus a gépjárműben, ahol a fogaskerekeknek harmonikusan, szinkronban kell működnie, hogy meg tudják lendíteni az autót, és mindig a sebesség tartományhoz illő módon tudják a motor teljesítményét is szabályozni ezek a fogaskerekek. Valahogy így működik a mi életünkben is a kooperáció. Van egy nagy közös sodrása az életünknek, amiben nem egyedül vagyunk jelen, hanem egy fogaskerékként veszünk benne részt, és egy fogaskerékként, ha érezzük ezt a belső késztetést, az autonómiának, az önazonosságnak ezt a belső késztetését, akkor engedünk annak a fajta üzenetnek, ami arra bátorít, hogy keresd a kooperációt a környezeteddel. Keresd azokat az embereket, akik a környezetedben talán eddig téged teljesen hidegen hagytak, vagy ők teljesen számodra kiismerhetetlen, vagy akár ellenszenves személyek voltak, kooperálj velük, keresd meg az összhang lehetőségét. És a második jellemvonása ennek a fajta autonómiát erősítő dialógusnak az együttműködésből következő egymásba épülés, idegen szóval az integráció. Ezt a szót nagyon sokszor használják különböző felzárkóztató szakmai iratokban, amikor is a kisebbségi társadalom és a többségi társadalom egymáshoz fűződő viszonyát próbálják valahogy egy pozitív irányú fejlődés felé terelgetni, és ebben nagyon sokszor előjön az integráció, integráció stratégia kifejezés például, csak hogy itt nem a többségnek és a kisebbségnek az egymásba épüléséről van szó, itt van mindig ezeknek a megfogalmazásoknak a belső feszültsége, hanem az integrációt megelőzi a kooperáció. Ahhoz, hogy egymásba tudjunk épülni, hogy egymást ki tudjuk egészíteni, hogy egy közös, nagy egészé váljunk, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, ahhoz először meg kell tanulnunk együttműködni. Csak a kooperáció talaján, csak az együttműködés talaján tud létrejönni az egymásba épülés. Ugye itt szeretnék megint egy időszerű mostani esemény sorra utalni, az egész világ szörnyűködik az afganisztáni események miatt, az ott összedőlt

0: úgynevezett demokrácia, export miatt, amikor mindenféle eszközökkel, rengeteg pénzzel, katonai erővel igyekeztek Afganisztánban egy új társadalmi rendet létrehozni, egy egyenlőségen és nyitottságon alapuló társadalmi berendezkedést. Integrációról beszéltek ezek a szakemberek. Csak hogy ennek az integrációnak nem volt meg az előzménye, nem volt meg a kooperáció, az együttműködés. Imit amót megjelentek ezek a jelzések, de igazán egy egymásba épülő, egymást kiegészítő együttműködés nem jött létre, és éppen ezért az integráció is csak egy nagy hazugság volt. Ha azonban itt tovább lépünk, akkor egy harmadik, nagyon fontos jellemvonás áll előttünk ennek az autonómiát erősítő dialógusnak, úgy lehet mondani, zárókövekként. És ez a zárókő, ez a szilárd énkép. Ez a szilárd énkép, ez nem tévesztendő össze a merev énképpel, vagyis amikor önmagamról és környezetemről kiállítok egy bizonyítványt, és ennek alapján beskatujázom a különböző szereplőket, mindenkiről úgymond jól megmondva a magamét. A szilárd énkép sokkal inkább ahhoz hasonlít, amit Jézus Krisztus az ő példázatában így fogalmaz meg, hogy a bölcs ember az ő élete házát sziklára építi, és amikor jönnek a szelek, és jön az árvíz, és jön a vihar, és beleütköznek abba a házba, akkor az a ház megmarad, nem dől össze, mert sziklára épült. Most valami ilyesmi az a szilárd énkép. A szilárd énkép arról szól, hogy az életünk tragédiái, az életünk alapvető felfogását, világnézetét, addigi életvitelének körülményeit alapjaiban módosító hatások a belső szilárdságunkat nem kezdik ki. Nem teszik cselekvőképtelenné a személyiségünket, hanem abban erősítenek, hogy megtanuljunk alkalmazkodni az új kihívásokhoz, és a legszomorúbb és legtragikusabb eseménysorozatból is tapasztalatokkal meggazdagodva kerüljünk ki. A szilárd énkép, az tulajdonképpen más szóval az ellenálló képes énkép, amelyik újból és újból képes alkalmazkodni, képes az új körülmények közepette a kitörési lehetőségeket megtalálni. Nos, hogyha ezeket a tulajdonságokat és ezeket az egymásba épülő sajátosságokat így most magunk előtt látjuk, akkor nincs más hátra, mint hogy ezeket egy történetben, ahogy szoktuk, egy bibliai őstörténetben próbáljuk magunk elé rajzolni. És ennek a bibliai őstörténetnek kapcsán most éppen ezt szeretném bemutatni. Ez a bibliai őstörténet egy olyan emberről szól, aki nem volt kooperatív, aki nem akart beleépülni másoknak a világában, aki teljesen szétesett énképpel rendelkezett. Ez az ember egy olyan ember volt, aki teljesen elvadultan élt. A többieket, akik korábban valamilyen módon megpróbáltak vele kooperálni, megtámadta agresszív módon, fenyegetést jelentve számukra, és ők ezt valahogy úgy próbálták lereagálni, hogy egyfajta zárt osztályra száműzték, leláncolták, hogy ne okozzon kárt magában vagy másokban, de ő széttépte ezeket a láncokat, és öröngve kivonult a társadalomból, azt olvassuk, hogy sírboltokban lakott. Nos, ez az ember egyszer csak hallja, hogy az ő környezetében megjelenik egy eddig ismeretlen szereplő, egy vándortanító, akiről eddig ő nem hallott semmit, de azt érzi, hogy van egy belső vonzása ehhez az emberhez, és amikor megjelenik ott az ő vidékén, akkor odafut hozzá, és leborul előtte. Ez a hódolat és tisztelet jele azonban szöges ellentétben van az ő mondani valójával, mert azt mondja, vagy mondja a belőle áradó belső zűrzavar, hogy miért gyötörsz engem, tudom, hogy ki vagy, te vagy az Istennek szentje. És ez a valaki, akit így megszólít, akit a Biblia Jézus Krisztusként azonosít be, őt pedig a gadarai ördöngösként, ez a valaki, akit megszólít, ez megszabadítja őt. Megszabadítja őt attól a belső zűrzavartól, amelyben addig élt. Megszabadítja ezt az őt teljesen szétszedő, mindenektől elzáró, mindenkire veszélyes, és a halál birodalmába költöző belső késztetéstől. És ahogy ez az ember megszabadul, lenyugszik, letisztul, kap egy megbízatást, és ez a megbízatás arról szól, hogy menjen el a környékre, és beszéljen az embereknek erről a lehetőségről. És ahogyan megkapja ezt a megbízatást, egyébként ő az egyetlen, aki a gyógyultak között, a Jézus Krisztus mellett szabadultak életükben alapvető változásokat, csodákat átélők között ezt a megbízást megkapja. Szóval ahogyan ezt a megbízást megkapja, és elindul, és hirdeti a környezetben, úgy olvassuk, hogy 10 nagy várost keres fel, és a környezetében lévő falvakat. Mindenki csodálkozik, mert tudja, hogy micsoda nagy változáson ment át ez az ember. Most már nem egy belső szétszakadozottság, nem egy belső sötétség. A Biblia nyelvén nem egy démoni világ az, ami belőle kisugárzik, hanem egy belső összeszedettség világa, amelyet a kooperatív, integráló erők jellemeznek, azok az érzelmi energiák, amelyek egy szilárd énképet alakítottak ki benne. És ezt a történetet azért mondom el, hogy nyilvánvalóvá váljon. Itt nem arról beszélek most, hogy szedjük össze magunkat, és rakjuk össze magunkat végre, és összpontosítsunk, és meditáljunk, vagy meditüljünk, és akkor onnantól kezdve minden jó lesz. Hanem arról beszélek, hogy van egy erő a szeretetnek, az józanságnak, az energiának a valódi ereje, a Biblia Szentléleknek nevezi ezt az erőforrást, aki a szabadító Isten szeretete által meg akar bennünket szólítani, meg akar bennünket érinteni, a kis zűrzavarunkat, a kis sötétségünket, a kis szétesettségünket, akik mi magunk is talán már sírboltokban lakunk, még ha gyönyörű palotáink is vannak, és bennünket akar megszólítani, és bennünket akar felszabadítani, és végre képessé tenni arra, hogy belülről felszabaduljunk az együttműködésre, az egymásba épülésre, a szilárd énkép megjelenítésére. És most már csak annyi a kérdés felénk, hogy engedünk-e ennek a késztetésnek. Akármennyire zűrzavarosak vagyunk mi magunk is, akármennyire ellentétes erők feszülnek bennünk, mint ahogy ebben a gadarai ördöngösben is, aki egyszerre leborul Jézus Krisztus előtt, másszor pedig ugyanakkor azt mondja, hogy menjél tőlem, mit gyötörsz engem. Ugye ez két teljesen szöges ellentétben lévő megnyilvánulás, de ez Jézus Krisztus nem zavarja, mert ő ismeri a szívünknek belső vágyát, ismeri azt, hogy szeretnénk végre önazonosként, szeretnénk végre egy belső egységben önmagunkkal élni. Éppen ezért kérdezi most tőlünk is, hogy annak a késztetésnek, annak a hívásnak, amelyet a szívünk mélyén hallunk, látunk, annak akarunk engedni. Én kívánom, hogy erre a kérdésre határozott igennel tudjunk felelni, hogy valóban átélhessük az autonómiát erősítő dialógus csodáját. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Ki az én fele barátom? Lukács evangéliuma 10. fejezet, a 25-től a 37. versig. A zsidók között a ki az én fele barátom kérdés véget nem érő vitát indított el. A pogányokat és a samaritánusokat illetően semmi kétségük nem volt. A pogány és a samaritánus idegen és ellenség volt. De hol van a határ saját népüknél és a társadalom különböző osztályainál? A papok, a rabbik, a vének ceremóniákat ceremóniákra halmoztak, hogy megtisztítsák magukat. Kit tartsanak ezek az emberek fele barátjuknak? Ha a tudatlan és felszínes tömeggel érintkeznek, tanították, sok szenny rakódhat rájuk, amelyet csak fáradtságos munkával lehet eltávolítani. Fele barátjuk-e vajon a tisztátalan is? Erre a kérdésre válaszolt Krisztus az irgalmas samaritánusról szóló példázatában. Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember fele barátunk, aki a mi hitünket vallja. Ebben a kérdésben nincs faj, szín, sem osztálykülönbség. Fele barátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre. Fele barátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott. Mindenki fele barátunk, aki Isten tulajdona. Az irgalmas samaritánus példázatának elmondására egy törvénytudó kérdése késztette Krisztust. A megváltó tanított, és egy törvénytudó felkele kísértvén őt és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A farizeusok bíztatták a törvénytudót e kérdés felvetésére, mert remélték, hogy Krisztust saját szavaival törbe ejthetik, és türelmetlenül várták válaszát. A megváltó azonban nem bocsátkozott vitába. Magától a kérdezőtől akart választ kapni. A törvényben mi van megírva? Kérdezte. Mint olvasod? A zsidók még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem tulajdonít nagy fontosságot a sínai hegyen adott törvénynek. De ő az üdvösség kérdésénél éppen az Isten parancsolatai megtartását vetette fel. A törvénytudó így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Jól feleltél, mondta Krisztus. Ezt cselekedd, és élsz.

A törvénytudó nem volt megelégedve a farizeusok magatartásával és cselekedeteivel. Tanulmányozta a Szentírást, mert meg akarta ismerni mondani valóját. Mélységesen érdekelte ez a kérdés, és őszintén kérdezte, mit cselekedjem. Válaszában, amelyben meghatározta a törvény követelményeit, figyelmen kívül hagyta a ceremoniális és rituális előírások tömkelegét. Ezeknek nem tulajdonított fontosságot. Csak azt a két nagy elvet nevezte meg, amelytől függ az egész törvény és a próféták. Máté 22.40. E válasz megdicsérése előnyösen befolyásolta a megváltó ügyét a rabbiknál. Nem ítélhették el annak szentesítéséért, amit egy törvénytudó is megerősített. Ezt cselekedd és élsz, mondta Krisztus. Tanításában a törvényt mindig Istentől származó kerek egészként mutatta be, tanúsítva, hogy lehetetlen megtartani az egyik előírást és áthágni a másikat, mert ugyanaz az elv vonul végig az egészen. Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmessége határozza meg. Krisztus tudta, hogy senki sem képes a maga erejéből engedelmeskedni a törvénynek. A törvénytudót alaposabb és igényesebb kutatásra akarta késztetni, hogy megtalálja az igazságot. Csak Krisztus erejének és kegyelmének elfogadásával tudjuk megtartani a törvényt. Csak az engesztelő áldozatba vetett hit teszi képessé az elbukott embert arra, hogy szeresse Istent teljes szívével, fele barátait pedig úgy, mint saját magát. A törvénytudó tudatában volt annak, hogy nem tartotta meg sem az első négy parancsolatot, sem pedig a többi hatot. Krisztus fürkésző kérdésének súlya alatt bűnösnek érezte magát, de bűnei megvallása helyett igazolni próbálta őket. Az igazság elismerése helyett azt igyekezett bebizonyítani, hogy milyen nehéz a parancsolatokat megtartani. Azt remélte, hogy ezzel elhárítja az ítéletet, és sikerül igazolnia magát a nép előtt. A megváltó szavaiból kitűnt, hogy a törvénytudó kérdésére semmi szükség nem volt, hiszen maga is meg tudta válaszolni. De a törvénytudó egy másik kérdést is feltett. Ki az én fele barátom? Krisztus most sem engedte magát vitába keverni. A kérdésre egy történettel válaszolt, amely még élénken élt hallgatói emlékezetében. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, mondta, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének és otthagyák félholtan. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó embernek Júdea pusztáján is át kellett haladnia. Az út kietlen, sziklás, rablók háborgatta hegyszoroson vezetett át, amely gyakran volt erőszakos cselekmények színhelye. A példázatbeli utast itt támadták meg. Minden értékétől megfosztották, és félholtan az útszélen hagyták. Amint így feküdt, egy pap jött az úton. Látta a megsebesített, összezúzott, vérében fetrengő embert, de nem segített rajta, hanem elkerülé. Ezután megjelent egy lévita. Kíváncsi volt, hogy mi történt, ezért megállt és megnézte a szenvedőt. Tudta, hogy mit kellene tennie, de az kellemetlen feladat lett volna. Kívánta, hogy bárcsak ne jött volna arra, és ne látta volna meg a megsebzett embert. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem tartozik rá, és ő is elkerülé. Egy arra elhaladó samaritánus azonban, meglátva a szenvedőt, elvégezte azt a munkát, amire a többiek nem voltak hajlandók. Jó indulattal és kedvesen segített a megsebzett emberen. Mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára,
vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé neki. Másnap pedig elmenőben, két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondané ki: viselj gondot, Reá, és valamit ezen fölül Reá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked.

mind a pap, mind a lévita vallásos embernek tartotta magát. A samaritánus pedig arról tett bizonyságot, hogy igazán megtért. Neki sem volt kellemesebb az a munka, mint a papnak és a lévitának, de lelkülete és cselekedete azt bizonyította, hogy a menny a szívében él. E tanítással Krisztus félreérthetetlenül és meggyőzően bemutatta a törvény elveit, tanúsítva hallgatóinak, hogy elmulasztották megvalósítani ezeket az elveket. Szavai olyan világosak és súlyosak voltak, hogy a hallgatók nem tudtak akadékoskodni. A törvénytudó a tanításban semmi megbírálhatót nem talált. Krisztussal szembeni előítélete eloszlott. A nemzetében élő idegenkedést azonban nem győzte le egészen, és ezért nem tudott név szerint elismeréssel adózni a samaritánusnak. Krisztus kérdésére, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett, így válaszolt. Az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Légy ugyanilyen kedves, melegszívű a nyomorultakhoz. Ezzel mutatod meg, hogy megtartod az egész törvényt. A zsidók és a samaritánusok közötti nagy vallási ellentét az igaz istentiszteletről vallott eltérő nézetükben rejlett. A farizeusok semmi jót nem mondtak a samaritánusokról. Inkább a legelkeseredettebb átkukat szórták rájuk. Olyan nagy volt az ellenszenv a zsidók és a samaritánusok között, hogy a samaritánus asszony furcsálta, amikor Krisztus vizet kért tőle. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, kérdezte, aki samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók, tette hozzá az evangélista, nem barátkoznak a samáriaiakkal. János 4.9. Amikor a zsidók, telve gyilkos gyűlölettel, rátámadtak Krisztusra a templomban, hogy megkövezzék, jobb szavakat nem találtak gyűlöletük kifejezésére. Nem jól mondjuk én mi, hogy te samaritánus vagy és ördög van benned? János 8.48. A pap és a lévita nem végezte el azt a szolgálatot, amelyet az Úr meghagyott nekik. Honfitársukon egy gyűlölt és megvetett samaritánus segített. A samaritánus teljesítette a parancsot, szerest fele barátodat, mint magadat, tanúsítva, hogy igazabb, mint elítélői. Élete kockáztatásával testvérként ellátta a megsebzett embert. A samaritánus Krisztust ábrázolja. Megváltónk olyan szeretetet tanúsított irántunk, amilyenre az ember soha nem lenne képes. Amikor összezúzva haldokoltunk, megszánt minket. Nem került el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Nem maradt ott, szent, boldog otthonában, ahol a mennyei sereg szeretetét élvezte. Meglátta súlyos ínségünket. Magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit. Imádkozott gyilkosaiért. Saját példájára hivatkozva mondja követőinek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 15.17, 15.34. A pap és a lévita a templomból jöttek, ahol részt vettek az Isten tiszteleten. A templom szertartásait Isten rendelte el. E szertartások végzése nagy, magasztos és megtisztelő kiváltság volt. A pap és a lévita rangon alulinak tartották, hogy az út szélen heverő, ismeretlen szenvedőnek szolgáljanak. Isten áldást akart küldeni általuk egy embertársuknak, de ők elszalasztották ezt a különleges alkalmat.

Ma is sokan követnek el hasonló hibát. Feladataikat két külön csoportba osztják. Az egyik nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a szerest fele barátodat, mint ten magadat parancsot. Hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus vallását hamis színben tüntetik fel. Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Érzéketlenül és megvetéssel nézik azokat, akik megrontották lelkük templomát. Mások egyéb indítékokból mellőzik a szegényt. Azt gondolják, hogy valamilyen értékes vállalkozás támogatásával Isten ügyét viszik előre. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet a szűkölködők és lesújtottak miatt abba hagyni. Állítólagos nagy feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Megfosztva őket jogaiktól, vagy semmibe véve problémáikat, nehéz körülményeket teremtenek számukra. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint Krisztus ügyét viszik előbbre. Sokan elnézik testvéreik vagy felebarátaik mostoha körülményeit, anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy kereszténységük megvallásával, ridegen és önzőn is Krisztust képviselik. Krisztusnak e névleges szolgái valójában nem az Úr munkatársai. Isten szeretetéről, amelyet sugározniuk kellene, alig-alig kapnak némi fogalmat embertársaik. Miattuk nem indul sok szív hálára Isten iránt, és sok ajakról miattuk nem hangzik magasztaló ének. Megfosztják Istent a neki járó tisztelettől, és azoktól a lelkektől, akikért Krisztus meghalt, akiket szeretne bevinni országába, és maga mellett látni az örökké valóságban. Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania életünk által. Hitvallásból nagyon sok van, de kevés tartalommal. Mondhatjuk, hogy követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten szavának minden igazságában, de ez nem sokat használ fele barátainknak, ha vallásos meggyőződésünket nem tükrözi mindennapi életünk. Hitvallásunkkal, ha még úgy hangoztatjuk is, nem mentünk meg senkit, sem magunkat, sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó példából minden hitvallásnál több áldást merít a világ. Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és szegények ügye. Krisztus állítólagos követőinek szívéből hiányzik Krisztus együttérző szeretete. Jobban kellene szeretnünk azokat, akikben Krisztus olyan nagy értéket látott, hogy életét adta üdvösségükért. Ezek a lelkek drágák. Minden áldozatnál felmérhetetlenül drágábbak. Ha megfeszítjük minden erőnket egy fontosnak ítélt feladat teljesítésére, de elhanyagoljuk a szűkölködőt, vagy megfosztjuk az idegent jogaitól, szolgálatunkat Isten nem hagyja jóvá. A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv, Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk semmilyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia. Az Isten félelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi legyen is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét.

Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben kell élnie. Amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen. Amikor a menny nap fénye szívét betölti, s ez arcáról is sugárzik. Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a szeretet. Ha szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk Krisztussal, a szeretet láncának aranylánc szemei egybe kapcsolnak embertársainkkal. Akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk. Akkor nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák. Akkor nem kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint ahogy Krisztus széllyel járt jót tévén. Apostolok cselekedetei 10:38. Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten lelke munkálkodik. Tudatlan pogányok, akik nem ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus nevét sem, jó indulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak. A Szentlélek krisztusi irgalmat plántált e bárdolatlan emberek szívébe, természetüket és neveltetésüket meghazudtoló rokonszenvre indítva őket. A világosság, amely eljött volt már a világba, és megvilágosít minden embert, bevilágít lelkükbe, és ez a világosság, ha figyelnek rá, elvezeti őket Isten országába. János 1:9. Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny megdicsőül. Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. Krisztus vallása mindig áldást áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a nyomában. Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. Ő az egész emberiség alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden ajtaját, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán vonzó köréből azokat a nyomorultakat, akiket a kísértő megtévesztett csalásaival. Isten trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez. Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs rabszolga sem szabad. Krisztus drága vére mindenkit egyé kovácsol. Galata 3:28, Efézus 2:13.

a szenvedő emberiség kiáltását, minden valláskülönbséget félretéve meg kell hallanunk. Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szolgálattal sok jót tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéletet, és lelkeket nyer meg Istennek. Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját. Osztozzunk nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában. Ingyen vettétek, mondja Krisztus, ingyen adjátok. Máté 10:8. Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre és együttérzésre szorulnak. Árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és épp oly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten sáfáraiként felelősek értük. Vérüket a te kezedből kívánom meg, mondja Isten. A legnagyobb veszedelem a bűn. A mi feladatunk, hogy megszánjuk a bűnöst és segítsünk rajta. De nem lehet mindenkihez egyformán közeledni. Sokan elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik. Mások nem is tudnak a saját nyomorukról. Nem ébrednek rá lelkük szörnyű ínségére. Tömegek olyan mélyre süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóságok iránti érzéküket. Isten képmása teljesen megfakult bennük, és aligha tudnak az üdvösségről. Istenben nem hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jóindulattal közelíthetők meg. Először fizikai szükségleteiket kell kielégíteni. Gondoskodjunk táplálékukról, tisztaságukról és tisztességes öltözetükről. Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyebben tudnak hinni Krisztus szeretetében. Sok tévejgő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbe esik. Ne kerüljük el őket. Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítő kezet neki, miként Krisztus nyúlt egykor a süllyedő Péter után. Biztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni. Lelkileg beteg testvérednek szüksége van rád, mint ahogy te is igényelted a testvéri szeretetet. Hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki épp oly gyönge volt, mint ő most, aki meg tudja érteni és segíteni tud rajta. Saját gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő fele barátunk megsegítésére. Soha se menjünk el egyetlen szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt minket. Krisztussal, az élő megváltóval való személyes kapcsolat képessé teszi az ember értelmét, szívét és lelkét alacsonyabb rendű lénye legyőzésére. Beszélj a tévejgőnek arról a mindenható kézről, amely támogatja, Krisztus végtelen jóságáról, amellyel könyörül rajta. Nem elég azt hinnie, hogy van törvény és korlát, amely nem szánakozik, és nem hallja meg a segélykiáltást. Szüksége van melegkész szorításra, szerető szívre, amelyben bízhat. Tartsd ébren benne azt a tudatot, hogy Isten mindig mellette van, és szánó szeretettel figyeli. Hívd fel figyelmét az Atya szívére, amely bánkódik a bűn miatt, az Atya kezére, amelyet most is felé nyújt.
az Atya hangjára, amely ezt mondja: fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ézsaiás 27:5. Ebben a munkában láthatatlan társaid vannak. A menny angyalai álltak a samaritánus mellett is, aki a megsebzett idegent felkarolta. Mennyei angyalok állnak mindazok mellett, akik embertársaik megsegítésével szolgálnak Istennek. Maga Krisztus is együttműködik veled. Ő a megváltó. Ha az ő irányításával munkálkodsz, nagyszerű eredmények tanúja leszel. E munkában tanúsított odaadásodon nem csak mások sorsa, hanem a te örök életed is múlik. Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele való közösségre, akik vágyakoznak egyé lenni vele, miként ő is egy az Atyával. Engedi, hogy meglássuk és érezzük mások szenvedéseit, mert meg akar szabadítani az önzéstől. A maga jellemének vonásait, könyörületét, kedvességét és szeretetét akarja kialakítani bennünk. Ha engedjük, hogy munkálkodjék szívünkben, iskolájának tanulóiként felkészülünk a mennyei életre. Ha elutasítjuk, nem tud minket tanítani, és saját döntésünk alapján örökre elszakadunk tőle. Ha parancsolataimat megtartod, mondja az Úr, ki s bejárást engedek néked ez itt állók, a trónját körülvevő angyalok között. Zakariás 3:7. Ha részt veszünk a mennyei lények munkájában a földön, alkalmassá válunk társaságukra a mennyben is. Az üdvösség örököseinek szolgálatára elküldött szolgáló lelkek, az angyalok köszöntik a mennyben azt az embert, aki a földön nem azért élt, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Zsidók 1:14, Máté 20:28. Ebben az áldott közösségben, örökké tartó örömünkre meg fogjuk érteni, hogy mi mindent rejt magában ez a kérdés: ki az én fele barátom?